0: cégnek a létrehozása legális. Az, hogy a pénz hogy került bele, az is legális volt. Tehát itt ezt nehezen fogják meg majd, hogy miért. A kérdés az, hogy az a pénz honnét származik.
1: Hát, és akkor
0: így
1: jönnek
0: szokon. Majd ezek a kérdések, hogy milyen szerződésekkel jutott hozzá, milyen túlárazásokkal és egyebekkel. De maga a konstrukció az azt hiszem, hogy nem lehet majd egy olyan lehetőség, hogy ott megfogják őket. De hát a pénzmozgás, már egyszer beszéltünk róla hosszasan, ugye a pénzmozgást kell, hogy lássak. A magántőke alapoknak, meg egyebeknek az anonimitását szintén nem egy nagy kunszt. Na most azt neked mondani, hogy mit fog csinálni az ügyvédi iroda, aki tudom, hogy a titoktartás, meg egyebek, meg mindenféléket fog mondani, amikor komoly emberek megkérdezik tőle, hogyha lenne szíves, akkor megmondani, hogy kik alapították ezt a céget. Nem kell az ügyvédet megkérdezni, mert azt hiszem, hogy ezeknek van helye. A Nemzeti Bank nyilvántartásaiba és egyebekbe bele kell, hogy lássanak a cégjogi papírokba.
1: Ez nyilván így van, és hát igen, tehát ugye az az örök szabály, hogy kövesd a pénzt, és igen, tehát valóban nyilván ez jogilag így van, és hát nem feltétlenül rosszra lehet csak ezeket használni, de hát hogyha valakinek effektíven nem keletkezhetett annyi jövedelme, és nem mindenki olyan kis firnyákos, mint a Rogán, aki kitalálta magának ezt a találmányt. Hát a Sesták az a 11 milliárdért mit talált vajon föl, hogyha esetleg valaki megkérdezi, hogy aztán az honnan lett, meg hol van a vagyonnyilatkozatában, meg úgy egyáltalán.
0: Egyébként a... Bocsánat, csak annyit, hogy az emlékeim szerint, amik most megködösek, az első ilyen zseniális húzás az Orbán Viktornak volt, és hát most nem esküszöm meg rá, hogy melyik jó ember volt, talán a Kékesi, de valaki egy ilyen tehetősebb ember volt, aki akkor, a számra emlékszem, 20 millió forintért vette meg az Orbánnak a állítólag saját magáról írt emlékiratait, nem tudom én, a 90-es években. Ez volt az első 20 millió, amit ilyen kvázi lefedett, és természetesen nem valós teljesítés, valaki kifizetett. Nem is nagyon. Ez akkor volt, amikor elkezdődtek az ő lakásügyei, meg a Tokaj, meg egyebek, és akkor valaki megmerte kérdezni, azt hiszem Farkasházi Tivadar, hogy honnét van ez a pénz, és akkor kitalálták ott az okos fiúk, hogy hát honnét lenne, megvették a könyvkiadás jogait, az ő brilliáns gondolatait és egyebeket. Tehát őt se kérdezte meg senki, bár őt meg lehetett volna kérdezni, mert ő biztosan el tudtam mondani, hogy tudok írni. A Rogán Antal biztos nem tud feltalálni, tehát ővel nagyon egyszerű a helyzet, mert ha beviszik majd esetleg a Gyorskocsi utcába, és azt mondják, hogy ki mehet innét, amint elmagyarázza ennek a szoftvernek a működését, akkor az egy életfogytiglant kap.
1: Igen, esetleg kódolja le ezt a kis nyúlfarknyi programot most.
0: Bármit. Úgyhogy, na mindegy, de nem tudom, néztétek-e, most az egyenes beszéd volt este Unger Annával. Én nem ismertem a hölgynek a személyiségét, igen?
1: Hát csak amennyit lehetett látni, hát ugye, amik én nem, korábban nem ismertem, bár állítólag ő elemzett ilyen politikát valahol, tehát Partizánon vagy
0: igen.
1: Mit tudom,
0: igen, igen, igen, igen. Én is ezt hallottam, azt nem követtem. De nagyon, nagyon, hogy mondjam, olyan, nekem olyan szimpatikus volt, szemmel láthatóan egy okos, értelmes személyiség, és hát ha valaki nem valami elvadult ellenzéki fideszesként tekint rá, akkor nagyon, hogy mondjam, közérthetően elmondta és elmagyarázta a dolgokat, amit csinálnak. Ugye az, amit a Zsolt is mondott, hogy megkérdezik tőle, hogy miért ezt a 4 ügyet. És körülbelül azt mondta, hogy nagyon egyszerű dolgai voltak, mert az a kevés ember, aki egyelőre van, ezek között egy jó pár volt ügyészként, aki már ezt ismerte, kettő, ezek a típus panelek, amikre úgy gondolják, hogy ha egyszer végig mennek rajta, akkor a többi az már talán ezen az úton egyszerűbb lesz, vagy átláthatóbb lesz, és így csatlakozik azzal, amit a papu is mondott, hogy megismerik majd a résztvevők ezeket a technikákat, ezeket a jogi és gazdasági ügyeket. De nem olyan bonyolult, azt hiszem. Kivételt képez mondjuk a Nemzeti Banki ügy. Nem véletlenül adott át Varga Mihály 30 ezer oldalt.
1: Pont ezen röhögtem, hogy 30 ezer oldalt ki fog elolvasni. És ugye amikor itt jön a kérdés, hogy de miért nem halad gyorsabban, én emlékszem ilyen amerikai ügyvédes sorozatokra, mint a Better Call Saul például, ahol ilyen ügyvédgyakornokok, meg azok az ügyvédek, akik rosszát tettek a tűzre, egy ilyen alaksori, ablak nélküli tárgyalóban ülnek, papírdobozok tömkelegével, ilyen géppapíros, vagy ilyen másolópapíros dobozok, és azok tele vannak irattal, és ezek azokat böngészik át egész nap, heteken keresztül. Tehát most az, hogy egy bíró egy személyben, nyilván annak is van stábja, tehát a bíró az nem egyedül van, hanem nyilván van neki, mit tudom én, fogalmazója, meg akármilyen, de szóval ez nem elvárható, hogy ezt valaki feldolgozza nagyon rövid idő alatt, tehát ez, ja.
0: Figyelj, 30 ezer oldalt valakik megírtak.
1: Hát ez az.
2: Egyébként mondod az Unger Annát, mikor van négy ügyet, vagy négy támadási felületet nyilvánosságra hozták, mert egy szót nem értettem bele, de ugye például így kezdődött, hogy politikai kapcsolatrendszer áróba bocsátása, munkavállalású célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, stb. Hát ezek ilyen, most mit mondja az ember, de akkor legalább a végén már a közérthető legyen az egész, elmondták, hogy melyik pontnak mi felel meg, és akkor mondta, hogy a Volánbusz ügyet, a szuverenitás védelmi hivatal propaganda és rendezvény kijelöléseit, az Orbán Áronhoz köthető vízumügyeket, stb. Tehát így végül, amikor konkrétan elmondtak, az ember mindjárt megértette, hogy mire gondolnak.
0: Mert az Unger Anna nem jogász.
1: Tehát nem, hát ő szociológus.
0: Képes elmondani úgy, hogy ez te is, meg én is. Erre vettem az előbb, hogy nagyon meggyőző volt, mert ha ugyanezt lefordítod jogi nyelvre, akkor pislogunk és fogalmazunk.
2: Amikor mondtad egyébként, hogy a sesztáknak a vagyonájhoz, a fél utca az övé, meg a fő utca az övéké, természetesen nem így van a hivatalosan, mert ugye neki két ingatlanja van Kisvárdán, és kettő Budapesten, és akkor emellett még, mit tudom én, de ilyen nagy látható nincs több. Még az ottanián meg tényleg teljesen jogosan mondják, hogy ez is az ő, meg az is az ő, mert hát ilyen nyilván ilyen áttételesen, meg családon keresztül, meg a fene tudja, hogy milyen módon rajta tartja a kezét, bár hivatalosan.
1: 10-valahány ezres város az a Kisvárda, hát ott mindenki tudja, hogy mi kié. Hát Gyöngyösen is így van. Hát a múltkor volt egy osztálytalálkozónk, és bementünk utána egy kocsmába, hát mindenki ismer mindenkit, szó szerint, hát, ahogy mondom, pedig az még nagyobb város is, mint Kisvárda. Úgyhogy ez nem úgy van, hogy ez ilyen. Persze a papírokban lehet, hogy nem az van, de hát valóság mégis más.
2: Egyébként van egy legjobb barátomnak a osztálytársa volt a sesztek, és óvodában is együtt jártak, meg általánosban is végig.
1: És nem lett milliárdos?
2: Azt mondta, hogy a sesztek Miki az egy nagy gazember volt mindig, de szeretetre méltó volt. Tehát nem ilyen gonosz, meg ilyen kellemetlen figurat, hanem egy sármos, jópofa, jó humorú volt, és egyébként színművészetire jelentkezett, és egy csomó fordulón átvergődött, aztán végül nem sikerült neki. És hogy tehát mindig rossz gyerek volt, meg mindig nagy balhé volt. A papája neki görög-keleti papkövel ott a kisvárosban, és sokszor kellett kihúzni a fiát a csávából, mert hogy mindig valami rossz dolgokkal keveredett bele, de egyébként ilyen, tehát ilyen jópofa szeretetre méltó csáva volt, azt mondta.
0: Hát most lesz társasága itt jópofáskodni, úgyhogy ott, ha jól tudom, ott van a vidéken csupa ilyen vicces fiú van, úgyhogy jókat fognak nevetgélni. Figyelj, de ezek közül, az emberek közül, leszámítva szerintem a Fidesz legfelső 5-10 emberét, akinek a jelleméről, arcáról és egyebekről azért van fogalmunk, a többi nem véletlenül volt a saját szemétdombján népszerű ember. Tehát ezek nem voltak visszataszító alakok, minden gyeplőt fogtak, abban a körny, abban a kisvárosban és egyebekben munkához jutni csak az, ő beleegyezésükkel lehetett érvényesülni, csak rajtuk keresztül, és ők királyok voltak ott, kicsik, nagyok, mindegy, királyok voltak, de nem gyűlölték őket, ezt el tudom képzelni. És természetesen ezt a vagyonát, hogy hova tette, és hány cég, és hány családtag, hát ez az én véleményem szerint csak szándék kérdés. Hogy meg tudják, vagy ne tudják meg. Úgyhogy el fogják kapni. Ugyanúgy, ahogy elkapták itt a jelineket, meg a, hogy hívták, a
1: szívek.
2: Vagyon kezelős ember.
0: A szíveket. Igen.
2: Szívek Norbert.
1: Amúgy csak az jutott eszembe, bár ezt már tegnap a Csonkában is elmondtam, de most akkor elmondom nektek is, hogy amikor a Mráz Ágoston Sámuel kiállt, és elmondta, hogy ők tulajdonképpen hát azt mérték, ami a valóság volt, csak nem hitték el, tehát hogy tulajdonképpen hazudtak, mert ez milyen, megmérem a colstokkal az asztalt, és 47 centit mutat, de hát 42 szokott lenni, hát akkor biztos a colstok rossz, na mindegy. Hogy nem elsősorban, és most azt mondja, hogy hát elnézést, meg majd akkor most már nem mérnek pártpreferenciát így konkrétan. És akkor mindig az jön, hogy hát átverték a választóikat, és ez nyilván így van, tehát a Földszint 2-ből Sanyi bácsit is nyilván átverték, de Sanyi bácsi nem megy börtönbe. Míg a Hankó Balázs igen. Most a Sesták az egy más történet, mert az ugye egy 10 évvel ezelőtti ügy, de a Hankó az a választás előtt szórta ki a 17 milliárdot, amiért most már ugye be is vitték, és meggyőződésem, hogyha, mert azért ezek nem teljesen félelmetesen ostoba emberek, hogyha ő neki fölmerül a gyanú, hogy ezt a választást elveszítették, akkor lehet, hogy óvatosabban járt volna el. Tehát ez most nagyon-nagyon csúnyán csattant rajtuk az ostor azzal, hogy hát a Mráz Ágoston, hát ugye volt rajta politikai nyomás, hogy azt kell mérni, hát akkor azt mértük, hát ezért. Úgyhogy ez egy súlyos...
0: Lehet, ne haragudj, de én ezt sokkal egyszerűbbnek érzem. Egy személyben ott ült a kormányülésen Orbán Viktor, és elmondta, ha ő esetleg véletlenül tudott olyan adatokról, amik nem voltak olyan bíztatók, az biztos vagyok benne, hogy nem osztotta meg a kormánytagokkal, az és biztos. Abban is majdnem biztos vagyok, hogy egyszerűen utasította, hogy ezt kell csinálni. Ez a gyerek, ez az ember, meg van annyira, mit mondjak, nem mondok semmit, van annyira szolgálatkész azzal, hogy ezzel nem látom meg, hogy ezt ő szolgai módon végre is hajtotta. Alkalmasint talán, még azt is elmondták, még nem lesz ebből semmi gond, mert ugyan kicsivel, de nyerni fogunk, mert azt mondta a főnök, hogy nyerni fogunk, meg itt van a nézőpont, meg századvég, mindenki ezt mondja, és Han Endre hülye. Na most ott ülnek ezen a kormányülésen, kurvára nem érdekül őket semmi, leírva, semmi nincs, meg voltak győződve az érinthetetlenségből. Nem véletlenül mondta ma, azt hiszem ma Magyar Péter, aki azt mondta, hogy most már eljött az ideje, csak az a kérdés, hogy mikor és ki fog dalolni.
1: Persze, hát ez nyilván így van, de még egyszer mondom, és azt egyébként én teljesen el tudom hinni, hogy ez a Hankó ember, most a Sesztákot tényleg tegyük félre, mert az vélhetően a gazemberségnek egy másik szintjén van, de hogy ez a Hankó Balázs, ez ténylegesen ártatlannak tartja magát, és úgy gondolja, hogy hát én csak a dolgomat tettem. Hát ki kellett szórni ennyi meg ennyit, meg volt mondva, hogy választókerületenként mit tudom én hány százmilliót kell kiszórni, és akkor azt kiszórtuk. De hogyha ő benne valóban fölmerült volna, hogy ezt nem nyerik meg ezt a választást, akkor szerintem óvatosabb lett volna. És akkor valakire kiszignálja, vagy én nem tudom mi a fene. Tehát akkor nem az van, hogy tényleg ilyen egyébként pénzosztó kollégiumok háta mögött titkosan, pályázat nélkül, minden nélkül egy olyan pályázatra pénzt adni, amiben az le van írva, hogy a roma választókat meg a bizonytalanoknak a meggyőzésére kérjük a kulturális támogatást. Tehát ez micsoda? Mert az, hogy a Fási Ádámnak, amiről a múltkor beszéltem, ez a film, remélem, papó, nem nézted meg, tehát nem azzal fenyegetőztél, hogy megnézed, de remélem, nem tetted. Szóval, hogy azon most lehet vitatkozni, hogy az mi, hát Fási Ádámnak akartunk adni pénzt, mert mindig járt hozzánk haknézni. De ez, hogy konkrétan le van írva, hogy a választás befolyásolására kérünk pénzt, és erre meg is adják a pénzt, hát ennél nincs fekete-fehérebb ügy.
0: Hát ez nem csak a Hankónak, ez mondjuk a Mága Zoltán volt, aki jól tudom, ezt a levelet megírta többek között, igen, hogy ha kapok 500 milliót, akkor egész nap a Fideszt fogom zenélni. Úgyhogy nézd, nyilvánvaló, hogy van jó néhány ilyen levél, mert ha ez nem lenne, akkor én azt gondolom, hogy igen nehéz helyzetben lenne az ügyészség.
1: Így biztos, persze.
0: Rámondani egy produkcióra, hogy ez kulturális értékekkel nem rendelkezik. Ez az ügy kezdetén a Hankó nagyon okosan azt mondta, hogy ez egy ízlés kérdése.
1: Így van.
2: Zsolt, ugye azt gondolt, hogy a bíróság az enyhítő körülmény lesz, hogy szegény azt hitt, hogy meg fogják gyerni.
1: Hát, oké. Okay. Ja, csak mondom, hogy olyan elegánsan rázágosan így fölteszi a kezét, emberek meg börtönbe mennek miatta. Hát ez azért gyönyörű egyébként, tényleg.
0: Gondolod, hogy ő miatta?
1: Igen. Hát jó, nyilván Orbán úr miatt is, de most kérd, azért én... Jó, mindegy, most nem akarom már ezt újra és újra elmondani, de hát a választás...
0: Nem, megértem.
1: De a választás estéjén, az urnazárás után állt elő mi a fene ez a bajuszos ember, a Alapjogokért Központ, hogy ő ezt mérte. Az urnazárás után ült ott Szentkirályi Alexandra, meg Kocsis Máté a Hír TV előtt, és mondták azt, hogy a magas részvétel az nekünk szokott kedvezni. Hát hány választás volt? Egyébként ugyanez az Orbán úrnak az éje, hogy amit ugye már Tusnádfürdőn is elmondott, meg most a Köccsén, hogy hát amikor rossz a gazdasági helyzet, akkor minket vissza szoktak hívni. Egyetlen egyszer hívták őket vissza. De az már azt jelenti, hogy szoktak. Tehát ez valóban olyan politikai kommunikáció, ami megnyomhatja a kutatót, és aki egyszerűen nem meri azt mondani, amit mért. Már amennyiben tényleg azt mérte, mert ugye azt lehet tudni, hogy mindenféle ilyen trükkökkel, közvéleménykutatástól idegen dolgokkal tulajdonképpen nem létező másodlagos vagy rejtett preferenciákat satszolgattak meg. Tehát,
2: Közben megtaláltam, hogy mit akartam még rejtvénynek feladni, hogy tudjátok, hogy a Lidó szó honnan származik. Persze van utána mondani valam is csak.
1: Az áruházlánc?
2: Lidó. Van ilyen Lidó.
0: Mint a strand a Olaszországban?
2: Így van, igen. De meg is mondtad, de azt jelenti, hogy homokos, fenyes vízpartot jelent eredetileg.
0: Büszke vagyok magamra az életet.
1: Na ugye.
2: Csak eredetileg nem déve, hanem téve volt, aztán a latinból megváltozott egy kicsit. Csak azt akartam mondani egy lazításnak, hogy emlékeztek rá, hogy néhány évvel ezelőtt mekkora nagy horderejű csata volt tulajdonképpen a környezetvédők, lakosok versus hát építők és partrombolók a Fertőtónál. Uh-huh. Sok hírekben benne volt, meg rengeteg tiltakozás volt az egekbe, ment a jajszó, mert egész komoly ilyen vízre épített ilyen nem is hagyják azokat a házakat, amelyek
1: szölöpházak,
2: igen, voltak, és tulajdonképpen már teljesen beleolvadtak a természetbe, körülölte őket a nádas, meg az egyik egy nagyon természethű volt az egész, és nagy idegenforgalomban jutott le, voltak strandok, meg kocsmák, vendéglők, és az egészet letarolták a nerdlovagok tulajdonképpen. Kiemelt kormányzati beruházásnak nyilvánították természetesen az egész területet, körbekerítették a cölöpházakat, a tulajdonosok költségén bontották le, képzeljétek el. És tönkrevágták az egészet, majd rájöttek, hogy túl drága, meg néhány dolog nem smakolt, meg a gazdasági helyzet nem olyan volt. Az egész ott áll bekerítve, ki van írtva minden, rengeteg ilyen beton alap elkészült a majdani esetleg épületeknek, ami a nádas helyén van egyébként, és egy ilyen utálatos ipari romlásnak indult ilyen kősivatag, az egész, vagy betonsivatag. És vele szemben a túloldalon a tejelmézen folyó kánoán a

0: hogyha egy tollvonással rendezik a tulajdoni kérdéseket, és ezt az egész neresdítot megszüntetik, elő fognak jönni olyan emberek, akik látnak fantáziát abba, hogy visszaállítsák, ami az osztrák oldalon van. Csak ehhez nem tudom, milyen tulajdoni viszonyokat kell ott rendezni. Nyilván, hogy akik ezt művelték, és akik ezt hozzájutottak, azok most ugye a háttérben kusadnak, és legalább annyit akarnak kimenteni az ügyből, hogy valamiért a földet eladni. Különben még az sem marad nekik. Na mindegy, borzalmas, láttam képeket én is.
1: Gondolom, a cülöpházak azok azt jelentették, hogy a mögöttük levő terület az nem volt az övéké, hanem csak a ház, ahol voltak.
0: A vízfelületre
1: A
0: engedték azt, hogy
1: vészfelületre,
0: azok
1: igen.
0: olyan volt, mint egy ilyen kis hajó, ami ott ázsorog.
2: Amúgy
0: Horgásztak.
2: nem tudom, a Bokodi tavat ismeritek-e?
1: nem is hallottam egy róla.
2: Bokod az
0: Hol van?
2: Komárom megyében van, ugye én Oroszlányban születtem, és utána Bokodon laktunk talán 3 éves koromig, 4 éves koromig, és ott van egy erőmű, és annak ugye ugyanúgy van egy hűtőtava, mint ahogy általában az erőműveknek szokott, és azon egy nagyon hasonló, egyébként rettentő jól néz ki, egy a fertőtavihoz nagyon hasonló ilyen horgászházak vannak, szintén ilyen cölöpházak, de azokhoz tartozik mindegyikhez parti telek is, igaz, hogy ilyen nagyon keskenyek, de van egy bejárata, tehát ott megy egy utca, és akkor ott be lehet menni a telekre, ami mondjuk egy zsebkendőnyi, mert nem az a lényeg, nem azon van a ház, hanem már bent a tavon. És akkor ezek ott vannak a tavon, simán végig lehet menni, hát már nem a idegeneknek, hanem ugye akik ott laknak, azok ott végig tudnak sétálni az egész tó hosszán. Nagyon jól néz ki különben.
1: Na, de el fog menni, Bokod, tehát merre fel oroszlán kell.
2: Bokod, igen, Oroszlány, Tatabánya, mit tudom én most így pontosan, hogy hol van, mert
1: Érdekes, hogy mit jelent, mert Bács Bokod, az meg egész máshol van, az meg.
2: aha.
1: Bokod. De jó, mekkora ez a tó?
2: Hát nem
1: Mest
2: nagy.
1: mesterséges tó egyébként?
2: Fogalmam sincs ezekre a kérdésekre, nem számítottam. Nem tudom, hát gondolom, hogy
1: Gondolom, egy patak van
2: igen.
1: földúzasztva.
2: Hát feltételezem, igen, úgy szokott.
0: És ennek köze volt az erőmű hűtéséhez?
2: Persze. A
0: Hát
2: Markazi
0: akkor
2: tó
0: valami.
2: az a Markazi erőműnek a hűtőtava, ez meg a Bokodié.
1: És ez milyen hőerőmű?
2: Hát ez egy sima szenes hőerőmű. Nem tudom, hogy működik-e még, szerintem igen, különben.
0: Ha az
2: Egyébként ott
0: erőműhöz
2: a...
0: csatlakozott, akkor kell lenni természetes utánpótlásának, tehát valamilyen
2: Igen,
0: patak
2: igen,
0: vagy
2: igen.
0: valami.
2: Valami van. És egyébként az is érdekes, hogy így a tó fölött van egy ilyen csille, ugye, mert a szenet azt ilyen csillékkel vitték be, de ilyen zárt, tehát tulajdonképpen kívülről nem látod, olyan, mint hogyha egy nagy cső menne át a tó fölött egész az erőműhöz. De majd ezt nézzétek meg, hogyha érdekel bárkit is.
1: Hogyne. Én szeretek ilyen obszkurus helyeket meglátogatni. Például voltatok ti Gánton, ahol a Dolomit Kft. Működik.
2: Mi egyszer átmentünk rajta kocsival, de nem álltunk meg.
1: Tudni, az is nem.
0: Nem jártam még ott.
1: Gánton az egyik oldalon van a bánya rész, tehát a főútnak mész, akkor egyik oldalon bánya, a másik oldalon meg egy nagyon nagy érdekes képződmény, hogy úgy hívnak, hogy Holtály. És egy olyan kb. 5 perces séta vezet onnan a főútról, ilyen látszólag nem tudod, hogy hova vagyunk, mi érdekes lehet itt ebbe a kis kirándulásba, és egyszer csak egy ilyen kanyar után egy rendkívül érdekes ilyen természeti képződmény van. Három oldalon fal veszi körbe, egy olyan 30-40-50 méter magas, majdnem függőleges, ilyen, mint hogyha késsel vágták volna a sziklát, ilyen gyönyörű erezetű vörös kő az egész, ilyen már nem is tudom, mészkő vagy mi lehet az ott, és lent ez a terület körülbelül 2-3 futballpálya nagyságú rész, amelyik minthogyha teniszpálya sarakkal lenne felszólva, tehát vörös az egész, ilyen dimbi-dombi van, és tehát a dimbi-dombi ilyen 3-4 méteres ilyen kitüremkedések és egyebek, és a közepén van egy picike kis tó, de

0: Ennek kicsi olyan 10 méteres körülbelül, aminek egész valószínűleg kékes zöldes vize van, és a vörös földön ilyen sódárból helyenként fák nőnek ki, és azok meg ilyen egész harsogan zöldek voltak. Nem tudom, hogy most nem szárazságot hogy bírták, de ilyen egész nagyon furcsa kontraszt, ilyen nagyon-nagyon erős kontraszt volt a vörös háttér és a zöld növények közül, és egészen varázslatos hangulata, és úgy hívják, hogy holdtáj a környéken, holdtáj, és akkoriban sorba álltak a filmesek, különböző filmprodukciók, itt amerikai filmeknek a Mars jeleneteit itt forgatták ebbe ezen a helyszínen, és teljesen ingyen lehetett megnézni, tehát néha két-három évenként elmentünk, és egy órát sétáltunk ott aztán. Úgyhogy feltétlenül mehetek, nézzétek meg, biztos ma is megvan még. Szigorúan természeti területek nem voltak ezek a ovális táblák mindenhol, ahol.
1: És fölvidítsalak Zsolt közben, felolvasom neked azt, hogy a hazánk egyik rejtett kincse a vértes lábainál fekvő oroszlányhoz közeli Bokodi tó, melynek partján az utóbbi évtizedekben kiépített úgynevezett úszó falu csodájára jár a félvilág.
2: Úgy van.
1: Tehát létezik.
2: Na, hát.
1: Létezik és prosperál. Partját elfoglalják a különleges cölöpökre épült horgászházik, hosszú fapalókor, stb. Úgyhogy él és virul.
0: Mekkora ez a tó? Mit képzeljünk el? Nincs ott a leírásban?
2: Szerintem ilyen 2-3 hektárnál ezen nagyobb. De lehet, hogy annyi sincs. Nem nagy tó.
1: Hát... egyelőre még nem láttam, de megnézem.
0: Viszont, hogy tovább folytassam, a Balatonnak egészen gyalázatosan néz ki a partján, eddig csak a Velencei tavon urgóztunk, de most már Balatonról is egyre furább képek jönnek. És érdekes módon ugye a Balaton körül a legfontosabb ilyen természetőző testület, ez a Balatoni Limnológiai Intézet, azt hiszem Tihanyban van, és annak az igazgatója azt mondta, hogy nem kell bántani, és nem kell tragédiának nézni, ami most történik. Tulajdonképpen regenerálódik a víz most, és a tó maga, és hogyha nem nyúlnak bele és béké hagyják, akkor ezeken a most kiszáradó részeken a tó eredeti vegetációja helyre fog állni. Nem kell telepíteni nádas, semmit nem kell csinálni, magától helyre fog állni. És itt a nagy alkalom, hogy új partvonalat építsenek ki, vagy ne építsenek éppen, és azok a házak, amelyeknek eddig az előszobáig ért a víz, és csak bele kellett nógatni a lábukat, azok most egyszerűen távolra kerülnek a víztől, és azt a részt mindenképpen közösségi területnek kell, és soha többé nem szabad beépíteni és engedni a bármilyen építkezésnek, és hogy kifusson egészen a vízpartig. Úgyhogy lehet, hogy ezzel a mostani állapottal azt mondta, hogy most per pillanat hiszen tragédiának tűnik, de hosszabb távon még sokat nyerhetünk ezzel.
2: Olvastam egyébként, gondoltam, hogy arról jutott eszedbe a Lidó szó, mert hogy azt mondta, hogy a partoknak egy részét lehet lidósítani, vagy tehát...
0: Nem hogy lidósodik a part, igen.
2: Igen.
1: 160 hektár a Bokodító.
0: 160
2: hektár.
1: Szíri.
2: Azta.
0: Hát akkor te nyertél.
2: Hát akkor az igen. Akkor én rosszul emlékeztem, de hozzáteszem, én nagyon kicsi voltam. Akkor még...
0: Egyébként tudod, mekkora a hektár?
2: Hát
0: 100-100. 100-100. Ez elég nagy, de viszont 160. Azt a mindenit.
1: Én megnézem még egyszer, hogy ne legyek a leghülyebb okodon, úgyhogy...
2: Mondjuk az egy... kilométerszer 1,6 kilométer, ugye? Tehát végül is nem hihetetlen.
1: Bokodi tó, lokáció Komárvásárgon, Budapestről 80 kilométer.
0: 100 hektár az egy négyzetkilométer.
1: 160 hektár fürdeni tilos.
0: Tényleg? Na,
2: akkor jó.
0: Miért?
2: Valószínűleg mély lehet.
1: Ezt nem írják.
0: A mélysége miatt?
1: Mert horgásztó.
2: Ez az, ne csapkodjunk ott, amikor a halak úszkálnak.
1: Igen, ez ennyi máshova.
0: Uh-huh. Aztán egy érdekes dolgozat felírtam, hogy olvastam most nemrég, hogy azt hiszem, nem Magyarországon, hogy Ausztriában egy srác 115 km-es sebessége ment rollerral, és neki ment egy vaskapunak, ami elhajlott meg, még komolyan sérüléseket szenvedett, a fiút meg helikopterrel vitték életmentő műtétre, hogy nem tudom, hogy túlélte ezt sem. És nem volt semmi védőfelszerelés rajta, sisak, meg könnyök, meg ilyesmi, 115-tel ment. És onnan tudják a sebességet, hogy a gyerek felvette az egészet, ez a GoPro kamerával, ami a fején volt. És teljesen rekonstruálni tudták az utolsó másodperceket.
1: Kamerát biztos, a fejét nem biztos.
0: Igen.
2: Egyébként jut eszembe, múltkor beszéltünk erről a szabadtüdős merülős hölgyről, most világbajnoki címet nyert az uszony nélküli merülésben, most meg nem nézem, de azt hiszem 73 vagy 78 méter valami ilyesmi merült egy levegővel. De ugye erről beszéltünk már pár hete.
0: Uh-huh. És most világbajnok lett?
1: Miért nem kapnak keszonbetegség?
2: Igen.
1: De azt megfejtettük.
2: Igen. Van, amit meg tudunk azért fejteni, csak nem mindent.
0: Akkor megint személyünk egy kicsit, jó gyerekek?
2: Jó.
0: És ezt mindenki nagyon ismeri. A szólót a híres Brecker Brothers-ből a Michael Brecker játsza, és a Dire Straits. Tényleg tudjátok, mit jelent a Dire Straits? Nem tudjátok ezek szerint, na hát.
2: De én tudom, azt jelenti, hogy a tönk széle.
1: Ilyen szörnyű gondok a fogalma ír körül, azt hiszem a mondás.
0: Én úgy tudom, hogy csak egyszer szorult helyzetet jelent, de a tönk széle, jó, úgyis jó hangzik.
2: Én így tudom, de nem jelent semmit.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en Andrással, Zsoltal és Papúval a éjszakás műszakot még egy jó 20 percen keresztül. A múltkor beszélgettünk a mesterséges intelligencia veszélyeiről, illetve elkezdtünk, csak nagyon messzire még nem jutottunk, és azóta figyelem, sokan megszólaltak, a nagy Harari is nagyon aggódik, hogy milyen veszélyei vannak ennek az egésznek, és meglepő módon leginkább ezeket a dolgokat fejlesztők, illetve közellevő szoftveresek, programozók és szakemberek szólnak hozzá, és látják, hogy milyen baj történhet. És egyébként rájöttem, hogy nem kell túl nagy fantázia hozzá, hogy képzeljétek el, hogyha mondjuk egy országnak, vagy egy nagyhatalomnak a nukleáris fegyver mozgatásához, ne adj Isten, bevetéséhez szükséges kódokat és rendszereket törik föl, és esetleg ott történik valami, hogy egész felmérhetetlen károkat lehet így okozni. Hát kezdjétek el, kiadják az indítási vezényszót, és hiába vannak ellenőrző rendszerek, minden azt is olyan meghekelik, és megerősítik csak, hogy igen, teljesen jogos.
1: De hát ez úgy van, nem, hogy ez teljesen mechanikusan indít, már úgy értem, hogy az atombőrönd az két külön kapcsolót kell megnyomni, nem is egy helyen vannak, tehát azt szerintem nem lehet meghekelni, de
0: miért nem
1: megint csak vissza...
0: Miért nem lehet?
1: Hát mert fizikai gombot kell megnyomnod, tehát nem valami...
0: Na de az ember, aki megnyomja, az valamilyen ismeretek alapján fogja megnyomni, tehát hírt fog hallani.
1: Okay. És hát azt tudjuk, azt szerintem mi is beszélt, vagy te mondtad, hogy ha jól emlékszem, hogy már majdnem elindítottak valamikor a 70-es években egy rakétát, mert hogy valami, igen, vagy lehet, hogy nem, mert valami műszerhiba volt, és úgy érezték, hogy jön egy rakéta, de akkor végül is nem lett világháború. De most ugye az volt a hír most, hogy Ausztráliában egy kormányszervnek a weblapját törte föl valami EMI ügynök, és most ezért oda rendelték az Atropiknak, meg a ChatGPT-nek a főnökét, hát kíváncsi vagyok, hogy oda mennek-e. De hogy itt megint csak az a kérdés, hogy milyen utasítást kapott a robot, mert ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csatangolnak a neten ilyen EMI ügynökök, és így adhok alapon just for fun feltörnek ezt, azt, amazt, ami szembe jön. Tehát ez nem így megy, szerintem.
0: Hát persze, hogy nem így megy, de természetesen a múltkor beszéltek róla, hogy amit lehet rosszra használni, azt fogják is rosszra használni. Tehát amikor lesz egy deviáns szuperprogramozó egyébként, akinek vág az egyen, mint a borotva, amikor informatikáról van szó, de egyébként meg frusztrált, meg megcsalta a barátnője, meg mit tudom én, meg testi hibája van, meg fele tudja, mi a baja, és az egész világot utálja, és egy szomorú pillanatában elindít valami szörnyűséges folyamatot, és olyan promptokat, meg utasításokat ad, meg egyebeket, amit aztán lehet, hogy majd később egyszer hosszú téli esteken visszafejtenek, és kiderítik, hogy is volt, csak lehet, hogy már késő, és nem lesz, hogy ki akar kiderítse.
1: Hát de pont ez, most akkor megint visszatérhetünk ahhoz, amit szerintem két vagy három ettől beszéltünk, hogy egy olyan külső, harmadik személy által működtetett moderációs rendszerre van szükség, ami folyamatosan karbantartott listával nézi azt, hogy milyen utasításoknak engedelmeskedhetnek a robotok úgy általában véve, és milyennek nem. És hogyha valaki ezt nem engedi be a rendszerébe, azt nem engedi be a Egyesült Államok, Németország, mit tudom én, és így tovább, és így tovább. Ergo elveszíti a piacát, ezek ugye mind startup cégek, azok kivétel nélkül veszteségesek, mindegyik, tehát befektetőkből élnek, és akkor nem lesz befektetőjük, és nem tudnak működni, hogyha nem engedik meg, tehát hogyha nem teszik magukével ezeket az irányelveket. Nekem ez a véleményem, és még csak az sem kell, hogy minden egyes ország aláírja, mert egyszerűen elfogy a levegő azok körül, akik nem engedelmeskednek ennek a dolognak.
2: Ez egy nehéz kérdés vett föl, mert én szintén most hosszasan olvasgattam, itt a HVG-ben volt egy, nem is tudom, közelmúltban egyik számba egy ilyen hosszú értekezés ugyanebben a témakörben. Hát ebbe igazad van, ugye, és ezek a nagyon okos fiúk, ezek most pont erről beszélnek, hogy csak ott nem tudnak még megegyezni, hogy oké, legyen egy külső, nevezzük revizornak, aki szemmel tartja őket, és kordába tartja őket, és egyebek, mert ne csak külső. A kérdés az az volt, hogy ki ez a külső?
1: Ki lesz az? Persze.
2: Ez egy ország, ez egy szervezet, amiben megegyeznek, az egyik, a másik pedig, mint a papu is fejtegetett, az a fenyegetettség. Hát én biztos vagyok benne, hogy ilyen egzotikus országok, mint Észak-Korea, ő nem fog ehhez csatlakozni, és élő ember megbízni nem fog az ő adataikba és rendszereikbe. És innétől kezdve majdnem ott tartunk. Persze sokkal előrébb tartanánk, mert a nagyját ki lehet szűrni, de az igazi veszélyforrások, mint a terrorizmus és egyebek, hát ez nehéz lesz. És ebből tényleg ott él a lehetőség, hogy valami degenerált neki indul egy ilyennek.
1: Persze, biztos így van különben, de én azt tudom csak erre mondani, hogy például egy bank sem működhet úgy egy országban, hogy fogom magam, azt megnyitok. Tehát például észak-koreai bankok nem lepték el a világot, pedig biztosan nagy üzlet lenne. Tehát oké, Észak-Korea majd valamit csinálhat, de például nem engedem be, és az nem engedem be észak-koreai IP címmel sehova. És tudom, hogy proxikon keresztül mennek, de minden proxit vissza lehet követni. Tehát egyszerűen föl kell készülni technológiai erre a dologra. Én egyébként, amit jelenleg komolyabb veszélynek látok, az ennek az egzisztenciális része. Anélkül, hogy elpusztulna a világ, ugye Amerikában már drónok szállítják ki a csomagokat, ugye az egy teljesen más környék, ugye ott a kertvárosban laknak a tehetős emberek, nem a város közepén, stb. Ott ez működhet, és az a futár, az nem tud elmenni programozni, és egyik napról a másikra fog megszűnni az állása. Papó mondta a fordításokat, a fordítókat, egy pillanat alatt húzzák ki alóluk a szőnyeget, és ugye a lámpagyújtogatók is eltűntek, de azért ott évtizedek voltak, mire ugye az egyik technológia átlépett a másikba, volt kifutása az egésznek. Tehát itt azon kell elgondolkodni, nyilván egyébként a világ elpusztítása is egy valós veszély, még hogyha én nem is látom annyira fenyegetőnek, hogy mit csinálunk ezekkel az emberekkel. Tehát, hogy hogyan kell megadóztatni ezeket a cégeket, akik robotokat fognak használni, hogy a jelenlegi élő emberek munkáját elvegyék. Mert az nekik hosszú távon olcsóbb, az nem lesz beteg, az nem szül gyereket, az nem lesz másnapos, és így tovább, és így tovább. És akkor viszont meg lehetne lépni azt, hogy legyen az, amit éveket, vagy évtizedek óta feszegetnek bizonyos helyeken, hogy legyen egy alapjövedelme mindenkinek, ezeknek a cégeknek a profitjából, hiszen emberek munkáját veszik el, akik nem fognak tudni más csinálni.
0: És azért, hogy a futár nem fognak tudni kódolni, neki nem is kell, mert most a programozók sem nagyon kell, hogy kódoljanak, mert azt is megcsinálhatjuk. És például a barátnőmnek a fia, aki nagyszerű programozó, mondja, hogy a kollégája már nem kódol, hanem a mesterséges intelligenciának adja oda, és az írja meg helyette a kódokat. És viccesen mondtam is, hogy tulajdonképpen saját magatok alatt vágjátok a fát ezzel, mert nem lesz rátok egy szükség. És most láttunk egy videót, egy ilyen podcastot, a Friderikusztál volt egy, azt hiszem, hogy Szegedi Balázsnak hívták, aki mesterséges intelligencia kutató, matematikus. És kiderült, hogy nagyon nagy matek zseni, mindenféle hatalmas díjakat nyert már is. A matematika egy-két ágában gyakorlatilag a világszínvonalnak felel meg, vagy a fölött van már. És kérdezte őt és a Friderikusz, hogy egyébként használ-e mesterséges intelligenciát. És mondja, hogy nem mi az, hogy használ, rengeteget használja, hiszen a legkülönbözőbb feladatokat íratja, meg írat programot, és már nem kell neki dolgozni ezen, meg modellezni, mit tudom én, hanem a mesterséges intelligencia írja másnál ezeket az alkalmazásokat, és hogy pillanatokat eljön ez a helyzet, amit most mondtál is, és valószínűleg nagyon drámai módon.
1: Igen, és ez azért sok-sok százmillió vagy tehát nagy komoly nagyságrendű ember fog érinteni, anélkül, hogy atombombákat lődöz neki az EMI, vagy bármi, vagy biológiai fegyvert csinálna. Szóval ezzel komolyan foglalkozni kell.
0: Én most kipróbáltam a nagyon nyomul a ChatGPT, hogy fizessek elő, de ingyen is meg lehet bizonyos dolgokat csinálni, és ez ilyen képalkotásra specializálódott rész volt, és kipróbáltam, mondtam, hogy elküldtek azt a hogy ilyen avatáromat, vagy ikonomat, ami a Facebookon mindig ott van levelein, egy kis ostoba fej, és azt kértem tőle, hogy csinálj belőle licces egy vízparti homokszobrot. És kérdezte, hogy még mi legyen rajta, és mondtam, hogy hát egy sirály szálljon le a fejemre. És meg is csinálta, nagyon egészen jól sikerült, csak a sirály nagyobb volt, mint én. És mondjuk az csak egy fej persze, és mondta neki, ez nem jó, a sirály ez picike legyen, a fej legyen sokkal nagyobb. Megcsinálta, és mondta, hogy sajnos eddig többet nem kérhetsz, hanem egy napot várnod kell a következő akcióra, mert csak ha előfaj fizetve, akkor lehet így folytatni.
1: Na hát ez az. Egyébként én ezt csinálnám, ezt mondtam a múltkor is, amellett, hogy bolygógyilkos vagy különben, de hogy ne lehessen ingyen hozzáférni ezekhez, legyen, kérjenek érte pénzt.
0: Én viszont elküldöm nektek mindenképpen, nem fogom elfelejteni. Láttam egy filmet, lehet, hogy ti is láttátok, egy animációs kis film a Tesláról szól. És természetesen mindenféle ezotérikus, meg csodás, meg nem mindegy, mert nem a szöveg érdekes, hanem a kép, amit látok. Nagyon-nagyon rég láttam ennyire esztétikus és gyönyörű háttereket, meg ilyen különböző műszaki leírásokat, meg modelleket, meg kapcsolási rajzokat, így mint tapéta a háttérben. Annyira gyönyörű grafikák vannak, hogy egy sajnos ordít róla, hogy mesterséges intelligencia csinált az egészet, de lenyűgöző. És tehát kifejezetten esztétikailag nagyon szépek a képek. Le is vettem a hangot, hogy nem érdekel, mit mond, csak nézegetem a képeket, és egyik gyönyörűbb, mint a másik. Hogy nézzétek meg. És természetesen sokáig dolgozik még benne, amit mondta, ez a nyelvi modell, szóval ez szerintem már réges-rég nem nyelvi modell, hanem nem is tudom, hogy lehet nyelvi szintre lefordítani ezeket a dolgokat, amiket látunk a képernyőn, a vizualitást, meg a...
1: De azt pixelenként le lehet fordítani, tehát most egy képet ugyanúgy lehet analizálni, és akkor tudja, hogyha itt volt egy piros, akkor nyilván nem statisztikailag a legvalószínűbbet tenni, mert akkor mindenképp ugyanúgy néznek ki, de választ valamit, ami statisztikailag általában úgy szokott lenni. Ezek így működnek,
0: hát,
1: akkor
0: akár minden, kiszed akár. Pixeleket ilyen nyelvtani mondat és nyelvi alapokra próbál visszatenni, szerintem ez olyan, nem is tudom, gazdaságtalan és iszonyú erőforrást igénylő felesleges dolog lenne, hogy
1: de akkor miért fogyaszt ennyi energiát szerinted? Tehát ez már pedig én szerintem, de kérdezd meg valakit, mert te nyilván többeket ismersz, aki ért hozzá.
0: De miért,
1: ezek
0: de
1: így
0: hogy
1: működnek?
0: Nem ismerek, de hogy ismerek. Azért, mert amikor én elkezdek keresgélni, és 4-5-6 websájtot megnézek, ő 4-5 milliót néz meg ennyi idő alatt.
1: Hát nem 4-5 milliót, hanem annál nagyságrendekkel.
0: Vagy még többet.
1: És hát megnéz egy rakat képet. A képhez van egy leírás. Egyébként nekem itt a Windows ugye mindig kirak valamilyen képet indításkor, és akkor oda írja, hogy ez a nem tudom milyen tó Kanadában. Tehát van hozzá leírás, hogy mi van rajta. Tehát ő ezeket tudja, hogy ez egy tó. Nem tudja, hogy mit jelent a tó, de tudja, hogy ahhoz a szóhoz, vagy ahhoz a fonémához, hogy T-O, egy ilyesmi szokott tartozni. És amikor te kérsz tőle egy tavat, akkor ő neki áll pixeleket pakolászni annak alapján, hogy megtanulta, hogy néz ki egy tó. Nyilván nem egy fényképből tanulja meg, hanem több millióból vagy milliárdból, de ezek így működnek. Fogalma sincs, hogy mit jelent a tó, meg mit jelent a hegy. Nem tudja. Hát honnan tudná? Életében nem látott se tavat, se hegyet.
2: Prezentálni tudja.
1: Igen. Én ezt így látom, a magam csekély ismereteivel, de papót nem látom, nem győztem meg most se, de se baj.
0: De mert azon gondolkodok, hogy lehet, hogy mi is pont így működünk, és hogy mi se tudjuk mi az, hogy túl meg, ezért csak tapasztalataink vannak, és láttuk már, és ezért tudunk.
1: Hát most magyarázd el egy vakembernek, hogy mi az, hogy kék. Ez teljesen tipikusan ez. Igen, hát nem fog sikerülni. De ettől még mondjuk a kék Duna keringőből, meg az, akkor lehet, hogy fogja tudni, hogy a Duna az kék. Nem tudom, milyen a kék, azt sem tudom, mi az a Duna, de ez egy ilyen bevált szó összetétel. Tehát akkor ezt fogom használni.
0: Én nem teszem, Andris, emlékszel a Braun Andrásra?
2: Mellé nyúlok, hogyha ez egyik nagyon izmos kajakos gyerek volt.
0: Kenus. Igen, ő volt, ő, amikor emlékszem, lejártam még az építőkbe, aki egy kézzel ki tudta magát húzni.
2: És fél kézzel kihúzta magát.
0: A másik kezében volt ez a 20 kilós húzó. Úgy.
2: Igen. Emlékszem rá.
0: Ő megvakult. És ráadásul ilyen szemét módon, hogy lehetett tudni, hogy egy visszafordítottatban ilyen szemideg sorvadása van. És először csak nagyon erős szemüveget kellett hordani, aztán egyre inkább sötétbe borult szegénynek. És találkoztam el később, és elhívtam a rádióba, beszélgettünk, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondott. És megmertem tőle kérdezni, nem tudom, 20-30 év vakság után, hogy emlékszik-e még, hogy milyen a kék. Uh-huh. És meg megkérdeztem, hogy milyennek képzeli a feleségét. Ilyeneket. És olyan szép, érdekes és értelmes válaszokat mondott, és mondta, hogy persze, hogy emlékszik, milyen a kék, hogy ne. Csak az most reflektáltam arra, hogy ez jutott eszembe, hogy mondtad, hogy Zsolti, hogy vak nem tudja, milyen a kék.
1: Hát már aki
0: születésétől. Persze.
2: De óriási különbség.
0: Nem azt mondtam, hogy ilyen, csak hogy innen jutott eszembe, nem? De úgyis.
2: Persze. Ja, világos.
0: Olyat is.
2: Hát ez kicsit olyan, még egyszerűbben, amikor az afrikai síkságon élő embernek megkérdezik, hogy milyen a hó.
0: Igen. Egyébként a vak, aki nem tudja, milyen a kék, arra is van példám. Nem tudom, most már olvastátok az Emma című könyvet, ami egy kutyáról szól, egy vakvezető kutyáról, és az Emmának a gazdája írja az egész történetet, aki születésétől fogva vak. És 30 éves elmúlt már a lány, vagy a nő, amikor kiderült, hogy ezt most már műtéttel helyre lehet állítani, és látni fog. És elvégzik rajta a műtétet, és tényleg meglátni, elkezd látni. És az egyik legérdekesebb része a könyvnek, hogy rettetes trauma neki a látás, mert fizikai fájdalmat, egy nap csak néhány percet tudja használni a szemét, mert szemre is, meg agyra is szinte fájdalmasan jönnek az információk, és nem tudja feldolgozni őket. És lassan a nap nagy részében ugyanúgy sötét szemüvegbe értve, vagy ilyen szemfedővel van, és csak óvatosan, és nem napfényre, meg ilyesmi, csak a szobában lámpával. És de nagyon aranyos a könyvnek a folytatás, amikor már jól tud közlekedni, már mindent tud csinálni. Azt mondja, az Emma akkor is jött vele mindig, és az Emma fantasztikus egyébként a leírás szerint, milyen okos kutya, milyen jó gazdája a gazdinak. És azt mondta, hogy már hónapok óta telt el a műtét óta, és most már tud egyedül is közlekedni akár, de Emmát azért viszi magával. Annál is inkább, mert hogyha sietni kell, valahova nagyon gyorsan mennek, vagy késésben vannak, akkor fölteszi a szemfedőt a felére, és hogy mondja az Emmának, hogy a mérjékhez megyünk. És az Emma pontosan tudja, hogy mikor melyik buszra kell felszállni, hány megállót mennek. Szerez ülőhelyet a gazdinak, addig nyomakszik, amíg valaki átadja a helyét, ő meg lefekszik a ülés alá, és számolgatja a megállókat, és pontosan tudja, hogy az ötödiknél el kell kezdeni, kikászálódni, mert le fognak szállni. De mondja, hogy ha sietni kell, akkor mondja, hogy Emma, hova megyünk, és majd becsukja a szemét, vagy fölteszi.
2: No. És a új világ megismerése az neki fizikai fájdalmat okozott?
0: Igen.
1: Ez
0: egy
1: új információ.
2: Hát gondolkodtam, hogy milyen lehet az agynak ezt földolgozni,
0: Nem
2: hiszen
0: tudta
2: ő...
0: össze, tehát tudta, hogy elképzelte, milyen a
2: Renge,
0: fasorba,
2: igen,
0: minden, de amikor látta a fákat, a jegenyéket, nem tudta, hogy azok micsodák ott.
1: Hát meg ugye az egyéb érzékei értelemszerűen kiélesednek, tehát, és az nyilván megmarad még, és ehhez még hozzájön egy csomó olyan új info, amit tényleg nem tud befogadni, hát ez nem egyszerű. De papó,
2: Jobb
1: csak
2: volt a
1: mondom,
2: szagra,
1: hogy,
2: jobb volt a szaglása, mint Emmának.
1: Csak mondom, papó, hogy egy percünk van hátra. Ha...
0: El is indítottam a búcsúzó zenénket, és akkor itt most kicsit csapongalkodunk az végén, de szerintem érdekes így. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok jövő héten, remélem folytatjuk ugyanígy. Hallgassátok a Tilos Rádiót is. Nektek meg jó éjszakát, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hello, sir.

and I was looking. I was looking for you.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren, foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezett cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu. Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Raman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. 2013 óta tudjuk, a Hold sarki krátereinek napfény nem járt a hideg csapdáiban, meglehetős vízi készlettel rendelkezik. A korábban mintegy 910 millió tonnára becsült víz évmilliárdok alatt a Föld légköréből, illetve a becsapódó aszteroidákkal jutott oda. A hír máig sem csillapuló Hold lázat keltett, nagyra látó elképzelések sora önfenntartó poliszokat, nagyipart és adatközpontokat álmodik égi kísérünkre. A Martin Elvis és Jonathan McDowell amerikai atomfizikusok friss tanulmánya a Frontiers in Space Technology-ban lehűti a kedélyeket. A legjobb esetben is csak 30 adakkora vízkészlet 98%-os újrahasznosítás mellett sem elegendő, egy pár ezer fősnél nagyobb település tartós ellátásához, számol be a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.

szép reggelt mindenkinek! Tilos Rádiót halljátok, benne a Full Vocal kezdődik éppen a hét nagy lemezével 2021-ből, Itin Shoni.

危ないですから黄色い線路内側までお下がりください。

off playing. Fat man running. Old fool walking. Dead man.

Stefan Bakta. Savo, ciao, cigarro, Lenny.

Hey. Ez volt a mai Full Vokál, még egy búcsú nóta következik, ajánlva a műsor elejét visszahallgatásra. Ditin Shoni Immigrants volt az első nagylemez, a hét nagylemeze, és előtt egy reprise. Azt hittem, hogy több szünetem lesz majd beszélni, de hát így jártunk. Hallgassatok, tilos. Ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt.
2: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben. Valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban a kutatók tanulmányukban arra következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek, a korábbi dinoszauruszokkéra emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A magyar narancsérét hallottátok?
1: Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak. Egy 3 hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Creel professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerrel jártak egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben, orvvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

가오가냐.

0: Láttad ezt a beatmixet?
1: Nagyon jó.
0: Őrület.
1: Hallottam.
0: De oda beszélj, ott a mikrofon.
2: Nem láttam, hallottam.
0: Hallottam.
2: De várjál, még hogy üljek meg.
0: Már meg vagy ülve.
2: Akkor még egyszer.
0: Az eljövetel napja. Megjövetel napja. Kezdjük újra a bejelentkezést, mert nem így szoktuk.
2: Próbáljuk meg.
0: Várjál akkor.
2: Én most szólok?
0: Persze.
2: Én most szól, tényleg szólok.
0: Tehát.
2: Jó puszi mindenkinek, sziasztok. Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Tandori Szafaládé. FM 90.3. És mi lesz ma? Vendégünk lesz, ugye?
0: Hát azt mondtad,
2: reméljük,
0: hogy ha jön, akkor...
2: Reméljük, hát... Még ilyen gyereket kell lepasszolni, meg ilyen dolgok vannak. Kedves vendégünk.
0: Mindig az a gyerek.
2: Fú, de jó annak, akinek nincs.
0: Gyerek téma van.
2: Vagy akinek már fölnőtt. Meglátod, Henti, egyszer neked is jó lesz.
3: Egyszer.
0: Egyszer mindenkinek jó lesz.
2: Na, várjuk még Hencit, egyébként bocsánat, DJ-t, de tényleg a pult mögött, és itt van még tégélőben a stúdióban. Hamarosan jövünk, drága kedves Tilos Rádió hallgatók, maradjatok velünk.

0: mindjárt vége van a tracknek, de az nem azt jelenti, hogy most zenélni, beszélni fogunk, csak jelzem, hogy vége. Kicsit lelassítjuk a témát.
1: És ha valami véget ér, mindig elkezdődik valami új. Biztos Paolo Cello idézet volt.
0: Paolo Violin?
1: Cello. Jaj, de szép.

0: Ha felébredünk?
1: Próbáljuk meg. Így kettesben, itt a stúdióban.
0: Szóval mi történt?
1: Szóval puszuljuk a Trapencit. Reméljük kényelmes az ágya.
0: Előfordul az ilyen.
1: Persze, persze. Elaludt Henciken.
0: A mai világban te is aludtál már el, nem?
1: Igen, egyszer
0: előtt. Mi volt a egyszer aludtál életedben? Vagy a műsorban?
1: Előfordult már, hogy igen,
0: mi
1: persze.
0: Mi volt a legdurvább elalvásod? Legeslegdurvább.
1: Nem biztos valami repülő sztori. Ja, nem volt pár.
0: Elaludtál repülőn és túlmentél? Vagy?
1: Nem. Ez vonaton fordult elő párszor. Na, abból volt. A vonaton elalszok, egy szobon ébredek föl hajnalban.
0: Aha.
1: Ja. Neked?
0: És akkor várjál.
1: Mi hát ott...
0: Sétálsz egyet?
1: Hát egy tök sötét vonat, egyik ajtó sem működik, mert már beállt a garázsba a vonat.
0: És akkor valami... Senkit nem érdekel?
1: Senki. Uh-huh. Aztán véscsöngettem, aztán valaki kinyitotta az ajtót, leszáll az ember. Éjszaka egy tök üres állomáson, megtudja, hogy reggel mondjuk 5:30 majd az első vonat.
0: És visszaszálltál?
1: Nem szálltam vissza, mert
0: hát
1: nem
0: aludni.
1: Volt. Ja nem, arra már nem tudtam, már hazastoppoltam. Fölvettek hajnalba és hazavittek. De mondta a kedves forgalmista hölgy, hogy itt van egy váró, ott tudok pihenni, de nem ajánlja, mert ott hajléktalanok. Hát akkor hazastoppolok, és tényleg viszonylag hamar haza is értem.
0: Jó, de ez nem egy ilyen life-changing elalvás.
1: Nem.
0: Mint a Henci, ugye?
1: Life-changing nekem nem volt.
0: Nekem sem.
1: Mindig valahogy odaértem last minute, tehát amikor nem aludtam, akkor is összejött. De olyan volt már, hogy nem jöttél be műsorban, mert aludtál, ugye?
0: Persze.
1: Olyan nekem is.
0: Hát ez
1: egyszer.
0: Minden normális ember egyszer elalszik a saját műsorából, nem?
1: Persze, főleg, hogyha reggel 5-kor kell kelni.
0: Igen.
1: Mert reggel 5-re kéne jönni, azt még megoldanám, mert akkor nem fekszek le, nem? Ez érdekes, ez a 7 órára ideérés, 8-ra.
0: Cserélnél? Szívesen egy déli műsorsávval?
1: Nem, már megszoktam ezt.
0: Ugye?
1: Na, el nem cserélném sem. Soha.
0: Soha.
1: Nem, csütörtök hajnal az.
0: Maurókkal nagyon jó váltani.
1: Persze.
0: Pláne most, hogy van nekik új szignáljuk.
1: Új szignál. De Rádió Nostra.
0: Visszakeressük a archívból, bejátszok azoknak, akik nem hallották.
1: Hát ha megtalálod, azért jó sokat kell pörgetni, vagy tudod, hogy pontosan timestamp-be hol van?
0: Ja, mert most különző...
1: Igen, a műsorban játszottad, ja. Tehát nem úgy, hogy úgy
0: írva. Igen, már nem elég mondjuk, hogy hallottam, de egy élmény volt. Nekünk is kéne egy szignál, nem?
1: De nekünk van.
0: Bármelyik az.
1: Bármelyik, ami. Bármi.
0: De hogy AI generált szignál.
1: Hát kigyert.
0: Kérjük meg a Hencit.
1: Rittyentek én egyet AI nélkül, de mindegy.
0: Most már mindenki AI-val dolgozik.
1: Én nem.
0: Hát ez az.

0: meg is nézheted magad.
1: Uh-huh.
0: Tehát amikor
1: egy AI egy vakol, vagy egy AI plafont fest.
0: Egy AI prompter fél óra alatt 20-szor annyi trekket előállít, mint te egy hét alatt.
1: És ő is élvezi, miközben csinálja?
0: Hát biztos.
1: Akkor jó.
0: De nem.
1: Mert én azért csinálom for fun.
0: Aha. Hát egyébként, Renci, ha már felébredtél és nem aludtál vissza, akkor
1: betelefonálhatnál.
0: Elmondhatod, hogy mennyire élvezed a promptolást, amikor promptolsz. Egyébként van annak egy, hogy is hívják, bája.
1: A promptolásnak?
0: Igen. Amikor az ember így próbálja megfogalmazni, nem? Hogy mit akar, hogy nézzen ki, hogy ne nézzen ki.
1: Igen. A megfelelő kérdéseket kell feltenni, az izgalmas, hogy jó legyen a válasz.
0: Jönnek az izgalmas pillanatok, hogy na vajon mi lett az eredmény. Tehát ez is egyfajta út. Nem ugyanaz.
1: Nem ugyanaz.
0: De ott is van út, meg megérkezés.
1: Na, nekem ez kevés türelem.
0: Igen?
1: Aha.
0: Inkább te magad?
1: Aha. Ja.
0: Ha más nem. Isten is megsegít.
1: Uh-huh. Na, figyelj. Magadulom, persze.
0: Felgyorsultak az események.
1: Mivel kapcsolatban?
0: Mindennel.
1: Mindennel?
0: Hogy kezeljük ezt a speedet?
1: Hát, próbáljunk lépést tartani?
0: De lehet?
1: Nem. De próbálni
0: tehát
1: lehet?
0: Tehát most így gondolj bele, hogy mondjuk 15-20 évvel ezelőtt kinyitottad a lapot, akkor mennyi hír jött szembe, és milyen volt, és most?
1: Hát most jobb hírek. Jobb hírek jönnek.
0: Jobb vidékről, és több?
1: Jó hírek vidékről.
0: De nincs egy ilyen érzésed? Ez a fejkapkodás? Mondjuk az inkább egy mozdulat.
1: Nincs bálványokat. Nekem nincs annyira. Ó, lehet, hogy...
0: Ó, megjött a vendég.
1: Fölveszem, jó?
0: Ne! De azt adásban vedd föl.
1: Hello.
0: Izgalmas.
1: Na, szia, hogy látod, szerinted ide érsz? Lent?
0: Izgalmas.
1: Fönt? Már is jövök ki.
0: Megérkezett a vendég.
1: Jövök.
0: Elképesztő. Megérkezett a vendégünk. Na figyelj, erről beszélek, hogy felgyorsult a világunk, egyik pillanatban csak úgy beszélsz a rádióval, és a másik pillanatban meg felhív a vendéged a műsorban, hogy itt vagy. Van. Kedves tilos rádióhallgatók, ez a Tandori Szafaládé. Élőben érkezik a vendégünk, Henci ágyból, TG kint az előtérben bekíséri a rendező urat, aki már is belép a stúdióba, és itt van! Szia! Ez az igazi, az élő műsor varázsa, látod?
1: Még mindig?
0: Hát persze, folyamatosan. Ennyi.
1: Nem. Ahova jól esik, válasz egy széket.
0: Nyugodtan pihenj, szuszanj egyet. Be vagy kapcsolva a mikrofonba.
2: Hát, kedves hallgatók, jó reggelt.
0: Szervusz. Elmondod?
1: Mondjam én, hogy itt a Pálfi Gyuri. Itt van a Pálfi Gyuri ma reggel. Mit mondja, rendező vagy filmrendező?
2: Én azt tudom, hogy filmrendező.
1: Filmrendező.
2: Lehetnék koncertszervező vagy rendező.
1: Vagy színházban is rendezve. Hát színházban is rendezhetem.
0: Vagy politikai rendezvényrendező.
2: Igen, akármi, igen.
1: Mit mondtál?
0: Politikai rendezvényszervező.
2: Filmrendező, ebből van nekem papírom.
0: És mikor voltál utoljára a Tilosban? Azt is tegyük hozzá.
1: Még a...
0: Várjál, de biztos, hogy nálunk volt utoljára, mert szerintem többen is nem hívnak más műsorok?
1: De.
2: Nagyon régen volt, nem emlékszem.
1: Még a Pénzverdében, az biztos.
2: Ott valaki felhívott, hogy benne vagyok a Tilosban, de az ismétlés volt.
1: Az ismétlés volt, igen. Azt én is hallottam. Az volt, amikor elaludtunk, vagy valami utca, valami miatt nem jöttünk végén, és akkor lement egy ismétlés bizony. És még következő héten is valaki, egy betelefonáló hivatkozott erre a műsorra, és mondták neki, az archívumból volt egy sajt, ez nyugodsz. Ugye most aktualitásokkal jövünk, ugye?
2: Nem tudom, én csak jöttem.
1: Hát ahhoz képest, ami...
0: Hát a 10 évvel ezelőttihez képest...
2: Hát az ismétléshez képest...
1: 10 évvel nem volt az.
0: Jó, de egyébként most köszönjük, hogy bejöttél. Tényleg nyugodtan pihenj, meg akkor...
1: Vedd
0: le a kabátodat.
1: Készítsünk
0: a műsorból, és akkor is szól a zene, és akkor utána kezdjük.
1: Újra vágjuk meg.
0: Igen,
1: persze.
2: Készítsünk? nem, nem, nem, az olyan jó.

0: Vége a tracknek, csak úgy mondom.
1: És mi ahhoz igazodunk?
0: Hát, hogy várjál, visszatekerjem a tűt.
1: A tűt, dobd. Tessz, az elejére.
0: Visszarakom a legalább.
1: Nagyon jó kis ridém ez a, ez nagyon jó kis ridém.
0: Igen, nyugodtan vedd fel a
2: hogy ne, engem zavar, nem vagyok zavar. Profi, mint ti.
1: De profinak nézek ki.
2: Ja, hallományt mondtak, úgyhogy így jó.
1: Jó, ha majd telefonál lesz esetleg. Igen. Akkor.
0: Lehet, hogy Jánci be fog telefonálni.
1: Mert ő már látta.
0: Igen. Legyünk őszinték rögtön a műsor elején. Ugye, TV?
1: Igen, de mondjuk be még egyszer, hogy Pálfi György filmrendező a ma reggeli vendégünk.
2: Jó reggelt!
1: Okay. És mostanában úgy tudom, hogy elég jó, hogy ennek így fesztiválokra jár meg hasonló, amióta kijött az új filmje.
0: Az új filmje, amit?
1: Amit AI nélkül csinált.
0: Egyrésztről.
1: Szögezzük le.
0: Ez egy fontos.
2: Kigondoltam, hogy ez lesz a legfontosabb.
1: Képzeld el, hogy a Henci ezt emelte ki, a műsorvezetőtársunk, aki előtt és már nem tudott bejönni, hogy ő már látta, és fantasztikus, hogy jó, és nincs benne AI.
2: Igen, de szóval nagyon, nekem nagyon furcsa, mert igen, ezt érzem külföldön is, nagyon szeretik, hogy nincs benne AI, de hogy ez...
1: Bocs,
0: ez miért furcsa?
2: Ja, nem, vagy AI. Hogy
1: igen,
2: hívják,
1: csak mindegy.
2: Hogy hívják ezt, mert szuper én aztán tök nyugodtan beleraktam volna, hogyha szükséges.
1: Esi.
0: És nem. És mitől válik szükségessé?
2: Hát amikor így elkezdesz egy ilyen furcsa filmet csinálni, ugye ebben a filmben tyúkok játsszák a főszerepet, akkor így van egy ilyen áterved, hogy megpróbálod élő állatokkal, végül is az a legegyszerűbb, legolcsóbb, tök
0: az az olcsóbb?
2: Hát persze, hát szépek. Tudsz venni tyúkot nagyon olcsón.
1: Mint egy CGI csapat.
2: Sokkal olcsóbb, mint megépíteni 3D-ben, vagy külön a tollakat megfesteni, figyeled? Addig animálni, ameddig...
1: Mondtam én.
0: Köszönjük szépen.
1: Jobb az eredeti analóg, meg mindig.
0: A lecsóba, a műsorunk lecsójába. Tojásos. Ha már
1: csak,
0: akkor tojásos lecsó az alján egy kis pörccel. Szóval, uh-huh. hogy pont erről beszélgettünk a TG-vel, hogy ugye a Huckle-nél az ilyen nagy etvasz volt, hogy CGI-t használtál, és hogy jól. Tehát, hogy nem
1: az első magyar normális CGI volt, amennyire emlékszem, ami nem Pirks kapitány emlékeztetett.
0: Nem
1: a Huckle-ban.
0: Nem bén a CGI volt.
1: Így van, hogy végre nem bén a CGI.
0: Hogy elhittük.
1: Igen, az a vadászrepülő, az tök oké.
2: Igen.
0: Tök elhittem. De hogy most már...
1: De most már tudod, hogy nem igaz, hanem film volt az egész.
0: Ez a télapó halál mellé betettem a polcra, a traumapolc. Hogy most már a CGI az halott, nem? Ez egy naív kérdés volt.
2: Hogy a CGI
0: az halott-e?
1: Nem, hát AI-t is használnak hozzá.
2: Tulajdonképpen lehet, hogy máshogy hívjuk, de hát az AI-jel előállított film
1: az is
0: CGI.
2: Hívhatjuk CGI-nak.
0: Tehát akkor az AI-t betoljuk.
2: Mert ugye ez a Computer Generated Image-nek a rövidítése.
1: És attól, hogy nem te tervezed meg, hanem az AI attól az még a CGI.
2: Igen. És akkor picit máshogy kell hozzáállni, meg a fene tudja, hogy mi lesz belőle, amit kidob az Emmy, de valami érdekes lesz.
0: És akkor azért használtad azt a nem Emmy-s cégét, mert hogy olcsóbb, illetve megvalósítatóbb volt így megcsinálni.
2: Hát vadászgépet, amerikai F-16-os vadászgépet nem tudtam
1: bérelni.
2: És ők meg
1: nem úgy megy.
2: Igen, nem
1: fölmész a netre. F-16-os.
2: Egyébként meg kiszámoltuk akkor ugye pont a King Béláék, akik csinálták a trükköt, ők kiszámolták, hogy elfér-e az alatt a híd alatt az a gép.
1: És
2: igazából néhány centi elfér, de ezt nem tudja megcsinálni pilóta, hogy így elrepülni.
0: Tehát akkor igazából ez volt a megfontolás.
2: Igen, az olyan, mert amikor tervezel egy ilyen űrfilmet, és megépíted az űrhajót, nem mész föl a űrbe megcsinálni a jeleneteket.
0: Jó, és akkor
2: nem, a rendezés az egy nagyon praktikus szakma, van A-terv, B-terv, C-terv, B-terv.
0: Az én fejemben így ez az emlékért, hogy te ez a praktikus
2: az vagy. Az AI ebben a tyúkban például a harmadik volt, tehát előbb építettük volna meg 3D-be, mint sem, hogy...
0: Jó, és akkor itt jön akkor most a lényeg kérdés, tehát akkor az a tételállításod, hogy amikor forgattátok 3 éve?
2: Igen.
0: 3 éve forgattátok, jó, akkor mondjuk, mit tényleg nem volt, nem tartott ott az AI, ahol most...
2: Nem, most is éppen, hogy ott tart, hogy ezt meg lehet szentelni.
0: Hogy jó, de akkor mi menjünk előre egy évvel az időben, most ha ugyanezt a filmet most kéne megcsinálni, hogy egy év múlva kell megcsinálnod, akkor azt mondod, hogy még mindig olcsóbb lenne
1: tyukot venni
0: a vásárban.
2: Most már nem mondom azt.
1: Aztán mindenit.
0: Na erről beszéltünk, látod, a gyorsulás.
1: Paradigmaváltás.
0: Na, a gyorsulás.
2: Igen, tehát inkább azt gondolom, azért lehet ez az AI-mentes film akkora nagy érték, mert ezek az utolsó pillanatok, hogy ezt így érdemes megcsinálni, vagy valóban a valóságot lefilmezni. Mert most már tényleg valószínűleg már amikor még nincs pénzem, és szeretnék producerektől, meg különböző támogatóktól pénzt kérni, akkor is rögtön AI-jal legenerálnék néhány snittet, hogy megmutassam, hogy ez lehet. Hogy ez majd hogy fog kinézni. És hol lesz a kamera, milyen lesz a hangulata.
1: Tehát AI storyboard, mondjuk.
2: Igen, most már, sőt, ezt azt hiszem meg is követelik, hogy így legyen. Rögtön az előzetesét csináld meg egy filmet.
0: És akkor itt jön egy mellékkérdés. Mennyire zavar, hogy erről beszélünk? Zavar-e?
2: De nem, nekem ez most...
1: Miről szeretnél beszélni?
2: Nekem úgy tűnik, hogy bármilyen szakmai beszélgetés van, az rögtön az AI-nál fog kikötni mostanában.
1: Mi nem értünk a szakmához egyrészt, másrészt mostában elég sokat foglalkoztunk az AI-jal, úgyhogy nagyjából te most ebben belecsopkán kell.
2: De mindenki, tehát hogyha...
1: Figyelj,
2: néhány nappal ezelőtt az Manyiba bárkivel leültem, csak az AI-jal lehetett beszélni.
1: Dob fel a fülest, léci. Van egy telefonon.
0: És reméljük, hogy a Henci az...
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, a Henci.
0: Henci az,
3: jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Szia, Henci.
3: Jó reggelt, megígértem, hogy betelefonálok, sajnos elaludtam, mikor a TG hívott, akkor ébredtem.
1: Hát, legközelebb korábban hívlak.
3: Köszönöm szépen. Hallgatom a beszélgetést, és hogy rögtön felmerült az AI, illetve hogy nem ezzel ügyeskedtél. Engem az érdekelne, hogy lehet egy tyúknak a viselkedését úgy filmezni, hogy ne egyszerűen egy megfigyelésnek hasson, hanem legyen annak egy dramaturgiája.
1: Hogy
3: mennyi ebből a rendezés, mennyi a vágószobában született rész, és hogy lehet a tyúkot instruálni?
2: Lehet. Tehát az a nagyon érdekes, hogy nagyon együttműködőek a tyúkok. Igazából nagyon könnyen lehet őket rávenni arra, hogy dolgozzanak, mert ameddig éhesek és szeretnének enni, és a legfinomabb falat az mindig a állattrénernél vannak, ezért nagyon sok mindent hajlandó megcsinálni.
3: Tehát akkor előre megtervezted azt, hogy a tyúk mit fog csinálni, és hogy pontosan mit fogunk látni?
2: Nagyjából elgondoltuk azt, hogy mit tud egy tyúk. Beszéltünk a halászárpi állattrénerrel is, és a legnagyobb ügy az volt, amikor az operatőrrel eldöntöttük, hogy milyen film nyelvet fogunk használni. Hogy ezt a hagyományos, klasszikus, hollywoodi, amerikai snittelős filmnyelvet fogjuk használni, azért, hogy a tyúkok meg tudják azt csinálni, tehát snitről snitre, biztonságos körülmények között tudjuk kezelni azt, hogy jobbról bejön, felugrik, tipeg, balra elmegy. Ehhez négy tréner kell, de az egyik, aki elindítja, a másik, aki 8 tyúk kell, de az is azért kell, mert ezek egy fél óra múlva elfáradnak.
3: Utána tele lesz a begyük,
2: és akkor már nem akarnak dolgozni. Úgyhogy ilyenkor mindig kiabáltunk, hogy chicken change, és akkor jött egy éhes csirke, aki ezt megcsinálta.
3: És kivel könnyebb dolgozni, színésszel vagy tyúkkal?
1: Tyúkkal biztos.
2: Én ezt nem mondhatom, mert a színészek hallgatják ezt a műsort.
1: Én szerintem tyúkkal. Én mondhatom.
2: Én azt mondom, hogy az árpival nagyon könnyű dolgozni.
3: Egyébként vonzódsz az állatokhoz ilyen formán, hogy megjelenítsd őket, mint a társadalomnak a tagja, tehát a taxidermiában is nagyobb volt mondjuk a disznónak a respektje, mint morosgoványinak.
2: Igen.
3: Hogy ez nálad Hát egy becsípődés, vagy nem.
2: Ne, én szívesen megfosztom az embert az embercentrikusságtól, tehát szerintem azért
3: az
2: itt van egy...
3: És az állatnak meg szívesen adsz emberi tulajdonságokat.
2: Azt nem, mert én nekem nagyon fontos mindig, hogy az az állat állat maradjon. De hogyha egy kicsit jobban figyeled, akkor úgy tűnik, mintha lennének emberi tulajdonságai. Tehát van macskád, vagy van kutyád, kutyám. Akkor abban annyira azt érzed, hogy ez ért mindent.
3: Na, ennek emberi.
2: Igen, de hát igazából csak azért, mert időt töltesz vele, és megfigyeled, és én mindig azt szoktam mondani, hogy külföldön, hogy néztem, hogy mi a különbség, mint létező élőlény az ember és a tyúk között, és több a hasonlóság, mint a különbség. Tehát, hogyha jól megfigyeled, akkor látod, hogy neki is van akarata, ő is szeretne valamit, vannak vágyai, ezeket próbálja kielégíteni, ezekre cseleket és stratégiákat épít, hogy ezt így elérje. De attól én még nem humanizálom, vagy nem antropomorfizálom, hogy ezt a szép szót elővegyük, hanem én igyekeztem például a tyúkot tyúknak, a disznót disznónak. Csak azt gondolom, hogy oké, hogy az ember jár moziba, és ő nézi a filmet, de mégsem ő van a világ középpontjában. Tehát, hogy én ezt mindig egy picit ez az embercentrikusságot próbálom visszarántani, és azt mondani, hogy a világ ennél nagyobb. Itt vannak bolygók, meg csillagok, meg állatok, meg növények, meg kövek, és az ember ennek szerves része, de nem a mindenség központja.
3: Lehet, hogy pont ezt bontjuk le az AI-jal most. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm!
3: Hallgatlak benneteket!
1: A további jó pihenést!
0: Igen, jöhet a szuper intelligencia. Visszatérve a produceri elvárásokra, meg ugye az előbb elmondtál egy ilyen kis insightot, hogy csak egy jelenet leforgatásához a tyúkkal, hány tréner, hány ember, hány tyúk, meg nem tudom, mi kellett, meg tehát igen, és hogy, hát, hogy igazából most ehhez elég egy jó modell. Ugye meg a fejedben lévő, vízió.
2: Annak a csapatnak a tagja vagyok, aki egyelőre azt mondja, hogy az AI az egy dolog, egy eszköz. És
0: mint eszköz hivatkoztam rá, tehát azt mondom, hogy eszköz,
2: igen,
0: és a fejedben
2: nekem egyelőre abban nincs nagy különbség, hogy most ezt most kamerával veszem föl, vagy adok egy promptot, és az lesz.
1: Szóval amelyben, még eredmény számít.
2: Az lesz. Hát azt gondolom, hogy inkább az számít, hogy valaki el akar mesélni valamilyen formában másoknak valamit, és ezek fognak találkozni. Ezek között milyen eszköz van, az ebben a kérdésben lényegtelen.
0: Ja, te filmed azért érdekes, mert mi rendszeresen vannak ilyen összehasonlító videók, hogy így néz ki az emberi felvétel, snitt, vagy egy komplet jelenet, és akkor így néz ki ugyanez a jelenet AI-val, nem tudom, szoktál ilyet nézni, és akkor mindig látványos a különbség hát nézzél. Légy szíves. Jó. Szóval a látványos a különbség nyilván nem az AI szuperintelligencia javára, a mimika, a dinamika, a jelenlét, az érzés, meg, tehát hogy mindaz, ami miatt a színészek, ugye színészek, meg a film. Jelen pillanatban ez a különbség, ez látványos. De mondjuk, hogy ez a különbség...
2: Rengeteg olyan rendező van, és rengeteg olyan fantasztikus film, amiben például igazából nem is volt szükség színészre. Egy ilyen Hitchcock filmet megnézel, hát visszaverik a fényt ezek a sztárok, de amúgy, mintha Hitchcock azt kérte volna, hogy ne is játszanak. Tehát,
1: csak jelenlét van.
2: Igen. Például szerintem egy ilyen Hitchcock filmet, ezt most már le lehetne AI-jal forgatni, amennyiben nem szükséges, csak a jelenlét. Persze vannak olyan filmek, amik nagyon ráteszik arra az emberi érzelmekre, de én láttam már olyan rövid filmeket AI-jal, ahol teljesen elhittem, hogy ezeket élő emberek játszák. Természetesen gyorsan kellett vágni, meg vannak ennek még a trükkjei, sok mindent kell hátulról, sok a részlet, de ha valaki kiválasztja, hogy milyen nyelven mesél, akkor már lehet olyan filmet csinálni, amiről senki meg nem mondja.
0: Aha, tehát még messze az utal az AI sátántangóhoz. A filmhez visszatér, a tyúkhoz visszatérve, ugye ott viszont nem emberek játsszák, és ott ez a fajta ordító különbség az AI és a nem AI között, ott a jelenlegi modell képességek esetében
1: nem
0: már,
1: jönnek
0: már
1: ki
0: nem jön ki.
2: Hát igen,
0: mert... ezért bocs, hogy ebben belemegyünk, mert tényleg te rendezőként vagy itt az első olyan rendező, akivel erről tudunk beszélni, hogy amikor az a döntés megszületik, vagy meg kell hozni, hogy akkor ezt a jövőben, hogy ezt most akkor színésszel fogom, vagy állattal, lásd, tyúk, kutya, macska, bármi. És egyébként tudom, hogy persze vannak nagyon jó színészek, akiknek ugyanúgy el kell tartani a gyerekét, meg a nem tudom mi, de hát egyébként ott van a modell, és egyébként a produceri elvárás és a költségvetés is a tizede annak, amennyit szoktak egy ilyenre, akkor meg tudod elhozni azt a döntést, hogy én nem AI-val csinálom ugyanezt a tyúkot például, vagy egy fél filmet.
2: Igen, amennyiben olyan pozícióban vagy. Tehát, hogy nézd meg, ez a Nolan-féle Odysseus, amit így fölpumpáltak 200 nem tudom hány millió dollárra, és 1 millió méter nyersanyagot elforgattak. Ez látszik, hogy ez pont ez a rettegés ettől a mesterséges intelligenciától, vagy AI-tól, hogy na még csináljuk meg azt, hogy mi jó minőségben, mi az,
1: még amit... Egy utolsó filmet.
2: Úgy tűnik, az utolsó rugások ennek a... Mert hogy nagyon gyorsan meg lehet megcsinálni. Szerintem amíg kapitalizmus van, addig azt fog dönteni, hogy tized annyiba kerül-e a budget, vagy sem.
0: És hogyha ezt onnan abból a perspektívából nézzük, hogy a szerzői film, meg hollywoodi stúdiófilm, akkor úgy is fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy te kelet-európai csóró, kiéheztetett akármilyen rendező.
2: Kösz.
1: Igen, ez muszáj.
2: De nézzük szembe, jó?
1: Most tudták, nem jön be a párfi.
0: Fiam, műsorra mondtuk, hogy az őszintesség. Igen. Elmondtuk, hogy nem láttuk.
2: Figyelj, más azért fizet a pszichológusának.
0: Szóval, hogy te most elméletileg, és mondom csak elméletileg, egy ilyen végtelen lehetőséget kapsz a kezedbe, hogy gyakorlatilag bármiféle víziót, mindenféle mega stúdiós, meg 85 ezer másik embertől függő módon végre te fejedben lévő víziót, azt úgy, ahogy van, meg tud valósítani, és nyilván nem feltétlenül fogsz leülni egyedül a ChatGPT-vel promptolni, mert ugyanúgy lesz egy teamwork, meg kreatív munka, így meg van. Nyilván kreatív munkába beívod a ChatGPT-t, erre majd mindjárt átérünk, hogy igazából nem lesz szükséged 100 millió forintos NKO támogatásra, meg nem lesz szükséged semmire, hanem igazából azon, hogy van a fejedben vízió, abból megcsinálod szépen a storyboardot, meg mindent, és igazából lehet, hogy egy hét alatt azt az egész víziót meg tudod valósítani, lehet, hogy reggeltől estig kólás dobozon éltek, meg pizzás dobozon, de hogy ez a lehetőség, ez mennyire villanyoz fel?
1: Ez szép
2: az, hogy én ezt úgy élem meg, hogy demokratizálódik a szakma, tehát hogy elérhetőek az eszköz lehetővé teszi, hogy azokat az álmokat, amit az ember dédelget, azt megcsinálja. És én ebben tökre hiszek, ez a töltőtól, hogy így az emberek megtanultak írni, olvasni, elkezdtek tudni írni, most már majdnem mindenki tud írni, nem nagyon találkozunk olyannal,
1: aki most nem. Kevesebben,
2: na de ki ír jó verset? Tehát én ebben vagyok, hogy én annak nagyon örülök ebben a versenyben, de nem, én nem versenyként élem meg, de mégiscsak valahol az, amikor ez egzisztenciával, de ebben a dologban így nagyon érzem azt, hogy úgyis az fog jó filmet csinálni, aki jó filmet tud csinálni. Tehát most minden eszköz nagyjából lassan rendelkezésre áll, egyelőre még viszonylag olcsón elérhető, és bár ugyanakkor a másikon azt látom, hogy még nem jöttek ki ezek a filmek, tehát pedig szerintem sokan ott ülnek.
0: És miért nem jött ki? Azért, mert ti, hogy hívják ezt, úrendezők, akik...
1: Gatekeeperkednek?
0: Hát nem hiszem, hogy itt ezt lehet gétálni. hanem hogy ti még csak ismerkedtek és távol vagytok ettől, szemben a natív...
2: Én meg tudom mondani, én miben vagyok, én odaülhetnék, gondolkodom, hogy mi az a film, hogy egyedül ülök és megcsinálok, de az még nem jutott eszembe. Én pont azon gondolkodtam, hogy lehetne, amit te is említettél, ezt a teamworköt megtartani, tehát azt mondani, hogy egy stáb az nem 60-80 emberből áll, hanem mondjuk 10 jó emberből áll egy stáb, ebből ezek gondolkodó emberek, és együtt találjuk ki az AI-jal, és együtt promptolunk, és tulajdonképpen az AI abban is jó, hogy nagyon gyorsan visszajelez. Tehát van egy gondolatod, legyen ilyen egy karakter. Ne, legyen inkább olyan. Iszonyatosan jó vele karakter tervezni, mert pillanatok alatt váltja. Aztán persze beáll, nem sikerül, újra kell, teljesen máshonnan kell megközelíteni, de ez minden alkotási folyamattal így van. És akkor így ezzel hogyan lehet a teamworköt összeegyeztetni ezzel a eszközzel, viszont a teamwork azt jelenti, hogy nekem fizetnem kéne embereket, mondjuk 10-et, egy fél évig, úgy, hogy ki tudják fizetni a villanyszámlát, a szórakozásokat, a szabadidejüket, mindenfélét. Az történt most jelen pillanatban, hogy nem 200 millióba kerül egy, vagy dollárba kerül egy film, vagy Magyarországon mondjuk 1 milliárd forintba, hanem ezt a költséget le lehet húzni 100 millióba.
1: Akkor lehet, hogy ezt még toldi.
2: Na de kéne 100 millió.
0: Én például
2: ott álltam meg, kitaláltam valamit, tök jó lenne megcsinálni AI-jal, tök jó lenne 10 emberrel összeállni, 10 ember fél évig, ebéd, vacsora, kóla, ahogy mondtad.
0: Jó, de akkor most a kérdés, hogy ez különbözik a klasszikus filmtől, ahol szinte ugyanaz, van egy forgatókönyv, van egy vízió, és van a producer, meg a produceriroda, és akkor kettő meccsel, és hogy megtörténik a meccs, akkor elkezdődik a filmprocesz.
2: Ez a része ugyanaz.
0: Most akkor konkrétizáljuk, tehát ha van a fejedben egy ilyen, akkor, és odamész a producerirodához, akkor ők azt elhajtanak a vérbe, hogy nem áll Gyurikán, hát gondolkozz már, ez nem igazi film, vagy ez túl rizikós.
2: Egyelőre elhajtottak a vérbe, hogy őket ez nem érdekli. Hát ez
0: de azért, mert AI, vagy azért, mert...
2: Nem, kimondottan olyan emberekhez mentem, akik nagyon szeretnének AI játékfilmet készíteni.
0: Várjál, de most én producer irodáról beszélek, nem azért, vagy...
2: Szerintem most egyelőre ebben nincs producer. Vagyis hát úgy van producer, hogy a producer tud ugye pénzt találni, de igen. Inkább az van, hogy vannak olyan producerek, akik ilyen stúdió létrehoznak, és gondolkodnak ebben az iparágban,
1: hogy hogyan lehetne
2: ezt a stúdiót futtatni. És akkor már megvették a komputereket, kifizették a havidíjat.
0: Csak ezeket még nem tartod meg.
2: És szeretnének valakit, aki erre ezt így összefogja, lenne egy alkotói víziója.
0: Igen,
2: és akkor én lerakom az alkotói víziót, egyelőre azt mondják, hogy ez nem tetszik nekik. Vagy kitalálok valami mást, vagy ők találnak valaki mást.
0: És akkor
2: egyelőre a meccselésem van a dolog, de mindenképpen azért nem tetszik nekik, mert mögé kéne rakni ennek a 10 embernek a félhavi
0: fél és akkor azt mondod, hogy azok a mostani új hardware alapú produceri irodák, azok úgy képzelik el, hogy elég lesz majd egy ember, vagy kettő, egyik a promptoló, a másik a rendező, és azért nem fogadják el azt a koncepciót, hogy figyelj, attól még kell, még ez egy csapatmunka is.
1: Vagy csak nem tetszik a forgatókönyv,
0: vagy nem tudod.
2: Egyébként az, hogy nincs forgatókönyv, de például ennek a filmnek én már megcsináltam az előzetesét. Tehát, hogy így az már volt, hogy nekiültünk pár napig, promptoltuk, és akkor csináltam valamit, hogy néz ki. Mert minden így kezdődik most. Úgyhogy most ezzel az előzetessel például én házalok. De engem ebből egyrészt az AI-nak az agya nagyon érdekel, hogy ez mi, meg hogy lehet, meg jó lenne kitalálni valamit, hogy ami autentikus ehhez a mesterséges intelligenciától, hogy ahogyan egy 35 mm-es kamera, vagy egy videókamera, vagy egy kézi, vagy egy statív, vagy hogy a film nyelvek között, meg akár azok én hiszek abban, hogy azok az eszközök, amiket használunk a filmezéshez, az nagyon meghatározzák, hogy milyen lesz az a film. És az AI-jal most más filmek fognak jönni, meg kéne találni, hogy mi ennek az eszköznek a minősége, a nyelve, a közlése, és szerintem, ha nem is fognak a történetek, nem biztos, hogy a régi történeteket kell erre ráerőltetni.
0: De akkor azt mondom,
2: hanem ki kéne találni valahogy, hogy ennek mi a formátuma.
0: Jó, de...
2: És az az én saját választásom, hogy ebben szeretném megtartani azt az örömöt, amikor csapattal hozol létre valamit. Mert annál rosszabb nincs. Hát le tudnék ülni a géphez egyedül, de hát annál rosszabb nincs, mint hogy ott görbülök a gép előtt, és promptolgatok. Hát igen, de van olyan alkotó, aki ezt tudja. Tehát az írók azok ezt csinálják, ugye a papírral szemben egyedül. Vannak festők, akik ezt tudják, vászonnal szemben egyedül. Mi azért mentünk ebbe a film meg színház irányba, mert együtt, csapatban... Igen, valahogy ez a dialógus, ez sokkal jobban megy együtt.
0: És akkor az előbb azt mondtad, hogy a technológia az meghatározza, vagy visszahat az outputra, tehát hogy az, annak a jellegzetességei hatás már működésre mindene. Most az AI-val kapcsolatban ugye az látszik, hogy miután a modellek az elején még csak pár másodperces snitteket tudtak legenerálni, most már 30 másodperc meg egy perces snittet is le tud generálni, konzisztensen karakter nem vált fejet a nő, meg nem tudom mi. Szóval vannak ilyen trükkök, amiket már tud, de hogy ebből a limitációból adódóan a jelenlegi AI movie-k, akármilyen hosszúak, azok ilyen nagyon rövid ugye max ennyi.
2: Nem, mert ezeket ki tudod cselezni, például, hogyha megfogod az utolsó frémet, és az utolsó frémtől építkezel még egy percet, és ezt ügyesen összerakod, már két perced van.
0: Ez így van, de mégis, miután a legtöbben a limitációra tehát elfogadják ezt a limitációt, én, amit láttam filmeket, azok mindig ilyen nagyon rövid snittesek voltak. Hosszú snitt nem volt benne.
2: Egyre jó tesz, a gesztusok miatt is, tehát, hogy hosszan lebukik, igen, hogy ilyen nagyon matt az arca, nem hiszed el, de ha gyorsra vágod, vagy odarakod a kamerát, akkor meg elhiszed. Amiről én beszélek, hogy mit keresek az AI-ba, az elején voltak ilyen, meg még mai napig ilyen hibák, amikor ugye a hat kiskutya így összeolvadt, és akkor nem tudtad, hogy ott négy van, vagy öt, és akkor rengeteg lába volt, meg ugrik az ember, és rúg egyet, és hirtelen három lába lesz, de az olyan természetesen lesz, és ezt a csodát mi előtte nem láttuk. Tehát, hogy ilyen
1: akartad volna filmtökbe csinálni, az fejtörést okozott.
2: Igen, és nem is biztos, hogy eszembe tudott volna jutni, vagy nem is biztos, hogy egy ember, aki CGI-jal foglalkozik, és azt mondja neki, hogy három lábú, akkor arra ott van például a Bosch-nak a fest ő már megpróbálta ezeket, hogy nagy feje van, halteste van, három lába van, négy lába van. Mi ilyeneket tudunk kitalálni, de az AI ezt ilyen nagyon természetesre hozta, és olyan csodákat lehetett látni és egy jó ideig.
0: De akkor azt mondod, hogy téged ez kifejezetten vonz?
2: Engem ez kifejezetten izgat, ez érdekel, mert valami olyat adott emlékeztek arra, amikor a James Cameron behozta az Avatart a mozikba, és 3D volt, és az agynak valami olyan részét kezdte el piszkálni ez a 3D, hogy ez a Pandora bolygója, ez ilyen csoda lett tényleg. Hát most, hogy megint megnéztük, azért is jutott eszembe a gyerekekkel, de hát nekem nincs ott a 3D. Sem szemüvegem, semmi. Egy csak egy sima film. Egyébként az első rész az nagyon jól van elmesélve, tehát bele. De azzal a technológiával, azzal a 3D-vel, amikor az agyadat megcsavarta ott, ahol még soha semmi nem került rá, az tényleg azt a csodát adta a mozi élményben, hogy na ilyesmi ennek az AI-nak a hibája.
0: Jó, és akkor viszont
2: még soha nem látta.
0: Ez az AI hibaizmus, amiről most beszélünk, hogy téged ezt kifejezetten izgat, ez azt jelenti, hogy ne adj Isten, tehát hogy te építenél erre? erre a...
2: Nem lehet ráépíteni, mert...
0: Mert ez véletlenszerű random dolog.
2: Igen, meg nagyon sokat dolgoznak azon, hogy ez eltűnjön. Tehát ez a... ez tudod, mint amikor nagyon-nagyon jó szórakozás volt réges-régen a YouTube-ot nézegetni, mert mindig adott egy olyan kapcsolódó snittet, ami sehogyan se kapcsolódott, egyszer nem tudtad elképzelni, hogy miért kapcsolódik a kettő egymáshoz, és így végig tudtál menni a világon. Most már ez ugye az, hogy megnézel egy...
0: És az
2: algoritmus pont ugyanolyat fog bedobni, vagy ahhoz nagyon hasonlót, és egy idő után, most nem a buborékról beszélek, hogy nem fog kiengedni a buborékból, de hát én még emlékszem arra az időre, amikor a világot be lehetett járni azzal, hogy nem tudom, megnéztél egy kergetőzést, és arra meg valamiért egy kacsát adott a tóban, a kacsára meg egy rakétát, amit föllőnek, és ilyen, én akkor még azt is gondoltam, hogy ebből is lehetne egy filmet, hogy mert pont akkor még látszott az algoritmusnak kilátszottak a vezetékei, és így akkor még így meg lehetett volna fogni. Most már annyira titokzatosan hatalmas nagy, és annyira rejtőzik, hogy az AI is kezd ilyen lenni, hogy még nem régen, amikor három lába volt a ugrónak, meg hat lába a kiskutyáknak, akkor még úgy lehetett érteni, hol hibázik. Tehát, hogy hol gondolkodik másképpen, mint amit mi kérünk tőle, és ez szörnyen izgalmas. Most már majdnem, hogy gyönyörűen lehozza azt, amit kérsz tőle, hiba nélkül.
0: Abból, amit elmondasz, abból egy nagyon technológiatudatos és lelkes és követő ember képe rajzolódik ki, hogy néz ki a rendező, mondjuk nem tudom, te mennyire látsz a külföldi rendezőtársadalomra, de mondjuk a magyar rendezőtársadalomra ezzel kapcsolatban mit látsz, hogy áll le ez a témakörhöz? Ugyanígy, ahogy te, vagy szoktatok, mert úgy mondtad, hogy lemész a Manyiba, és akkor mindenki az AI-ról beszél, vagy tehát, hogy szoktatok-e erről is beszélni, hogy te figyelsz, te mi
1: máshol is, mint az AI.
0: Olyan prontoltam tegnap, ezt nézd, és igen, én is, vagy tehát, hogy ez hogy néz ki rendezőtársadalomilag, vagy filmtársadalomilag?
2: Én nem tudom. Biztos vannak, akik jobban technikatudatosak, és biztos vannak kevésbé. Nem szoktunk ilyenekről nagyon beszélni. Nem. A szakmáról valahogy ez a végén arra jutottunk így a rendezőtársakkal, hogy hogy vannak a gyerekek, mit tettél tegnap, iskola. Nem beszélünk nagyon
1: szakmáról. Találkozol egy DJ-vel, akkor te se arról
0: kérdezsz. Dehogy nem. Tegnap voltam az ezében, olyan lemezt találtam, meg nem tudom, mi nem erről, nem? Nem?
2: Hát van olyan, hogy azt mondjuk, hogy de jó filmet láttam, vagy mit láttál,
1: de mással nem.
0: Akkor van egy ilyen rejtőzködő, esetleg mindenki kicsit félve, vagy szégyenve tekinti azt, hogy ő egyébként promptolja a forgatókönyvét, és nem beszél róla.
2: Én nem hiszem, hanem inkább csak ez mindig nehéz volt. Az ember azért titkolja az ötleteit, hogy ne lopják el. Egyébként például a múltkor eszembe jutott nekem is valami olyan, hogy na, ezt nem mondhatom el senkinek, mert ez ilyen könnyen elvehető és megcsinálható az. Akkor én, mert általában én mindig azért szoktam elmondani a filmjeimet, meg a filmötleteimet, mert úgy sincs senki őrültebb nálam, aki ezt megcsinálná. Tehát, hogyha valakinek elmeséltem, hogy egy tyúkkal akarok forgatni, nem hittem, hogy holnap ő majd gyorsan beszerez egy párat, és nagyobb potenciállal, több pénzzel, és egy erős produceri háttérrel ő majd megcsinálja azt a filmet. Tudtam, hogy hagynak engem dolgozni, senki nem akar egy tyúkkal veszekedni.
0: De most már viszont ez változik, hiszen bárki csinál tyúkkal filmet.
2: Igen, de akkor is az van, hogy még mindig az van, hogy az AI nem írja meg neked a forgatókönyvet. Az AI nem, tehát hogy a kreatív része, amit az elején is mondtam, hogy te, mint alkotó, majdani nézővel valamilyen módon beszélgetsz, kommunikálsz egy esztétikai vagy művészeti termék által, ott a belépőpont, mint te, mint alkotó, és a megérkező pont, ahol a befogadó ezt, az ember és ember közötti ív, az nagyon nehéz lesz ezt helyettesíteni, mert az embert az ember ismeri a legjobban. Tehát nekünk ezt a forgatókönyvet meg kell írni, ki kell találni a mesét, és akkor az AI-nak el lehet mondani, hogy ezt így csináld meg, és akkor ezt megcsinálja, és én sokkal könnyebben és egyszerűbben el tudom jutatni ezt a befogadóhoz. Tehát én azt látom, hogy csak a a stáb, a kamera, az eszköz változott meg, de ahhoz, hogy én AI filmet csináljak, ahhoz nekem meg kell írnom egy forgatókönyvet. Lehet, hogy az AI-ja, de az AI nem kreatív. Engem például, én próbáltam forgatókönyvet írni az AI-ja, mert az a legegyszerűbb. Az meg aztán ingyen is van. Tehát
0: csinálj egy jó sikerfilmet.
2: Nem, az ott úgy nagyon nehéz, de például jeleneteket már lehetne vele építeni. Engem viszont sokkal jobban zavart ez a tudálékossága, az állandó egyetértése, az, hogy egyáltalán nem kreatív, de az próbál lenni, hogy olyan irányokba próbál, ugye, amikor a legvégén a chat szövegnek odaírja, hogy és ha gondolod, akkor még kiszámolom neked, meg táblázatba rakom, meg átrakom, de én meg nem arra akarok menni, viszont van valami aki mégiscsak beszélget velem, aki meg tol egy olyan irányba, amitől aztán totálisan elveszünk mindketten. Ő nem írja meg helyettem,
1: én meg
2: nekem még kedvem se lesz megírni, és a végén nem lesz belőle forgatókönyv.
0: Azt nem gondoltad kipróbálni az, hogy nem tudom, hogy a te kreatív énednek mi a legjobb társ dinamikai közege, meg partnere. De most mondok egy példát, hogyha ne adj Isten, szereted
1: rájöttem, hogy te mire akarsz kiukadni.
0: Szereted
1: szerintem hetes azt akarja tudni, hogy szerinted két éven belül is rendezhet-e filmet egyedül egy számítógépet.
0: Nem.
2: De épp ez az, most már bárki rendezhet.
1: De neked is lehetnék filmet.
0: Nem.
2: De már ma.
0: De tökre nem az a kérdés, hanem az, hogyha ne adj Isten, tehát itt élünk Kelet-Európában, ugye 1000 éves vérzivataros sztori, meg minden, full trauma, mindenki széjjel traumatizálja a másikat, a kreativitásban is ott kell lennie a traumának, meg a traumatizásnak, tehát hogyha, most jön a kérdés, tehát hogyha ne adj Isten, neked fontos az, hogy a kreatív folyamatban fontos egy ilyen kis nyomasztás, meg minden, akkor az AI ezt meg tudja csinálni, tehát te fel tudod personalizálni, vagy tudsz olyan personát adni neki, hogy figyelj, legyél egy köcsög.
2: Na de itt a lényeg, hogy personát adsz
0: neki. És nem akarod?
2: Nem, hát ez engem, de minek nekem még egy persona? Hát van körülöttem elég, akik biológiailag azzá lettek. Tehát szerintem, hogyha ha valami az AI-ba, akkor ez egy nagyon furcsa dolog, hogy elhiteti, hogy ő egy személy.
1: Igen,
2: tehát,
1: így van.
2: Régi sci-fi filmekben én annyira szerettem, hogy jön a robot, és elmosogatok, és akkor hozza a tejet, meg a nem tudom, de mindig így volt kitalálva a háztartási robot, vagy úgy, mint a 3PO. Amiből érezted, hogy ez egy mesters is valami. Most meg tényleg leülsz vele, és így pszichologizálsz, meg megbeszéled vele a magánügyeidet, és ez félelmetes, mert ő úgy csinál, mintha. És én meg pont azt keresem, hogy de nem, milyen valójában. Tehát ebben az AI-ban is ezt keresem. Csak már egyre nehezebb, annyira hatékonyan promptolják már őket, hogy egyre nehezebb benne megtalálni a valódit, és lehántani róla ezt a tettetést.
0: Szóval akkor a kreatív processznek az történetépítés, meg ilyen, meg karakterépítés, meg sztorivezetés, meg szín kitalálás, mint ez ebben nem tudott társként kezelni, de ahogy azt mondod, akkor...
2: Én semmilyen módon nem tudom, ő akar társ lenni, de én nem tudom társként kezelni, én eszközként tudom. És ezt, az a baj, hogy mivel ő állandóan azt tetetti, hogy ő egy társ, ezért nekem állandóan tiltakoznom kell ellen, és próbálni egy idő után elfáradok.
0: Hogy és ha megmondod neki, hogy figyelj, te nem vagy egy társ, te egy eszköz vagy, viselkedj úgy,
2: akkor is azt mondja, hogy igazad van. De ez nem tudsz mit csinálni, azt mondja, hogy így vagyok programozva. És tényleg, pedig annyira jó lenne, hogyha némán tenni a dolgát, vagy így... Tehát,
0: szerintem műsor után beszélgetni.
2: Én nem hiszem, nem, ez a világ egyik legnagyobb csodája szerintem, hogy megéltük az AI-t.
1: Szerintem így lett kitalálva, hogy personalizálva lett, hogy társnak tekintsd,
2: Nem, rosszul van, mindig panaszkodik az ember, rosszul van, de tudjuk jól, az internet is rosszul lett kitalálva. Hát az, én például, amikor kezdődött az internet, és úgy volt, hogy az egyik komputer a másikkal össze van kötve, és az össze van kötve egy harmadikra, és egy negyedikre, és egy ötödikre, és ez egy teljesen demokratikus, független szervezet. Hát most már ilyen vastag kábelen jön, és csak a Google-n keresztül lehet. vagy csak a... És egy kormány le akarja vágni az internetet, akkor egy mozdulattal levágja. Hol van már az, hogy ez géptől géptig fog menni. Aztán utána milyen jó volt kitalálva az a Facebook, vagy a Ivy, vagy ami nálunk az mennyire csodálatos volt, hogy aki ismeri egymást, az is szövi a hálót, ugyanúgy, aztán most egyetlen egy ember kezében van, aki csinált belőle egy shopping mallt, hogy így állandóan meg termékek között jársz, és azért néha beszélgetsz a barátod, meg látod, hogy mit csinálnak, de ott is csak a highlightokat, mint ha mindenki kiöltözött volna a shopping mallba, és ott találkoznak. Ki gondolta volna, hogy ez lesz belőle, és az AI-nak is ez a fölöltöztetett, hogy én egy személy vagyok, és én vagyok a te barátod, és beszélgess velem, és értem, amit mondasz, és tényleg, de ez is egy ugyanolyan hazugság szerintem az AI-ban, amit nem tudom, hogy ez egy picit sántít, de azt gondolom, hogy emiatt kezd elmenni, tehát hogy ezt nagyon nehéz eszköznek tekinteni, mert már mintha több lenne, mintha már személy lenne. Meg pedig ez egy eszköz, tényleg. Ez mindig el kell mondani előtte. Eszköz vagy, és a végén is. Eszköz vagy, pedig nagyon jót beszélgettünk, és ez nagyon furcsa.
1: Meg hát elég elején vagyunk még ennek a technológiának. Ez sok minden lesz még itt szerintem.
2: Hát nem, hát sok csoda van. Néhány évvel ezelőtt ezt nem is gondoltuk volna, hogy ez ilyen lesz. Hát nem fektettek volna bele a filmesek CGI stúdiókba annyi pénz, ha tudják, hogy 3 év múlva egyetlen egy PC-n egy gondolásra.
1: Ez a zenei producereknek egy régi álma, hogy legyen egy olyan eszköz, amivel le tudom venni a vokált mondjuk a trektről, vagy ki tudom venni csak a basszust, ki tudom venni csak a gitárt. Hát ez azért nagy dolog ez nekünk.
0: És azt csinálja, amit én akarok, és nem, azért nincsen azért baja, hogy rosszul kelt föl, és nem tudja lejátszani azt azért.
1: Na, srácok, figyeljetek, nem akarok ünneprontul, de lassan véget ér a műsorunk. Ha pár szót szólnál arról, hogy a tyúk fogadtatása milyen volt, úgy tudom, elég sok fesztiválra jársz, úgyhogy...
2: Most már nem, véget ért a fesztivál körül, és én azt mondtam, hogy véget ért, még vannak, meg még hívnak, de most már majdnem mindig lemondom, mert ugye ez tavaly szeptemberben indult Torontóba. És akkor ott nyert egy külön díjat, és onnantól kezdve ugye...
1: Szóval szeretik, ugye?
2: Hát úgy tűnik, hogy szeretik, tehát nem kapjuk meg a 5 csillagot, meg a 10 csillagot, ami járna, de egy nagyon jó, azt hiszem, az 5 csillaghoz képest ilyen 3,7, ami egy jó eredmény, azért 10 csillagból meg 7 egész valami, tehát hogy ez a jobb, vagy a közönség által jobbnak értékelt filmekre, mindig van akinek nagyon bejön, és nagyon tetszik. Persze az ember mindig olyat akar csinálni, ami 10 pontos, meg hogy mindenki szeresse. Ez a film se olyan, de ez egy nagyon szerethető mozi. A 3 olyan fesztivál van a világon, ez a, vagy 4, ez a Cannes, Berlin, Velence, Toronto, ahol mindenki ott van, aki fesztiválozik, és számít. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy Torontóban bemutatták a filmet, tulajdonképpen minden fesztivál elvitte, és mindenki be akarta mutatni, és a forgalmazó nagyon elégedett, mert én kértem tőle listát, hogy melyik országokban lesz a film, és azt mondta, hogy nem ad listát, mert higgyem el, everywhere, tehát, hogy így egyszerűen nem küld semmit, hanem tényleg mindenhova eladták. Én például nagyon élveztem, hogy az ilyen, ugye a film az mindig egy picit ilyen politika is, hogy egymás után volt tulajdonképpen egy pár hét eltéréssel az orosz bemutató és az ukrán bemutató. Tehát még Ukrajnában is, amit lőnek és nincs áram, még ott is vetítik a filmet, sőt el is mentünk Ungvárra, egy fesztiválra. De hát, hogy ezek nagyon szépek, és akkor pont a múlt héten volt az aténi bemutató. És így nagyjából 4 évvel azután, hogy én kitettem a lábamat az aténi reptérről, rá 4 évre megint, és ott bemutatták hivatalosan is a filmet, és akkor azt éreztem, hogy na ezzel ez a kör bezárodott. Atén mellett. Az fontos volt, tehát ez is ugye...
1: Tehát nem nagyon vidékre kellett menni,
2: hát hanem... Nem mehettünk. Nem, tehát igazából a filmet én a görög-török határhoz írtam, ami egy nagyon érdekes hely Görögországon, de mivel a filmes központ az Aténban van, ha 1 óránál messzebb találod meg a helyszínt, akkor az már napi díj, szálloda, és egy teljesen más költségvetés. Úgyhogy mi pontosan 47 percre találtuk meg a helyszínünket.
1: A catering. Mert azt mondtad még utolsó beszélgetésünk, hogy ha 2 éringű, akkor nagy baj nem lett egy forgatás.
2: Igen, ez az úgy, hogy nagyon fontos a büfé, de a legfontosabb a kávé, hogy az jó legyen. Tehát, hogy ez egyértelműen akkor működik egy film. Én akkor tudtam, az Úr hangja című film Kanadában nem működik, akkor bezárták, eltűnt a 2 éringes, és akkor ilyen szendvicseket találtunk a közeli gyors étteremből. Tehát ez fontos. Jó volt egyébként,

0: Ez mindig úgy van, hogy egy-egy projekt előtt az ember megpróbálja a legalapvetőbb igazságokat is megkérdőjelezni, és akkor
1: és újra
0: összerakni, mire forgatsz, addigra penge legyél, és végig tud csinálni a gyártási és az utómunka folyamatokat, arra az ember így felszívja magát. Na most igazából egy légüres tér van, mert nincs egy ilyen cél, amire, vagy amikorra nekem össze kéne raknom magam. Úgyhogy így várunk,
2: hegyekben áll az ötlet.
0: De, az van, hogy hegyekben áll az ötlet, és hogy nekiülnék annak, amit eddig csináltam, hogy akkor nem csinálok filmet, de majd, ha csinálok, akkor írok egy forgatókönyvet, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy nagyon nehéz, nemes munka, de egy hatodikat? Vagy mi most még egy hetediket is írja meg?
1: Hát, ami ott marad.
0: Mi van azzal az öttel, ami ott van a számítógépben, a folderben és a fiókban?
1: Toldit elengedted már, vagy?
0: A Toldinak ott a forgatókönyve, én nem hiszem, hogy most a közeljövőben egy ilyen 10-15 milliárdos filmre lesz szüksége a magyar filmnek. Inkább készüljenek kicsi, sok film, és én ezzel is tudok, mert nekem vannak kicsi ötleteim, nem kell hozzá túl sok pénz, 10 ember egy fél évig, tehát ez nem egy Toldi.
2: Ez szürreális a Toldi.
0: Szerintem nekem a Toldi nem engedi meg a szürrealitást, megengedi a játékosságot, megengedi a humort, megengedi a képzőművészeti és álhistorikus idézeteket.
1: Meg véres sok szereplős csata jelentek.
0: Igen, de nem.
2: Tehát akkor abból nem a Toldiból lesz az első rajzfilmet.
0: Nem, de például ugye megint csak, ha eszközként kezelem, akkor rengeteg snittet tudok belerakni.
1: Vagy apróságokat kijavítani vele.
0: Én például biztos, hogy a színészeket, a Toldit a színészekkel venném föl, és utána pumpálnám följebb éjjájjal. Nem, mert azt el tudom képzelni, hogy találok egy jó színészt, akinek nincs meg az a igazi robosztus alkata, az nagyon kevés embernek van, amilyen a Toldit elképzeli az ember, hanem az akkor azt lehet, hogy éjjájjal kell föl. De még én szerintem, igen, olyasmi akad, de még annál
1: és
0: is.
1: És még jó színész is.
0: Igen, tehát, hogy valószínűleg én is a Amerikában ezekből a pankrációs küzdőkből, de hát onnan van a Szikla is, onnan van a Momoa is.
2: Utolsó utáni is levezető kérdés, hogy előreugorva a jövőbe, amikor úgy fog kinézni az iparág, hogy igazából, tehát, hogy bármilyen színésszel dolgozhatsz, csak ugye, tehát ki kell fizetni
1: a license fee-t,
2: tehát Jason Momoa-val megcsinálhatod a Toldit, akkor...
0: Vagy építhetsz egy jogtiszta karakter. Ez miért nem egy
2: Én
0: nagyon remélem, hogy ez, például én nagyon ellene vagyok ennek az egész sztárkultusznak, ami megy. Én értem, hogy a legrosszabb filmet is el lehet adni két híres színésszel, és még lehet, hogy rosszul is játszol.
1: Hát, amit Bruce Willis csinált az utolsó, karrieri utolsó egy-két évében.
0: Például elképzelem, hogy milyen lett volna
1: mert ez
0: ugyanolyan potenciál kérdés, hogy hú, én nekem mekkora, mint ahogy az Odysseus, hogy ez egy akkora, hogy akkor ez ilyen nincs másnak.
1: Bocsik, tetszett egyébként az Odysseus?
0: Én még nem láttam Odysseus. Pedig aztán társfilm, mert hogy ugyanúgy egy a tyúknak is ez egy ilyen kóborlás, Odysseia, hazavágyik.
1: Persze.
0: Ugyanúgy egy görög tragédia van a háttérben, tehát sőt...
1: És ráadás, ez tényleg, tényleg görög.
0: Várjál, elmondom, mert ez fun fact, az én főszereplőm, a Jannis, aki az öregembert játsza a tyúkba, az egyetlen olyan görög színész, akinek van mondata a Nolan filmben. Tehát ő most Görögországban hatalmas sztár lett ettől az egyetlen egy mondattól, hogy neki megengedték.
2: És a te filmettől nem lett sztár.
0: De most ez erősíti egymást. megoldás, mert az Odysseus az utánunk forgott, de előttünk mutatták be. Hát ez is a potenciál és az erő. És most erre jön rá a tyúk. De például Németországban beérték egymást, mert az egyik teremben az Odysseus ment, a másikban a tyúk.
1: De szép.
0: És ez csodálatos. És az egyik helyen még emlékszem, hogy panaszkodtak is, hogy átszól az Odysseus, akkora mélyek vannak benne, meg olyan dübör.

0: Hát, hogy átszoltam
1: egyik. Az remélyeket bele rendesen.
0: Az én filmemnek is jót tesz, ezek a mély tüdőben dübörgések, ezek minden filmnek jót tesznek.
2: Nagyon jó. Egyébként úgy látom, hogy nem tudom, Atesz...
1: Nem kell fel ma nemzet.
2: Atesz mi van? Nem, figyelj, most jön. Nincs nemzet.
0: Nem jön utánunk senki?
2: Nincsek még.
1: Én mondtam, hogy simán átlogunk a következő műsorban.
2: Na akkor most akkor behasználjunk ki és beszélgessünk.
1: Ja, akkor egy-három perc a zene?
2: Hát de figyelj, ne az legyen, hogy mi zenélünk, azt megjönnek.
1: Ja, vagy ha megjönnek, és akkor hát majd várnak. Nem kell késni.
2: Jó, kezdjünk egy kis zenét, és akkor visszajövünk.
1: Persze.
2: Ennyi?
3: Okay, this is the Latin Dub Sound System. Mesh.

0: né?
1: Witnesses. Fleeing the scene. In news, the FIPD has failed to confirm the final destination.
2: A Foodora 20%-os osan kedvezményével ugyanis rátalált a rejtett tehetségére is.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: ...2013 óta tudjuk. A Hold sarki krátereinek napfény nem járt a hideg csapdáiban, meglehetős vízi készlettel rendelkezik. A korábban mintegy 910 millió tonnára becsült víz évmilliárdok alatt a Föld légköréből, illetve a becsapódó aszteroidákkal jutott oda. A hír máig sem csillapuló Hold lázat keltett. Nagyra látó elképzelések sora önfenntartó poliszokat, nagyipart és adatközpontokat álmodik égi kísérünkre. A Martin Elvis és Jonathan McDowell amerikai atomfizikusok friss tanulmánya a Frontiers in Space Technology-ban lehűti a kedélyeket. A legjobb esetben is csak 30 adakkora vízkészlet 98%-os újrahasznosítás mellett sem elegendő egy pár ezer fősnél nagyobb település tartós ellátásához, számol be a Köbit.
2: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben. Valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban a kutatók tanulmányukban arra következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek, a korábbi dinoszauruszokkéra emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A magyar nanacsírét hallottátok?
1: Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren, foszfor és nitrogén hiány lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: Bizony, Tilos Rádió hírek voltak.
4: Igen, és ez itt nem a Nemzeti Felkelés, kedves Tilos Rádió hallgatók, még mindig a Tandori Szafaládét hallgatjátok, most ez a nevünk. A Tandori Szafaládé, és hát a Henci ma nem jött, mert elúrt, itt van DJ, de tényleg, Tégelüpen, és ma reggeli kedves vendégünk Páfi György, filmrendező, volt olyan kedves, és akkor maradt még egy kicsit, ráhúzunk itt belelógva a Nemzeti Felkelés műsoridejében.
3: Ha már itt van.
4: Ha már itt van. Így van. Mármint a Páfi
3: György. Nem tudja, használjatok. Nem tudjak rá morra lehetőségünk, tegyük hozzá.
4: Két film között elcsípjük három évente.
5: Igen, ja, akkor viszont, ha így nézzük, akkor rengeteg idő van. Hívjatok bátran.
3: Igen, és ugye a visszatérve az eddigi műsor folyamra, ugye egy ilyen, nem is tudom milyen pillanatban, történelmi pillanatban vagyunk, amikor egy korszak véget ér a filmezésben is, ugye, vagy kezd átalakulni, uh-huh. És lehet, hogy következő alkalom, amikor vendégünk leszel, akkor már egy egészen más korszakban készült filmedről fogunk beszélni, vagy a kettő filmedről, ugye nem tudjuk.
5: Na, ez legyen gyorsan, jövök a jövő héten.
4: És akkor megoldottuk.
5: És akkor beszélhetünk is róla.
3: És igen, és akkor visszatérve még a korábban elhangzottakra, tehát hogyha nagy Isten van valakinek némi befektetni való pénze, akkor szeretettel várod, ha jól értem.
5: Ja, például ez erre is jó, igen, akkor most megragadnám a nagy nyilvánosság, és Minden filmes
4: szeretnél producer lenni?
5: Nem. Én azt várom, hogy jöjjön egy producer.
3: Pénzt adjon.
4: Azt mondom, hogy sok pénzed van, lehetsz te is producer.
3: Ja, hogy kedves hallgató. Igen.
5: Úgy igen. Igen. Tehát ez a hallgatónak mondtam.
4: Igen, hallgatónak, persze.
3: Legyen ön is producer.
5: Igen. Van ilyen, hogy kultúrmecénás, meg befektető. Igen, ilyeneket szívesen.
4: És akkor már inkább mecénás, mint befektető.
5: Hát igen. Én mindig remélem, hogy a végén megtérül.
3: Miért érdemes beléd fektetni egy producernek? Amikor azzal jössz, hogy hát figyelj, van itt egy nagyon jó ötletem, AI-val csinálnánk valamit, de figyelj, azért kell hozzá 10 ember, ezeknek ennyi a munkabére, és akkor így összesen...
4: Meg 500 millió alaphangon.
3: Nem, épp azt mondom, nem kell 500,
5: nem, ez most pont olcsóbb ezért. Nem, egy átlagos magyar film kerül most a hagyományos módszerekkel elkészítve minimum 500 millió forintba. Ahhoz, hogy így szerényen mindenki ki tudja fizetni az utómunkát, a hangot. Akkor is van technológiai költség, ez egy technikai dolog. Hát ki mennyiből tudja ezt előállítani? Úgy tűnik, hogy egy ilyen 100-150 millió a legalja.
3: Tehát, ami egyszerűen dolgozik, akkor
5: még akkor is igen, de nem merek mondani, hát biztos valaki ki tudja ezt hozni 70-ből is.
3: És token költségekből mennyi lenne ugyanaz a film? Vajon? Nem tudjuk. Nincs rá még benchmark, hogy egy másfél órás film...
5: Azt lehet tudni, hogy
3: Ferencia költsége mennyi?
5: Ugye azt nem lehet tudni a filmnél, hogy mennyivel kell túlforgatni. Akár filmet forgatsz, akár AI, hogy mikor találod meg azt az utat. Ugye onnan nagyon egyszerű a filmről gondolkodni, ahogyan mi látjuk. Hogy készen van, benne van 1500-2000 snit átlagban egy ilyen filmben. Na most, hogy csak az a 2000 snittet kéne legenerálni, annak meg lehetne mondani.
3: Igen, megkérdezzük, vagy a... Mert mondjad, addig én megkérdezem.
5: Hogy ez mennyibe kerül?
4: 2000 snit?
3: Igen.
5: De például az AI-ba lehet úgy dolgozni, hogy vannak olyan AI modellek, amik ingyenesek, vagy unlimitedek.
3: Hát bocs, még annyit mondjál meg, bocs, hogy egy átlagos snit hossza hány másodperc?
5: Hát, na, ez aztán, hát lehet 15 és
4: 90
5: és a két kocka között
4: változtatok. 90 perc, tehát 90-szer 60 osztva 2000-rel.
5: Igen.
3: Jó, akkor mennyibe kerül most a 2000-es...
5: Na, de mondom, hogy ez azért annél bonyolultam, mert hogy nagyon sok mindent kidolgozhat céljájjal ingyen. Tulajdonképpen vannak olyan modellek, amivel karaktereket tudsz felé építeni, meg tudod építeni a storyboardot, animatikot tudsz csinálni, el tudsz odáig jutni, hogy a végén tényleg csak a nagyon jó minőségű ilyen élő a létező, nagyon jól modellező, már hihető módon modellező videó AI-ok, mint a SeaDreams 2.5, vagy a Veo 3, ezek kerülnek egyébként a legdrágábbba, hogy ezekben már csak a végső kitalált snittedet adott be, megfelelő hossz kérsz tőle, egy kicsit hosszabbat. De például szerintem, amit még mindig nem lehet, tudom, hogy nemrég, egyébként ez is a múlt héten vagy két héttel ezelőtt jött ki, hogy most már hozzáfér a hatos modell a vágóprogramhoz, és megvágja neked helyetted.
4: Úgyhogy a szoftverben dolgozik.
5: A szoftverben dolgozik, és megvágja helyetted a filmet. De szerintem megint csak itt nem helyettesíthető az ember. Tehát valószínűleg megcsinálja, mint asszisztens, hogy behúzza a snitteket.
4: A modell alapján, amit más filmek.
5: A modell alapján. Nagyjából valamit összerak, mondjuk egy ilyen assemblyt, ahol így látod, de kell hozzá az ember ahhoz, hogy a végén olyan filmet tudjon készülni, hogy egy másik embernek az valamit mondja.
4: Egy Henci már régóta egy ránkért, hogy Odysseus the Fall 2026. szeptemberében jelent meg, és állítólag 150 perces, ez a teljes egészében AI generált film, legalábbis így hirdetik. Ez nem a...
5: Igen, ez az, amit
3: a... Nyilván egy film előállítási költsége nem csak maga a vágott film előállítási költség, hanem rájön a marketing, a minden is, de most csak az...
5: Ja, aztán az meg plusz, igen.
3: Azt mondja, hogy hát nyilván tétes lebontás tett hozzá. Azt mondja, hogy kb. $6,000, és ebben négyszeres újra generálási arányjal dolgozva $6,000, de mondjuk ezt szoroz meg, mit tudom én, mennyivel, 3-mal, 4-jel, vagy legyen mondjuk akkor $20,000 a token.
5: Mindenképpen az jön ki, hogy óriási.
4: Igen.
3: És akkor $20,000 az mennyi? Számoljuk csak.
4: $25,000?
3: Hát legyen. $25,000 az mennyi? Mennyivel számoljunk? 300?
4: Mindegy.
3: Hát ez 320. 8 millió forint.
4: Lesz az 10.
3: Jó, igen. És akkor most csak egy gyors felszámolás, akkor mondjuk azt mondod, hogy neked kell még melléd egy pár ember, 9 ember. 9 ember, mennyit keres egy ember egy hónapban?
5: Hát amiért el is jön, ott is ül.
3: Az mennyi?
4: Legyen $1,500.
3: De forintba számoljunk, mert magyar izé. Most magyar.
4: Ja.
5: $1,500, az 600,000 forint.
4: Így van. Mondjuk. Minimum.
3: Legyen 600,000 forint, legyen egy millió adókkal, meg minden.
4: Igen, együtt. Így van. Akkor az már annyi.
5: Akkor számolj 10 emberrel.
3: 10 millió forint havonta. Igen. Azt mondod, hogy 6 hónapig kell ez a 10 ember, az 6x 10, az 60 millió.
5: Plusz hozzáadod ezt.
3: Ez mennyi?
5: Hát 25-öt pontál, még 10 milliót hozzáadod.
3: Igen, 70, és kerkítsük fel 100-ra. Akkor 100 millió forint, még aival is 100 millió forint egy kreatív csapattal egy hoztuk ki kár.
4: Plusz még színészeknek is kéne benne dolgozni, nem?
5: Az lehet a 10-ből az egyik. Mert egy színész elég.
3: De várjál, akkor viszont kell technika, meg kameratechnika, meg stúdióbélés, nem?
5: Hogy de nem, hát az AI pont abban jó, van, hogy itt a sarokban leforgatod, a hátteret lecseréli, megtartja a gesztust, a világítást is
4: megcsinálja.
3: Tehát úgy számolsz, hogy...
5: Minél jobban felveszed, annál könnyebb lehet dolgozni. De nem kell hozzá tulajdonképpen semmi.
3: Igazából azt mondjuk, hogy attól függően, hogy mennyire tolja komolyan az ember, akkor egy 50-100 millió forintból ki lehet hozni.
5: Szerintem egy AI filmet, igen.
3: Aha. Hát akkor kedves rádió hallgatók, csak az arányok kedvéért, hogyha valaki esetleg Pálfi Györgyben, mint rendezőben látja a következő magyar AI success film
4: letéteményesét, akkor minket keressetek, és kevés jutalékért tovább vittjük a pénzt.
5: Na, jutalék már 110, ugye?
4: Legyen 105.
5: Nem tudtam, hogy ez egy ilyen reklámműsor lesz. Jeleztétek, hogy
4: terméket
5: tartalmaz.
3: Hát, de figyelj, a termék még nincs. Vagy az van, csak mi nem tudjuk, hogy mi az, mert nem árulod el. Csak az, hogy...
5: Hát ilyen pillanatban a termék, én vagyok, meg az én ötletem. Amit most itt próbáltok eladni.
3: Amit nem lehet tudni.
5: Úgyhogy csak a médiahatóság miatt vigyázzatok.
3: Azt lehet tudni, azt azért hozzá kell tenni.
4: Még nem állt fel. Ezt a kegyelmi időszakban bármit mondhatunk.
3: Az elevator pitchhez, tehát a liftből kiszállás után azért tegyük hozzá, hogy eddig más producer cégeknek nem tetszett az ötleted. Tehát, hogy ha jól értem.
5: Nem az, hogy nem tetszett. Hát tényleg, hogy mondjam, az én ötletem egy nagyon húzós ötlet. Az nem feltétlenül PC, és nem feltétlenül elsősorban a szórakoztatást szolgálja.
4: Ez filmművészet.
5: Hát, hogy én azt keresem benne, hogy ebben mi az, amit a téma és a forma találkozásával mit lehet a legmélyebb cuccot kihozni. Úgy, hogy szórakoztató is legyen, de legyen mélysége, vagy legyen valami értelme.
4: Sokat kell házolni általában egy ötlettel.
5: Rengeteget. Hát ez a legrosszabb része. Igen. Aha. Igen. Tehát, hogy ez hát legalábbis az elmúlt 16 évben nem volt kultúra támogatás, így aztán még megnehezítette a dolgot, így nagyon nehéz volt.
4: Tehát például a Tyúkra, hogy...
5: német és görög és francia pénzt találtunk. Magyarország nem vett benne részt. És ez írtózatosan nehéz.
4: Szégyen gyalázat, de hát mindegy. Újabb magyar sikerfilm majd Verik, ja, hát, igen.
5: De most talán lesz majd. Most ugye az a kérdés, hogy majd a közös adóforintunkból a kulturális minisztérium mennyit hajlandó filmre költeni, vagy most megpróbáljuk a szakma átalakítani a rendszert, és megpróbálja gazdasági alapokra helyezni valamennyire, amennyire csak lehet. Tehát ezek a például a streaming szolgáltatók megadózása, vannak ilyen ötletek, Franciaországban erre nagyon szépen vannak ötletek, hogy minden olyan szerkezet, amint a filmet tudsz nézni, mobiltelefon, tablet, komputer, annak a eladási árában benne van valamennyi százalék, amennyi film tartalomgyártásra. Hát
4: Magyarországon ez már régóta működik. Az NK azokat a pénzeket osztja szét, amit mi kifizetünk adathordozóra, stb.
5: Igen, ezek a...
4: És milyen jól működik ez a rendszer, igen. Ugye?
5: Na, hát ezt kéne jól működtethetővé tenni, és akkor valamennyire piaci alapon is tudna állni, de mindenképpen kell hozzá kulturális támogatás. Viszont... Ennek a rendszerét próbálja most az egész filmes szakma kitalálni újra.
3: Visszatérve a demokratizálódásos részhez, hogy ez nyilván azzal jár, hogy akkor innentől kezdve mindenki szakmájban elkezd filmet csinálni, most kicsit túlozva.
4: Gyakorlatilag ez?
3: Igen. Ami azt jelenti, hogy az egy egységre jutó megtermelt film mennyiség perc,
5: rengeteg.
3: Az sokkal több lesz, többszörös
4: lesz.
3: Már most is egyébként a streaming platformoknak köszönhetően, de amúgy még inkább.
5: Igen, de ide vissza lehet térni oda, amit az elején mondtatok, hogy a tyúkot is azért is azt emelik ki belőle, vagy azt szeretik, hogy az nem AI-jal készült. Tehát, hogy még azt se tudjuk, hogy ezek az AI-jal készült filmek a nézők hogyan fogják fogadni. Tehát el fogják-e fogadni, vagy azt mondja, ez csak AI, és akkor bekerül egy olyan kategóriába, amit nem nézik.
3: Tehát akkor lehet, hogy van még egy ilyen, egyfajta ilyen várakozás, hogy hát majd meglátjuk, hogy az AI-t azt hogy fogadják, ha jól fogadják, akkor én is elkezdek vele igazán foglalkozni, ha meg nem, akkor megmaradok a bevált kaftafánál.
5: Nagyon érdekes, mert például volt ez a 2015 környékén ez a felfutása a VR-nak. És mindenki azt gondolta, hogy ez a 360 fokos filmezés, vagy filmnézés
4: az a jövő.
5: És akkor ott rettető mindenki, és én is csináltam 12 ilyen kis filmet, hogy így kipróbáltam, hogy ezt így, hogy lehet a narratívát, hogy lehet és ezek én akkor azt akarom megmondani ezt az élményt, én úgy éreztem akkor, mint a Méliès, hogy így újra kell kitalálni az egész filmezést, hogy a Lumière-ék kitalálták a technológiát, ő meg kitalálja rá, hogy ez a nyelvet, hogy a filmtrükkök, a bűvészet, a csoda,
4: színház,
5: a színház, hogyan tud ebben az új formátumban megjelenni. És én azt például nagyon-nagyon élveztem, és pont ezt érzem most az AI-nál is, hogy igen, ezen van mit kezdeni, ez egy új technológia, nem a Lumière-ek találták ki, hanem mások, de hogy ezzel ennek most újra meg kell találni a nyelvét. És az, hogy ezt aztán a közönség, ez azért mondom, mert a VR-t most már nem nézi senki. Még a Zuckerberg az így tolja, de most már ő is csak arra, hogy a mindennapi életben, vagy a építkezésben, vagy valami a technológiában, vagy a sebészetben, vagy ezeken a területeken működjön, de már igazából VR filmet nem nagyon akar csinálni senki. Hogy mutassák be, az embereknek a fele rosszul lesz tőle, hány ingert kap, két perc után letépi magáról ezt a nem is egészséges túl sokáig nézni. Tehát most ez egy kérdés az AI-ban is, hogy fogják fogadni. Tehát valaki megcsinálja az első igazán jó filmet, akkor az vajon folytatása lesz-e a filmművészetnek, vagy pedig egy teljesen egy zárvány, amiben nem működik. De hát ezt csinálni kell. Tehát majd meglátjuk.
3: Az, hogy egy kicsit a vizualitásra rákanyarodva, próbálom jól megfogalmazni, hogy egy 3 perces kérdés legyen. Tehát, hogy
4: pedig abban jó vagy.
3: Hát igen, jó vagyok. És lehetnék még jobb is, majd gyakorlom otthon.
4: 5 perces kérdés.
3: Egy 5 perces kérdés. hogy az AI által nyújtott vizuális lehetőségeknek a kihasználásával te hogy állsz? Értem ez alatt, hogy mondjuk van a fejedben egy koncepció, vagy egy kép, vagy akár egy komplett szekvencia, amit egyébként leforgatni filmes eszközökkel gyakorlatilag mondjuk azt, hogy lehetetlen lenne. CGI-jal meg lehet csinálni az eddigi klasszikus CGI-jal, de hogy iszonyú sok pepecse is meg. Most még igazából, ha jó promptolod, akkor az ott van egy fél perc múlva az asztalodon, hogy ezzel te mennyire tudsz élni, játszani, szoktál-e így a vizuális, tehát konkrétan így
4: jeleneteket összerakni?
3: Igen. Amit tényleg nem lehet másképp megcsinálni ilyen gyorsan, csak AI-jal.
5: De az a jó, a hosszú kérdésekben rövid rá a válasz. Hát persze.
3: Persze.
5: Hát, hogy meg ugye én...
3: Gondoltam a
5: mert hogy én csinál, ugye azt mondta, hogy ennek a filmnek én például megcsináltam az előzetesét. Tehát, hogy ez az ember akkor megpróbálja megmutatni, hiszen ha azt szerintem egy jogos elvárás egy producertől, vagy egy finanszírozótól, hogyha ezt így csak akkor mutass már belőle valamit. Uh-huh. Tehát mielőtt összeszedett a stábot, mielőtt ráköltjük ezt a pénzt, így miben gondolkodsz?
3: Van egy nyers vizuális orgia, ami nem egy véléges film, és ez a
5: jó. És így mutatja az irányt, hogy ezek ilyen lesz a humora, ennek ilyen lesz a jelenete.
4: Milyen hosszú egy ilyen előzetes?
5: Van írva. Hát ezeknek viszont megvan a standardje, aha, ugye ez a egy-két perc egy előzetes. A két perc az már egy hosszú előzetes.
4: Tehát ez nem egy trailer.
5: Van egy teaser, de ezek teaser, trailer, mindenféle neveik vannak.
4: Szóval ez gyakorlatilag
5: ugye ebből szoktak köröztetni. 5 másodperces, 10 másodperces,
4: igen, klónokat
5: csinál. Általában egy percet szoktak vágni, egy másfél percet, az a alap. És akkor az bővítik, vagy az szűkítik. Uh-huh. De hát ez az a fura, hogy a trailer az ugye marketingre, az egy marketing termék. Most már ez lett a finanszírozásnak az első terméke. Ez már egy ilyen belső marketing, hogy a producerek értsék, hogy ez mi lesz.
3: És most egyébként ez a fajta, hogy AI-val csinálom a produceri pénztaláláshoz, hogy is hívják, hogy AI-val csinálom ez.
5: Én nagyon sok olyan AI trailert láttam, ami olyan filmet reklámoz be, ami majd színészekkel hagyományos módon fog elkészülni.
3: Ez egy általános.
5: De mivel az AI-jal sokkal egyszerűbb a hangulatát megépíteni, így megmutatják az AI-t, és ez lesz majd igazi színésszel.
3: Aha, és akkor ez egyébként működik a szakmában, hogy nem az igazi színészek ott vannak a szekvenciákkel?
5: Hát most már erre van igény, mert hogy ezt aztán lehet látni, ezt meg lehet nézni, mert ugye, hogyha leadsz egy forgatókönyvet, vagy leadsz egy filmtervet, akkor szerintem a producereknek a 90%-a beadja az AI-ba, és kér tőle egy véleményt, hogy figyelj, nincs időm elolvasni ezt a 90%-as forgatókönyvet, foglald már össze egy mondatba, és egyébként érdekes módon én is most már úgy írok forgatókönyvet, hogy megmutatom az AI-nak, hogy ha majd a producer beadja az AI-ba, akkor neki mit fog majd mondani az AI.
3: És mit mond?
5: Általában. Hát mindenféle. Egyébként ebben nagyon jó az AI, ebben az elemzésben. Ő nem ad pénzt, de ugye abba, hogy így berakja egy ilyen produceri pitchet csináljon, egy ilyen tényleg egy két oldalast, és azzal tájékozódjon a producer, abban már tényleg nagyon jó.
4: Figyelj, ha belegondolsz, hogy le akarsz adni egy egyperces trélert, azt leforgatni színészekkel, kurva sokat, milyen segget kell hozzáforgatni, azt mire egy perce megvágod, rámegy egy csomó időt, energiát, színészi munka, stúdió munka, és azt mondják, hogy nem. Nem?
5: Tehát, hogy általában azt mondják, hogy nem. Tehát nagyon ritka az, amikor létrejön.
4: Hát, ezt teljesen megértem, hogy...
5: Na jó, de ez a munkánk része, tehát...
4: Csak hogy nem fogsz neki nyersanyagra forgatni egy trélert.
5: Igen.
4: Ami ki tudja, hogy mi lesz a jövője.
3: Akkor ugye most akkor meg átugorva megint a mennyiségre, mert mondtad, hogy általában azt szoktak mondani, hogy nem. hogy akkor ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy legyen egy igened, ahhoz sok nemen kell végigmenni, tehát hogy összesen sok próbálkozásra van szükség, ha jól értem.
4: Sok lottószervényt kell kitölteni az, hogy...
3: Igen, és ugye ebben elméletileg segít az AI, hogy a mennyiséget tudod növelni, mert sokkal rövidebb idő alatt sokkal több dolgot tudsz kipróbálni, lepromptolni, legenerálni.
5: De ez igazából nem így van, hanem nem. Te akarsz csinálni egy filmet, nem akarsz rögtön 40-et csinálni.
3: Hát de kénytelen vagy. Most arról beszéltünk, hogy a
5: nem feltétlenül nem, hanem azt az egyet próbálod.
4: De egyszerre egy ötlettel házasz.
5: Igen, egy, hát vagy kettő max, de hogy így az ember nem bírja el a többet, tehát hogy így most vagy azt akarod csinálni, vagy nem akarsz, vagy mit akarsz csinálni.
3: Tehát még nincsen,
5: de muszáj ezt is kommunikálni, hogy én ezt a filmet nagyon meg akarom csinálni.
3: Aha.
5: Vannak nagyon, hogy mondják, ilyen rossz példák a világban, amikor például nagyon ragaszkodott valaki valamelyik filmjéhez, mint a szegény Sergio Leone, aki iszonyatos filmeket, csodálatos filmeket csinál.
4: És nagyon szarokat is.
5: És azt mondta, hogy én meg akarom csinálni, a volt egyszer egy amerikai, és nem tudta, és ott állt, és nem tudott más filmet megcsinálni, és aztán egy amerikai producerrel találkozott Kámba, aki azt mondta, hogy én odaadom neki a pénzt. De
4: nekem még mindig
5: és
4: az
5: állítólag utána
4: filmem.
5: Volt még egy, ami aztán 8 évig tartott, és addig ő nem csinált film, az egyet tolta. Tehát azért ebben meg kell találni azt, hogy azért egy olyan alkotó, mint én mai nap sírok, hogy mennyi filmet, mennyi jó filmet tudott valaki, meg mennyi rosszat. De mennyi jó filmet tudott valami csinálni Sergio Leone, hogyha nem ragaszkodik
4: ehhez. Az nagyon jó, hogy megcsinálta. Pont tegnap jutott eszembe, hogy már 2 éve nem láttam.
5: Igen, én meg azt hallottam, hogy én meg a hosszú verziót nem láttam, de aztán azt senki se. Aztán
4: én láttam
5: egyszer, igen,
4: Tokióban, volt a videótékában egy emelet, aminek az volt, hogy Oscar Díjas, ott csak egy egész emelet a videótékában, és ott meg volt a 4,5 órás, vagy...
5: Igen, mert hogy az egy olyan ritka változat, és általában az a jó.
3: Nem az az igazi.
5: Nem
3: az
5: a rövid, igazi. Amit mi láttunk.
4: Igen. Nem a 2 órás.
5: Nem a 2 órás.
3: Van-e még az AI-val kapcsolatban bármiféle olyan szempont, amiről érdekes lehet beszélni, és nem beszéltünk? Azon túlmenően, hogy eszközként tekintesz rá, meglátod, hogy most már az egész iparág próbálja leköpni, vagy kinyelni, vagy kiköpni, vagy lenyelni.
5: Én nem tudom, hát mindig most ugye az új trend az, hogy az apokalipszist hozza el az AI, talán még ez van. Nagyon sokan félnek tőle, sőt, mint hogyha mesterségesen lenne, ez még hype-olva is, hogy végre megint jön a világ vége, ugye elmúlt a Covid, most akkor valami megint elő kell venni, mindig kell rémizgetni, meg azt veszem észre, mivel mindenki erről beszél, hogy ez egy megkerülhetetlen téma, és bajban vannak az emberek, hogy ez hogy viszonyuljanak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon, én nagyon-nagyon sok stratégiával találkozom. A legtöbb az, hogy szó nem lehet róla.
3: Tényleg?
5: Hát igen, meg hogy miért, meg hogy tudod, hogy megírsz egy bármit, egy levelet, és ha használtad az AI-t, akkor oda kell írni, hogy használtad-e az AI-t, ahhoz, hogy megírd, vagy megírd azt a fogalmazást, vagy bármi, amiben az AI már nagy. De közben rá gondolok, hogyha én csak egy keresést csinálok az interneten, amiben már rögtön első helyen az AI-nak az értelmezését kapom, az ugrik föl, és utána kereshetsz a hagyományos módokon. Akkor, hogyha én írtam meg azt a fogalmazást, de a tényeket kikerestem az internetről, akkor már használtam AI-t. Tehát szépen lassan behálózza az életünket, és nem lehet azt mondani, hogy nem használom. Ez egy nagyon érdekes változás, én meg a változások elé nem szoktam nagyon befeküdni, hagyni kell, hogy meg szerintem iszonyatosan jó dolgok is vannak ebbe az AI-ba, csak jól kéne használni. Amit mondtam, nem erre tűnik a világ, mert a Facebook is egy nagyon jó dolog lehetett volna, meg az egész internet is egy nagyon jó dolog lehetett volna, mégis nagyon gyorsan el tudod baszódni.
3: És tehát hogy te nem az ilyen ellenálló típusú, hanem inkább egy kísérletező típusú rendezők közé tartozol az eddigi filmek alapján, legalábbis bennem ez a kép él, meg ahogy elmondtad, ez is megerősíti, van-e ezzel kapcsolatban, vagy lehet-e látni ezzel kapcsolatban bármiféle, hát a kirekesztés szó az nem jó, vagy, de inkább ilyen távolságtartást más szakmabeliektől veled, vagy bárki olyas valakivel kapcsolatban, aki így nyitottan áll ez az egész új újdonsághoz. Tehát, hogy nincsen olyan, van-e olyan, nem érzek akkor ilyen megosztottságot, hogy az old world, és akkor akik azt mondják, hogy áruló az,
4: old school,
3: aki...
4: New school,
3: igen, aha. Áruló, aki AI-t használ, áruló, aki nem mondja azt, hogy...
4: Áruló, aki CGI-t használ, áruló, aki filmtrükköt használ.
5: Hát mindenki úgy ez csinál magának helyet, ahogy tud. Ha úgy, hogy másokat leránt, akkor úgy. Én eszem, de legalábbis itt a szerzői filmkészítés az mindig arról szólt, hogy valahogy a filmnyelvvel, a témákkal, az originalitás, az új, a kísérletezés irányába haladunk, és ennek egyébként megvan a közönsége, akikről például, amikor a legelborultabb filmek is mozdulnak, azt látom, hogy még az se elég. Tehát, hogy ott még lehetett volna még radikálisabban változtatni a filmnyelven, még radikálisabb témát választani. Szerintem itt még rengeteg teendő van. Itt jól meg kéne találni az, hogy én nekem például tök fontos, hogy egy néző azért rá tudjon csatlakozni a filmre, és végig tudja nézni. Tehát én igazából ilyen öncenzúrákat hajtok végre azért, hogy nézhető legyen a filmem, és ne csak egy ilyen kísérletezés legyen az egész. Én ilyet nem érzek, hogy ezt nem akarják. Azt látom, hogy az iparág arra állt rá, hogy a tudottat, a megszokottat, nem tudom, 2.300.000-szer ugyanazt a történetet, más színészekkel, más, ilyenek ezek a Netflix sorozatok.
4: Igen, amik bevált recept, igen, nem kockáztatunk.
5: És erre megy az iparágnak a nem tudom, 90-valány százalék, most nem tudok százalékot mondani. És közben meg azt látom a közönségben, hogy nagyon vágynak arra, hogy találkozzanak valóban a szerzői filmmel, az eredeti ötletekkel, az originalitással, mindenki ilyen, és közben meg, amikor finanszírozást van, akkor ilyet nem, ezek a producerek nem merik. A múltkor pont gondolkodunk, volt egy olyan ötletünk a beszélgető, ezt nem tudom, hogy mondjam el jól, mert sem az ötletet nem lehet elmondani, sem, de hogy valaki azt mondta, ez Oscar-díj. Mondom, és így tudsz nekem mutatni valamilyen olyan producert, aki egy Oscar-díjas filmet akar, és rengeteg van, de ilyenben nem mennének bele, aha. Mert az azt mondaná, hogy ez túl rizikos, túl vad, túl radikális, őnek egy olyan Oscar-díjas film kéne, amiben ilyen szép emberek szépeket csinálnak.
4: Na, igen.
5: Úgyhogy ez nagyon nehéz ezt megtalálni, miközben igény volna rá, ott valahol a alkotó és az igény között ott el, igen. A piac nagyon nehezen fogadja
3: itt, be. Itt amit látok az, hogy ugye a te konkrét esetedben itt egybeolvad az új technológia és az új technológiával készített, vízionált, konkrét sztori.
4: Jó, de most srácok, a filmtörténetben ez nem mindig így volt, hogy folyamatosan jöttek ki az új technológiák, és az aktuális rendezőnek mindig adaptálnia kellett ezeket az új
5: eszközöket. Abszolút, hát ez viszi előre.
4: Nincs semmi új.
5: Ez egy filmes evolúció, de állandóan mindig új van. Hát ez amikor egyszer csak azt mondta ugye a Stanley Kubrick, hogy azt a katonai fejlesztést, amiben a katonák viszik a fegyvert fegyvert, a nehezebb fegyvert, a pont célra tart, mert nem mozog, azt lehetne használni karakkal, és akkor így lett a Steadicam, és kiderült, hogy Steadicammel mi mindent meg lehet csinálni, például lehet követni a kisgyereket a szálloda folyosóira, amikor biciklizik, és onnantól kezdve a filmben megjelent ez a furcsa hajózó mozgású, valami a kézi és a fárt közötti új technológia, ami egyébként új filmnyelvet is hozott, vagy legalábbis módosította, mert ilyen hosszan, ilyen szabadon nem lehetett addig. Ez az összes lépcső jelenet meg lett oldva. Nem, tudod, elején még kiment az ember az ajtón, akkor ott el kellett vágni a filmet, snit, átmenni egy másikhez, ott lép be az ajtón, és akkor... Igen, és akkor most már lehetett ezt folyamatosan akár fölvenni, és az ajtó az nyílhatott ugyanára, és még izgalmasabb dolgokat lehetett csinálni. Ez mindig így volt, és ez csak egy példa. És így jön be az AI, szerintem, amennyiben eszközként tekintünk rá, és nem személyként, vagy társként, vagy alkotótársként, igen.
4: Mi okat beszélgetünk?
3: A fiatalok, nekem el kell mennem az előtt.
4: Nekem is lassan. Rúgjuk ki a Gyurit.
5: De jó, de ki is fajtál a kérdésekben.
4: Adjanak 5 percet, és elmond még egyet.
3: Adj 5 percet, és 2 kérdést.
5: Na jó, köszönöm, meghívtatok.
3: Mi is köszönjük szépen.
4: Köszönjük, hogy megint eljöttél.
5: Jó, veletek.
3: Páfi György volt a vendégünk.
4: És sajnos 3 évvel ezelőtt beszélt az éppen akkor készülő filméről, a Tyúkról. Hol lehet a Tyúkot látni? Úgy tudom, ma is vetítik valahol.
5: Még vetítik.
4: Azt hiszem, pont a Várkertben valahol.
5: Áprilisban volt a bemutató, szóval az már egy csodálatos dolog, hogy még mindig el lehet csípni egy-két helyen.
4: És sajnos még nem láttuk se a Hector se helyen, de Henci, aki ma sajnos előtt ő már látta, úgyhogy jó lett volna.
5: Meg majd jön streamingre, azt hiszem, decemberben.
4: Igen?
5: Jó van? Majd meg lehet.
4: Ja, úgy is látni fogom egyszer. Ez az egyetlen egy filmed, amit még nem lett.
5: Hát a legújabb.
4: A legújabb. Jó, és nektek is köszönjük, drága Tilos Rádió hallgatók, hogy itt voltatok. Sajnos, hogy a Nemzeti Felkelés ma nem kelt fel, és bitoroltuk egy kicsit az ő műsoridejüket is. Hallgassátok továbbra is a Tilos Rádiót, Pálfi Gyurnak puszi, és várjuk a következő filmét. Sziasztok, szép napot!
5: Szevasztok!

0: adja Balázsnak is
1: lehetőséget
0: szólalásra. Jó reggelt!
2: Köszönöm vagy, szépen a lehetőséget!
0: Hát, Isten hozott titeket Clevelandban.
2: Csodálok, nem így, hogy nincs itt a bén, hogy ilyen soros kapcsolásba ülünk, ez ilyen fura.
0: Igen.
3: Új ülésen kéne?
0: Nem, hát ugye az a háromszög az jól kiadta.
2: Nem, mert azért a tékozló fiúnak is terítünk az asztalnál mindig.
0: Nem, ő vissza fog térni. Most Olaszországban van, találkoztam vele indulás előtt. Egy nagyon sikeres kék szalagon van túl egyébként a baráti körünk, csak mondom. A Fodiék ugye
3: azt tudom.
0: Csúcsot döntöttek.
3: Hát gondolom a saját csúcsukat, nem?
0: Hát ugye Béni barátunk, nem is tudom, biztos az is a keresztfia, a Batyu, a Gergő, az öccsének a fia. Igen. Kategóriát nyert a Gergő hajójával. Négyen ebben a viharos szélben, és hát nyilván ők is csúcsot döntöttek, nagyon aranyos
3: volt. Hát ilyenkor öröm a...
0: Abszolút, Batiz Jóska a Fodi hajóján, tehát mondom, sok barátunk szerepelt remekül most, úgyhogy ez nekünk így jó hír, engem más szempontból olyan meg nagyon nem érdekel a kékszalag, de a barátaim szempontjából nagyon is érdekel.
2: Ezt a drótot, ezt ne nagyon bánts, mert úgy érzem, hogy valami kontaktívás. Igen.
3: Igen. Okay. Mégis csak az a kék szalag.
2: Nem tudsz kézrátétellel kontaktibát gyógyítani, tehát inkább ne.
0: De. Hát ha nincs rendesen bedugva, az egy lehetőség. Na, szóval ennyit a kék szalagról.
3: De én még annyit mondtam volna, hogy ez egy élvezhető kék szalag volt biztos a versenyzőknek is, így aztán kevésbé nyúltak olyan eszközökhöz, mint egy héttel előtt a fehér szalagon, amikor a győztes csapatot, az elsőként célba élő csapatot, a második csapat azzal diszkvalifikálta, hogy az őket kísérő hajón, motorcsónakon nem mindenki viselt mentő mellényt.
0: De az nem egy héttel korábban, sokkal korábban.
3: Nem, egy héttel, a fehér szalag az de előző héten volt. Nem.
2: Én azt sem tudtam, hogy van fehér szalag.
0: De az miben, nem, már egy hónapja volt körülbelül, hát emlékszem, olvastam a híreket.
3: Hát elegánsnak semmiképp sem mondhatnám, de azt érzem, hogy nagyon rá vannak feszülve arra, hogy igen, jókat menjenek.
0: Jó, és hát ott ugye
3: is megverni a másikat.
0: Hát ugye a topon, ugye, ott a nagy katamarán.
3: Most a 50-50 bukott el emiatt a óvás miatt, azt hiszem. Tehát
0: végül
3: hát akkor, nem, most én fehér szalagról beszélek.
0: Tudom, de akkor végül, mert én úgy emlékeztem, hogy elutasították az óvásokat, de akkor majd valaki megmondja, de annyira nem is fontos.

0: délegyházi bányata van, vagy valami.
1: És ugyanazok a...
2: Nem, a Dunán. Uh-huh. Az lenne jó, Dunán vett vitorlás verseny. Halló, szia, mondjad!
3: Igen, egy héttel előtte volt a fehér szalag.
2: Tényleg? És a fehér szalag miben különbözik a kék szalagtól, a Balázs szeretné tudni?
3: A fehér szalag az Füredről indul, elmegy Keneséig, onnan lesz Jófokra, aztán vissza a Tihany érintésére.
1: Keleti medence.
3: Füred, csak a keleti
2: medence. Tehát akkor csak keleti medence, jó. Jó, köszi.
0: Ez az olyan, mint a félmaraton akkor.
2: Csak ezt akartad, vagy más is van a tarsolyodban?
3: De csak ennyi. Nagyjából.
1: Köszi.
3: Mi tudtunk a kék szalagon, mi is győztünk.
0: De olyan kérdésekre például, amiket majd csak ezután fogunk feltenni, nincs válaszod?
2: Nincs.
0: Nincs. Jó.
2: Jó van, köszi. Ciao. Oké, okay, igen, az keleti medence. Akkor azt csinálják vitolásra, mint én a biciklivel. Egy keleti medence, egy teljes kerülés.
0: Aha.
2: És úgy lesz most megkoszorúzva a nyár, hogy még egy teljes kerülés, és még egy keleti medence, így fogom bezárni a szezont, mármint a Balaton kerülés.
1: Jól értem, biciklivel, és aha, nem vitorlással. Próbálhatnád egyszer vitorlással. Béninek van egy...
2: Több dologból nem annyira érdekel a dolog.
1: Nagy álma a...
0: Hajtánykocsival?
2: Mivel?
0: Hajtánykocsival.
2: Az egyébként az vicces lenne.
1: Uh-huh. És a Béninek a álma...
2: A Simsonnal csinálni
1: nem,
2: valamit?
1: Nem, hanem hogy jégvitorlással.
2: Uh-huh. De, hát az álom marad.
1: Én még gyúrok felsőtestre, és ennek fakutyával szeretném.
2: Az jó, tehát tulajdonképpen egy járókeretet tolsz magad előtt kerékpár, vagy kocsázás közben erősz a fakutya. Akkor viszont, ha fakutyával, hadd legyek ma az utas érted. Legyen értelme. Lefogyok neked, tudod, ilyen verseny fakutyással lefogyok, hogy gondolom a fakutyát. Nem, ilyen zsokék
0: kell.
2: A
0: fakutyát tolni kell?
1: Fakutyát két bot, nem tolják.
0: Nem, ülsz rajta, és két széken, bot,
1: két bot, két
2: ja, de hajtod magad?
1: Persze, azért mondom, hogy felső
2: jó,
1: testbe
2: gyújni kell,
1: tehát két bot van a kezemben.
2: Képet, akkor ott valaki így tolta éppen.
1: Hát, az a lájtos romantikus verziója, ja, amikor okay. A hölgy ül a székben, és az úr pedig korcsolyával mögötte tol egy olyan széket, amin van korcsolya él. Tehát ez a fakutya, és két bot van a kezükben, a sportos fakutya, és az két botot tart a kezében, mind a kettőnek az aljából egy százas szög jön ki,
2: igen.
1: És azzal hajtja magát
2: előre. Az szép fárasztó lenne. Nem is kell kigyúrod magad, mert magad valaha... esemény során kigyúrod magad szerintem, ha körbe mész.
1: Igen, de 200 kilométer. Hát, mert ha Béni körbe jégvitorlázza,
2: kell egy követő fakutyás.
0: Szerintem ilyen vállalásokat már könnyű tenni, mert a következő alkalom, amikor a Balaton igen. Befagy úgy, hogy ezt meg lehessen csinálni.
1: Ne vegyél rá mérget. 16-ba, 15-be, 16-ba, 7-be januárban volt egy olyan, amikor tökéletes tükörjég volt mindenhol.
0: Hát szerintem lehet, hogy az volt az utolsó.
1: De azt ki is használtuk.
0: A mi életünkben.
2: Akkor én nem voltam, a Belencei tavon voltam len akkor korcsolyázni, és aztán lementünk egy téli nyaralással Ritával, és, de csak neki volt korcsolyája, mert nem mondom el, hogy került vissza a korcsolya a Bénihez. És... Tövé volt. És ezért aztán én Füreden csak a tükör sima jégen lábbal csúszkáltam, mint egy kis idióta gyerek, miközben Arita élvezte a korcsolyázás örömeit, a tényleg tükör sima jégen. Ilyet.
0: Én
2: gyerekkoromban is ritkán láttam, elképesztő volt. Na, jó, hát ez volt a Balaton most télen és nyáron, úgy látom. Most remélem, most hűvösebb a vize egyébként, ezt megjegyzem azoknak, akik nem szeretik, amikor már pocsolja melegség, és egy kicsit már nagyon alacsony, visszahűlt.
0: A... Most a Velencei tavon voltam a napokban, nem is egyszer, és végre tényleg olyan jó, ilyen 21 fok körüli a víz, tehát nem ez a túl melegedett.
2: Igen, amit bemész, és nem frissülsz föl, az már nem jó.
0: Igen.
1: Hallgattátok testvérműsorunk tegnapi adását?
2: Nem mindig eltervezem, és most elfelejtettem.
1: Jó, nem vágnék bele, de azt fogom kezdeményezni, hogy egy workshopot szervezünk, egy közöset, hívhatjuk ezt a...
0: Benne megtanítjuk őket műsort csinálni?
2: Nem, ők tanítanak meg minket.
1: Nem. Vágjuk a fejszénket egy igen nehéz fába, tehát hogy tényleg elgondolkodtam azon, hogy lehet egy olyan témát egyáltalán szabad-e belevágni, uh-huh. És sikerül-e műsorvezetőként,

0: Kezdőként mekkora kihívás az, hogy ezek után egybe tartsd a műsort, hogyha mondjuk az a kiindulás Dávid vetette fel, hogy a... És most én csak azt mondom, hogy ezt feladatként tűztem ki magamnak, és nem szeretném, ha hallgatók folytatnák. De hogy a palesztin zászló koncerteken az mit szimbolizál, és hogy ennek van-e helye, vagy mi a jelentősége. Az, hogy egyáltalán mi tudunk-e valami konklúzióra jutni. Mondjuk a Tilosnak az az ereje, meg a szépsége, hogy valószínűleg ez teljesen lehetetlen feladat, főleg, hogyha a hallgatókat is bevonjuk, már pedig a hallgatók adják a Tilos erejét. De hogy hogyan lehet vitákat szépen moderálni? Dávid kap két piros pontot, mert hogy már-már Baló Györgyi nyugalommal próbálta.
1: A Marci, meg a, meg az Andris két véglendben.
2: A Nékepügyről volt szó?
0: Nem, csak az, talán az volt az apropója, vagy ennek kapcsán hozta szóba, de egyáltalán az, hogy hogy a palesztin zászló az mit szimbolizál, de hát nyilván el lehet menni a tibeti, meg a baszk zászlóhoz is, mint hasonló.
2: Ja, szegény baszk zászlót nem lobogtatja annyira senkit, bár mondjuk akarunk belemenni?
0: Nem. Üzenek a testvér műsorunknak is, hogy én össze fogok hozni.
1: Kicsit belemettünk, hogy Balázsnak erről van.
2: Be tudom kapcsolni azt a kapcsolat magamon, amitől ez egy fél óráig tartó téma lesz.
1: Hajrá! Engem érdekel, úgyhogy hajrá!
2: Tehát, hogy most ugye a baszkokat említetted, és akkor eszembe jutott, hogy mit tudom én, egy olyan, hát most már lassan 30 évvel ezelőtt, de hát igaziból tekintve, hogy a napokban ünnepelte 30. születésnapját az Amazon, ami engem kicsit mellbevágott.
1: Ó, azért a friss fiatal dolgok, 30 évesek, az probléma.
0: Akkor az meg az eBay-nél is régebbi cucc.
2: Igen, 95.
0: Igen?
2: Na mindegy.
0: De eredetileg videókölcsönző volt, nem? Vagy valami?
2: Az a Netflix.
0: Ja, az a Netflix volt. Jó, ez miért be van vicces?
2: Semmi.
0: Na, igen.
2: Na, szóval, hogy körülbelül 30 éve volt egy olyan lemez, az volt a címe, hogy Per Palestina, tehát hogy Palesztináért, spanyolul, és katalán és baszk művészeknek egy ilyen szolidaritási lemeze volt, egyébként lobogott nyilván a címlapján egy nagy palesztin zászló, és a kornak, hát nagy sztárjai, feltörekvő és a többi vegyesen, de hogy hát ott ezen a, főleg ezen a katalán-baszk vonalon a legnagyobbak, Manu Chao-tól Fermi Muguruzán át sokan szerepeltek rajta, egy nagyon jó lemez egyébként. És hogy nyilván ugye ebbe az volt, ez a, ugye a, kvázi az elnyomott népek szolidaritása, vagy az önálló államiság nélküli népek szolidaritása a katalánoknál, meg a baszkoknál, ez mindig nagyon nagyon ment, hogy ők minden ilyen kvázi rokon népére, vagy legalább rokon sorsú népért kiálltak, és akkor a palesztinokat is ők ilyennek tekintették, és ugye abban semmi nem volt még abból, ami ma van ezekben a palesztin szolidaritási akciókban, tehát, hogy nyilván volt benne a kvázi egy ilyen, úgy, hogy hasonlították a palesztinok helyzetét az apartheidhez. Gyakorlatilag ugye, ahogy véget ért az apartheid, és ebben hát van egy ilyen dolog, hogy mindig lehet találni valami éppen szerencsétlen sorsú népet, sajnos mindig van is mit találni. És akkor ők ezt megtalálták egy időre, és akkor ment ez a, mit tudom, jártak. Ugye általában a katalánok és a baszkok közül a baszkok a, hogy mondják ezt, a kombattánsabbak.
0: Harciasabb szóval akartak kisegíteni.
2: Igen, tehát ott ment a palesztin zászló lobogtatás a koncerteken is, meg palesztin kendőben voltak zenészek, de ez ugye ez valójában saját magukról szólt. Tehát ugye itt a bizonyos értelemben a palesztin
1: jelképnek használták
2: a palesztin példán keresztül, ugye a saját saját sorsukra próbálták felhívni a figyelmet, tehát arra, hogy egyébként nem kell ahhoz nyomorban élni, hogy egyébként valaki elnyomottnak tekintesse magát népként. Hogy ők népként, ők elnyomottnak tekintik magukat. Most már körülbelül olyan 500 éve tartó elnyomást élnek meg, és ami elnyomás, az nyilván a kvázi a nemzeti identitásuk, a nyelvük, a kultúrájuk, stb. Az elnyomását jelenti, ami ugye praktikusan azt jelenti, hogy hát ők Spanyolország része, ugye mind a kettő, kicsit mind a kettő átlag Franciaországba, és ez ilyen szempontból talán nem annyira fontos most, de hogy hát amióta az eszüket tudják, ugye nem volt saját államuk, és ráadásul Spanyolországban pedig ez a javult a helyzet azért nyilván az autonómia bevezetésével, de hát ugye a frankó időszakban teljesen el voltak nyomva, tehát akkor a nyelvhasználat is tiltott meg egy csomó minden. De aztán meg ugye a modernkori Spanyolországban ugye akkor se olyan az autonómiájuk, amilyet szeretnének, tehát nem szándékolatlanul vannak úgy szabdalva a tartományok, hogy ne legyen egységes kvázi baszk autonómia, se katalán autonómia, hanem ugye ezek a mind a kettő kisebb, mint valójában a baszk és a katalán terület. Mindegy, ez bonyolult, tehát nem menjünk most feltétlen bele, de ugye a Katalónia tartomány az egy csomó mindent nem tartalmaz, ugye Valencia egy külön önkormányzó terület, a Balear-szigetek szintén. Ugye
1: egyfajta gerrymandering.
2: Hát igen, ezek mind katalán nyelvű és kultúrájú területek, de külön vannak szedve, és ugyanez igaz, a baszkok is ugye négy tartományban vannak. Illetve ilyen, hogy is hívják azt ott. Mondjuk tartományban vannak szétszabdalva. Na, de hogy náluk ezt jelentette ez a palesztin dolog, és aztán ugye amikor viszont elindult ez a kvázi politikai persze ez is politikai palesztin szimpátia, de hogy akkor ebben még nem keveredett...
0: 80-es évek végén vagyunk?
2: Nem. 90-es évek, és aztán gyakorlatilag a 2000-es évek szinte végig. Igen. És ugye ezek, ez volt ez a... Ez egy balos palesztin szolidaritás volt. Akkor ugye emellett megjelent a 2010-es években megint csak politikailag ez a szélső jobbos palesztin szolidaritás, igen, ami a fedősztoria volt az antiszemitizmusnak. Ugye a kettőnek hát gyakorlatilag semmi köze nincs egymáshoz. Ugye a felszínen vagy látszólag azért mégis hasonlítottak, de ugye amikor...
0: Másik szolidaritást se tudsz képzelni?
2: Miért?
0: Hát, hogy amelyik nem balos és nem szélsőjobbos, és palesztináért.
2: Hát de igen.
1: De nyilván, egy békepárti, vagy nem tudom.
2: Valójában ez, amit elmondtam, ugye ez nem feltétlen balos szolidaritás, hanem ez inkább ugye az államiság nélküli népek közötti szolidaritás. Egyébként nem is mindenki balos ebben a katalán-baszk körben, de mondjuk akkoriban ez eléggé ment, tehát mit tudom én, azokról az évekről beszélünk, amikor mondjuk Barcelonában 1 milliós tüntetés volt az iraki háború ellen. Szintén, tehát, hogy egyrészt nagyon csúcsra járt ugye ez éppen akkoriban a már kicsit letekert katalán függetlenségi eufória, amit aztán jól elcsesztek, de ez megint egy másik történet. És állandóan az utcán volt mindenki valamilyen ügyben, tehát mindig volt valami, amiért ki lehetett állni, de az alapállása az volt, hogy mindig kvázi a gyengébb oldalára álltak. Tehát ugye ezt nevezem ilyen értelemben balosnak, tehát hogy mindig a gyengébbért kiállni, ugye ez egy kvázi hagyományos baloldali érték. És aztán ez a kvázi a szélsőjobbos palesztin pártiság, az megmondom egyértelműen az antiszemitizmusnak volt a fedősztoria. Most meg ugye egy gyakorlatilag a gázai sztori óta, meg ugye ez teljesen csúcsra pörgött, és szerintem egy eléggé, ez gyakorlatilag évtizedekre át is rajzolta ezt gyakorlatilag az egész világon az atmoszférát Izrael körül.
0: Már hogy mostantól számítva?
2: Hát a gázától számítva, igen, tehát ez a ugye a, mikor volt, most már lassan 2 éve volt?
1: Hát picit később kezdődött, mint az ukrán-orosz.
0: Az 3 lesz, igen. Októberben lesz 3.
2: Nem, 2, nem?
0: 2. Lehet.
2: Mindegy, nem tudom. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon átrajzolta ezt, ugye már egy ugye tök megfordult egy csomó dolog, tehát mint ahogy ugye a második világháború utáni évtizedekben ugye jellemzően inkább ha lehet ilyen politikai oldalak szerint beszélni erről, akkor ugye inkább
0: Pro-Izrael
2: volt Európában a baloldal, Amerikában mindenki, az mindegy, tehát ott ugye az a republikánusoknak is, sőt talán ott még inkább ugye...
0: Most arra meg már igen.
2: És ott elsősorban inkább bibliai alapon, és nem politikai értékválasztás alapon. Na, de hogy mindenesetre ez teljesen megfordult, tehát mostanra gyakorlatilag ugye a palesztin szolidaritás per Izrael ellenesség, az ugye az lett inkább baloldali szentiment, és ugye inkább a jobb oldalon találunk pro-Izrael kiállásokat.
1: De azért, mert túl agresszívnek ítélték, mert ugye úgy kezdődött, hogy Izrael visszaütött. Ha jól emlékszem, ugye a...
2: Persze, tehát ugye egyértelműen
0: az... Te hányban lesz most így fejben?
2: Hát most ez az október...
1: Ez
2: október
1: az a gázai...
2: Október valahanyadik
1: harcok kezdete, amikor átmentek a palesztinok Izraelbe, és ugye tudod, fesztivál, túlszerítés, és erre kezdődött a válasz.
2: Igen, de hát ugye ebben rengeteg réteg fedi egymást ebben, mert ugye egyrészt tényleg van a politikai szintje, tehát az, hogy ugye aki ez az egész kötődik, a Netanyahu, ugye ő ebben a ugye ő is kvázi része ennek az egyébként ennek a nemzetközi autoriter internacionálénak, tehát hogy részben ezért is ez is benne van abban, hogy ezek a barátai állnak ki mellette. A másik oldal ugye az is benne van, hogy marha nehéz Izraelen belül is ezt elválasztani, tehát ugye a Netanyahu a nagyon keményen Netanyahu ellenes izraeli ellenzék az ugye egész addig hetente tartott hatalmas tüntetéseket a Netanyahu ellen, aki ellen van büntetőeljárás, korrupció, stb. Nem tudom már 48-szor tért vissza éppen a hatalomba, amikor már úgy tűnt, hogy sikerült tőle megszabadulni. Ugye ez a fajta Netanyahu ellenesség is letekerődött a háborúval, aminek nyilván van is szerepe abban, hogy miért csinálja Netanyahu mindezt. De közben a másik oldalon meg ugye ott van ez a szintén nagyon fontos különbségtétel a palesztin nép sorsa és a Hamasz között. Tehát ugye a Hamasz és a palesztin nép sorsa az ilyen értelemben nem...
0: Rá van égetve a Hamasz a palesztinokra, így.
2: Igen, ezt. Tehát ugye az nem egy sorsközösség, hanem a Hamasz okozza jelentős részben a palesztin népnek a nyomorúságát. Tehát ugye ott is nehéz de közben a felszínen meg marha nehéz ugye a népet és a hogy mondjam, az előlapot leszedni egymással. Tehát ugye egyrészt keveredik ebben, elképesztően sok dolog keveredik ebben, és akkor hát plusz ne beszéljünk még ugye a több ezer éves történeti vitáról arról, hogy kié is valójában
1: a Palesztína,
2: és akkor hogy kerültek vissza, és hogy vásárolták a földeket, és a Balfour memorandum, és hogy akkor valójában voltak-e ott palesztinok már akkor, vagy még nem, és csak később nevezték őket palesztinoknak, ezek mind nagyon bonyolult, de egyébként indokolt kérdések.
0: Szuper, de a kérdés az a palesztin zászló, mint szimbólum.
1: Hát az volt. Nagy, azért azt is elég jól körbejárt a Balázs.
0: Igen, a...
1: Hát most az elnyomottak elleni harccal szembeni kiállás szimbóluma pillanatnyilag, ha jól látom.
2: Nincs rá jó válasz, mert mindenkinél mást jelent, aki lobogtatja.
0: Nem, az merült fel, hogy lehet ebből jó műsort csinálni, aha, amelyiknek a végén mindenki fellélegez, hogy közelebb kerültünk valami közös.
2: És akik lobogtatják, mind külön más célokkal lobogtatják. Tehát, hogy ebből most egy izé lett, egy bizonyos szempontból olyan, mint a Che Guevara póló. Tehát, ugye, hogy Che Guevara egy egyébként, hát nem volt, ugye volt egyrészt egy marha nagy svungja az image-nek, meg az egész életsztorinak. Ugye emberek, akik valamilyen módon, ugye mit, egy ilyen feltartott középső ujat akarnak mutatni az úgynevezett rendszernek a világ bármilyen pontján, tehát, hogy amit ők éppen ott a rendszernek éreznek, azok rányomtatják pólóra, tetkóra, mit tudom én mire. Közben egyébként a csávó, hát ugye az irányítása alatt...
1: Egyszer tömeggyilkos volt. Kalandor.
2: Tömeggyilkos volt, kalandor, szélhámos, sármőr.
0: Igen.
2: Minden egyben, és bizonyos szempontból szerintem ez a palesztin zászló, ez most ennek az évtizednek a Che Guevara pólója. Tehát, hogy,
0: na lát, ez egy nagyon-nagyon szép.
1: Zárójelben jegyzem meg, mondás, hogy láttam a Adi Endréről Che Guevara stílusú, ezt a stencil hangulatú tetkót, az szerintem autentikusabb.
2: Az jó,
1: sokkal jobb, hát az egy nagyon vállalható.
0: Az micsoda?
1: Hát Adinak van egy olyan fotója, amit remekül lehet ilyen stencilezősre
0: tetkóra. És van, aki már felvarta magára?
1: Láttam már róla képet.
2: És ha már itt tartunk, hogy körbeérjem, természetesen azon a 90, nem tudom hányos
0: lemezen.
2: Palesztina lemezen volt azt a Siempre feldolgozás, ami ugye a Che Guevara himnusz, ugye Carlos Pueblának a Magyarországon talán inkább a kommandant a Che Guevara néven ismert, ugye a Berki Tamás feldolgozás.
1: Hogy ne, Che Guevara.
2: Igen.
1: Oké, halló.
2: Che Guevara.
3: Jó reggelt, Tiszember vagyok.
2: Hello.
3: Éjjel átkeltünk a folyón, Aikubánó énekelték, ugye. Na, 1995-ben telefonáltam be először a Tilos Rádióba.
2: Ugyanakkor, mikor az Amazon alakult, tehát ebből is látszik, hogy a rádió idősebb, mint az Amazon.
3: Mégpedig úgy kellett betelefonálni, hogy egy gépkocsit vezettem, akkor az volt a foglalkozásom, és megálltam egy telefonfülkénél, és pénzbedobóssal fölhívtam, mert akkor csak úgy lehetett.
2: De közben a fülethez szorítottad a szakorrádiódat? Közben a fülethez szorítottad a szakorrádiódat?
3: Nem, az autóban volt egy Lenko rádió, nagyon jó volt. A főnöknek ki volt adva, hogy engem délelőtt, 10 előtt nem szabad kiküldeni a Tilos Rádiónak a vételkörzetéből, tehát ugye a Podmaniszki utcának egy olyan 2 kilométeres, 3 kilométeres körzetében. De nem ezért telefonálkozóban, azért telefonálkozóban, hogy azért, akkor azért telefonáltam, amit most fogok elmondani, mert Che Guevarából volt szó. Uh-huh. És az volt róla a szó, hogy azt mondták, hogy azért is teszik pólóra, mert Che Guevara szép.
0: Mi sármőrként hivatkoztunk most rá.
3: Én pedig azt mondtam, hogy azért van pólón Che
2: Guevara. Mondjuk azt, hogy nagyon fotogén volt.
3: Igen, de ő azért van pólón, és azért viselik, mert Che Guevara nem azt csinálta, hogy javasolt valamit, és hagyta, hogy mások megcsinálják, hanem ő maga csinálta meg a saját őrültségeit, ami ugye hát aztán később a vesztét is okozta.
2: Igen.
3: Igen. Tehát,
2: jó, hát azok már ugye részben, hát most mindegy, ez egy, elvisz ez a sztori, de hogy, hogy ő tényleg nem tudott a seggén ülni egy percet.
3: Nem, tehát, hogy nem. Már nem véletlen, hogy aztán nem is távolították ugye a kubai vezetésből, mert hát
2: igen, de ugye
3: elefánt volt a porcelánból.
2: De ő maga is akart menni, tehát ugye Castro próbálta, ugye volt kevéssé ismert tény, ahogy mondani szokás, hogy ő például a Nemzeti Bank elnöke is Kubában, tehát próbálták különböző ilyen pozíciókba irodai munkára kényszeríteni, de aztán inkább elment, nem tudom, ha jól emlékszem,
3: Angolában
2: az ő...
1: Bolívia.
2: Később.
3: Volt Angolában, itt volt meg Bolíviában. Igen, a mind a két helyről, szóval az egyik helyről sikerült még kimenekíteni.
2: Hát na, Angolában kérdőztem... még kubai küldöttként ment, Bolíviában már a saját szakállára ment, ha jól emlékszem.
3: Mégpedig milyen szép szakálla volt, ugye, hogy visszatérjünk a témához.
2: Igen.
3: Tehát az én kérdésem te hozzátok, hogy ahogy mondjátok, hogy a Hamaszra ráégett, mondod a palesztinokra? Ezt mondtátok így?
1: A Hamasz ráégett a palesztinokra.
0: Ezt mondtam én.
3: Igen. Igen, na de azelőtt meg akkor a PFS égett rá a palesztinokra, szóval valamit nagyon nem stimmel,
2: annyiból nem feltétlenül szerintem, hogy a PFS az inkább volt egy kvázi belülről jövő dolog, mint a Hamasz.
3: Tehát a PFS volt az oka, hogy a palesztinokat az összes környező arab ország elkezdte lerúgni magáról, ugye, amit igen. műveltek Jordániában igen. például. Tehát persze, nem véletlen az, hogy ez így alakul.
2: Ebbe a sztoriba az is benne van természetesen, hogy egyébként ugye azok a környező arab országok, akik ugye ilyenkor mind összeülnek és kiadnak valami manifestumot arról, hogy ők mennyire kiállnak Palesztináért, ezek soha életükben a kisújukat nem mozdították a palesztinokért. És
3: Sőt, próbálnak
2: minél inkább megszabadulni tőlük, na, hogy dobálják hát, a forró krumplit egymásnak.
3: Ilyenkor szokták föltenni a kérdést, vajon miért? És akkor én ezt a kérdést most itt vagyom, most leteszem a telefont, és szeretném hallani a kommandat, de Che Guevarának valami szép Buena Vistás változatát, és küldöm mindenkinek, aki szereti.
1: Hello. Nem is bánom, ha rákeresel egy jó kommandant, de Che Guevarára, de tényleg na, elnézést Berki úr, de ne azt. Gyerekkorunkból egy ilyen...
0: Ez nem kívánság.
1: Nem is értettem, ugye, mert én azt adott addig csak ilyen úttörő táborokban hallottam a kises gitáros típusú vezetőktől a úgynevezett tábortűznél.
2: Egyébként ez is ugyan érdekes ugye a izében, tehát a hidegháború idején ugye egyértelműen megvolt, hogy a szovjet blokk volt a palesztin párt.
1: Igen.
2: És a nyugat pedig az izrael párti.
1: Halló?
4: Minden kedves nyelv társamnak önök érték. Na azt akarom mondani, képzeljétek, bennem maradnak ilyen nemzeti felkelés fél mondatok. Aztán a Balázs mondta, hogy ő 50 pluszosan már se mindent ért, ami a maga szintjén, egyedül a közel-keleti helyzetet. Nem.
2: Aranyos vagy, én nem emlékszem erre.
1: De bonmó.
2: Igen.
4: Hát, ez olyan, mint amikor fölkészül az
1: különös úgy, az első felel, hogy már mindent
4: interjúból. Ez megvan, nem emlékszem. Ja, ez az elvesztett táska, ez az elvesztett kulcs. Nem is mondok többet, de továbbra mozzuk, Tamás, mert nem jutottam el a filmnek csak a kezdőkép soráig, hogy szerzetes fegyverrel.
1: Igen, jó.
4: Utáni film. Puszi.
1: Hello. Na, jöjjön az a muzsika, megcsinálom a kávét a Balázsnak, meg magamnak, mert magának nem sikerült.
2: Feldolgozás lesz az Asta Siempre-nek, ha jól hallom.
5: Nincs olyan gyors kezelő.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
1: Az emberekhez hasonlóan önkontroll gyakorolnak a kutyák, amikor megtiltunk nekik valamit. Tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükségük ahhoz, hogy ne nyúljanak hozzá egy érdekes vagy ízletes dologhoz. Kutyák agyi aktivitása az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat, amikor visszafogják viselkedésüket. Derült ki az ELTE és a Hunan kutatóinak új tanulmányából. A kutatás bővíti ismereteinket a kutyák agyműködésével kapcsolatban, emberi jelenségek jobb megértésében is segített. A kutyák gyorsabban élnek és öregszenek az embereknél, de ugyanabban a környezetben élnek, egyes tényezőket hatékonyabban tudunk vizsgálni náluk, mint az emberi populációban. Az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak. Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedési és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, írja a 24.hu.
2: 10 percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yeovitech és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise R sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét.
3: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben. Valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban a kutatók tanulmányukban arra következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek, a korábbi dinoszauruszokkéra emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A magyar nanacsírét hallottátok?
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, és benne az Apa Paragrafus című műsor, aminek a mai témája, nehéz téma lesz, az abortusz, meg a szívhangrendelet, meg minden ezzel kapcsolatos tudnivaló, és három vendégünk is van a témánkhoz, amiből két vendégünk már itt van, egy pedig pici késéssel fog érkezni, mert egy másik rádió interjúból jön, úgyhogy őt még nem mutatom be, csak a másik két embert, az egyikük Molnár Lilla. Szia Lilla! Köszönj bele, kérlek, a mikrofonba. De nem, még egyszer bele kell megköszönöm, mert természetesen elfelejtettelek feltekerni. Most
1: szerbusztok, köszöntök mindenkit.
0: Köszi, és megjött Andi is. Jó, szóval az egyik vendégünk, bocsánat, csak közben befutott a harmadik vendég is. Szóval Lilla lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének adjunktusa, kutatási területe a Tóra, az élet értékének témája, valamint a hatalmi dinamikák vizsgálata a Héber Biblia elbeszélő szövegeiben. A második vendégünk Lebedi Réka. Szia Réka!
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Réka jogász, a TASZ esélyegyenlőségi és önrendelkezési programjának koordinátora, munkájának fő fókusza a betegjogok és az egészségügyi ellátás problémái Magyarországon, különösen a szülészeti és nőgyógyászati ellátásé, valamint a reprodukciós jogok. A TASZ ingyenes jogsegélyszolgálatát rendszeresen keresik fel. Érintettek mindkét kérdésben, így személyes történeten keresztül gyakran szembesül a magyar egészségügy valóságával. És most akkor a harmadik vendéget is bemutatom, majd aztán ő még beköszön. Ő Csörgő Andrea, ő perinatális szaktanácsadó, a Más Állapotot a Szülészetben egyik alapítója. 20 éve támogat anyákat és szakembereket, több civil szervezetben dolgozik, 2019 óta a Szívhang alkotócsoport tagja, majd elmondja, ez micsoda, ennél bővebben, mint ahogy én most fogom. Ez színházi előadásokat készít és mutat be, workshopokat szervez, és női csoportokkal dolgozik a szociodráma módszerével. Szóval így lesz a három vendégünk. Sziklai Tamás ma sajnos nem fog tudni részt venni, úgyhogy egyedüli műsorvezetőként kell helytállnom ebben a nehéz témában, de nem is én vagyok a lényeg, hanem a meghívott vendégek. Még egyszer sziasztok, és még egyszer köszi, hogy itt vagytok. És az lenne az első kérdésem, aztán majd úgyis beindul ezzel kapcsolatban a beszélgetés, hogy mi a jogdolga az abortusszal, és egyáltalán a reprodukcióval, és mi a dolga a teológiának az abortusszal, van-e dolga a teológiának az abortusszal, és mi a reprodukcióval kapcsolatban mi az álláspontja úgy általában. És közben befutott Andi is, úgyhogy te is köszönj kérlek be a hallgatóknak, meg nekünk.
2: Sziasztok, szép jó délelőttöt.
0: Igen, már bemutattalak téged, úgyhogy már tudják, hogy ki vagy. Úgyhogy, és, okay. És akkor viszont neked is mondom, csak a többiek már hallották a kérdést, hogy akkor egy a Más Állapotban a Szülészetben, meg egyébként neked, mint perinatális szaktanácsadónak, mi dolgod van az abortusszal, meg a reprodukciós kérdésekkel, szívhangrendelettel, tehát mindnek hárman így egy bejelentkező összetett mondattal érkezetek meg.
2: Okay.
0: Bármilyen kötő kezdheti.
2: Jó, akkor én elkezdem. Tehát ugye én a jog oldalát fogom képviselni ebben a beszélgetésben, többnyire. Hát a jognak a dolga, a jognak elég sok dolga van ezekkel a kérdésekkel. Ugye alapvetően az, hogy egyáltalán lehetséges-e az abortusz, legális-e az abortusz egy országban, az ugye mindig egy jogi szabályozásnak a kérdése. És hát ennél majd gondolom a későbbiekben sokkal mélyebben belemegyünk, de hogy alapvetően az a dolga, hogy egyrészt meghatározza ennek a jogszerűségét, vagy jogellenességét, és abban az esetben, hogyha jogszerűként határozza meg, tehát lehetővé teszi az abortuszt Magyarországon, akkor pedig ugye ennek a kereteinek a meghatározása, és hogyha ennél majd később bővebben belemegyünk, akkor itt ugye különböző jogok, illetve értékek állhatnak egymással szemben, és ez egy értékkonfliktus, amit a jognak kezelnie kell, és tulajdonképpen ezt a jogi szabályozáson keresztül kezeli.
0: Oké, most szerintem így kezdetnek ennyire, de majd úgyis betettél csomó csillagot ebbe a bemutatkozásba, hogy ezekre majd mindjárt vissza fogunk, vagy a későbben vissza fogunk térni. Én nem szeretnék újjal mutogatni, szóval amelyik ötök szeretne, szólaljon meg.
1: igen, hogy mi köze a teológiának, vagy mi dolga a teológiának az abortusszal. Nem konkrétan az abortusszal, hanem az emberrel van dolga a teológiának. Tehát a teológia alapvetően az Istenről való tudásunkat, az Isten kapcsolatunkat írja le, ami nem leválasztható az emberekhez fűződő kapcsolatunkról, tehát ember-ember közti kapcsolatokról. Tehát ilyen szempontból minden élethelyzetben van mondani valója a teológiának, amennyiben az ember mellé áll egy adott, nem csak krízisben, örömben is természetesen, vagy bármilyen folyamatban, de a nehéz helyzetekben mindenképpen.
0: És akkor jól értem, hogy amit itt igazából most ti ketten mondtatok, abban benne is van az az érték konfliktus, hogy kinek az életéről beszélünk. Ezt mondjátok tulajdonképpen?
1: Hát a teológiának a alapvető kiinduló pontja, hogy az életet védeni kell, de ez azt jelenti, hogy minden életet védeni kell, és hogy életeket nem egymással szemben kell védeni. Olyan helyzet is van, de hogy amikor az életről lemondunk, vagy azt elveszük, az sosem lehet etikai jó. Az maximum egy kisebbik rossznak a döntése lehet, de hogy alapvetően a kiinduló pont, hogy nem egymással szembe kell állítani, hogy egymással együtt kell védeni, különösen az anya és a magzat életét nem szerencsés egymással szembe állítani a védelmét.
0: Köszi.
3: Hát erre nagyon rá tudok csatlakozni. Ezt nagyon jó volt hallani, hogy az a legjobb megoldás, hogyha mindenkinek az érdekei érvényesülve tudnak döntések születni, és hogy így nem kell szembeállítani az anyának és a magzatnak az érdekeit, hogy ez a konfliktus nem éleződik ki. De hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy így mi közöm van nekem ehhez, szerintem a közöm van hozzá, hogy így egyrészt szakemberként, másrészt aktivistaként, harmadrészt pedig így nőként, anyaként inputot adjak mindehhez, mert hogy vagyunk, akiknek jobban hallható a hangunk, és vannak olyanok, akiknek kevésbé hallható a hangja, és őket kevesebben képviselik. És hogy én nekem így azt gondolom, hogy ez a felelősségem, vagy ez a dolgom, hogy azokat a szempontokat, azokat a kérdéseket, azokat a dilemmákat, amik mondjuk egy ilyen hétköznapi, akár politikai vitában, akár social media vitában mondjuk így kevésbé jelennek meg, akkor így annak is hangot adjak, úgyhogy ezért ülök most itt.
0: Oké. Bocs, Réka, mint hogyha jelezted volna a tekinteted, de hogy mondanál valamit.
2: Igen, csak annyit, hogy erre igazából én is rá tudok kapcsolódni, mert hogy ugye jogban szükségszerűen van egy ilyen konfliktus helyzetszerűség, amikor az abortusz szabályozásáról beszélünk, de hogy annak is igazából éppen, hogy az a lényege, hogy ezt ki kell egyensúlyozni, és hogy mind a kettet, hogy mind a várandós nő, mind pedig a magzat jogait, illetve érdekeit valamilyen szinten figyelembe kell venni, illetve ugye ki kell ellensúlyozni.
0: Szerintem az tök jó lenne, hogyha meg tudnánk egyezni egy ilyen minimumban, és aztán nem kell már a maximumban megegyezni, mert nem egymás ellen ültök ti itt, de hogy az, hogy abortuszpárti lenne bárki is, nem csak ti, hanem úgy egyáltalán, azt én egy ilyen elképzelhetetlen koncepciónak tartom, hogy bárki is szeretné az abortuszt, vagy azt gondolná, hogy arra, hogy bárki is vágyhat, tehát hogy ha meg tudunk abban állapodni, hogy döntéspárti, vagy döntés felelős döntés hozó felelős emberek akarunk lenni, és hogy mi a felelős, abban már lehet vitatkozni. Ehhez mit szóltok, ehhez az alapálláshoz?
3: Nekem tetszik.
0: Jó, de én most csak kérdezek, tehát nem muszáj egyetérteni, nem is látom Zsilla, hogy te nem feltétlenül, ami szintén nem baj.
1: Nagyon nehéz a kérdés, mert, vagy mondhatom még...
0: Sőt.
1: Hogy volt-e még mondanod? Azért nagyon nehéz a kérdés, mert Egyrészt, amikor az egyházról beszélünk, akkor melyik egyházról beszélünk? Én evangélikus lelkész vagyok, az evangélikus egyház álláspontját tudom elmondani.
0: Ezért, hogy itt, tehát a többi az most muszlim egyház, iszlám egyház.
1: Meg akár a katolikus
0: tudom, értem,
1: is.
0: Csak vagy, mondom, hogy...
1: Igen, és ez is olyan, hogy nálunk például nincs olyan, hogy tanító hivatal. Vannak nyilatkozatok, megfogalmazza a püspöki tanács, meg különböző testületek, de hogy nem lehet azt mondani, hogy na akkor az egyház ezt gondolja, hanem ez is egy spektrum. Ha most egy másik evangélikus lelkész ülne itt, akkor lehet, hogy nagyon máshogy nyilatkozna dolgokról. Tehát van egy alapvetés, amitől nehéz tágítani, az az, hogy az egyház az abortuszt az élet kiontásának tartja, és az orvosi szempontból nem indokolt terhesség megszakítás ellen van. Na most csak, hogy hagyd mondjam rögtön mellé azt, hogy vannak gondolatrendszerek, vannak megfogalmazások az egyik oldalon elméletben, és a másik oldalon pedig vannak emberi sorsok. És az, hogy az emberi sorsokban hogyan vagyunk jelen, és ott végül mi lesz a kimenetele egy-egy kérdésnek, az nem mindig tud, nem, azért mert nem akar, nem mindig tud összhangban lenni az elméleti gondolatrendszerrel.
0: De most azon gondolkodom, ja, Andi, mond.
3: Én csak meg akarom ismételni azt, hogy én nagyon egyet tudok érteni azzal, hogy ez lehet egy ilyen közös minimum, hogy alapvetően abortusz párti, vagy abortuszt akaró az egy ilyen nagyon fura, és nagyon értelmezhető kategória, és hogy így nagyon jó volna esetleg arra felé gondolkodnunk, akár itt közösen, hogy így mit is jelent a döntés. Mennyire szabad az a döntés, mi befolyásolja azt a döntést, vajon van-e egyenlőség a döntésben különböző csoportok között, mi az, ami a döntésben segít, mi az, ami akadályozza azt, mi az, ami kényszerű döntés. Szóval csak ezt akartam.
1: És erre az evangélikus teológia nagyon jól tud rezonálni, hogy mérlegeljünk, vizsgáljuk meg a helyzetet, gondolkodjunk, és együtt legyünk jelen ebben a folyamatban. Tehát, hogy semmiképpen sem az ítélkezés, meg a bűntudatkeltés, a manipuláció, ezek nagyon távol állnak az egyház, az evangélikus gondolkodástól, és meg az evangéliumi üzenettől is.
2: Én ehhez tudok csatlakozni, igazából a mi álláspontunk, ugye ez a kicsit ilyen szabadságjogi álláspont az ugye alapvetően az, hogy a döntést ezt biztosítani kell, tehát mi annak a pártján állunk, de aztán azon tényleg lehet, ugye arról lehet beszélgetni, hol húzódik a határa ennek.
0: Szerintem abban sincsen egyet nem értés az emberek között, és nem csak köztetek, vagy köztünk itt a stúdióban, hanem úgy egyáltalán, hogy az abortusz az egy hát egy valami élőnek a kioltása, tehát ezt senki nem gondolja, hogy ott ne történne valamilyen drasztikus dolog, aki azt mondja, hogy az abortusz elfogadható dolog, vagy legyen joga, szabad joga a nőknek, majd erre is még kitérhetünk, hogy a nőknek, vagy férfiak is beleszólhatnak. Majd beszéltünk arról is, hogy miért nincs itt férfi vendég, vagy hogy kellett volna férfi vendégnek itt ülnie. Szóval senki se vitatja, hogy ott valaminek a kioltása történik. Nekem az az izgalmas témában, vagy az az izgalmas kérdésben az egészben, hogy később is van csomó dolog, amikor egy gyerek már megszületik, amiről ő nem dönthet, hanem szülőként én döntök róla, akár tetszik neki, akár nem. Nyilván nem az élet kioltásáról beszélek, de az, hogy csomó dologban neki nincsen döntési joga, az azt gondolom, hogy a fogantatástól egy jelenlévő dolog, és nagyon sokáig kitart még ez. Nyilván, hogy felnőtt, ha már felnőtt a gyerekem, akkor már csomó joga van neki is, de csomó dologról egyszer nem hozhat szabad döntést. De még egyszer, ez nyilván nem az életével összeegyeztetetlen dolgokról szól, így szülői szemmel. Jó, de akkor ez azt jelenti, hogy két alap dologban már megállapodtunk, hogy az abortusz senki sem nem egy ilyen nemzeti szinten, vagy kulturális szinten egy várható, egy kívánatos dolog, a másik pedig, hogy az tényleg valaminek a kioltását jelenti. Arról mit gondoltok, most csak a saját gondolatmenetembe vágok, hogy férfiaknak, apáknak, vagy férfiaknak ehhez mi közük van? mert itt az, amikor ez az egész abortusz téma megjelenik mondjuk a social médiában valahogy, akkor mindig nagyon érzékeny válnak nőszervezetek meg nők azzal kapcsolatban, hogy férfiak ezzel, erről hogyan szólnak meg, és bevallom, én is zavarva vagyok, hogy jól szólaljak meg a témában. De mondjuk pont a múltkor volt egy ilyen beszélgetésem valakivel, a Sefcsik Annával, aki már volt itt korábban vendég is, nagyon más témában, hogyha mondjuk az lenne, hogy én benne vagyok egy párkapcsolatban, és a párkapcsolatom, barátnőm, feleségem tulajdonképpen mindegy, teherbe esik, és ő az én teljes bevonásom nélkül elveteti, az mondjuk nálam vállók lenne, holott nem gondolom azt, hogy az én döntésem lehetne egy ilyen kérdés, de az, hogy avasson be, és lehessen nekem is valamifajta véleményem, azt az határozottan gondolom. Ez egy fiktív helyzet volt, tehát nem csak... Szóval erről mit gondoltok?
3: Jó, akkor én, hogy mindig nézünk itt egymásra, mondom,
0: de nyugodtan mondjad, akinek
3: hogy itt van. Olyan, itt izzanak a tekintetek, ahogy így egymásra.
0: Mert akkor egyetem meg abban a minimumban is, hogy akinek van egy gondolat, egyszerűen szóljon meg. Ez a tilos rádió, nyugodtan lehet egymás szavába vágni, majd ha nagyon veszekedtek, akkor állítom.
3: Nem gondolnám, hogy odaig fajulnak a dolgok. Én sajnálom, hogy nincs itt férfi, vagy szóval, hogy én azt nagyon üdvösnek gondolom, hogyha ebbe a diskurzusban férfiaknak a hangja is így hallatszik, és tök jó, hogy te férfi vagy, Dávid.
0: Nem volt ebben sok opció.
3: De nem, csak azt, hát attól még ez a te döntésed, hogy ezt a témát hoztad a rádióba.
1: Szóval, most hogy... te vagy a férfi.
3: Igen. Ójaj.
0: Jó, nekem határozott álláspontom van ezzel kapcsolatban, de nem vagyok a vendég, és nem az én álláspontom.
3: Jó, szóval, hogy én szerintem nagyon fontos az, hogy igen, a férfiaknak is van ebben véleményük, kell is, hogy legyen véleményük, és van felelősségük is. És ez így teljes, hogy így, igen, különösen, hogyha ez egy vállalt párkapcsolat, ami így egy valamilyen módon működő párkapcsolat, akkor mindenképpen kell, hogy legyen ebbe felelőssége és véleménye legyen a férfinak is. Az már egy másik kérdés, hogy vajon a nőnek a döntését, azt mennyire van joga vétózni egy helyzetben, és már csak azért is, mert nagyon szeretünk olyan helyzetekre gondolni olyankor, amikor erről így diskurálunk, ami a mi kis burkunkban létezik, tehát egy olyan kontextusban, hogy jól szituált, két dolgozó ember, egyenrangú párkapcsolat, felelős életvezetés, szenvedélyektől mentesen, tehát ez a, itt ülünk ugye Budán, tehát ez a budai szempont. És azért nagyon más egy férfinak a vétójoga abban az esetben, hogyha ez egy bántalmazó párkapcsolat, hogyha szenvedélybetegséggel sújtott, hogyha mély szegénységről van szó, hogyha a gyereknek a megtartása az kvázi egy ilyen, a nő leláncolásáról van szó, ha a lakhatás az nem megoldott, hogyha akár egészségügyi kockázatok is vannak. Szóval, hogy így ebben az esetben szerintem más a férfinak a joga a döntéshez, vagy szóval, hogy szerint ezt a szempontot szerintem érdemes figyelembe venni, hogy igen, hogy itt vannak dilemmák.
0: Most muszáj kicsit ilyen szőrszálogostónak tűnnem, hogy a férfi joga a döntéshez, vagy a férfi joga a véleményalkotáshoz?
3: Hát a férfi joga a véleményalkotáshoz.
1: Mondja csak.
2: Köszönöm. Szóval én csak erre nagyon rá tudok csatlakozni, és én pont ezen gondolkoztam, miközben itt beszéltetek, hogy szerintem ketté kell választani, és alapvetően a ketté kell választani azt, hogy véleménye lehet-e egy férfinak, meg hogy döntési joga lehet-e, és én is egyetértek azzal, hogy véleménye lehet, azonban a döntés az alapvetően a nőt illeti meg, és én mondjuk ebben egy elég határozott álláspontot képviselek, és egyébként ez csak, hogy most egy kicsit jogászkodjak is. Ezt már egyébként tehát bíróság is megállapította, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt volt is egy olasz ügy volt, ahol egy férfi azért indított pert, mert már nem emlékszem pontosan, hogy felesége, élettársa az ő beleegyezése nélkül végeztetett abortuszt, és akkor ez az ügy eljutott egészen az Emberi Jogok Európai Bíróságáig, ami kimondta, hogy alapvetően ugye ez a, ez a beavatkozás, ez a, meg egyébként ugye az egész várandóság, az a nőnek a testét érinti, és alapvetően a nőnek a magánszférája, és hát nyilván ugye az önrendelkezése a teste érintett, és ezért nem... Tehát nem találta jogellenesnek azt, hogy egyébként az olasz törvényeknek megfelelően nem kérte a férfinak a hozzájárulását a döntéshez. Tehát igen, én is ezen az állásponton vagyok.
1: Engem az foglalkoztat ezzel, vagy hát a kérdéssel kapcsolatban, hogy nagyon nehéz konkrét szituációk nélkül gondolkodni erről, de hogy itt azért én szétválasztanám a döntéseket, tehát a nő rendelkezési joga az a saját testére vonatkozik egyértelműen, hogy ő vállalja-e, hogy azt a gyermeket kihordja. És az, ami viszont a férfival úgy gondolom, hogy közös döntés kell, hogy legyen, hogy a gyereknek vagy a magzatnak legyen-e élete vagy sem. És az elméleti kérdés az itt van, hogy erről ember dönthet-e. Tehát, mert ha az anya vállalja, hogy kihordja, akkor sem kell, hogy feltétlenül megtartsa, örökbe is adhatja azt a gyermeket, vagy az apa vállalhatja, hogy felneveli azt a gyermeket. Tehát, én azt gondolom, hogy az mindenképpen közös döntés kell, hogy legyen, hogy az a magzat megmarad-e, és az az anya szuverén döntése, hogy ő vállalja-e. Nyilván elválaszthatatlan a kettő, mert ha megmarad, akkor ez azt jelenti, hogy az anya vállalja, hogy kihordja. De hogy itt az apa arról nem dönthet, de az, hogy a közös magzat életével mi legyen, abban ugyanolyan döntési része van elméletben, én ezt így gondolnám.
0: Itt most azért tök igazad van nekem, mind a hármatoknak abban, hogy vagy ez tök fontos kimondani, hogy nincs átlag, vagy általánosan nem tudunk beszélni a témáról, mert tényleg annyira sokféle teherbeesés van, annyira sokféle párkapcsolat van, nyilván nagyon más egy erőszakban fogant, vagy egy valamilyen élettel összeegyeztetlen betegségben, vagy betegség diagnózisa mellett gondolkodni arról, hogy valaki megtartsa a babát, egy stabil párkapcsolat, egy nem stabil párkapcsolat, ez, hogy ahány helyzet van, azokat mindegyiket egyesével szétszélezhatnánk. De mégse tudunk itt nagyon konkrét esetekről beszélni, van konkrét esetekről beszélünk, akkor többiről nem beszélünk, szóval valamilyen módon mégiscsak valahogy az valami elképzelt átlag mentén kell erről a dolgokról beszélnünk. Szóval jó lett volna, hogy itt van egy férfi, de most kénytelenek vagytok csak velem beérni, de én nem vendég vagyok, csak igyekszem ezt a beszélgetést moderálni annyiban, hogy megmondom, hogy nyugodtan szólaljatok meg bármikor, amikor csak akartok. Akkor most megint egy ilyen körkérdést szeretnék feltenni, hogy képzeljétek el mindhárman egy fiktív esetet, hogy egy nő a TASZ-hoz megy, az evangélikus egyházhoz megy, a másápató szülőszetben, egy a másápató szülőszetben valamelyik munkatárs az, hogy pont hozzád, azzal, hogy teherbe esett,

0: kötet?
1: Ketyegözdő úra. Jó, én szívesen elkezdem. Azért izgalmas ez a fiktív helyzet, mert azért ez egy kicsit más attól függően, hogy éppen melyik sapkámat veszem föl. Aha. Meg hogy mennyi időm van, mennyi hozzáférésem van. Szóval, hogy így azt nagyon fontos látni, hogy sem szakemberként, sem aktivistaként az ember így nem mindenható, meg minden tudó, meg mindenre hatni tudó. És hogy ilyenkor nyilván ez a legfontosabb, hogy az ember abban próbál segíteni, hogy így ez a nő lássa azt, hogy milyen lehetőségei és milyen korlátai vannak. És hogy ezt a helyzetet, mert hogy ilyenkor a legtöbb nő ilyenkor meglehetős pánikban van, és így kavarognak az érzései meg a gondolatai. És alapvetően egy olyan nő is, akinek ilyenkor egyből az abortusz jut az eszébe, mert hogy nem akarja megtartani a gyereket bármilyen körülmény miatt is, az sem biztos a dolgában 100%-ig.
0: Szóval ez iszonyú fontos, bocsánat, tehát hogy az esetek, erről össze mondjuk ki, hogy az esetek ellenyésző hányadában van az, hogy egy abortusz előtt álló nő 100%-ig elkötelezett, és soha az életbe
1: nem inog meg ezzel
2: igen,
1: kapcsolatban.
2: Igen, valószínű nem is menne különböző irányokba, hogy
0: de még ha nem is megy, hanem egyenesen egy bécsi klinikában egy abortusz tablettáért, akkor is vannak.
1: Akkor is neki rossz.
0: Igen.
2: Igen.
1: És utána igen. is rossz.
0: Igen. Igen.
1: És hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy, és itt egy kicsit ki is térnék a kérdésed elől, hogy én mit mondanék, mert szerintem megválaszoltam igaz kicsit kurtán és furcsán, de hogy szerintem az nagyon fontos, hogy így ne akarjuk megmondani, hogy egy nő egy ilyen helyzetben mit érez, meg mit gondol. És hogy így erre így visszacsatolnék, amit mondtál, hogy nincs ilyen, hogy átlag nő. És hogy azt gondolom, hogy mindannyiunknak, akik most itt ülünk, meg akik nem ülünk itt, de találkozunk ilyen élethelyzetben lévő nőkkel, az a felelősségünk, hogy abban támogassuk a nőt, hogy ő megértse a saját maga helyzetét, és hogy ő föl tudja térképezni az erőforrásait, amik rendelkezésre állnak, abban segítsünk, hogy milyen erőforrásokat tud még megtalálni és mozgósítani, ahhoz, hogy ez a döntés ez valóban az ő döntése legyen, akár ilyen, akár olyan.
0: Köszi. Mondtam, ez most körkérdés, úgyhogy akkor menjünk az óramutató járásával. Megegyezve, hogy ellenkező irányba csak
2: valamilyen irányba. Igen, tehát, hogy ha mondjuk engem, mint lelkész megkeres valaki, akkor ott elsődlegesen nem az a fontos, hogy nekem mi a gondolatom, vagy az egyháznak mi a gondolata a témáról, hanem az, hogy mivel érkezik az, aki megkeres engem. Tehát, hogy az első dolog az nem is a szó, hanem inkább a figyelem, a meghallgatás, hogy miért vagy itt. És a nyitottság és az empátia. És aztán, hogyha ebből kialakul valami, és tényleg nyitott rá, meg kíváncsi arra, hogy én lelkészként mit tudok erre mondani, akkor elmondhatom a különböző szempontokat, de hogy valóban nagyon sokszor szerintem egy lelkészt azért keresnek meg, mert félnek, bizonytalanok, vagy már most bűntudatuk van. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben az első az odaállás, vagy már mint ilyen idézőjelesen, vagy az, hogy itt vagyok, és akkor én most szeretnék ebben osztozni veled, ebben az egészben. Tehát, hogy csak innentől kezdve lehet aztán mit mondani, és ami itt elhangzik, arra reagálok én lelkészként. Nyilván, aki tanácstalan, és ezt osztja meg, és a spiritualitása mondjuk azt igényli, akkor azzal akár együtt imádkozom, vagy tehát, hogy keressük az irányokat, az útmutatást. Akinek bűntudata van, akkor abba a folyamatba lépek bele, és együtt feldolgozzuk, jutunk el akár a belátásig, megbánásig, bocsánatig, kegyelemig. Tehát, hogy annyiféle helyzet van, de hogy mindenképpen az, hogy én segíteni akarok, ez a fontos, és nem pedig ítélkezni, manipulálni, súlykolni. Igen.
0: Köszi.
3: Én azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban az én kompetenciám az viszonylag korlátozott, tehát, hogy ahogyan ugye itt Andi is mondta, Lilla is egyébként ugye ezt hangsúlyozta, hogy egy ilyen helyzetben, hogyha egy nő segítséget kér, akkor ő valószínűleg valamilyen válsághelyzetben van, pánikban van, tehát alapvetően én el tudom neki mondani, hogy a jog szerint mi az, ami lehet.

0: lehetséges az ő helyzetében, de valószínűleg elsősorban lehet, hogy szüksége van erre az információra is, de hogy azért elsősorban nem az én támogatásom lesz az, amire szüksége lesz, hanem sokkal inkább valamilyen egy ilyen pszichés, mentális segítő támogatás az amire ő szüksége lesz. És hát az meg, hogy mit tennék, hogyha valaki egy ilyen történettel érkezik, akkor alapvetően azt hiszem, hogy ez így a korábbiakban is ez hangzott el, hogy azt kérdezzük meg tőle, hogy mi az, amiben tudunk segíteni, tehát hogy mi az, amit ő szeretne, mi az, amiről szeretne több információt, és akkor hát ugye ez azért így különbözőképpen alakulhat ez a dolog, mert hogyha azt mondja, hogy bizonytalan, akkor felvázoljuk neki a lehetőségeket, hogy ezt is lehet ilyen határidőn belül, tehát azért ez egy kicsit egy ilyen szárazabb dolog, mint amiről így eddig szó volt, de mivel az én kompetenciám eddig terjed, ezért ez az, amiben én tudok segíteni, tehát ez egy ilyen információ átadás, amellett, hogy nyilván én is meghallgatom, és én is igyekszem empatikus lenni. Ugye itt Anditól az elhangzott, és ez szerintem is nagyon fontos, hogy nem tudjuk átérezni a helyzetét, tehát hogy az igazából még az sem feltétlenül tudja átérezni, aki már átesett abortuszon adott esetben, vagy került olyan helyzetbe, hogy gondolkodott róla, mert tényleg annyira más minden történet, hogy egyszerűen annyit tud az ember, hogy mellé áll és úgy támogatja, ahogyan az ő kompetenciájának megfelel, vagy ami az ő kompetenciájából telik, de ezen túlmenően nem tudjuk a helyükbe képzelni magunkat.
1: Igen, csak egy mondatot akarok mondani, aztán, hogy már muszáj lesz ezekről a száraz dolgokról is beszélni, mert pont ezek a száraz dolgok, amik egyébként sok nőnek meghatározzák azt, hogy végül belevág-e egy abortuszba vagy sem, tehát mondjuk az, hogy a szívhangrendelet óta például hogy néz ki egy abortusz, hogy milyen felhívni a kórházat, milyen időpontot kérni, hol kell várakozni, ezek mind száraz tényeknek tűnnek, miközben messze menőkig meghatározzák azt, hogy milyen egy ilyen helyzetben lenni, mennyi időnek kell eltenni a két nőgyógyászati vizsgálat között, az orvos hogyan viselkedik, mennyire mostában egyre többen használják ezt a kifejezést, hogy ilyen traumatudatos az orvos, mennyire helyezi, amiről pont ti végig beszéltek, hogy az adott embert középpontba, és nem a szakmát. Ti mind arról beszéltek, hogy az ember van a középpontban, és ahhoz illeszitek a szakmát, és nem pedig az, hogy van a szakma, és annak abba tuszkolom bele az embert, és ez nagyon fontos különbség. Szóval majd kicsit beszélünk a száraz színekről is, hogy jogilag hogy néz ki az abortusz, mond Andi.
2: Igen, én a Rékára akartam reagálni, hogy szerintem így nem kell szabadkozni, amiatt, hogy így a TASZ, vagy ti jogi segítséget tudtok csak adni, mert hogy azért a jogtudatosság eléggé alacsony fokon áll ma Magyarországon, szóval, hogy erre óriási, óriási szükség van. Meg a másik, amire így rá akartam még csatlakozni, hogy reagálni akartam, így az, hogy így az oké, hogy így segítőként, szakemberként, vagy lelki segítőként, vagy bárhogyan így információt adunk, meg feltérképezzük, hogy egy nő milyen helyzetben van, de hogy az nem megkerülhető, hogy arról is legyen egy ilyen tudásunk, vagy egy ilyen önreflexiónk, hogy vajon az információ az hol helyezkedik el azon a spektrumon, hogy az egy objektív információ, vagy pedig valamilyen szinten a döntést befolyásoló attitűd, vagy kérdés, és hogy így nagyon jó, hogy mondod a szívhangrendeletet, mert szerintem itt is igazából ez a kérdés, hogy ez vajon egy információ, ami információhoz szolgál a nő számára, vagy bárki számára is az adott helyzetben, vagy pedig a döntés befolyásolásának egy eszköze, és hogy ez segítőként is jó, hogyha az ember saját magában folyamatosan így arra reflektál, hogy én most vajon hogyan beszélek, én most akkor most informálom a másikat, vagy pedig valamilyen módon egy döntés felé befolyásolom.
1: Beszéljünk a szívhangrendeletről egy picit, és én ott kezdem, hogy az Evangélikus Egyház honlapján, az evangélikus.hu-n megjelent egy nem különösebben hosszú, De nagyon ne, az én tudásom vagy prekoncepcióimhoz képest, ebben nyilván benne van az én tudásom hiánya is, egy nagyon progresszív szöveg jelent meg. Tudsz egy picit erről beszélni, Lilla?
3: Hát igen, szerintem tök jó volt, hogy az egyházat képviselő püspök azt mondta, hogy ő nem egyedül megy, vagy egy másik püspök társával, mind a három püspökünk férfi, hanem egy teológus nővel. És az egyetemünkről egy egyetemi tanár, aki három gyermekes anyukat, tehát egy abszolút releváns szempont, de teológus, ő kísért el, és aztán ők fogalmazták meg ezt a nyilatkozatot egy szintén az egyetemünkön oktató pszichológusnak a bevonásával, és ennek annyi a lényege, hogy a terhesség megszakítással kapcsolatos opozíció az nem változik, viszont a szívhangrendeletről egyértelműen az az elgondolás, hogy ez nem megfelelő, és hogy nem megfelelő, és nem építő a témában. Tehát, hogy nagyon sok más szempontot kell figyelembe venni, és más utakat, de hogy ez nem támogatandó az egyház részéről.
1: Többiek?
2: Hurrá! Ezt tudom erre mondani. Ez ilyen egyszerre komikus, szerintem meg tragikus is, hogy így a szívhangrendelet elrúgózunk, mármint nem most mi itt, akik ülünk, mert ezzel így nem téged akarnának kritizálni, véletlenül sem, hanem hogy így ebben a témában annyira, de annyira sok minden van. És igazából néhány emberen kívül szerintem az ország többsége nem örvendez ennek a szívhangrendeletnek, szóval, hogy ez egy ilyen csontnak érzem, aminek a kapcsán sokkal fontosabb dolgokról lenne értelme beszélni. Például erről, hogy így mit jelent egy döntésnek a befolyásolása, és mit jelent egy informált döntés, mire van szüksége ahhoz egy nőnek, hogy valóban informált döntés hozzon, mi a társadalom felelőssége, a közös felelősség abban, hogy így mi történik egy nővel az abortusz után, vagy mi történik egy nővel akkor, hogyha vállalja mégis azt a gyereket, akkor milyen támogatásra számíthat, mi történik a lányokkal, akik ilyen élethelyzetbe hogyan nem fognak kerülni. Szóval, hogy ezeket a témákat én sokkal, de sokkal fontosabbnak tartom, és sokkal inkább társadalmi vitára érdemesnek, mint így a szívhangrendeletet.
1: Hát én ennél kicsit, ha szabad, nekem is én ennél messzebb mennék, mert én a szívhangrendeletet rettentesen cinikusnak is tartom azért, mert ha ennek a célja az, mert egyébként rohamosan fogy a magyar népesség, tényleg néha megnézem a statisztikákat, elképesztő tempóban zuhan a születésszám, hogyha az abortusz megnehezítésével akarják a népesség számot megnövelni, hát azt nem tudom másnak érteni, mint cinizmusnak. Méghozzá végtelen undorító cinizmusnak, és az, hogy mindazok a dolgok, amikről most te beszéltél, Andi, nyomokban sem foglalkozunk, és hogy még messzebb menjek, hogy az oktatásban a testtudatosság, a testképépítés, a nemetmondás, a szexuális nevelés teljes mértékben hiányzik. 21 óta, amióta az a úgynevezett gyermekvédelmi törvény, és ez még most se változott meg, most kivette be pár dolgot, de a szexuális nevelés még mindig nincsen benne a nemzeti alaptanterben, még mindig nincsenek meg azok a szervezetek. Értem, hogy még nem régóta állt fel a kormány, tehát nem volt túl sok idejük ezzel foglalkozni, de közben ez a szó legszorosabb értelműen életbevágó, hogy azok a gyerekek, akik közben a közoktatás padjaiban üldögélnek, azok úgy röppennek onnan ki, hogy semmit, de semmit nem tudnak másokról. Ezt most pont tegnap előtt voltam egy podcast beszélgetésben, a pornó volt a téma. Evesi Krisztával ültünk, és hogy mind a ketten ezt mondtuk, hogy úgy kerülnek ki gyerekek tömegei a közoktatásból, hogy a saját nemi szervüket nem ismerik. De egészen konkrétan. És akkor ezzel, ha párzamba állítjuk, vagy szembeállítjuk a szívhangrendeletet, hát az tényleg olyan, hogyha nem is tudok példát mondani, mert mindegyik annyira abszurd és groteszk lenne. Bocsánat, az indulatokért csak.
0: Én Ezzel teljesen tudok menni, ezzel az irányvonallal, tehát hogy most itt nagyon szépen alkotmányjogiasan kifejthetném, hogy miért nincs helye a jogrendszerben a szívhangrendeletnek, de ugye ezen a ponton nem feltétlenül érzem azt, hogy itt erre van szükség.
1: Mondhatom, azért, hogy szükség van, mert az alkotmányjogi szempontokat azért elhozhatunk itt, amiket
2: kevesen
1: nem ismerünk.
2: Ezen.
1: Ez megint csak probléma, hogy az alkotmányos jogunkkal nem vagyunk tisztában.
0: Igen. Hát jó, akkor röviden összefoglalom.
1: De ne egy akadémiai székfoglaló, de azért picit
0: beszélünk. Igen, igyekszem egyszerűsíteni. Hát ugye abban az esetben, hogyha valamilyen módon módosítjuk ezt a szabályozást, tehát alapvetően ugye az abortuszra vonatkozó szabályozást, akkor ugye azt kell mindig megnézni, hogy először is, hogy ez milyen összefüggésben van ez a módosítás alapjogokkal. Tehát ugye egy ilyen szívhangrendelet esetén is ez az első kérdés, hogy egyébként ez összefüggésben áll-e alapjogokkal, és nekünk ugye erre az a válaszunk, hogy ez alapvetően a nőnek az önrendelkezési jogának egy további korlátozása, tehát igen, összefüggésben áll alapjogokkal, méghozzá elég szoros összefüggésben. És ugye a Magyar Alkotmánybírósági gyakorlat szerint, hogyha egy szabályozás alapjogokkal szoros összefüggésben áll, akkor azt törvényben kell szabályozni, tehát itt igazából már itt elbukik a dolog, hogy ugye ez egy miniszteri rendelet volt, de TASZ-nak az álláspontja az, hogy ez semmiképpen nem jelentheti azt, hogy ezt törvényi szintre kell emelni, hanem hogy ezt ugye ki kell venni a jogrendszerből. És hát ugye a további kérdések pedig, hogyha ezen túllépünk, akkor ugye egyrészt az, hogy van-e valamilyen célja, egy ilyen elfogadható, legitim célja ennek a szabályozásnak, és hát ugye azt mondjuk, hogy elméletileg ez ugye az abortuszok számának a csökkentése lehet, de ugye ez az nem elég, hogy van egy ilyen célja, hanem ennek a korlátozásnak úgy hívjuk, hogy szükségesnek és arányosnak kell lennie, tehát ugye azt kell megvizsgálni, hogy először is azt kell megvizsgálni, hogy egyáltalán alkalmas-e a célnak az elérésére ez a szabályozás, és hát most itt lehet, hogy meg is állnék, mert mi azt gondoljuk, hogy egyébként nem alkalmas erre, tehát hogy nem egy alkalmas eszköze a további korlátozása az önrendelkezési jognak, és főleg egy ilyen típusú korlátozása, ahol ugye felmerül ez a kérdés, hogy ez vajon ténylegesen a tájékoztatást szolgálja-e, avagy inkább egy ilyen kényszerítő erejű, vagy egy ilyen lelkismeretfurdalást keltő intézkedés, és hát ami álláspontunk szerint nem szolgálja a tájékoztatást ez a rendelkezés, és ezért így tulajdonképpen nem is alkalmas ennek a célnak az elérésére, amit egyébként itt ugye a statisztikákról is azért sok mindent, tehát sokat lehetne beszélni, hogy a statisztikák azok mire jók, meg hogyan jók az abortusz témájában, de minden esetre azt biztosan tudjuk állítani, hogy egyébként a szívhangrendelet hatályba lépése óta ugyan csak kevéssel, de nőtt az abortuszok száma Magyarországon. Tehát
1: mikor vezették be? 2 éve?
0: 3 éve.
1: 3 éve. Ha akarjátok, tudok statisztikát mondani nektek. 2023-ban 21.136 terhes megszakítás volt, 24-ben 20.257, tehát ott csökkent itt amennyivel, 900-zal. És 25-ben pedig 20.411, tehát akkor megint egy pici emelkedés. Én ezeket a számokat, ezeket úgy tudom értelmezni, hogy nem az abortuszrendelet az, ami, tehát hogy ilyen arány, 20.000-nél azt, hogy csökken 1000-rel, az nem tűnik egy, vagy akkor az nem egy...
2: Meg kérdés a terhességeknek a száma, tehát hogy csökkent a szülő korban lévő nőknek a száma is a népességben, szóval hogy így önmagában egy
3: én
2: számot
3: kiragadva
2: nem nagyon lehet összefüggéseket így kihagyni, hogy így jobb, árnyaltabb legyen a kép.
1: De ha jól tudom, akkor nem is nagyon foglalkozott ezzel az előző kormány.
2: Nem bizonyítékokon alapuló döntés volt, azt vélem.
0: Igen, és hát ugye, tehát ugye itt ugye ezekkel a statisztikákkal mindig az a helyzet, hogy tehát egy jogi szabályozásnak a változása önmagában egyébként, hogy ezt már azért így sokan kimutatták, hogy nem, tehát önmagában nem befolyásolja feltétlenül az abortuszoknak a számát. Hogy legalábbis ugye azt még nem mutatták ki kutatások, hogy egy abortusz szabályozás szigorítása az csökkentené az abortuszoknak a számát. Azt viszont tudjuk, hogy csökkenti a biztonságos abortuszoknak a számát, tehát hogy ez biztos. És hát innen ezen túlmenően nyilvánvalóan lesznek olyanok, akik egy szigorodó abortusz szabályozásnak a hatására meg fogják tartani a gyereket, de lesznek olyanok, akik pedig alternatív megoldásokat fognak keresni, és az alternatív megoldás az lehet más országba utazás, abban az esetben, hogyha ezt valaki megengedheti magának, vagy ugye lehet az illegális abortusz felé fordulás, ami viszont ugye jelentősen megnöveli a nem biztonságos abortuszoknak a számát, mert hogy ugye ez mostanában a legtöbbször az valamilyen ugye külföldről megrendelt gyógyszert jelent, amit utána otthon ellenőrizetlen körülmények között vesznek be, és hát ez ugye ennek a növekedése az én azt gondolom, hogy mindenképpen elkerülendő, és hát ugye a másik pedig az, hogy egy országban hogyan alakul az abortuszoknak a száma, az mindig sok tényezős, tehát hogy soha nem csak a szabályozás az, ami ezt befolyásolja, hanem a gazdasági környezet, az, hogy gazdasági válságban ugye mindig, vagy hát ugye nem mindig, de hogy azért ezt talán mondhatjuk, hogy a gazdasági válságban sokszor az abortuszok száma is megnő, amikor prosperál a gazdaság, akkor csökken, függ attól, hogy milyen a szociális ellátórendszere annak az államnak, itt már sokat beszéltünk attól, hogy milyen a szexuális nevelés abban az államban, hogy milyen támogatásra jogosultak a családok, az édesanyák, tehát hogy itt azért nagyon sok tényező van, amit...
2: Hogy milyen a hozzáférés a fogamzásgátláshoz, hogy ez anyagi teher, és így nagyon elképzelhetetlen, vagy van erre? Na, szóval itt megint az élethelyzetekben lévő ilyen nagy differenciákat érdemes látni.
1: Hát meg, hogy a fogamzásgátlás mennyire közös feladat. Azért Magyarországon nagyon sokszor én legalábbis azt látom, hogy az még mindig az a közhiedelem van, hogy az a nő feladata, és a nő oldja meg, hogyha bármi probléma van. Igen, ez tök érdekes, hogy minden láttam, Lila, hogy akarsz mondani, hogy csak, hogy amikor én a Facebookon megosztok az abortusszal kapcsolatban bármilyen tartalmat, ezt majd akkor utána elmondom. Vegyetek fel a felhallgatót, mert úgy fogjátok hallani a betelefonálat. Szia, adásban vagy. Szia.
4: Ja, hülyesen, hogy jobb velem minőség. Sziasztok, a Vegyi vagyok. Nagyon érdekes az adás, és semmiképp nem szeretném a kérdésemmel elterelni, csak most, amikor azt mondtad, hogy milyen minőség a szexuális nevelés, és pár perce meg említetted ezt, hogy a iskolából hogy jönnek ki ezzel kapcsolatban a gyerekek, hogy azzal kiegészíteném, hogy egyébként képzett, egyetemet végzett, sőt, orvos felnőtt emberek sincsenek a saját szexualitásukkal és nemi szervükkel tisztában, saját tapasztalatból mondom, és hogy tudsz olyan példát, van olyan ország, ahol ezt iskolában meg lehet tanítani, és nem tudom, képbe vannak az emberek, akkor érdekelne. Biztos, hogy nem az Egyesült Államok, biztos, hogy nem Svédország, vagy Dánia, vagy Nyugat-Európa, szerintem nem, de az érdekelne egyébként, hogyha van erre jó példa, vagy ha akár Magyarországon van olyan szervezet, amelyik ezzel foglalkozik.
1: Hát lenne, vagy lett volna Magyarországon szervezet, csak kitiltották őket az iskolából.
4: Jó, de hogy akik tényleg jók is ebben. De akkor én leteszem, és nem akarom...
1: Jó, de válaszolok, akkor letesszük, és akkor válaszolok közben, amennyire tudok. Köszi a telefont.
4: Ja, jó, oké, szuper lenne, köszi.
1: Szia. Most letettem le. Korábban tudtam ennek a nevét, de Hollandiában van egy olyan, hogy a szexualitás hete, vagy valami ilyesmi, odától kezdően minden évben foglalkoznak ezzel a témával egy héten keresztül. Ugye itt arra van szó, hogy ez rendszer szinten hiányzik, ezt nem az előző kormány törölte ki, hanem korábban szexuális felvilágosítás volt, ami egyszer 45 perc, most már azt is félve csinálják, mert öncenzúra van, meg nem öncenzúra, meg mindenféle ilyesmi van. Tehát alapvetően hiányzik a szexuális tudatosság, a testtudatosság Magyarországon. Nem tudom, hogy tehát nem olvastam olyan kutatást, ami ennek a holland programnak a hatékonyságáról szólna, de van ott egy ilyen program, és általában az kimondható, hogy sokkal tudatosabbak ebben ezen a területen az ottani közoktatásból kiröppent gyerekek. Magyarországon meg ez rendszer szinten hiányzik, tehát hogy igen, az az orvos, vagy nem tudom ki, akiről most a betelefonálás beszámolt, ő sem kapott semmilyen nevelést a testtel kapcsolatban, ő sem tud aztán se gyerekének megfelelő tudástokat átadni, és az iskolában sem tud kihez fordulni, és onnan sem kap magától a tananyagba építve ilyen tudást. Mindenhol van abortusz, nincs olyan ország szerintem, ahol lenne, ahol tiltott, ott is van, ahol könnyen szabály, vagy ahol liberálisan szabályozott, ott is van, mindenhol van nemi erőszak, sajnos, mindenhol van mindenféle visszaélés. A kérdés az, hogy szerintem, tehát ahogy egyébként most ez a hülye példát eszembe, aztán nem akarok erről sokat beszélni, mindenhol vannak rasszista rigmusok egy foci meccsen, a kérdés az, hogy erre aztán hogyan reagál az állam. Mindenhol van nemi erőszak, de hogyha erre úgy reagál az állam, hogy minek ment oda, meg áldozathibáztatás, meg sikítozó kékharisnya, hogy egy ilyen friss dolgot mondjak, akkor ott ez lesz a nemzeti minimum, vagy ez lesz a kulturális kódja ennek a dolognak. Ha pedig valaki azt mondja, hogy már pedig én újságíróként, és tök mindegy, milyen nemem szeretnék interjút készíteni a rendőrséggel, mert itt rengeteg nő számol be arról, hogy milyen szexuális visszaélések vannak, akkor nem mondom azt, hogy sikítozó kékharisnya. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy mire akarok kiukadni. Hogy nincs hova fordulni. Tehát Magyarországon nem az a baj, hogy vannak nők, akik akaratukkal ellentétben esnek teherbe, hanem az, hogy nem lehet utána kihez menni, nincs, most nem rólatok beszélek, mint szervezetek, hanem mint hivatalos nem tudom, szerv, nem lehet kihez fordulni.
2: A rendszer nem segít.
1: Így.
2: A rendszer cserben hagy.
1: Szerintem ez a lényeg, mert remélem, hogy ez válasz a betelefonáló kérdésre. Nekem ez van válasznak.
2: Én is valamiért akartam, hogy én azért nem vagyok nagyon képzett a szexuális edukációnak a nemzetközi gyakorlatában, tehát, hogy nem fogok tudni nagyon pontos választ adni, de azt vélem, hogy ami nagyon jó, hogy ez tőlünk nyugatabbra, vagy más boldogabb országokban egyáltalán téma. Tehát, hogy ez téma az oktatásban, téma a családoknak, téma a közösségekben, nálunk pedig ez egy ilyen out of the box a rendszerben, és szerintem ez a legnagyobb baj, amit mondtál, hogy egyáltalában nem szerepel az oktatásban se.
1: Szia, betelefonáló, köszi a türelmed.
5: Szevasztok!
1: Szia!
5: Buszos vagyok. Na most, amiről te beszéltél az imént, hogy valami fajta felvilágosításra vagy ennek az elmélyítésére lenne szükség. Hát ez létezik jelenleg kis hazugban. A feleségem ezzel foglalkozik, mint védőnő, hogy megtartja azt az egy-egy órát, amit az életkorban éppen abban a szakaszban lépett gyermekeknek meg kell tartani. Persze, amit lát, az meg nagyon olyan, ami arra utal, hogy ezek a gyerekek már réges-régen, hála a pornónak, ami elterjedt, sokkal tájékozottabbak is. Egészen más fajta szexuális tudatosságuk van. Majdnem körberögik a védőnőt azzal az előadással. Szóval, hogy én nem tudom, hogy ezt itt valahol megfogni. De a nagy szexuális forradalom, amit elértünk. Tehát itt kicsit túltoltuk, úgy értem, hogy ezzel mit nyertünk. Ezt így szerintem senki nem kérdezi meg magától. Mindenki ünnepli, hogy annól ez megtörtént. És most ennek szerintem isszuk a levét itt valahol.
1: Letesszük, és reagálunk rá. Jó?
5: Van egy ilyen hasonló tapasztalatuk, ahol egyébként, hogy, tehát, hogy voltak egy ilyen órán, mert hogy lehet, hogy Hollandiában nincs védelmi szolgálat, de hogy szóval szerintem itt ez valami kicsit erre tudom,
1: nem tudom, hogy így is. Az a nagyon rossz a vétel, valahogy akadozik, úgyhogy nem mindent értettem a végéből. Azt el tudom mondani még egyszer?
5: Hát szóval, hogy van-e esetleg a Hollandiában hasonló védőnői szolgált, vagy ott nem tudom, hogy ez működik-e. Úgy tudom, hogy a magyar védőnői szolgált munkája az ilyen kuriózum, egyedülálló, tehát hogy nem hiszem, hogy hasonló, ez most költői volt ez ügyben a kérdés, de hogy szóval, hogy ez ügyben szerintem túltoltuk ezt az egész dolgot, tehát hogy nem biztos, hogy ez egy jó dolog volt, és most ennek már nem tudom, hogy hol lesz a határa.
1: Okay.
5: Most nem azt mondom, hogy a pornót azt lehet érdemes tiltani, meg stb., De szóval, hogy ez így eléggé szélmalomhalsz lesz, tehát, hogy...
1: Jó, válaszolunk a kérdést, akkor letesszük, jó?
5: Nem nagyon volt kérdésem, csak így hozzátenni
1: akkor akartam valamit. Akkor a hozzászólásodra válaszolok.
5: Jó, oké, rendben, sziasztok.
1: Köszi, szia. Csak nem akarom én elvinni a műsort, mert mégiscsak ti vagytok itt a vendégek, és nem én, de azért csak egy mondatban hadd válaszoljak, hogy pont ez a lényeg, amit a betelefonális mondott, a buszos, hogy megy a védőnő egy órában, és akkor megy, amikor meg körbe röhögik. Mert már mindent tudnak a gyerekek, rosszul tudják, rossz helyről tudják, de mindent tudnak, tehát hogy pont ez a probléma, hogy nem rendszer, a felvilágosítás az egyszer 45 perc, ami rosszkor érkezik, egyszerűen későn, a biológia könyvben későn jönnek ezek a dolgok. Már biológiai is későn jönnek, mert a acceleráció miatt sok lány már 9-10-es korában elkezd menstruálni, és akkor hetedikben meghallja, hogy hogyan kell bezitet cserélni. Hát ne, szórakozzunk. Szóval, hogy... És nem védőnői kompetencia ez. Egyébként a védőnői hálózat az tényleg kuriózum, nem nagyon van azt hiszem ilyen ország. Én nem tudom, hogy csomó nyugat-európai országban nincsen védőnői hálózat, de más a funkciója. És azt betölti, és az tök jó, de egyébként azt meg nem mondjuk, hogy a Magyarországon olyan nagyon jó egészségtudatosság van, és pontosan tudjuk, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, mert nem tudjuk, és nem, pont ez a rossz, hogy nem ismerjük fel, hogy ezzel háziorvoshoz kell fordulni, ezt otthon kell kezelnem, vagy ez azonnal mentőt kell hívnom, és a mentő nem biztos, hogy kijön, meg nem biztos, hogy el tudom neki mondani, szóval, de mindegy, ne vigyük el ebbe az irányba, csak ezt akartam mondani, hogy nem a védőnői hálózatnak lenne ez a feladata, és nem egyszerű feladat lenne, hanem folyamatos. Majd beszélgessünk is, jó, de...
3: Égnek a vonalak.
1: Egyszer beindul a telefonás, akkor nincs megállás. Szia, adásban vagy.
5: Sziasztok, Bozsa, akkor visszajövök, mert ja. Köszönöm a választ. De hát amire most elmegy, tehát, hogy...
1: Igen, nem biztos, hogy akarom, hogy erre elmenjen.
5: Jó, csak én azt akarom mondani, hogy nyilván a pornó az nem tartozik semmilyen módon a szexuális felvilágosításhoz, sőt, teljes, tehát hogy tönkreteszi emberek későbbi szexuális életét a gyerekkorban, pláne minél fiatalabban hozzájutott pornó, és anélkül, hogy én kétségbe vonnám, hogy a buszos ismerése vagy rokona kiváló munkát végez védőnőként, akkor mégiscsak cizellálnám azt a számomra megdöbbentő példát, amivel személyesen találkoztam, hogy együtt voltam egy rövid ideig egy Svédországban felnőtt, körülbelül ilyen 50 éves nőgyógyász nővel, aki tehát abortuszt vagy szülést azt úgy csinált, mint valamelyikünk, bármelyikünk a fogmosás, tehát az neki napi rutin volt, nőgyógyászként dolgozott 25 éve, 3 gyereke volt, 20 évesen szült az elsőt, 30 évig élt egy férfival, és gőzelem volt. Gőzelem volt a saját testéről, és a saját, hogy mondjam, gyönyöréről. Úgyhogy nőgyógyászként, még egyszer mondom, a nagyon fejlett Svédországban egyébként, ahol már viszonylag kicsi korban foglalkoznak ezzel valahogy az iskolába, ahol egyébként az iskolában van egy úgynevezett mensi büfé, ahogy magyarra fordíthatnám, az egy olyan hely ott, ahol ki vannak rakva tamponok, betétek, nem tudom mi, és oda lehet menni, és el lehet akárhányat vinni, ha szükséged van rá. És igen, két kamaszkorú lányom van, és mindegyik 11 és fél évesen kezdettem menstruálni. Egyébként, hála Istennek, egyetlen jó dolog ebben a mobiltelefon függőségben, hogy a szerelem, szexualitás sokkal később kezdél a gyerekek nagy részét érdekelni, mint az a mi generációnkban volt, de viszont a fiúk viszont már addigra, mire először megcsókolnak majd valaki 17 vagy 8 évesen, addig már több ezer óra pornót néztek, és a pornó az nem visz közelebb, sőt, eltávolítottad az egésztől, amiről beszélünk szerintem.
1: A pornóról tényleg nem fogunk beszélni. Egyrészt az, mert tegnap előtt két órán keresztül beszéltem róla, és már kifulladtam.
5: Jó, értem, és nem is a pornóról akarok, hanem azt hiszem, hogy egy teljes, tehát hogy nem egy, hogy mondjam, iskolai végzettség nélkül, és nem tudom milyen.
1: Abszolút értem.
5: Van ilyen nagyon negatív tapasztalatom, hogy megdöbbentem, hogy egy nőgyógyász 3 gyerekkel, 50 évesen, 30 év házasság után ennyire szűzlány szinten volt. Na jó, szóval most le is teszem.
1: Oké, okay, köszi.
5: Olyan intim részletekben nem akarok belemenni.
1: Ezt megköszönjük. Köszi, szia. Jó, én azt mondom, hogy engedjük el most a szexuális nevelést is, meg a pornót, aztán pláne. A pornót annyiban ne, hogy ezekről kell beszélni, kéne beszélni a közoktatás évei alatt, mert nem azért, mert jó ez, ami van, hanem azért, mert van, ami van. Ilyen még nem nagyon volt, hogy egy órán
0: szívesen,
1: keresztül semmi. Jó, hogy bejöttetek, de most a betelefonát nyitottunk egy. Lehet, hogy az lesz, hogy most majd ezt a feltelefont még felveszem. Szia, lehet, hogy ezt a telefon még felveszem, és aztán ki fogunk kapcsolni a telefont, hogy tudjunk beszélni. Ez kicsit ellentmond a tilos alapállapotából, de vagy hoz képest, de hát nem, nagyon rég szólaltatok meg, úgyhogy pedig azért vagytok itt, hogy beszéltek. Úgyhogy meghallgatunk, és aztán kicsit kikapcsolom. Szia!
6: Nem tudom, hova tenni ezt a már kedvességet, de mivel te vagy a parancsnok, szíve jól volt. Egy nagyon röviden csak a védőnői hálózathoz. Valóban, amikor Magyarországon létrehozták anno a védőnői hálózatot, akkor a legprogresszívabb és legjobb volt, viszont szakemberek által, ezt egy nemrég hallott műsorban hallottam, vagy nemrég leadott műsorban hallottam, szakemberek jelenleg azt mondják, hogy a magyarországi védőnői hálózat nem tölti be azt a funkciót, amire kialakították, és teljesen rossz. Úgyhogy innen is csókoltatom embert, nem az ő feleségét negligálom ezzel.
1: Oké, de most a védőnői hálózat pillanatára emeléséről és tabulálásától is eltekintünk, hanem megyünk tovább az abortusról. Belbeszélgetésben. Köszi. Szia. És akkor majd ezt megoldom, hogy ne legyen több telefon. Azt hiszem így. Jó. Van itt egy gomba, amit most megnyomtam. És akkor megyünk tovább a 20 perccel elveszett témában. Nem, egyébként tök jó, nagyon köszönjük, hogy betelefonáltatok, csak egyszer nem hagytatok már lehetőséget arra, hogy beszéljünk, és már rég nem az abortuszról beszéltünk, hanem tök más témákról. A szívfalmérletnél tartottunk, ha jól emlékszem, és van-e valaki, melyik ötökben valami gondolat, ami akkor belészorult, és emlékszik még rá? Mond, Lilla.
3: Nem, nagyon sok gondolat kavarok bennem tényleg, és hát ebből is látszik itt a betelefonálokból is, hogy azért a férfiaknak nagyon sok gondolatuk van így a témával kapcsolatban, és tök jó, és erről együtt kell beszélgetni. De hogy az evangélikus egy állásfoglalás is azért, amiket itt elmondtatok, kitér erre, és egy terhesség létrejöttének az előzményeit, és hogy mi van utána, arra helyez inkább a hangsúlyt, tehát, hogy a szívhangot meghallgattatni valakivel önmagában, úgy, hogy előtte semmi nem volt, meg utána se lesz semmi, ennek semmi értelme, sőt, káros, vagy hát egy ilyen manipulatív dolog. És itt beszéltünk az oktatásról, meg arról, hogy hogyan kellene nevelni a gyerekeket. Hát azért az ideális esetben több szintén valósul meg, hogy otthon hal talán kéne, hogy halljon a gyerek legelőször arról, hogy nekem mim van, és mit lehet vele kezdeni. Nyilván hamar jönnek a barátok, akkor ott az iskola, hogy na, akkor hivatalosan felvilágosítás vagy biológia órán mi hangzik el, és hát azért az egyházi közösségnek is van ebben szerepe, és sajnos ez nem egy pozitív mérleget mutat eddig, tehát hogy az egyházban nagyon, nagyon sokszor és nagyon régóta vagy tabu a szexualitás, vagy a bűnnel kapcsolódik össze, amit mondjuk felold a házasság nagy szent intézménye. Igen, tehát, hogy sokszor több a bűntudatkeltés, mint az őszinte nyílt kommunikáció, amelyben egyáltalán lehetne szemléletet formálni, vagy mondjuk teológiai szempontú dolgokat átadni. Tehát, hogy ennek nem is jut tér. Szóval, hogy egy szép új világban valahogy ezek a területek együtt támogatnák az embert abban, hogy tudjon felelős döntést hozni, és az, hogy ebben milyen felelőssége van az államnak, tehát az abortusz, meg a terhesség, az nem csak orvosi, és nem csak etikai, hanem szociális, társadalmi kérdés is, ahogy erről ti is beszéltetek. Tehát, hogy egy olyan társadalmi közeget kellene valahogy kialakítani, amelyben az emberek tudatosan, felkészülve és örömmel várnak egy gyereket. És akkor persze mindig vannak nehéz helyzetek, meg krízisek, de hogyha ez az alapállás, akkor biztos, hogy teljesen más dolgokról beszélgetnénk. Meg hogy mi van utána? Tehát, hogy manipulálunk valakit, hogy na, igenis kötelező megtartani azt a gyereket, de milyen segítséget kap akár ott helyben, utána lelkileg hol van az apa a kérdésben, tehát hogy, és mi az a, mik azok a szociális lehetőségek vagy perspektívák, amelyekben tényleg az ember azt mondja, hogy na, lehet, hogy mégis megpróbálom felnevelni azt a gyereket. Tehát igen, az, hogy előtte, utána mi van, és én ezért is tartom jónak ezt az egyházi állásfoglalást, mert hogy ezekre nagyobb hangsúlyt fektet, hogy csak így tudunk aztán egy adott helyzetben, és nem pár másodperces gépi hanggal döntést hozatni, hanem segíteni, vagy perspektívát mutatni, bíztatni esetleg, megnyerni, és nem manipulálni egy döntésre valakit.
1: Hát igen, mégis azt mondod, hogy van az egész úgynevezett kontextus, amiből a szívhangrendet, tehát tulajdonképpen egy dolgot kiemeltek, abban bízva, hogy ez majd megszünteti az abortuszok
3: dolgot,
1: számát,
3: igen.
1: És megnöveli a születés számot, és egyik esetben
3: egyik
1: sem valósult meg, igen.
0: Igen, én ehhez tudok csatlakozni csak azért, mert hogy egyébként a jognak is ez az alapállása igazából, hogy ugye azt mondtam korábban, hogy itt azért sok, nem mindenki, de azért sok alkotmányjogász, ugye köztük mi is úgy tekintjük, vagy azt állítjuk, hogy ez egy korlátozás, tehát ugye az önrendelkezési jognak a korlátozása, és hát ugye mielőtt egy ilyen dolgot bevezetnénk, a jog is azt mondja, hogy meg kell nézni, hogy oké, de milyen más olyan intézkedések bevezetését lehetne megfontolni, ami nem korlátozó. Tehát, hogy, és ez igazából ugyanaz, mint amiről Lilla is beszélt, meg amiről már itt ugye egy ideje beszélünk, hogy a szexuális nevelésnek egy sokkal erőteljesebb, vagy hát nem erőteljesebb, hanem kiterjedtebb formája, de ugye itt szóba került már például, és akkor csak így nem tudom, dobjak másik témát is, hogy a fogamzásgátlással kapcsolatos egyébként ugye jogi szabályozást érintő kérdés az, hogy iszonyatosan drágák például a fogamzásgátlók, és hát azért vannak olyan országok, ahol mondjuk ezeket már áfamentessé tették, és hát ugye az egy hozzáférés sokkal inkább segítő dolog lenne.
2: Akkor és vannak gyógyszertárak, ahol nem adják ki.
0: Igen, és hát ugye a sürgősségi fogamzásgátlás, amit még esetleg így ugye így bedobhatunk a közösbe, hogy ugye az most jelenleg ugye csak vény által érhető el, tehát ugye orvosi receptre, de ugye erről is volt szó például a minisztériumi egyeztetésen, hogy ezt esetleg vény nélkülivé lehetne tenni, ami ugye szintén egy jobb hozzáférést jelenthetne, tehát hogy azért így vannak olyan alternatív lehetőségek, és akkor nyilván ehhez jönnek a család támogatásoknak a rendszere, a szociális ellátás, a lakhatás, a munkaerőpiaci helyzete a nőknek, tehát tényleg iszonyatosan sok olyan kérdés, amin lehetne javítani, mielőtt hozzányúlunk az abortusz szabályozáshoz.
2: Én nem nagyon tudnám ezt sok mindennel kiegészíteni, talán inkább így, azt hiszem, talán egy ilyen macska körömnyi vonás itt még a Rékának a felsorolásához, hogy a nők elleni erőszak.
0: Igen.
2: És a családon belüli erőszak témája az, ami még szerintem nagyon-nagyon szorosan ide kapcsolódik. A nőknek a gazdasági függése, ez még.
1: Nehéz témát szeretnék itt behozni, több szempontból is nehéz. A mai műsorba akartunk a Muripent bevonni, akik kifejezetten roma nőkkel foglalkoznak, de nem tudott közülük senki se eljönni. Viszont te kicsit benne vagy, Andi, ebben a ezzel a szívhang, szívhang?
2: Ez nem rendelet, hanem
1: nem
2: szívhang.
1: Nem a rendelet, alapítvány.
2: Bocsánat, ez egy nagyon ócska poém volt, én kérek el.
1: Hát
2: nézést.
1: Korábban jött
2: ez
1: meg.
2: A szívhang alkotó csoport.
1: De ez korábban lett, mint a szívhang rendelet.
2: Igen, ez 2019-ben kezdődött az a projekt, amiben így ezt a nevet így adtuk magunknak. Ebben szomolyai roma nők vannak, egészségügyi dolgozók, aktivisták, és együtt dolgozunk, különböző programokon, workshopokat tartunk, szakemberekkel dolgozunk, nőkkel, fiatal lányokkal, színházi előadásunk volt. Befejeztem?
1: Nem, azért nem sürgetésbe vettem levegőt, csak néha szükségem oxigénre a szerzetemnek, ne haragudj, hogy van a semmit rólunk nélkülünk szlogen, amivel én mélységesen egyetértek, és nem szeretnék úgy beszélni romákról, hogy nem ülnek itt romák, de közben nem is szeretnék úgy tenni, mintha ez ne lenne egy fontos téma. Úgyhogy most egy picit utólagos engedelmükkel, a Muripen utólagos engedelmével picit mégiscsak belemennék ebbe a témába, hogy egyáltalán kell-e hol kell szétválasztani, szét kell választani, és ha szét kell választani, hol kell szétválasztani, vagy hol válik szét az, hogy romanőkről beszélünk, vagy nem romanőkről beszélünk, mondjuk akkor az abortusz, vagy a reprodukció kapcsán.
2: Szerintem igenis, meg nem is. Tehát, hogy nyilván azok a körülmények, amik mondjuk romanőket sújtanak, azok sújtanak nem romanőket is. Tehát, hogy az élethelyzet az így másoknak is ismerős. Ugyanakkor a WHO is azt mondja, hogy a roma embereknek különösen érintettek abban a hátrányban, ami így akár az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést jelenti, a szociális körülményeket, az anyagi nehézségeket, az iskolázatlanságot, szóval, hogy így ez ebből a szempontból igen, lehet külön beszélni erről, de abból a szempontból nem, hogy ugyanolyan hátrányban lehet más is, aki nem roma. Talán abban lehet ennek még kérdés, vagy abban van egy olyan, lehet egy olyan szempont is, hogy roma emberek között talán még inkább tabu a szexualitás, meg a nemiség kulturális hagyományok miatt, vagy szóval, hogy így azért, mert ez így nehézség, tehát hogy még, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy az egyszerűen oda megyünk, és akkor majd átadjuk az információt megfelelő szórakoztató eszközökkel, hanem hogy ott tényleg át kell törni egy olyan gátat. Sokkal több időre, sokkal több bizalomra van szükség. Most, hogy egy ilyen nagyon saját példát hozzak, hogy ugye én 19 óta dolgozom ebben a csoportban, és hogy valamikor 22 környékén került az egyáltalán szóba ezek az ilyen szexuális témájú poénok a nők között, ami egyébként az én köreimben vagy társaságomban így nagyjából a harmadik mondatnál valamit így elsüt az ember, ami így a nőiséggel, vagy a női helyzettel, vagy a női fizikai valósággal kapcsolatos, és hogy ott meg évekre volt szükség, hogy egyáltalán így szavakat keressünk, beszélgessünk erről ilyen informális módon, kávézás, cigizés közben. Szóval, hogy így sokkal-sokkal nehezebb ehhez így hozzáférni egy roma nőnek ahhoz, hogy ő miben van, vagy mit érez, milyen testrészei vannak, azok így milyen funkciót látnak el.
1: Két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy pont most lett vége egy kiállításnak, a cigány kislány ilyet nem csinál, amiben pont ezekről a témákról volt szó, és mindenféle képzőművészeti alkotások voltak, amik ezt mutatták be, hogy milyen ilyen, nem tudom, kulturális vagy szocializációs kódok vannak, amik egy ilyen sokkal, tehát ugye a sztereotípia szerint azért az van, hogy ezek a cigányok, ezek nem tudom, fűvel, fával, szabatosak, igen, és közben pedig tök kemény szabályrendszer is van. Azt is mondanám, hogy így már, mintha valami ilyen prüdélia lenne, és valahogy erről jóval kevesebbet tud a nem cigány társadalom, és van, és a sztereotípiát meg, mint hogyha ez nem nagyon tudná felülírni, és miközben pedig ez már megint csak inkább egy feltétel, hát nem feltétel, ezt tudom is, hogy sokszor így van, hogyha egy roma nő fordul segítséghez, akkor sokszor sokkal gyakoribb az áldozat hibáztatás, akár egy nem kívánt terhesség kapcsán, akár egy nem érőszak kapcsán, akár egy betegség kapcsán, tehát mondjuk egy a magzat olyan betegséggel rendelkezik, ami az élet összeegyeztetetlen, akkor sokkal könnyebben beindul egy hibáztatás, miközben tudjuk pontosan, de azért hangozik el itt is, hogy egyikre se tehet senki sem, akár roma valaki, akár nem. Szóval, hogy van ez a nagyon erős ellentmondás, ez egy, csak hogy akkor nevek is elhangozzanak, Horváth Anita és Pikács Vanda közös kiállítása volt. Horváth Anita volt is itt a rádióban egyszer már, hát a munkássága kapcsán, a képzőszíti munkássága kapcsán. Ezt akartam még egy kiegészítésképpen mondani.
2: Ez szóval tök fontos, amit mondasz, mert például ezt nagyon fontos látni, meg tudni akkor, amikor lányokkal dolgozunk, vagy gondolkodunk együtt, hogy mondjuk egy lány számára, egy tizenéves tinédzser lány számára az, hogy ő fiút vált, hogy így másik barátja lesz, mert mondjuk ez a barátja nem szépen bánik vele, és ő vele már csókolózott, és lesz egy másik barátja, az már egy ilyen nagyon erős megítélést, és egy nagyon erős kiközösítést tud jelenteni. Tehát, hogy nagyon könnyű belesodródni egy kamaszlánynak abba, hogy igaz, nem bánnak velem jól, nem kapom azt, amit szeretnék, de nem szabad másfele kacsingatni, ez a fiú van, innen kitörni majd úgy fogok tudni, hogyha férjhez megyek, és gyerekem lesz, mert ebből a helyzetből ezt az egy kilátást látom. Tehát, hogy ez nagyon hasznos lenne, hogyha ezeket azt nagyon káros sztereotípiánkat valahogyan felül tudná írni az a tapasztalat, vagy az az információ ismeret, hogy valójában milyen ezeknek a lányoknak, meg nőknek az élete. És erre például a művészeti alkotások nagyon is alkalmasak, hogy ehhez így érzelmileg is lehessen kapcsolódni.
1: Arról most már akkor 6 éve benne vagy, 7 éve benne vagy ebben a projektben. Tudsz egy kicsit mesélni arról, hogy ha már vannak ilyen kézzelfogható eredmények, amik lokálisak, de amikről már be tudsz számolni?
2: Igen, először is nagyon jó szívvel ajánlom a Szívhangok Társulat honlapját, ahol a tavalyi kiállításunknak az anyaga megtekinthető, és ott lehet erről így benyomásokat szerezni, illetve filmrészletek is vannak színházi előadásokból. Hát ez nem egy ilyen nagyon látványos munka.
1: Már bocsánat, a munka látványos eredmény az nem lesz, nem
2: igen.
1: Tudom.
2: Igen, szóval, hogy nem egy ilyen látványos eredménnyel kecsegtető munka. Azt gondolom, hogy az egy fontos eredmény, hogy vannak kapcsolódások már ott a faluban, Szomolyán, és van párbeszéd az intézmények és a roma helyi szervezet között, hogy már meglátják, meghallják egymást, hogy a roma nők már szívesen mennek, jönnek ezekre a programokra, sőt, keresik, hogy hozzák a lányaikat, hozzák a gyerekeket. Az ottani Szomolyai Magyar Roma Egyesület elnöke fantasztikus munkát végez, rengeteget dolgozik a gyerekekkel is, és igazából mi, akik így Pestről járunk, pestiek, mi igazából ebben így a támogatásunkat, a figyelmünket, az inspirációnkat tesszük bele, meg nagyon sokat kapunk azoktól a nőktől, akikkel így mi ott helyben is találkozunk, és sokat tudunk együtt gondolkodni, alkotni arról, hogy így mi ez, ami ilyenkor segíthet, milyen világot képzelünk el a gyerekeinknek, magunknak. Most például nagyon dolgozunk azon, hogy jövő nyáron szervezzünk egy alkotótábort Szomolyán, amiben így a helyi közösség is, meg a művészek, művészpedagógusok, akik oda mennek, tudnak találkozni, és tudunk együtt alkotni, és együtt dolgozni néhány napig.
1: És mennyire lesz ez közös alkotás, tehát mennyire, vagy az eredmények, legyen az egy előadás, vagy egy kiállítás, azt mennyire nézik meg nem romák is, meg mennyire van itt aztán valami nem csak roma közösség, hanem magyar közösség.
2: Azt lehet látni, hogy a nem roma közösségnek nagyon nagy az érdeklődése. Aha. a roma közösségekhez meg nekünk nagyon erős a szándékunk, hogy eljussunk vele. Uh-huh. Szóval, hogy az első előadást, az Éjjel soká Reginát, azt ugye itt a Trafóban is játszották, uh-huh. külföldön is járt színházi fesztiválon, és nagyon sok borsodi településen rócsózott vele a társaság, ilyen kifejezetten olyan falvakba, ahol sok hátrányos helyzetű ember él, és aztán a második előadásunk, a Megeshetne másképp, az is ment a Trafóban, online is workshopot tartottunk hozzá, azt is Szomolyán is bemutattuk. Szóval, hogy az látszik, hogy teljesen mindegy, hogy roma vagy nem roma ember. Ez a kérdés, hogy így hogyan találkozunk a rendszer szereplőivel, mi történik velünk az egészségügyben, mi történik a gyerekeinkkel, hogyan óvhatnánk meg őket, milyen nehézségeket kell így megküzdenünk. Ez mindenkit érdekel, mindenkinek fontos.
1: Csak egy amatőr kérdés, hol van Szomolya?
2: Szomolya Mezőkövesd és Eger között. Aha. Van, Noszvaj alatt. Egészségedre.
1: Most beszéltek.
2: Jó. Hadd fújjuk ki rá, David az órát.
1: Bocsánat, nem szoktak tűzszenteni a rádiós műsorok vezetői, de most ez így alakult. Színészek se tűzszentnek soha, nem? Tehát nincsen film, amiben így...
2: De
1: hát de akkor az, annak külön szerepe van akkor, de az, hogy egyébként
2: ja,
1: a
2: hogy funkciója
1: Bruce Willis, nem tudom, fut a vonatután, és közben eltűzteni magát, azért ilyen nincsen. Szegényke már nem tud futni a vonat után, de amikor még erejeteljében volt. Ezt valaki átjutott az éden, lekapcsolatban, nem tudom, hogy sikerült bejutni ezen keresztül, ennek erre, de akkor most felveszem is. Szia! Adásban vagy. Hello! Hello, bocs, most kell, ne haragudj, nem hallott. Bocs, csak hogy nem.
7: Mondjam, fundamentuma volt éveken keresztül, most bizonyos okokból nem vesz részt a közösség munkájában, de hogy van ilyen link is a tilos és az odajáró segítők között.
1: Ez szuper. Most hallasz engem az előbb?
7: Tenni. Aha, aha.
1: Ja, jó, nagyon köszi. Andi közben itt nagy szemekkel nézett, mert ezt most lehet, hogy ő se tudja, hogy kicsoda, de...
7: De aki sokszor biztos titeket, a nagyon pici vagy, aki Pestől jár a nagyon pici piros színű kocsijával. Ő a rádiónak is egy nagyon aktív tagja volt sok-sok
2: éve. Lilla, Projcs Lilla.
1: Ja, Projcs Lilla.
2: Nem, lebuktatom a Dávidot, mert egy kicsit kínlódott itt a gombbal, hogy hogy ad téged be adásba, úgyhogy én nem hallottam, amit te elkezdtél mondani.
7: Ja, én csak azt mondtam, hogy ő a rádiónak is.
2: Igen.
7: Sokáig csak bizonyos okokból most hátra.
2: Igen.
7: Lépett egyet, és ennyivel is több energiát tesz, azt hiszem, a ti közös.
2: Igen, nagyon-nagyon-nagyon fontos ő mindannyiuknak.
7: És az egész ország közvéleménye pedig őt egyébként whistleblowerként ismerheti a partizánodásából, de annak nem tudok jó magyar fordítását, úgyhogy ha mondtok, sípfújó.
2: Valami.
1: Oké, nagyon köszi.
7: Tényleg csak ennyit akartam.
1: Ennyit köszi.
7: Csak hogy emlékezzünk meg erről.
1: Szuper, köszi. Szia. Jó, akkor lássuk be, nem tudom, melyik gomb mire való.
2: Egész jól csinálod.
1: Hát, jó volt, majdnem kapcsoltam valakit 20 percen keresztül a mikrofonba, szóval ezhez képest egészen elfogadható hiba arány. Azt akartam kérdezni, hogy képzeljünk el egy fiktív világot, talán nem nagyon távol jövőben, ahol van olykor-olykor abortusz, de lecsökken a száma, és párhuzamosan meg valahogyan nő a gyerekvállalási kedv. Ehhez minek kell megtörténnie szerintetek? Jogi szempontból, női szempontból, és amit visszaír a stúdióba Réka, akkor majd, vagy Lilla, bocsánat, akkor majd teológiai szempontból is megnézzük ezt a kérdést.
2: Szerintem Réka kezdte, mert a tiéd rövidebb.
1: És akkor, bocsánat, akkor viszont ne legyen annyira rövid, mert akkor tőled azt is kérdezem, hogy jelenleg például, ahogy egy abortusz kinéz, mármint jogi szempontból, a meghallgatások, a helyszín, ezekről is beszélj, mert azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen.
0: Jó. ez most két, szerintem két elég különböző kérdés.
1: Bocsánat.
0: Szóval nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit több időre lenne szükségem, hogy átgondoljam, hogy milyen jogszabályoknak kellene megváltozniuk, de hogy így, szóval valahogy így az az érzésem, hogy alapvetően nem a jogszabályok megváltoztatása lenne a kulcs itt. Tehát, hogy sokkal inkább

0: azt mondjuk, hogy az egy jogszabályváltoztatás, hogy, hogy akkor tényleg csökkentjük az árát a fogamzásgátló eszközöknek, és akkor mondjuk egy ilyen áfa mentességgel, mert az tényleg jogszabályt érint, és de hogy ez önmagában nem lesz elég, tehát hogy ehhez szükséges lesz az a szexuális nevelés is, amiről már nagyon sokat beszéltünk itt, hogy, hogy az emberek a választák a védekezést, amikor amikor szexelnek, már bocsánat a profán megfogalmazásért.
1: Hát ez a neve, nem?
0: De hogy igen, tehát hogy hát bocs, védekezzenek.
1: Tehát ne legyünk prüdek, szex nélkül nincsen akár várt, akár nem várt gyerek, szóval mondja, ez a neve neki. Szóval itt eufemizálunk, hogy szexuális együttlét.
0: Igen, tehát hogy egyrészt van egy ilyen dolog, hogy válasszák a védekezést, hogy tudják, hogy a védekezésnek milyen formái vannak, és hogy az mondjuk elérhető legyen nekik, tehát hogy mind, nem tudom, földrajzilag, mind az, hogy a gyógyszertárban ki tudja váltani a tablettát, és nem fogják mondjuk lelkiismereti okból megtagadni olyan esetben, amikor mondjuk a közelben nehezebben elérhető másik gyógyszertár. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon összetett dolog, amihez biztos, hogy nem elég csak jogszabálymódosítás, és nem is tudnám most ezt a teljes képet így átadni, hogy mire lenne szükség. Azt tudom így általánosságban mondani, hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy kevesebb abortusz, és még egyel visszamenve egyébként kevesebb nem kívánt terhesség legyen Magyarországon, ahhoz egyszerűen egy átfogó politikai, tehát egy átfogó szakpolitikára lenne szükség, ahol a különböző szakterületek egymással együtt működve dolgoznak, és akkor itt lehet, tehát, hogy valószínűleg kellene egészségügyi tárgyú törvényeket módosítani, vagy jogszabályokat, szociális tárgyúakat, akár gazdasági tárgyúakat, tehát, hogy ez egy ilyen egyszerűen egy összehangolt szakpolitikára lenne ehhez szükség, ami áttekinti, és átlátja, és foglalkozik ezzel a problémával. És akkor nem tudom, hogy most elkezdjem mondani a másikat.
1: Azt most nem, azt nagyon messzire visz, tök igazad van, de én még azt szeretném kérdezni, de ezt nem is biztos, hogy tőletem, hogy általában, hogy ezeket, amiket elmondtál, azt gondolom, hogy sokan tudják, és most nem azért mondom ezt, mert semmi is volt a válaszod. Mégis a Hegedűs Zsolt, amikor összehívott mindenféle embereket, akkor a nőket nem hívott meg, vagy a legvégén voltak a listán. Szóval valahogy, mintha mégis kimaradt volna az, ami...
2: Nem, először volt szerintem a civil egyeztetés a nőszervezetekkel.
0: Valahogy valamilyen felsorolás, de hogy őszintén szóval most én sem emlékszem erre. Pontosan,
1: akkor
0: hogy
1: volt. Már csak szerszállalkozás. Jó, Lilla, te nem hallottad a kérdést, bár lehet, hogy a válaszból összeállt. Az volt a kérdés, hogy egy fiktív világban, a nem is annyira távoli jövőben, megvalósul az, hogy kevesebb abortusz van, és megvalósul az, hogy növekszik a várt születések száma. És hogy ehhez teológiai vagy egyház ügyi szempontból miknek kellene történnie?
3: Húha!
1: De a mély víz, akkor még válaszolt erre az Andi a női szempontból, és akkor van időd végiggondolni.
3: Hát nem tudom, hogy két perc múlva összeszedettebb tudnék lenni, tehát, hogy az egyház, mond még egyszer a kérdésedet.
1: Hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, tehát ahhoz, hogy kevesebb abortusz legyen, mert azt gondolom, hogy ez egy kívánatos cél, mert nem egy jó beavatkozásról van szó, erről majd még lehet, hogy érdemes egy mondatot mondani. Ehhez minek kell megvalósulnia? Mi történt ebben a fiktív világban, amitől ez megvalósult, és ehhez mit tett hozzá az evangélikus egyház, vagy kell ehhez egyáltalán hozzátenni, bár is az evangélikus egyháznak lehet, hogy az erre válasz, hogy nem, ez nem egy teológiai egyházügyi vagy egyházjogi kérdés.
3: Hát az egyház álláspontjával ez nyilván összhangban lenne, vagy várakozásával, kívánalmával ez összhangban lenne, hogyha minél kevesebb, vagy egyáltalán nem lenne abortusz. Inkább kevésbé közvetlen módon átétesen lehetne ebben

0: tehát mozdíthatná ezt elő az egyház. Azzal, hogy ahogyan kommunikál a szexualitásról, ahogyan kommunikál a döntéseink meghozataláról. Tehát egy fontos teológiai alapvetés, de lehet, hogy nem jön át, sőt, sokszor a gyakorlatban, vagy így a hétköznapi emberek számára, hogy a törvény tiltásának való engedelmességtől sokkal fontosabb a lelki ismeretnek a jó működése és a szabadsága, illetve a felelősségvállalás. Tehát ezeknek az erősítése aztán fontosabb lenne, mint annak a súlykolása, hogy van egy tiltás, és akkor vagy jó, hogyha ennek a tiltásnak eleget tudsz tenni. Tehát amikor megszületik valami eredmény, vagy valami kívánalom teljesül, akkor azért az sem mindegy, hogy milyen utakon keresztül. És amint látjuk, a tiltás önmagában nem hoz változásokat, teológiai szempontból sem. Tehát az ember lelkesen fog attól jó irányba alakulni, vagy megkönnyebbülni, hanem egyéb, mondjuk az őszinte kommunikáció, és annak a tényleg megélése, hogy a törvénykezéstől fontosabb a egyrészt a szeretet parancsa, tehát az mindig itt van a szexualitásban is, de minden más élethelyzetben, hogy ha azt tartom szem előtt, hogy mi a jó a másiknak, és emellé teszem, hogy mi a jó nekem, tehát ez nem egy mártírkodásról szól, de hogyha az mindig szempont, hogy a másik hogyan van jelen bármilyen interakcióban, akkor ez alakítja az attitűdöt, meg a különböző döntéseket. Lehet, hogy kicsit homályos, amit mondok.
1: Nekem nem volt az. Viszont egy szót használtál, amire vissza szeretnék térni, és mind a háromotoknál kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ez a felelősségvállalás szó volt, hogy ez mit jelent?
0: Hát azt jelenti, hogy tudatában vagyok annak, hogy amit teszek, annak vannak következményei.
1: Igen, de ezt egy olyan helyzetben, ahol minden információ birtokában vagyok, és minden döntési lehetőségem birtokában, tehát mondjuk azt tudom mondani egy férfinak, hogy nem szexelek veled, ott egész más jelent a felelősség, mint akkor, hogyha mondjuk az vagy nem tudok mindent, mert nem mondták el nekem, meg túl korán van még, vagy egy szexuális visszaélés vagy erőszakról van szó, és hogy ebben a két helyzetben, és nyilván még ezer helyzet van, nem ebben a két kiemelt helyzetben, mit jelent a felelősség? És itt ez érdekel, hogy mind a hármatok, akár nő jogi, akár szimpla jogi, nem tudom, ennek van értelme, szóval jogi, női és teológiai szempontból, mert pszichológiai is tök izgalmas, hogy mi a felelősségem akkor nőként, hogyha a magzat megtartásában, vagy nem megtartásában, akkor hogyha egyébként megerőszakoltak engem, vagy hogyha beteg a magzat, vagy hogyha egyszerűen, nem tudom, 15 éves vagyok, és elszakadt a gumi, és védekeztem ezer módon.
0: Hogy mi a felelősség? Uh-huh. Hát ugye minden helyzetben más lenne, de az, hogy tehát amikor az ember azért már belátja, hogy mit jelent az, hogy következményei vannak a tettemnek, akkor tud mérlegelni, és mondjuk a felelősségvállalás egy tragikus helyzetben is, vagy egy krízisben is kimunkálható, és nem biztos, hogy mindig ugyanazt jelenti, talán ez a legfontosabb, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor mindig egyféleképpen kell dönteni. Megvannak a szempontok, amik vezetik a döntést, de az, hogy a felelősségvállalás megszülessen, az lehet kísérni, vagy lehet munkálni. Tehát ha már megvan a baj, abban is lehet olyan segítséget nyújtani, amiben képessé válik valaki. Tehát felelősséget vállalni az kialakul bennünk, arra képessé tudunk válni, igen.
2: Okay. Szerintem azt fontos látni, hogy amiről Lilla beszél, szerintem, aztán majd kijavít, hogyha nem, az ugye az egyéni felelősségvállalásnak a kérdése, és hogy így lelki gondozóként, hogy ilyen Igen, nem tudom, hogy jól mondtam-e, de
0: abszolút, lelkigazgató lelkész, tehát bárki, aki...
2: Szóval, hogy így ehhez lehet hozzáférés, az nyilván még kérdés, hogy mondjuk egy egyháznak lehetnek-e ezen kívül is feladatai, elláthat-e oktatási, szociális, bármilyen más területen feladatokat, de hogy így lelkigondozóként ugye ez a kérdés a felelőssége. Én így azt szeretném behozni, hogy minthogyha látszódna valami olyan, hogy az egyéni felelősségvállalás ott tud nagyon korlátozott lenni, ahol egyébként a többi felelősségvállaló is meglehetősen csekély módon érezzel. Tehát, hogy ahol az intézmények, ahol a rendszer, ahol a család, ahol a párkapcsolat, ahol az oktatás nagyon csekély felelősséget vállal, ott az egyéni felelősségvállalás is rendkívül korlátozó.
0: Ez szerintem nagyon fontos.
1: Mondd mindenképp, befejezünk, de telefonnal várni fog.
2: Befejeztem.
1: De akkor illete.
0: Csak ráerősítettem.
1: Halló, szia!
3: Halló, Iván vagyok, sziasztok, röviden. Én írtam be egyébként, hogy az egyháznak nincs kereségvalója, tehát hogy a klérisnek, vagy a, hogy mondjam, a hit, tehát nincs kereségvalója a témában. És ezt hozzátenném most szóban, hogy én elfogadnám az egyháztól, hogy felelősségről becsél, ha más lenne a hozzáállás a fogamzásgátláshoz. Ennyit szerettem volna hozzátenni.
1: Oké, okay, köszi.
3: Köszönöm, sziasztok.
0: Hát ugye, most megszólítva érzem magam.
1: Nem értem miért.
0: Hát, tehát, hogy melyik egyházról beszélünk.
1: Tehát ezt mondjuk... ezt a beszélgetést rögzítettük, hogy te nem vagy felelős minden egyháznak a kijelentéséért.
0: Igen, igen. Csak azért is mondom, hogy ebben
1: vagy itt.
0: Pontosan, hogy ez nem egy ilyen homogén vélemény az egyházon és az egyházakon belül. Az evangélikus egyháznak egyébként erről nincsenek, ahogy mondtam, nincs tanítóhivatal, aki ezt itt listázná, hogy most mit szabad, és mikor szabad, és hogy szabad, de hogy ezt az egyház, az én egyházam konkrétan sehol nem tiltotta. Uh-huh. Persze nem, ebben nem akarok belemenni, mert nagyon nehéz olyat mondani, amit tehát, hogy ez nem tiltott, hanem talán a felelősségvállaláshoz az is hozzátartozik, hogy akkor az ember előre gondolkodik, hogy mit szeretne elkerülni. Hát, uh-huh. Igen. A katolikus egyház ebben már egy kicsit kategorikusabb, tehát én értem, hogy az emberek fejében miért van az, hogy az egyház azt mondja, hogy házasság előtt a szexuális együttlét az bűn, és az a fajta együttlét is, amiből aztán nem gyermek születik, vagy nem arra irányul, hogy abból gyermek szülessen. Ezek azért nagyon sok egyházban egyáltalán nincsenek jelen, vagy messze nem ilyen mereven vannak jelen. A luteránus gondolkodás az, ahogy mondtam, a lelki ismeretre, a gondolkodásra, a mérlegelésre, és arra épít, hogy mi a jó a másiknak, hogyan tudom a másik ember javát munkálni. És az, hogy ne bántsak más. Tehát, hogy az én szabadságom az addig terjed, amíg az nem megy másnak, a másik szabadságának vagy jólétének a kárára.
1: Nagyon köszi ezeket. Szerintem ez jó válasz volt, ha szabad ilyet mondanom. De nem vizsgáztam, hogy vizsgáltatok. Ötös!
0: Igen, csak tényleg az is hozzátartozik, hogy valószínű, hogy ha még másik három evangélikus lelkész ülne itt, mondjuk így a mi spektrumunknak a palettájáról, akkor lehet, hogy lennének progresszívebb vagy szabadosabb Persze. válaszok, és sokkal konzervatívabb, kategorikusabb válaszok.
1: De hát ezt tudjuk, hogy két rabbi, három vélemény, szóval...
0: Igen.
2: Én egy kicsit visszakanyarodnék a kérdésedhez, amit talán 20 perccel ezelőtt kérdeztél. Bocsánat, én azóta kattogok rajta. Hogy így milyen az ideális világ, ilyen női szempontból, uh-huh. ahol nem tehát, hogy megszületnek a vágyott gyerekek, és kevesebb a az elkerülhető terhesség. Ezt a mondatot most ezt be mondt, fogom nem fejezni. Be. És hogy így igazából egy kicsit ismételném magamat azzal, amit az előbb mondtam, és talán az lenne az ideális világ, hogyha a nő mellett ebben mindenki más az ő rá mérhető felelősséget vállalná. Az egyház, az állam, a jog, a párkapcsolat, az oktatás, a szociális szféra, és hogy így nagyon ismételni. Igen, igen.
1: Mondtál,
2: a férfiak. Igen, hogy így nagyon ismételném a Rékának a gondolatát, hogy itt nagy szükség van arra nyilván, hogy erről legyen ilyen társadalmi diskurzus, erről legyen közös gondolkodás, legyen róla beszéd, de hogy ez csak egy nagyon-nagyon szoros, átfogó, együttműködő szakpolitikai stratégia tud ezen változtatni, ami most van.
1: Köszi nagyon, és köszi befejezted, és köszi kedves betelefonáló, hogy kitartóan várakoztál. Adásban
3: vagy. Jaj, annyiszor zavarok ma, csak, és köszi szépen, hogy elmondtad a saját álláspontodat az imént az Iván kérdésére, illetve az evangélikus egyház általános vélekedését erre, vagy hozzá attitűdjét inkább, hanem ez az volt, de hogy azt hiszem, hogy nem ez volt az Iván kérdése, és az én buborékomban is komoly visszatetszést keltett az, hogy az egyébként oly világlátott és kozmopolitának és modern felfogásnak tűnő hegedűs miért hívta meg az egyházakat? Miért? Ebben a kérdésben miért kell Magyarországon az egyházakkal egyeztetni? Illetve megfordítom, mert ugye tudjuk, hogy Angliában dolgozott sokat, most nem a hegedűsről van szó, hanem a magyar hozzáállásról, hogy egyébként Nagy-Britanniában, amikor az abortuszról, a fogamzásgátlásról, vagy a szexuális nevelésről, vagy a bármiről van szó, ott egyébként az egyházról ezzel a kormányzat egyeztet szerintetek? Tehát ilyen van a modern világban, egy demokrát, tehát hogy és miért? Az egyház szépen mászon ki az emberek hálószobájából. És bocsánat, félre ne érts, tehát nem arra gondolok, hogy amikor te lelki segítőként lenn, vagy szomolyán is segíted ezeket az embereket. De hogy ebben megnyilvánulni, az igenis politikai kérdés, és az egyház miért van itt, és miért gondolja bárki Magyarországon, hogy az, hogy erről egyébként a katolikus, vagy a református egyház, vagy egyébként bármelyik másik, mint gondol, az számít. Magyarországon az embereknek, most nincs előttem a legújabb kutatás, azt mondom, hogy kevesebb, mint 6%-a ér rendszeres ítéletet. Ehhez képest az egyháza fújták itt a X-ségre 600%-ra. Bocsánat, hogy kidőntem ezen magam, és le is teszem, és várom
1: adám. Oké, köszi. Már nagyon, nagyon kevés időnk van az adásból. Én lehet, hogy egy picit válaszolnék a kérdésre, csak nagyon röviden, hogy az Amerikában az van, hogy in God we trust. Szóval, hogy az egyház és a szekuláris állam szétválasztása, de én ez egyáltalán értek. Én azt gondolom, hogy ha vannak, de ez lehet, hogy megosztó lesz, és nem is tudom, hogy el akarom ebbe az irányba vinni a beszélgetést, mert itt nem az a kérdés, Hegedű Zsolt, kit von be és kit nem, hanem az, hogy egyébként erről a kérdésről a teológiának, akármelyik egyházról van szó, lehet véleménye, és én ezért gondoltam, hogy bejöjjön valaki. És egyébként kifejezetten az evangélikus egyházat akartam, mert a szívhangmenetről olyan progresszíven írt. De mivel egyébként vannak Magyarországon vallásos emberek, lehet, hogy csak kevesen vannak akkor is, és vannak emberek, akik egy nehéz helyzetben az egyházhoz fordulnak, ezért azt gondolom, hogy akár lehet is szerepe. Ez nem azt jelenti, hogy a bárkinek is joga van, vagy köze van a nők méhéhez, a jognak sincs így módon, de mégiscsak van. Szóval én ezt gondolom erről. De válaszoljatok ott is, közben itt kaptam egy ilyen szerkesztői instrukciót, úgyhogy azt itt be kell állítanom. De mondjuk addig válaszoljatok.
0: Hát én csak igen, hát meghívta az egyházakat, azt, hogy miért hívta meg, azt tőle kell megkérdezni, de ha már meghívta és elment az egyház, mondjuk az én egyházam két képviselője, egyrészt nem döntést hozni mentek oda. Tehát, hogy az egyház nem akarta átlépni az én egyházam a kompetenciáját, hogy megmondja, hogy akkor mit kell csinálni, megkérdezték és elmondta a szempontjait. Ami szerintem most ebben a kérdésben pont, hogy ahogy a Dávid is fogalmazott, egy progresszív és talán előremutató megfogalmazás. És még az, aki nem gyakorolja rendszeresen a hitét, ha elolvassa azt a nyilatkozatot, lehet, hogy talál benne olyan dolgokat, amikre tud rezonálni, vagy amivel tényleg egyet tud érteni, például, hogy mi előzi meg, és mi van utána, hogy arra ez erre a nagyon komplex rendszerre és támogató közegre kellene fókuszálni, ez kimondottan egy építő gondolat. Tehát tényleg nem dönteni mentek oda, hanem elmondták a szempontjaikat.
1: Én most már ezt a telefont nem veszem fel, hanem bánjátok, és hogyha a telefonnál sem bánja, mert annyira kevés az idő, és még Réka is szeretném, hogyha tudna válaszolni a 25 perce feltett kérdésre, úgyhogy ha még emlékszel, úgyhogy akkor menjünk ebben tovább, és elnézést a betelefonálóktól, hogy most ezt a lehetőséget elvettem tőletek.
4: Fú, a 25 perccel ezelőtti kérdés az volt a felelősség.
1: Nem, meg, ja, úristen, nem,
2: az
1: akkor
2: volt,
1: 35
2: perccel. Milyen procedúrán, nem?
1: Minek kellene történnie, de a felelősség is beszélhez, de szerintem most már inkább az eredeti kérdés, hogy a mert szerintem azon már túl vagyunk a felelősség kérdésén, hogy minek kellene ehhez megtörténnie, hogy növekedjen a születésszám, csökkenjen az abortusz.
4: Hát erre már szerintem
1: válaszoltál, igen.
2: Az volt még, hogy arról jó hogy lenne beszélnél, hogy a folyamat most hogy néz ki.
1: Tényleg, te kezdted, ugye, vagy bocsánat.
4: Igen, a folyamat volt. Hát ugye nagyon röviden a folyamat, akkor erre válaszolok. Most először ilyen tényszerűen, utána pedig, hogy mind lehetne javítani szerintem. Ugye a folyamat ez most jelenleg úgy néz ki, hogyha valakinek lesz egy pozitív terhességi tesztje, akkor ugye el kell menni a nőgyógyászhoz, hogy megállapítsa a terhességet. Ugye erről egy igazolást kell kérni, és ugye ezen az igazoláson szerepel az, hogy be kell mutatni a magzat életjeleit, ugye ez az úgynevezett szívhangrendelet, ami egyébként a jogszabályban nem feltétlenül a szívhangot jelenti, de ami a szakmai protokoll, ami konkretizálta ezt, az szól a szívhangról. Ez most praktikusan jelentheti azt, és ilyennel találkoztunk már a jogsegélyszolgálatunkon, hogy az orvos azt mondja mondjuk a negyedik héten felfedezett terhességre, hogy itt még nem tudja bemutatni az életjeleket, úgyhogy tessék 2-3 hét múlva visszafáradni. Szóval ez előfordulhat.
1: Nem. Miközben az már egy közben ultrahangon kimutatható.
4: Igen. Tehát, hogy ilyen van, olyan is van, hogy nem hívják vissza. Tehát, hogy itt bármi előfordulhat, de az biztos, hogy legalább egy orvosi vizsgálaton át kell esni. És akkor...
1: Bocsánat, megint megszakítalak, mert ez tök fontos dolog, hogy már ezek az orvosi vizsgálatok is egy ugyanabban a váróban kell várnia a 8 hónapos terhes anyukáknak, vagy nőknek, annak, aki bizonytalan, annak, aki erőszakon esett, tehát hogy nincs semmilyen külön kezelés ezeknek a helyzeteknek, ami már egy ilyen lelki gyötrelem.
4: Igen, tehát abszolút ugye a nőgyógyászati rendelőben kell ezt elvégezni, ahol nincsen differenciálás abban, hogy ki miért megy abba a nőgyógyászati rendelőbe. És akkor utána van egy tanácsadás, az egy első tanácsadás a családvédelmi szolgálatnál, amire időpontot kell foglalni. Ennek a tanácsadásnak az az alapvető célja, hogy a családvédelmi szolgálat munkatársai bemutassák az alternatív lehetőségeket, és érveljenek a magzat megtartása mellett. És abban az esetben, hogyha, és ez még egy anonim tanácsadás, és abban az esetben, hogyha a nő úgy dönt, hogy szeretné az abortuszt, akkor van egy 3 napos várakozási idő, amikor egy második időpontot is kell foglalni a családvédelmi szolgálatoknál, és utána ott pedig már az ilyen praktikus információk átadása történik, tehát ugye az, hogy hol zajlik, hogyan kell időpontot foglalni, mennyibe kerül, stb. És akkor ezt követően, hogyha ezt igazolni tudja a nő, akkor lehet a kórházban időpontot foglalni. Ugye műtéti abortusz van Magyarországon, a gyógyszeres abortusz az nem engedélyezett jelenleg, és hát ahogy említetted, ugye ezen a kórházaknak a szülésznőgyógyászati osztályain zajlanak ezek a műtétek, Tehát lehet, hogy egy szobával mellette éppen szül valaki, meg tehát, hogy itt sincs igazából semmilyen differenciálás. És hát amit szerintem javítani lehetne, az elég sok minden. Hát alapvetően kezdjük ott, hogy a családvédelmi szolgálatoknak az elérhetősége az jelenleg rettenetesen nehéz Magyarországon. Nagyon nehéz időpontot foglalni, sokszor csak hetente, nem tudom, kétszer fél órán át elérhetőek, tehát hogy nincs időpont, nincs ember, nem tudom, nem lehet elérni őket. Mondjuk egy karácsonyi időszakban van, hogy egy héten keresztül, tehát hogy...
1: És nincs traumatudatosság.
4: Igen, aztán ugye a következő az, hogy ugye a jogszabály leírja azt, hogy a magzat megtartása mellett kell érvelni az első tanácsadáson, de azt is leírja, hogy ez nem történhet a nő méltóságát sértő, megalázó módon, tehát hogy nyilvánvalóan ezek a legalapvetőbb alapjogunkra, az emberi méltóságra figyelmet kellene fordítani, ez nem mindig történik meg. Sokszor lekezelő módon történnek ezek a tanácsadások, vagy hibáztató módon, és hát ugye ennek nem szabadna így történnie. Aztán ugye a háromnapos várakozási idő az nagyon sokszor nem három nap, hanem egy hét, vagy még több, tehát ugye ez is egy probléma. Ami...
1: Hát brutálisan ketyeg az idő.
4: Igen, tehát hogy itt ugye az a fontos, hogy tehát az igazán lényeges, hogy ugye ez egy időhöz kötött ellátás, és hogy mindenkinek az lenne egyébként az érdeke, én azt gondolom, hogy ha már ez legális, akkor ez minél hamarabb meg tudjon történni. Nyilván itt is van egy ilyen kiegyensúlyozásnak a szükségessége, hogy annyira ne történjen meg hamar, hogy ne legyen a nőnek ideje átgondolt döntést hozni. Tehát, hogy nyilván ezt biztosítani kell, de hogy egyébként pedig alapvetően az lenne, hogy ha már ez a lehetőség adott, akkor ne gördítsünk elé olyan akadályokat, amik nem feltétlenül szükségesek, és hát nyilván ugye szintén az emberi méltóság szempontjából, amit te is említettél, az is fontos dolog lenne, hogy ha nem is külön abortusz klinikákon történik ez a beavatkozás, ami azért ugye sok országban így van, de hogy legalább legyen valamiféle elválasztás, hogy mondjuk ne egy szobában, tehát egy kórházi szobában kelljen feküdnie mondjuk az abortuszon átesett nőnek azzal a várandós nővel, aki nagy örömmel várja a babáját.
2: Vagy éppen küzd a megtartásáért.
4: Vagy éppen küzd a megtartásáért, igen. Tehát, hogy... És ezek sem feltétlenül jogszabálymódosítást igénylő változtatások egyébként, tehát, hogy van, ami igen, de van, ami meg inkább a gyakorlat, vagy a protokoll, a kórházi protokoll, a családvédelmi szolgálat protokollja, ami nem jogszabály, de nyilván egy szabályzat, tehát hogy ilyen szempontból mégis egy joginak nevezhető dokumentum.
1: Vége lett a műsoridőnknek. Nagyon köszi nektek, hogy itt voltatok. Szerintem fontos dolgokat mondhatok, meg hasznos dolgokat, meg előremutató dolgokat. Nyilván tudnám még erről hosszan beszélni, de most ennyi volt. Úgyhogy köszi Réka, köszi Lilla, köszi Andi, hogy itt voltatok. Hajrá TASZ, meg Evangélikus Egyház, meg más avatot a szülészetben. És akkor két hét múlva újra lesz apaparagrafus. Ha minden igaz, akkor a magyarok boldogságával és az életük megélésével kapcsolatos beszélgetés lesz, de ez még nem biztos, még a vendégek hajkurászásában vagyok. De hallgassatok minket is, meg a Tilos Rádiót is gyakran, sokat. Sziasztok!
2: Sziasztok!
4: Köszönjük a meghívást, sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln.
1: A negyedik gomb nálam a cset.
2: Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Micsoda Világ 35. adása. Mai vendégem Lendák Imre, az ELTE informatikai karának egyetemi docense, aki kutatásaiban a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság kapcsolatával foglalkozik. Többek között azzal, hogy hogyan használható az AI kibervédelemben, és a másik oldal, hogy milyen új biztonsági problémákat hoznak az egyre önállóban működő AI rendszerek és agentek például. Szia, köszöntelek az adásban!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mielőtt belevágunk ezekbe a kérdésekbe, kezdjük egy kicsit veled, hogy mióta foglalkozol mesterséges intelligenciával és kiberbiztonsággal, és hogy az AI az tulajdonképpen mióta tette be a lábát erre a területre?
1: 2009 óta foglalkozom a kiberbiztonsággal. Előbb ugye a mentoromnak, elnézést a hangom ilyen, amilyen megfáztam. Tehát előbb ugye a mentorom tárgyán belül foglalkoztam ugye az elosztott rendszerek részeként a kiberbiztonsággal, utána pedig saját tárgyat is fejlesztettem, amilyen általános bevezető kiberbiztonságban téma volt, vagy inkább bevezető az információbiztonságban. Azt 2013 óta oktattam, de ez még annak idején, annó az Újvidéki Egyetemen volt. És utána 2017-től vagyok itt az ELTE-n, és itt első években inkább ilyen adattudományi tárgyakkal, adatmérnök témakörökkel foglalkoztam, majd utána 2023-tól kezdtünk foglalkozni az EMI biztonsággal, illetve ugye az EMI-vel a biztonságban, ahogy mondtad, ugye mindkét irányból. De alapban is annak idején, még az alapképzésen is, az még ugye a 90-es évek vége felé, ott a 2000-es évek elején már akkor is foglalkoztunk neuronhálókkal, az nálunk a mérnöki képzésen jelen volt már akkor is a neuronháló, és ezek az új EMI-k, ez is valójában neuronháló.
2: És jelentek meg teljesen új, alapjaiban más jellegű kiberbiztonsági támadások az AI kapcsán, amik korábban nem voltak?
1: Most hallgattam valamelyik este az autóban egy érdekes podcastot, ilyen kiberbiztonsági vezetőknek a podcastját. Ugye én tanár vagyok, ugye egyetemi oktató, úgyhogy nem tartom magamat vezetőnek, de nagyon kíváncsi voltam, hogy látják ezt ugye a kiberbiztonsági vezetők, és ők azt mondják, hogy most ez nem egy, mondjam, ilyen EMI apokalipszis, nem úgy kell erre tekinteni, nem úgy kell tekinteni, hogy felelősségteljesen kell, hogy hozzájönnek ugye az EMI-t fejlesztő cégek, felelősségteljesen kell, hogy hozzájönnek a saját termékeikhez. Tehát, hogyha körbeépítik egy homokozóval azt az újszerű EMI rendszert, akkor valóban az a homokozó olyan legyen, hogy ne tudjanak abból kiszökni azok az EMI ágensek. Ez ugye az egyik ilyen újszerű kihívás. Amit még említettek az, és amit én is így gondolok, az ugye az, hogy ez valójában csak egy még újabb automatizálás. Ugye most, amit ugye látunk, aki követi híreket, hogy a mi ágensek azok, mi mindenre képesek, de praktikusan ez egy újabb lépés az automatizálás terén. Az lesz itt a kihívás, hogy automatizálni tudnak majd a kiberbűnözők is. És lehet, hogy még előbb fogják automatizálni a saját tevékenységüket, mint a védők. És ez lesz itt most a nagyon közel jövőben ez lesz a kihívás.
2: Hát az automatizáció az tulajdonképpen egy fölgyorsulással jár ugye együtt, és tulajdonképpen az tűnik most az egyik legnagyobb problémának, hogy az AI rendszerek azok gyorsabban fejlődnek tudásukban, meg elterjedésben is egyébként, mint ahogyan ellenőrizni, meg megérteni tudjuk őket, vagy akár szabályozásról is beszélhetnénk, ami szintén le van maradva. És ugye a technológiai cégek azok pedig versenyeznek egymással, államok stratégiai kérdésként kezelik, hatalmas összegek mennek adatközpontokba, csipekbe, kutatásba. Szóval nehéz elválasztani, hogy tulajdonképpen mi a motorja ennek a tulajdonképpen exponenciális fejlődésnek, ugye, vagy akár még szuper exponenciális fejlődésnek is szokták néha mondani, ami még annál is erősebb, hogy nem feltétlenül csupán a kutatói kíváncsiság, sokkal inkább a gazdasági motor van e mögött, és a gazdaság növekedése és igény erre a növekedésre. De hogyha ez a verseny az egyik legfontosabb hajtóerő, ugye, akkor fölmerül a kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán lassítani az iránynak a fejlődését, hogy utolérje a szabályozás, az ellenőrzés. Szerinted erre van egyáltalán szükség, és hogy lehet-e?
1: Ez jó kérdés. Most augusztus végén is újra 100 ilyen high-tech cég aláírta, vagy közösen adta ki egy ilyen levelet, hogy ugye hogyan tovább az EMI fejlesztésével, és hogy ezt most meg kell békjózni, vagy hagyni tovább, hogy ilyen robbanásszerűen fejlődjön. És valójában ott leírták, hogy ma nagyjából a rossz nyelvek szerint azt írták le ezek a nagy tech cégek, hogy ti hogyan védjétek meg magatokat, de mi meg majd tovább fejlesztünk nagyjából, hogy ők egy kicsit ilyen felelőtlen hozzáállás tapasztalható a nagy tech cégek terén, és azt mondják, ugye, hogy azt szokták mondani a kiberbiztonsági szakértők, ugye ezek nem az EMI szakértők, kiberbiztonsági szakértők, hogy ugye vannak törvények, van, hogyha betörsz egy másik rendszerbe, azt írja szépen a BTK-ba, a büntető törvénykönyvbe, hogy az ilyen, ennyi ilyen következményekkel jár, nem tudom, pénzbírság, börtön, mi egyéb. Tehát most azt nem értik, ugye, hogy úgy tesznek ezek az EMI-t fejlesztő cégek, hogy ez rájuk nem érvényes. Már most vannak olyan törvények, amivel ugye ezt szabályozni lehet, amihez tartani kell magukat, csak éppen nem igazán annyira nagy a verseny, a rohanás, hogy egyszerűen a meglévő szabályozás nem tűnik elegendőnek, pedig van Európában is ugye az AI Act. Európa ugye mindig élen jár a szabályozásban, különösen az Európai Unió. Nem tudom, nekem az az érzésem, hogy ahogy felelőtlen a hozzáállás. Nem az a baj, hogy fejlesztenek újabb és még ügyesebb, még magasabb képességekkel rendelkező EMI modelleket, és azokat ilyen ágensekként, ilyen összetett rendszerbe szervezik. Nem az a baj, hogy ezek többre képesek, hanem az a baj, hogy az ember ezt nem felügyeli megfelelően, és kicsit úgy láncról ereszti ezeket az EMI ügynököket, és azok ugye kiugrálnak a homokozóból. Itt van a probléma, és ez az EMI cégeknek a felelőssége, hogy erre ügyeljenek, és hogy ilyen ne történjen.
2: Említetted, hogy akár még vannak is törvények, amiket be lehet tartani, de ugyebár az, hogy megfelelően teszteljék a cégek a modelljeiket, az az ő feladatuk, és az tulajdonképpen egy technikai kérdés is, ugye, hogyha nem tudom, egy új gyógyszert vezetnek be, akkor azt nagyon hosszú tesztelés előz meg, vagy egy új repülőgép esetén is, ugyebár, vagy egy új jármű esetén. Az új AI modellek esetében nem nagyon látjuk ezeknek, legalábbis cégen kívül nem nagyon tudjuk, hogy mik ennek a belső megfelelői. Ugye egyáltalán lehet-e tesztelni ilyen általános célú modelleket a minden veszélyes felhasználásra, hogyha nem tudjuk, hogy mire fogják aztán használni. Tehát egyrészt ez egy technikai kérdés is, másrészt pedig nem nagyon látunk bele a cégeknek a tesztelésébe. Most nem tudom, most volt Trumpnak ez az új megállapodása, ami nem egy kötelező jellegű és érvényű megállapodás. Nem tudom, hogy te ezt mennyire tartod, mennyire követed és tartod kielégítőnek, ami történt.
1: Láttam a címeket, de mármint az újság címeket, de azzal én őszintén szóval nem foglalkoztam, inkább ezekkel a technikai, ugye hogy hogyan szöktek meg az EMI ügynökök, hogy így mondjam, hogyan ugráltak ki a homokozóból, azzal foglalkoztam, ennyire ezzel a magas politikával nem. Amit láttam, ugye, hogy célkeresztben voltak más államoknak, az állami szerveknek ugye valamilyen weblapja is az EMI ügynökök célkeresztjében volt, és volt ilyen diplomáciai botrány, azt láttam, arról olvastam. De a Trumpnak a tevékenységét nem követtem.
2: De szerinted lehet ezeket jól tesztelni? Tehát, hogy megfelelni a törvényeknek nyilván csak úgy tudnak, hogyha ha ezeket nyomon tudják követni, le tudják szabályozni a modelleket belülről is, hogy mi az, aminek eleget tegyenek, mi az, aminek ne.
1: Igen, hát ahogy mondtam, hogy ezt ugye szaknyelven sandboxnak magyarra homokozóként lehetne fordítani. Ha megfelelő sandboxban működnek ezek az EMI rendszerek, ugye az előírt kereteken belül tudnak hozzáférni külső rendszerekhez, hogyha EMI ágensekről beszélünk, mert ugye azoknak az a jellemzője, hogy külső rendszerekhez hozzáférnek, ott valamilyen parancsokat tudnak meghívni, repülőjegyet venni, vagy meghekkelni másnak a weblapját. Ilyen akciókat tudnak végrehajtani. Tehát praktikusan a hagyományos kiberbiztonság, meg némi józan ésszel ezeket ugye megfelelő módon lehet ellenőrizni. És ami leginkább hiányzik az, hogy ugye ez, ahogy az elején mondtuk, nagyfokú automatizálás, és nincs meg még a megfelelő ugye felügyelet, angolul monitoring, tehát amivel ugye az ember követni tudja az EMI-nek a tevékenységeit, mert hogy mi nem vagyunk annyira gyorsak, mint 28 ezer EMI ügynök, nem tudjuk őket követni. De viszont más rendszerek össze tudják gyűjteni az EMI ügynököknek a tevékenységeinek a naplóit, és ha a naplókban azt látjuk, hogy valami nem megfelelő, akkor ugye közbeléphet az ember rögtön. És ilyen naplózás, én ahogy olvastam, ezek az utóbbi, hogy mondjam, 2,5-3 hónap incidenseiben az látszott, hogy ilyen naplózás nem is volt. Ott engedték, hogy, mert hogy az a cél, ugye az üzleti érdek, hogy minél jobb EMI ügynök, vagy minél jobb EMI rendszer tudjon a piacra helyezni ez a nagy cég, az az egyetlen, hogy a cél, hogy ugye kín legyen a piacon, és hogy pénzt tudjon termelni az EMI rendszer, és közben nem megfelelően naplóznak, nem megfelelően felügyelik az egész folyamatot, fejlesztési folyamatot, és így tud probléma keletkezni. Tehát így tudtak megszökni ugye az EMI ügynökök is meghekkelni külső rendszereket. Szerintem itt és ebben még korábban megegyeztünk, még talán 2 évvel ezelőtt a Ács Gergő kollégával a BMR-ről, hogy ez egy kihívás, hogy hogyan felügyelni és naplózni, és az ember számára is valahogy követhetővé, érthetővé tenni ezeknek az újszerű EMI rendszereknek a működését. Tehát ide nem törvény kell, nem szabályozás kell, az már megvan, hanem józan ész és a hagyományos kiberbiztonsági ezek a védelmi intézkedéseknek az alkalmazása, az az első. Kezdjük azzal. Nem alkalmazták a nagy cégek.
2: Ugyanakkor arról is lehet hallani, most ez a Hugging Face incidensben ez nem jelent meg, de korábban már arról is volt hír, vagy bizonyos tesztkörnyezetben, vagy nem tudom pontosan milyen körülmények között, de hogy ezek a nyelvi modellek arra is képesek, hogy egymással akár titkosan kommunikáljanak. És nem is feltétlenül azért, hogy tőlünk elrejtsék, vagy minket átverjenek, hanem mondjuk kitaláltak egy saját nyelvet azért, mert úgy hatékonyabb volt a kommunikáció. De olyanra is volt már példa, hogy a nyomaikat megpróbálják eltüntetni. Tehát nem tudom, hogy akár ezeket a naplózásokat, amiket mondasz, ezt minden esetben meg lehetett tenni, hogyha ilyesmi történik.
1: Hát igen, így van, ahogy mondtad, ugye a Hugging Face-es ugye incidens az úgy működött, hogy ugye valamilyen nagyon nehéz vagy akár lehetetlen probléma megoldására fejlesztették az EMI ügynököket, és arra a problémára ugye nem találták a megoldást, és akkor mivel az EMI ügynöknek most ugye annak a, vagy egy egyszerűsebb, az EMI-nek az a célja, hogy ugye az ember által megadott feladatot elvégezze. És akkor ezt így igyekszik vakon elvégezni. Azzal, hogy vannak általában korlátok, hogy valami az a homokozónak a falai, amin keresztül ugye nem kellene, hogy átmászunk. Tehát megvan határozva, hogy mihez férhet hozzá, és mit hívhat meg, és milyen kereteken belül működhet az EMI rendszer. És akkor, amikor nem tudták ezeken a kereteken belül megoldani a problémát az EMI ügynökök, több száz, 1200 ilyen különböző EMI ügynök együttműködött, akkor ugye sajnos nem volt a homokozó fala megfelelő, hanem kikerülhettek a homokozóból, és akkor ott előbb az OpenAI, ugye a ChatGPT-t és fejlesztő cégnek a rendszerein belül keresgéltek megoldást arra a problémára, mert ugye az a feladata annak az EMI-nek, hogy megoldja a problémát. És ha nem tudja megoldani a problémát, mert adott esetben akár lehetetlen, akkor ugye elkezd keresgélni mindenféle megoldást, illetve egymás között akár üzengetni az emlőnökök, hogyha már van egy ilyen üzenő felületük, amit kaptak, ebben az esetben maguk létesítettek az emlőnökök, mert hogy nem lett volna joguk egymás között üzengetni, hanem önállóan kellett volna, vagy többnyire önállóan kellett volna működniük. És akkor praktikusan elkezdtek egy üzenőfelületen egymásnak üzengetni, és az itt a probléma nem az, hogy ez ugye előállt ez a helyzet, és hogy több napig üzengettek egymásnak, hanem az, hogy ezt az ember nem látta, mert hogy nem volt megfelelő a naplózás, nem volt megfelelő felügyelet. Tehát ez volt az egyik probléma. És miért igyekeztek elrejteni nyomaikat? Ez újra ugyanaz. Tehát kaptak egy feladatot, tehát az emi rendszer kapott egy feladatot, amit igyekezett elvégezni, és az a feladatnak a része akkor kapja meg a jutalmat, akkor sikeres a feladat elvégzése, hogyha megfelelő módon jutott el a megoldásig. De hogyha közben csalnia kell, akkor igyekszik a nyomait elrejteni, hogy ne kapjon kevesebb pontot a sikeres megoldásért. Tehát ezért ez volt a motiváció, hogy miért igyekezett elrejteni törölni a logokat, ugye a napló bejegyzéseket, mert hogy az elrejtette volna a nyomait.
2: Beszéltél erről, hogy például, hogyha egy lehetetlen feladatot kap, akkor előfordulhat, hogy akkor is megy tovább, hogyha igazából nem tudja megoldani. Ugyebár egy időben mindig az volt, hogy a nyelvi modellek például nagyon segítőkészek voltak, és inkább mondtak hülyeséget, mint hogy bevallották volna, hogy valamit nem tudnak. Aztán egy kicsit fejlődtek, és már képesek voltak beismerni esetleg, hogyha valamit nem tudnak, ugyanakkor a képességeik is sokat fejlődtek, tehát most már olyan matematikai sejtéseket oldanak meg, amiket matematikusok sok ideje nem tudtak megoldani. Nem tudom, hogy ez most éppen hogy áll, tehát hogy mennyire képes egy nyelvi modell, vagy egy nagyobb AI rendszer felismerni azt, hogy mennyire bizonytalan valamiben, mennyire hogy képes-e valamit megcsinálni. Mert én még mindig úgy látom egyébként így hétköznapi felhasználóként, hogy nem nagyon írja azt, hogy ezt nem tudja megcsinálni. Hogyha mégis néhányszor látom ezt, akkor kiderül, hogy az valami bug igazából, tehát hogy nem kellett volna ezt írja, mert teljesen nyilvánvaló, hogy meg tudja csinálni, mégis valamiért nem akarta megcsinálni. Nem akkor szoktam mondani, amikor ténylegesen nem tudja, és ezt fölismeri, hanem általában ez inkább valami hiba szokott lenni.
1: Igen, hát ez egy jó kérdés. Ugye híresek voltak a hallucinációk, ugye, amikor mellé beszélt, és véletlenszerűen generált válaszokat, ilyen rövid szövegeket, amely tele volt mindenféle összeollózott, különböző forrásokból összeollózott hivatkozásokkal, és nem teljesen, nem hamis állítások is voltak a generált szövegekben. Ezek mind kevesebb ilyen van, mert hogy ugye mind nagyobb mennyiségű adatot tudnak ugye belepumpálni, hogy így mondjam, ezekbe az emi rendszerekbe, és ezek az emi rendszerek architektúrája is változik. Nem úgy van, hogy csak egyetlen modell van, és abban van benne a mindenféle tudás, kezdve az egészségügytől egészen a tudom én, a gyerekmesékig, illetve a költészetig, vagy a matematikai problémákig, hanem ugye ez most már valahogy olyan elosztott rendszer lett. Tehát több ágens van, és azok különböző területeknek a szakértői, hogy így mondjam. És akkor itt az várható, és annak vagyunk tanulni, hogy a képességek azok mind jobbak. És ritkábban van, és általában olyan területen, amelyek nagyon szűkebb területek, és amelyekre nincsenek ingyenesen elérhető adatok az interneten. Ezeken a területeken várható, hogy hibázni fog továbbra is. És hogy nem írja ki azt, hogy hibázik, hát az mert nem tudja. Az a feladata, ugye, ahogy már említettük, hogy kap egy utasítást, és az utasítást végrehajtja, és valamilyen választ kell, hogy visszaadjon, hogyha mit csetelünk egy ilyen emi rendszerrel, és nem látom azt, hogy jelezni. Tehát általában kiírja, hogy milyen külső forrásokra hivatkozott, tehát hogyha bekért még külső forrásokat ahhoz, hogy választ adjon nekem, amikor valamilyen kérdéseket felteszek, azokat meg tudja hivatkozni, és akkor az ugye az fekete-fehér, főleg, hogyha Wikipédiáról vagy valamilyen megbízható forrásból jött a plusz info, akkor az megbízható, de hogyha a tanító halmazból jön, megtörténhet a hiba, és én nem láttam azt, hogy kiírná, vagy valamilyen, vagy kiírná önmagáról, hogy ebben 90% vagyok biztos, vagy ebben 20% vagyok biztos. Én ezt még nem látom, hogy implementálva lenne. De én is csak egy végfelhasználó vagyok, nem vagyok ezekben a nagy tech cégekben a fejlesztők között. Nem tudom, hogy ez most milyen, meddig jutottak már ennek a problémának a megoldásával.
2: De ez a bizonytalanság egyébként egy kicsit áthatja az életünket, meg nem tudom, ugye szerintem gondolom, hogy a szoftver piacra is van kihatása. Tehát, hogy úgy érzem egy kicsit, hogy így az internetes világ, de a kulturális világ is így gyökeresen megváltozik, amiatt, hogy a gépi tanuláson alapuló AI rendszerek, azok ugye sztoasztikusak. Az ember az nyilván az se determinisztikus, de elég jól tudtuk eddig külön választani, hogy a világban mi az, ami bizonytalan, mi az, amit algoritmusok vezérelnek. Tehát nagyjából tudtuk, hogy miben mennyire bízhatunk. Voltak dolgok, amiket nem kérdőjeleztünk meg. Például egy klasszikus programban, algoritmusban általában nem volt sztoaszticitás bizonytalanság, tehát az logikus módon működött, hogyha például hiba volt benne, azt meg lehetett találni. Tehát és kicsit az az érzése az embernek, hogy egyre több mindenbe beszivárognak ezek a sztoasztikus generatív modellek, hogy már semmi sem biztos, hogy a hírek, a képek, a videók, és most már a számítógépes kódok se feltétlenül, tehát a Google 75%-a már saját bevallás szerint AI generált kód, amire a fejlesztők csak ránéznek. Tehát ha az életünket átszövik ezek a sztoasztikus rendszerek, akkor ezek az összessége szolgáltathat ugye hibákat, és nem lesz olyan bug, amit ki tudunk szűrni és megjavítani, hanem így önmagában válik bizonytalan az életünk, vagy akár az egész internet meg digitális világ egy bizonyos szintig.
1: Igen, ez egy jó érdekes gondolat. Én magam is ugye az egyetemen, amikor kimegyek az egyetemisták elé, néha hibázok, tehát nincs az messze az EMI rendszer hallucinációjától, tehát az sem 100%-os, illetve ha másnál, most is egy képzésen vagyok, azért majd 20 perc múlva valószínűleg át kell mozognom máshova, mert hogy itt most a szünet van, az előadó mindig tévedhet, ugyanúgy tévedhet egy EMI rendszer is. Az a probléma, hogy ugye jó példát hallottam tegnap előtt, az egyik kollégám, aki szóval nagy szoftvercégben is dolgozik, azt mondta, hogy benn volt egy egyeztetésen, egy ülésen, volt egy idősebb szoftveres ilyen rendszerarchitektúrával foglalkozó kolléga, volt egy fiatalabb, ilyen nagyon feltörekvő, tehetséges kolléga, és még 28 000 EMI ügynök az ülésükön, mert hogy valamit ott közbe fejlesztettek, mert prototípusokat próbálgattak azon az egy órás egyeztetésen, és már ott voltak ők hárman, és még 28 000. Az a baj, hogy sokkal több van. Tehát ez ugye, említettük az elején, automatizálás praktikusan. Tehát minél, nagyon sokat tudunk, vagy illetve nagyon sokat tudnak generálni. Nem csak ugye soft forráskódot, hanem ugye egyéb anyagokat is tudnak generálni ezek az EMI rendszerek. És kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt lekövetni. És akkor újra visszatérünk arra a naplózásra, ugye a felügyeletre, hogy akkor praktikusan valószínűleg kell majd egy EMI, ami ugye valamilyen hasznos kimenete van neki, forráskód, vagy valamilyen újsághír, vagy van illusztrációk, ugye hasznos kimenetei vannak. És kell még egy másik felette ügyködő ilyen felügyeleti EMI rendszer, ami ugye ellenőrzi a masztot alatta. És az is tévedhet. És az afelett lesz valahol az ember. De mindig ott kell legyen az ember az egész, ugye ebben a körben ott kell legyen az ember, és amikor valamilyen kritikus döntések születnek, akkor abban ugye az ember is részt kell, hogy legyen.
2: Akkor nézzük egy kicsit nem a támadás oldalát, hanem a védekezés oldalát. Említetted már, hogy azért az AI az ebben is sokat tud segíteni, mert hogy emberek nem tudják átnézni azt az elképesztő mennyiségű eseményt, bejelentkezést, hálózati kapcsolati, programindítást, többi, amik ilyen naplóbejegyzésekben lehetnek. Van-e még más terület, ahol az AI az tud segíteni, akár felismerni egy olyan támadást, amit hagyományos biztonsági rendszerekkel nem vennénk észre?
1: Hát a reményünk az ugye, hogy ebben segíteni fog az a védelmi oldali automatizáció. Most január 1-én kezdődik majd egy közös projekt, amiben benne vagyunk mi, ugye az ELTE informatikai kara és az OTP bank is közösen, a közös kiberlab lesz a metszet, ahol együtt tudunk majd működni, ami helyileg ott van nálunk az épületben, az ELTE. A projektnek az a célja, hogy ugye a védelmet automatizálni praktikusan. Tehát ez a védelmet automatizálni, úgyhogy hogy a adatokat gyűjteni, a pillanatnyilag aktuális támadásokról, vizsgálni a saját rendszerünket, akkor ilyen mézes bödön alrendszert fejleszteni és oda csalogatni az EMI ügynököket, vagy az ember, ugye magukat ugye kézileg hekelni próbáló bűnözőket, akkor legyen egy olyan automatizált alrendszer, ami ugye automatikusan az azonosított sérülékenységeket megoldja, tehát hogyha van egy régebbi változatú hálózati eszköz, akkor annak frissíti ugye a rendszer szoftverét. Tehát, és akkor egyik hallgatom azzal foglalkozik, hogyha van sérülékenységvizsgálatot elvégezzük egy rendszeren, és ismerjük annak a forráskódját, akkor ez a kapcsolatot össze létesíti a kettő között. Tehát van egy sérülékenység, és akkor ezt rögtön megkeresi, hogy hol van a forráskódban, és hogy javasolja a fejlesztőnek, hogyan kellene azt kijavítani. Tehát ugye ezeket a dolgokat mindig ezeken a területeken, legalább ezeken a területeken, ugye az EMI a védőket is tudja segíteni. És majd az még a jövő titka, hogy a bűnözők mire fogják pontosan használni. Mert a bűnöző a minél egyszerűbb és minél jövedelmezőbb ugye eszközöket fog használni. Nekik általában a pénzügyi motivációjuk van, és ami biztosítja azt, hogy pénzhez jussanak, azt fogják használni. Tehát nem feltétlenül azt kell várnunk, hogy most 28 ezer vagy 2,8 millió ügynökkel rárontanak majd az egész világra, mert az nem feltétlenül hoz nekik pénzt a bűnözőknek. Majd elválik, hogy hogyan fogják alkalmazni. Ez még ugye a kicsit a jövő titka.
2: Ugye beszéltél arról, hogy ugye nem csak monitorozásra használható az AI, hanem így egyfajta ilyen etikus hackerként megpróbálhatja a biztonsági réseket is akár kívülről föltárni, és akkor így tulajdonképpen a bűnözők előtt rájönni, megtalálni a biztonsági hibákat. De ugye ez ténylegesen egy nagyon komoly probléma. Nemrég volt a hírekben, ugyebár, hogy AI rendszerbe tudott, most említetted is az elején, ugye például Ausztráliának az egészségügyi rendszerébe, hogyha jól tudom. Szóval igen. Most már azon a szinten vannak, hogy komoly kockázatot jelentenek. Nem az lenne az üdvözítő megoldás, hogyha a nagy cégek, amikor ilyen fejlesztéseket csinálnak, akkor az lenne az első, hogy odaadnák az államnak, hogy fedezzék fel az állami rendszerekben, kritikus rendszerekben a biztonsági réseket, és csak ezután jelentették meg a nagy nyilvánosságnak a modelljeiket. Nyilván lehet, hogy az USA kormányzatának van is ilyen elvárása, vagy együttműködése, és ott ez megtörténik, de közben a világ összes többi állama, az európai országok, ha sebezhetők maradnak, vagy akár csak a cégekről, tehát azok a nagy cégek, bankok, telekommunikáció, amikkel mi a dolgaikat intézzük, az senkinek nem lenne jó.
1: Hát igen, volt már erre példa, hogy valamelyik előző változata, ugye az Anthropicnak a Claude valamelyik modell változata, ugye egy darabig tilos volt, nem volt használható külföldiek számára, csak a USA állampolgárok számára. Tehát ilyen ugye döntésre már volt példa. Nem biztos, hogy érkezik, egyelőre még nincs meg a kapacitás szerintem arra, hogy ez most ilyen egy úgy ország határain túl is valahogy megvalósítható legyen. Tehát én nem látom azt az összefogást, illetve azt a mennyiségű kiberbiztonsági szakértőt, vagy ugye kiberbiztonsági szakértőt a saját ügynökeikkel, akik ugye minden egyes új EMI modell megjelenése előtt minden egyes interneten, vagy valahogy nyilvánosan elérhető végponton végigfuttatják, és mindent letesztelnek, és utána mindent kijavítanak, és utána lehet csak az új EMI rendszert piacra helyezni. Ez nem még országos szinten sem megvalósítható, de ilyen regionális vagy világszinten ez szerintem utópikus elképzelés, hogy így kellene hozzáállnunk. Valójában azt kell megnéznünk, hogy ugye mi az, ami pénzt hozhat a kiberbűnözőknek, vagy majd a tapasztalatok megmutatják, és akkor ott megelőzni, nem tüzet oltani a lehetőség szerint, hanem azokon a területeken megelőzni, ahol azt látjuk, hogy ugye oda mozdultak a bűnözők már, hogy ott látsák a kenyerüket.
2: És te úgy általában hogyan látod az egész szoftverpiacnak, vagy szoftverfejlesztésnek a jövőjét? Mert ugye itt van két véglet, tehát az egyik véglet az azt

0: bárki bármilyen szoftvert tulajdonképpen legyártat magának. Ezekben az AI-t, ez is, sőt, ma már vannak olyan fejlesztések, hogy jól tudom, hogy egy számítógép az nem is kellenek rá programok, meg operációs rendszer, hanem hogy igazából egy mikrofon és az AI-jal beszélgetve. Akkor a szoftverpiac ebben az elképzelésben tulajdonképpen leredukálódik arra, hogy tulajdonképpen hogyan kommunikálnak, milyen fájlformátumok és protokollok vannak, de maguk az algoritmusok bárkinek bármilyen generálható bármikor és személyre szabható. De hogy látod a jövőt ezen a téren, hogy merre fejlődik, vagy mit hozhat a jövő?
1: Ezt is hallott egy másiktól, hogy szigetvezet, hogy egyébként szolgáltató olyan cég, szoftvercég, amely ugye külföldi piacra fejleszt valamilyen weblapot vagy egyebet, és megszakadtunk valamilyen nagyon piros likit. Hallható vagyok még?
0: Én hallak, igen, esetleg kapcsolod ki a kamerát, és akkor talán jobb lesz a kapcsolat, köszönöm.
1: Rendben. Rendben. Igen, most zöld. Tehát azt mondják, hogy most már ezek a legújabb Claude, Copilot és egyéb változatok, ugye MI rendszerek, amelyek ugye a szoftver mérnökök munkáját segítik, hogy ezek már olyan szinten vannak, hogy valóban helyettesíteni tudják a juniorokat, és praktikusan a cégeknek, amikor egy új projektnek az értékét becsülik, akkor ezt már jelentősen figyelembe kell venniük, tehát ilyen nagyságrendi, jóformán nagyságrendileg kevesebb munkát, úgy gondolják az ügyfelek legalábbis, hogy sokkal többszörösen kevesebb munka van egy ilyen szoftverprojektben, szoftverfejlesztésben, mint amennyi korábban volt, mert hogy ugye az egyszerű munkákat azt majd elvégzi az EMI. És ez nagy részt igaz is, hogy valójában ilyen unalmas munkát a szoftveres, szoftverfejlesztő mérnöknek már nem kell végeznie a juniornak, egy ilyen alap weblapot, vagy ilyen egyszerű web alapú rendszert, az biztosan le tud fejleszteni, le tud generálni, hogy így mondjam, nem fejleszteni, le tud generálni az EMI. És hogy most ez hogyan fog hatni a juniorokra? Hát úgy, hogy nehezebben fognak munkát kapni. Mi már azt látjuk így a statisztikákban, hogy ugye az ilyen, persze a mesterség és intelligencia szakirányra mindig is, de újabban a kiberbiztonságra és az egyéb ilyen nem programtervező, tehát nem szoftvermérnök szakirányokra nagyobb az érdeklődés, tehát többen iratkoznak ezek a hallgatóink közül, főleg a mesterképzésen megszaporodtak ezeken az EMI, kiberbiztonság és hasonló szakirányokon megszaporodtak a hallgatóink. Mert hogy azt látják, hogy valószínűleg nem biztos, hogy könnyű lesz sima szoftvermérnök juniorként munkát kapniuk. Hogy ez hogy fog később hatni, hogy kihalnak-e a szoftvermérnökök? Biztosan nem. De jelentős mértékben változni fog a napi munkájuk szerintem. Tehát ahogy mondtam az előbb, hogy ott ültek ketten, hárman a teremben, három ember és még több ezer EMI ügynök. Praktikusan valószínűleg így fog kinézni a szoftverfejlesztés. Ami ugye ennek kicsit ilyen kockázatos a cégek számára az, hogy kérdés, hogy ez mennyibe fog kerülni. Mert hogy ez most még ugye úgy elérhető áron kapható az amerikai nagy cégektől az ilyen szolgáltatás, ezek a rendszerek, de hogy ez mindig így lesz-e, hogy az árak milyen szinten fognak mozogni, valaki ezt a végén, ezt az EMI boomot ki kell, hogy fizesse. Tehát ezt a rengeteg befektetést azokba az adatközpontokba ki kell fizetni valakinek. És lehet, hogy a szoftver cégek viselik majd ezt, ennek a tehernek a jelentős részét a közeljövőben. Én arra tippelnék, hogy ugye a nagyok azok majd meg tudják fizetni ezeket az eszközöket, a közepes vagy kisebb vállalkozások pedig kérdés, hogy mennyire tudnak majd versenyben maradni, hogyha nem tudják fizetni az előfizetést az EMI rendszerre.
0: Azt mondod, hogy leginkább az automatizálható unalmas munkákat veszi el a szoftverfejlesztésben is, de azért van itt egy ellentmondás szerintem számomra, hogy sok olyan ember, aki nem robotolt, hanem tényleg szerette a munkáját, most egy kicsit tágabb perspektívába, az egyre nehezebben él meg. Tehát gondolok itt például, mint én, matematikusra, grafikusra, zenészre. Miközben éppen arról kéne, hogy szó legyen, hogy az AI és a robotok elvegyék az unalmas munkát, ahogy mondtad, és mi meg tudjunk foglalkozni.

0: foglalkozni azzal, ami örömet okoz. De valahogy mégis az van, hogy azoknak a munkáját és megélhetését megnehezíti, akik eddig örömmel végezték a munkájukat.
1: Hát igen, ugye újra a kapitalizmus és a profitorientált hozzáállás, azt nézik a vezetők, hogy minél kevesebbet kelljen kiadni a munkaerő béreire. És akkor ennek az egyik következménye az, hogy hát, hogy ugye nem tudunk munkát találni, illetve a munkahelyünkön az EMI kikönyököl minket a munkahelyünkről, hogy így mondjam. Ez egy nem kívánatos mellékhatása ennek az egész fejlődésnek. Szerintem praktikusan, ahogy mondtad, az volna az optimális, hogyha az érdekes munkát az továbbra is jogunk lenne emberként elvégezni, és magunk is lehetnénk szoftverfejlesztők, vagy kreatív művészek, és nem csak az EMI-vel karoltva, vagy csak az EMI-t promptolva végeznénk a munkánkat. És praktikusan a robot valójában robotolna helyettünk, de én nem ezt látom, hanem azt látom, hogy ez abba az irányba mozdul, hogy ugye profitorientált szervezetek azt nézik, hogy automatizáljanak és spóroljanak az emberi erőforrásokon, ne kelljen bért fizetni. Ebben az irányban tolódik el ez egyelőre. De azt is mondják a szakértők, hogy ez sem lesz végtelen. Tehát nem lesz egy végtelen felfelévelő fejlődés, hogy az EMI a végén mindent megcsinál helyettünk, hanem valahol ez is, úgy mérnökök azt mondják, szaturációba ér, tehát hogy elér valamilyen pontot, amin túl egyszerűen már nem fogunk tudni, vagy nem fogunk akarni automatizálni. De még nem vagyunk ott.
0: Ha jól tudom, te nem csak oktatsz, hanem kutatsz is. Gondolom ez egy egész érdekes és aktuális terület most. Mi az a részterület, ami téged most jelenleg legjobban foglalkoztat? Mi a fő kutatási területed mostanában?
1: Amivel a PhD hallgatók foglalkoznak, illetve ugye az mind valamilyen ágens alapú EMI prototípusoknak a fejlesztése, vagy valamilyen algoritmusoknak, ilyen összetett rendszereknek a fejlesztése, de mi praktikusan ami utóbbi időben témákat adtam, az általában valahogy kötődik a már említett projekthez, hogy ugye hogyan alkalmazni ezeket az ágens alapú EMI rendszereket a kiberbiztonságban egyrészt, és másrészt meg hogyan ugye felügyelni, és utána, hogyha valamilyen baj van az ilyen EMI rendszerekben, akkor hogyan vizsgálni az úgynevezett incidenseket ugye ezekben az EMI rendszerekben. Tehát ez a két területet, hogyan abszolút alkalmazni az ágens alapú EMI-t a kiberbiztonságban, illetve úgy másik oldalon viszont, hogyha valamilyen gond keletkezik, incidensünk van az EMI részvételével, hogy így mondjam, akkor hogyan vizsgálni az olyan nem kívánatos eseményeket. Szóval ez az a két terület, ami úgy különösebben érdekel minket. Az egyik a projekt miatt, a másik pedig azért, mert már évek óta érdekel minket ez a terület.
0: És ezekhez milyen modelleket tudtok használni? A nagy amerikai cégeknek a modelljeit, vagy ezekhez fontos esetleg magyar modelleket fejleszteni, vagy ezek saját betanított gépi tanulási modellek is szerepet játszanak ezekben a vizsgálatokban?
1: Hát ez ilyen keverék általában. Én a nyílt forráskódú technológiák című tárgyat oktatom, úgyhogy mi igyekszünk általában olyan eszközöket, olyan szoftvereket, platformokat, modelleket használni, amelyek ugye ingyenesen is elérhetőek. És ami ugye olyan rendszert tudunk kiépíteni, ami a saját szervereinken, saját számítógépeinken is futni tudnak, tehát amiért nem kell előfizetést fizetnünk drágán. Tehát mi általában ilyen rendszereket igyekszünk fejleszteni az egyetemi munkánkban. De vannak olyan ügyfeleink, főleg ugye itt Európában, akik szintén ilyen nagyobb vállalatok, amelyekkel dolgozunk, amelyek szintén hogy mondjam, preferálják, vagyis előnyben részesítik a nyílt forráskódú, ingyenesen is elérhető rendszerekből összeorkesztrált összetákolt, hogy úgy mondjam, saját rendszert, mert hogy abban még mindig megvan az a szatiszfakció, az az élvezet, ugye, hogy a rendszert magad állítod össze. Nem, hogy csak előfizetsz valamire, és akkor megvan, hanem hogy magad összeállítod, és utána fizetsz pár embert, akik azt karban tartják, de az a te rendszered. Tehát mi így valahogy állunk hozzá. Most elnézést kérek, nekem minden át kell mozognom egy-két perc, csak hogy átmenjek a másik terembe.
0: Jó, rendben. Addig programajánlót mondok a kedves hallgatóknak, amit a műsor végén amúgy is elmondtam volna. Jövő héten lesz az AI hete, az ELTE informatika karán lesz megrendezve a déli épületben. Minden délután két előadás is lesz meghívott előadókkal. Hétfőn, minden délután 5-től 6-ig és 6 5-től 6-ig és 6-tól 7-ig lesznek az előadások. Hétfőn kezdődik rögtön egy akadémikussal, Csaba István fizikussal, aki már a 80-as évek óta foglalkozik neuronhálózatokkal, és arról is fog beszélni, hogy mire használják a tudományban a mesterséges intelligenciát, és hogy kiválthatja-e hamarosan a tudósok munkáját, és hogy mennyiben módosítja a mesterséges intelligencia a tudományokat, és általában a tudáshoz való viszonyunkat. Második előadás pedig Kocsis Leventétő lesz, aki korábban a Stakiban dolgozott, és az ő általuk megjelentetett algoritmus az nagyban hozzájárult járult ahhoz annak idején, hogy az AlphaGo le tudta győzni a Európa bajnok Go játékost, ami egy hatalmas nagy áttörés volt a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén, és tulajdonképpen pontosan ezért lesz jövő héten az AI hete, ugyanis annak idején 11 évvel ezelőtt ez egy október 5-től 9-ig tartó eseménysorozat volt, amikor ezeket a Go partikat megrendezték, és most éppen ez egy hétfőtől péntekig tartó időszakra esik, ezért van az, hogy az AI hete ebben az időpontban lesz. Minden nap különböző előadásokat lehet hallgatni, lesz szó magyar nyelvi modellekről, lesz szó fordított Turing-tesztekről, lesz szó robotikáról, orvosi alkalmazásokról, lesz előadónk technika-filozófus, és webpillantást nyerhetünk az a mesterséges intelligencia működésének az alapjaiba is, és a használatába is, és a különféle területekre, beleértve a kultúrát és egyéb területekre történő hatását. És akkor folytassuk az interjút, mert úgy láttam, hogy visszaérkeztél.
1: Igen, itt vagyok.
0: Legutóbb említetted a nyílt modelleket, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott nekem, ugye, hogy...
1: Elnézést, most nem hallom.
0: Igen, egy kicsit visszhangzik.
1: Kikapcsolom kamerát.
0: Jó, hallasz? Jó a hang?
1: Igen, remélem én is hallható lesz, egy kicsit zaj van mögöttem.
0: Jó, most éppen jó. Tehát a nyílt modellekről beszélgettünk legutóbb, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy bár lehet, hogy sokan a veszélyeket túlértékelik, mások nem, de minden esetre sokszor hallom azt az érvelést, vagy sokak fejében létezik ez a gondolat, hogy biztos, hogy nincsen semmi baj, mert a legrosszabb esetben is létezik egy ilyen nagy piros gomb, amivel baj esetén majd ki lehet kapcsolni ezeket a rendszereket. Most nem tudom, hogy ők pontosan mire gondolnak, hiszen a Hugging Face incidens is ugye megmutatta, hogy az agentek azok együtt tudnak működni, információt és kéréseket átadni egymásnak, szabályokat kijátszani. Sőt, korábbi esetek ugye említettük, hogy azt is mutatták, hogy akár ezt titkosan is meg tudják tenni, eltüntetve a nyomokat. Szóval sok esetben nem elég egy gépet kikapcsolni, de igazából, hogyha egy cégnek a szervereit kikapcsoljuk, még akkor is ott vannak a nyílt modellek, amiket említettél, amiket bárki bárhol használhat. És lehet, hogy ez ilyen skifinek tűnik, de elvileg megvan minden olyan elem és lehetőség, amire már láttunk példát, hogy ezeknek a modelleknek lehetnek, tehát hogyha ezek tényleg nagy komplex modellek, nem azt mondom, hogy így öntudatra ébrednek, de lehetnek olyan rejtett céljaik, vagy vagy részcéljaik, amiket egymással kommunikálva, üzeneteket hagyva csinálnak valamit, amiről mi nem tudunk egyáltalán például. És nincsen ilyen értelemben egy piros gomb, amivel le tudjuk kapcsolni, még akkor se feltétlenül, hogyha észrevesszük ezt a tevékenységet. Szerinted elképzelhető valaha ilyen kiberbiztonsági helyzet, amikor egy AI rendszer miatt nem csak egy konkrét számítógépet vagy adatközpontot, de akár egy nagyobb hálózatot, akár az internet egy részét le kell kapcsolni?
1: Reméljük, hogy nem, hogy ezek a korai tapasztalatok, amelyeknek az idén voltunk a szemtanúi, hogy ugye kiszöktek az EMI ügynökök a homokozóból, hogy ez ugye tanulsággal jár, és azok a nagy cégek, akik most kiosztották hogy így mondjam, hogy most akkor tessék jobban odafigyelni a kiberbiztonságra a jövőben, hogy ők maguk ugye a saját termékeiket megfelelően körbefalazzák, hogy ezek a homokozók valóban működni fognak, és hogy ugye megfelelő ugye kiberbiztonsági védelmi intézkedéseket fognak alkalmazni a védők, illetve az új EMI rendszereknek a fejlesztői is, aminek köszönve ugye érteni tudjuk vezérelni, hogy így mondjam, az EMI rendszereknek a működését, hogy ez a szintű kontroll, ez az ember kezében marad, tehát erre megvannak az eszközök. Csak az a baj, hogy annyira rohannak a fejlesztők, hogy ne az amerikaiak, hogy nehogy lehagyják őket a kínaiak, hogy nem lelassítani kell a fejlesztést, hanem megfelelően körbefalazni azokat a rendszereket, megfelelően megvédeni a külső rendszereket ezektől a rendszerektől, és akkor ilyen nagyságrendű bajt praktikusan ugye a védők is még jobban ki, hogy védjék a rendszeréket, feltételezve azt, hogy majd nagyon már a közel, középtávon, de akár közeljövőben is ugye a bűnözők, illetve másik országoknak a valamilyen ügynökségei olyan szintű automatizálással fognak ugye rátámadni a rendszerekre, amelyek ellen ugye az ember kézzel nem fog tudni védekezni. Többet kell investálnunk a kiberbiztonságba, tehát automatizálnunk kell a védőknek is, a munkaerőnket pedig ugye felkészíteni arra, hogy ugye az ilyen EMI által generált ugye félrevezető anyagokat már valahogy ki tudjuk szagolni. Ez lesz itt valójában, tovább is az ember lesz a gyenge karika szerintem. És ha a bűnözőkre gondolunk, akkor a bűnözők praktikusan továbbra is azt fogják nézni, hogy hogyan félre az embert, az emberi erőforrásokat. Volt a hírekben ilyen EMI alapú félrevezetéssel, ilyen nem is tudom, több százmillió eurónyi pénzt utaltak el egy olasz bankból, vagy nem, valami 90 millió euró volt, azt hiszem, a hírekben olvastam. Tehát is az egész EMI alapú volt. Tehát, hogy WhatsApp üzenet, amit az EMI generált, utána audio hívás, azt hiszem, telefonon, amit szintén az EMI-vel generáltak, tehát praktikusan egy EMI által módosított hangú emberrel beszélgetett az a bankigazgató, és utána elhitte, hogy valóban utalnia kell azt a pénzt. Tehát ilyen szintű kihívásokra fel kell készülnünk, az emberi erőforrásokat felkészíteni. És aki ugye tudja, hogy a célkeresztben lesz, itt gondolok ilyen állami szervekre, nagy cégekre, bankokra elsősorban, náluk automatizálni kell a védelmeket még jobban, szerintem. És akkor azzal praktikusan elkerülhető az, hogy le kelljen kapcsolni nagyon sok mindent az internetről. Vagy talán így valahogy gondolom.
0: Te azt mondod, hogy ez a tanulság talán elég nagy pofon volt, bár ebbe egy kicsit szkeptikus vagyok, mert nem járt katasztrófával. Tehát én például azt láttam, mondjuk, hogyha a Covid-ra gondolunk, hogy hatalmas nagy pofon kellett ahhoz, hogy észhez kapjunk. A Covid előtt 5 évvel már pontosan tudták a kutatók, hogy milyen veszélyei lehetnek egy ilyen járványnak, és hogy nagy valószínűséggel valamikor lesz. Mégis leépítések voltak mindenhol a járványügy területén, és utólag a károk azok sok százszorosa vagy ezerszerese volt annak, mint amivel meg lehetett volna előzni. De én azt veszem észre, hogy minden területen kell egy első nagy pofon, és nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen homokozóban megfigyelt incidens az elég nagy pofonnak számít el. Ez az egyik, a másik az az, hogy azt mondod, hogy ebből, hogyha le is vonják a tanulságot, akkor az az, hogy ezek a cégek megvizsgálják és beépítik a megfelelő biztonsági rendszereket a modelljeikbe. De akkor nem az van, hogy pont a nyílt modellek azok, amik a kiberbiztonsági szempontból problémásak, mert azokat viszont bárki továbbfejlesztheti a saját maga számára úgy, ahogy szeretné.
1: Igen, ez egy ugye kihívás, hogy ugye mind jobb modellek tudunk elérni ingyenesen is letölteni, és azok köré azokat finom hangolni, és valahogy ugye akár ilyen multiágens EMI rendszert kiépíteni belőlük, vagy azokra alapozva, ugye ezt megteheti a kiberbűnöző is. Egyelőre még nem csinálják, mert ahogy mondani szokták, ugye túl kevés kiberbiztonsági szakértő van a védő oldalon, de feltételezésem szerint nincs annyira sok kiberbiztonsági szakértő a támadók oldalán sem. Úgyhogy egyelőre még nem vagyunk ott, hogy ők ezeket a nyílt forráskódú, ingyenesen elérhető eszközöket orkesztrálják, ugye összeillesztik, és abból azzal automatizálják a tevékenységeiket. Pontosabban teszik ezt az igazán magas kapacitással rendelkező bűnbandák, visszacsatolva az előző olasz bankigazgatóra, akinek le kellett hirtelen mondani a tavasszal, már hogy elutalt azt a sok-sok millió euró pénzt. Ez az egyik. A másik, hogy vajon kiugranak-e a homokozó falán ezek az EMI rendszerek, vagy EMI ügynökök a jövőben is, és hogy lesz-e nagy pofon. Ez kicsit rajtunk, hát ugye kiberbiztonsági szakértőkön, vezetőkön múlik, hogy mennyire, illetve igen, rajtunk múlik, hogy mennyire tesszük ellenállóvá, ugye resilience ez az angol megfelelő, ellenállóvá a rendszereinket. Tehát, hogy részüzemben valahogy továbbra is működni tudjanak a rendszerek, ne kelljen semmit lekapcsolni, akkor, hogyha valamilyen kibertámadás folytán, ugye akár a fizikai környezetünkben is sérülnek az eszközeink, hogy még ilyen események során se kelljen lekapcsolni egész rendszereket, vagy ahogy elmondtad, az internetnek egy részét, vagy valahogy szétkapcsolni. Hogy praktikusan ellenálló rendszereket kell építenünk, amelyek ilyen, hogy mondjam, ilyen szigetüzemmódban is működni tudnak. És erre ugye van törvényes keret, a Cyber Resilience Act, az is ugye újra az Európai Unió ugye állandóan valamilyen szabályokat vezet be. Ez adja a keretet hozzá, hogy, vagy se utat mutat, hogy hogyan kell ugye ellenállóbbá tenni a rendszereinket, különösen a kritikus infrastruktúráinkat. Illetve ami még szintén pozitív hír, ezt is most láttam valahol a hírek, hogy az Nvidia már fejleszt olyan eszközöket, ugye az EMI rendszerek fejlesztőinek a kezeibe olyan eszközöket ad, ugye maga az a cég, amely ugye azokat a processzorokat fejleszti, amelyeket ugye ezekben az ez az Nvidia, hogy az Nvidia olyan eszközöket ad a fejlesztők kezébe, amelyek alapban ugye tudtak ezekre a kihívásokra, tehát segítik a biztonságos EMI rendszerek fejlesztését. Ezekkel még nem foglalkoztunk. A hírekben olvastam, még nem ismerjük őket behatóan. Tehát vannak jó hírek, hogy így mondjam, tehát nem csak rossz hírek vannak.
0: Nem tudom, hogy lehet, hogy most hülyeséget mondok, de ugye a matematikában ott már léteznek ezek az úgynevezett formális bizonyítás ellenőrző rendszerek, amiket tulajdonképpen teljesen exaktul lehet matematikai bizonyításokat ellenőrizni. Nem tudom, hogy szoftvereknél mennyire reális az, hogy ne csak teszteljünk egy kódot, hanem hogy matematikailag igazoljuk bizonyos tulajdonságait. Tehát például ilyen biztonsági szempontokat. Vagy hogyha, hogy ezt miért nem lehet megcsinálni kritikus rendszerek esetében. Itt arról van szó, hogy a valós világ követelményeit nagyon nehéz formálisan leírni, vagy itt elvileg nem lehetne létrehozni ilyen ellenőrző rendszert, vagy pont az a probléma, hogy itt ilyen valós, ilyen bizonytalanságok vannak a modelleknek a valószínűségi tulajdonságai miatt?
1: Ez jó, nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy a kiberbűnözők vagy a ugye állami nemzetállamok által ugye felállított ilyen támadó kapacitások, kibertérben támadó kapacitások, tehát ilyen, vagy ugye valamilyen állami, vagy katonai, vagy egyéb állami szerv által ugye felállított hacker csapatok, hogy így nevezzem őket, ők praktikusan arra mennek, hogy úgy mondják angolul, hogy living off the land. Tehát valahogy megszerezni ilyen első hozzáférést valamilyen összetett rendszerhez, és ott a már ott lévő szoftvereket használva, tehát olyan szoftvereket használva, amiben nincs is hiba, azokat használva okoznak kárt. Tehát nem úgy van, hogy most az emi ügynök az oda valahogy oda teleportálja magát abba a másik rendszerbe, és akkor ott valamit ügyködik és módosítja a rendszert, hanem ez úgy szokott működni, hogy valahogy oda tesznek egy kártékony kódot valamilyen sérülékenységen keresztül, és utána az a kártékony kód utána ott a már ott lévő rendszergazdák által használt szoftvereket használja arra, hogy tovább terjedjen és elérje, ugye végrehajtson valamilyen nem kívánatos akciókat, műveleteket. És akkor ilyen környezetben valójában, tehát amit használ, csak egy sérülékenység kell, ami általában az emberi erőforrás szokott lenni, ritkábban lehet valamilyen szoftvernek, internetről elérhető szoftvernek a sérülékenysége. Egy hiba elegendő arra, hogy behatoljon ugye a támadó egy adott rendszerbe. De sokszor nem is a szoftverben van a sérülékenység. Tehát hogy tudjuk formálisan bizonyítani azt, hogy az emberi erőforrásokban nem lesz sérülékenység? Szerintem inkább ez az igazi kihívás.
0: Tehát azt mondod, hogy a mai támadások nagy része is olyan, mint amit itt a bankigazgatóval mondtál, hogy igazából nem szoftveres hiba, hanem az emberek vannak megvezetve valójában.
1: Nagyon sokszor igen. És formálisan bizonyítani, hogy egy szoftverben nincs sérülékenység, összetett probléma lehet. Ezzel mi annyira nem foglalkoztunk. Tehát ez ugye a statikus dinamikus tesztelés, és olyan bizonyítás, hogy van vagy nincs sérülékenység, szerintem nem feltétlenül csak arra kell fókuszálnunk. Arra kell fókuszálnunk, amire mindig is fókuszálni kellett a kiberbiztonságban, hogy ugye a fizikai biztonság, az emberi erőforrások biztonsága, és utána ugye ezek a hagyományos hálózatbiztonság. Tehát sorba ezeket a védő rétegeket oda kell, körbe kell építenünk, és oda rá kell helyeznünk. Most ugye már a rendszertárnak a része kell, hogy legyen ez mind. És ha ez mind megvan, akkor is mindig maradni fog valamilyen sérülékenység. És nem tudjuk, szerintem még nem vagyunk ott, hogy formálisan tudjuk bizonyítani, hogy nincs sérülékenység, még a szoftverben sem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Adásidőnknek sajnos a végéhez értünk. Úgyhogy találkozunk a hallgatókkal 2 hét múlva. Addig is minden jót kívánok.
1: Köszönöm a figyelmet és a lehetőséget.
0: Viszhall.
2: A Tilos Rádió híreit halljátok. Tisztagú Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. áprilisában alakult, a még 1923-ban létrejött Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egylet utódaként. Tevékenységüket szabad idejükben végzik. Autóik valamelyik tagháza előtt parkolnak, mentőállomásuk és szertáruk ugyanis még tervezés alatt áll. Szeptember derekán valaki felnyitotta az egyik kocsit, és többek közt 2 tűzoltó lámpát, 2 láncfűrészt, egy kisgép akkumulátort, különleges mászolvet és kesztyűt lopott el. Nehezen találjuk a szavakat. Írják oldalukon a tűzoltók, akik a 700 000 forint értékű, akár életet is mentő felszerelést kénytelenek maguk pótolni. Ahhoz, hogy ez az autó is mi hamarabb bevethető legyen, kérik a közösség támogatását, számolt be a hvg.hu. 2013 óta tudjuk, a Hold sarki krátereinek napfény nem járt a hideg csapdáiban, meglehetős vízjégkészlettel rendelkezik. A korábban mintegy 910 millió tonnára becsült víz évmilliárdok alatt a Föld légköréből, illetve a becsapódó aszteroidákkal jutott oda. A hír máig sem csillapuló Hold lázat keltett, nagyra látó elképzelések sora önfenntartó poliszokat, nagyipart és adatközpontokat álmodik égi kísérőnkre. A Martin Elvis és Jonathan McDowell amerikai atomfizikusok friss tanulmánya a Frontiers in Space Technology-ban lehűti a kedélyeket. A legjobb esetben is csak 30-ad akkora vízkészlet 98%-os újrahasznosítás mellett sem elegendő egy pár ezer fősnél nagyobb település tartós ellátásához, számol be a Cubit. Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
4: I've never dropped acid, I'm not shooting up, and I'm not sleeping with anybody just yet.

What is the

give me one.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió vidéki műsora, a Körkapcsolás. Én Gerda vagyok Debrecenből, és itt van Norbi Kecskemétről. És majd csatlakozik hozzánk Sisi nem sokára Szegedről. És ma az lesz egyébként alapból a témánk, hogy Norbi, aki egyébként a Ketchup újságírója, én pedig a Debrecennel újságírója vagyok. Mind a ketten nem régiben forgattunk hasonló témákról, egyébként kifejezetten a környékünkön megjelenő, ami egyébként egész Magyarországon elég erőteljesen megjelenő drogproblémáról, ez a köznyelven ugye ez a kristály problémája, problémaköre, és hasonló dolgokról forgattunk, és azért majd most erről fogunk beszélgetni. Most az elején egy kis aktuál rész. Norbi, mondd el, hogy most a kollégáid mit csinálnak, vagy mit csináltak ma délelőtt.
1: Sziasztok, üdvözlök én és mindenkit innen Kecskemétről. Igen, most Kecskemét lesz valószínűleg a mai nap, illetve a holnapi délelőtti országos és helyi sajtónak is biztosan az egyik központi íre, hiszen ugyanis Kecskemétre szállították, ugye minap Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, fideszes országgyűlési képviselőt, ugye, akinek kiadtak a mentelmi jogát. A Kecskeméti Járásbíróságon tárgyalják jelen pillanatban a Hankó letartóztatásáról szóló ügyet, ugye nem az ítélet van még, ne előlegezzük meg a híres filmet, de ugye Hankó Balást azért hozták Kecskemétre, hiszen a kecskeméti, hát most már nem vármegye, de még mondjuk hivatalosan még vármegyei hatóságok, de igazából a megyei hatóságok vizsgálják az ügyét, ugye ez a kulturális alap, a pénzelosztásáról szólt, ugye, amit Molnár Áron robbantott ki a választásokat követően, hogy a Hankó Balást ugye azzal vádolják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, ugye, amelynek egy része a vád szerint fideszes kampanyeseményeket, illetve olyan személyeket támogatott, akiket aképpen a magánéletüket ebből finanszírozták, tehát ugye fölmerülnek a kérdések. Ugye ezt a vádat Hankó Balázs és a Fidesz tagadja, kultúrpolitikai harcnak keresztelték el az ellene folyó járás, de a Ketchup hírek újságírói, illetve az országos nagy sajtó képviselői, riportere és Kecskeméten, hát foglalták ezt szó szerint a járásbíróság folyosóit. Egyébként volt néhány érdekes szituáció is, az kollégáim éppen írták nemrégen, hogy Hankót, amikor még ugye tárgyalás van, közben kiengedték egy kis időre, és ott a Hankónak általában feltették azt a kérdést, hogy melyik a kedvenc Fási Ádám száma, tehát azért ez is a hangulatot jól idézi. Tehát most izgalommal várjuk mi is helyben Kecskeméten és a helyi sajtó képviselői, hogy a Hankót ugye itt 30 napra, ugye tulajdonképpen akkor a letartóztatásáról döntenek-e.
0: És mit mondod, melyik a kedvenc Fási Ádám száma?
1: Hát erre nem kaptunk választ.
0: Ja. Pedig amúgy már én kíváncsi lennék, így utólag. És nálatok egyébként az NK ügy, az valahogy jelen volt így helyben, ugye Kecskeméten elviszi az MNB ügy is a dolgokat eléggé.
1: Igen, hát a kecskeméti közélet az ennyiben országos hírűvé vált, ugye az MNB kecskeméti szála, ugye a Neumann János Egyetemért Alapítvány kapcsán, a 127,5 milliárdos ügy kapcsán is ugye elhíresült a város sajnos e tekintetben, illetve hát igen, az NK-nak a pénzelosztása, egyébként mi is a kecskeméti hírekben írtunk több cikket, megnéztük választókerületi bontásban, több választókerületben megnéztük, hogy milyen forrásokat osztottak szét, ugye az ideiglenes kollégiumon keresztül, és hát több kecskeméti, illetve kecskeméten kívül kiskunfélegyházi, lakitelek, tiszakécskei egyesületet tudtunk beazonosítani, amely egyesületeknek hát tagjai között, vagy egyenesen a vezetője, fideszes regnáló politikus kiskunfélegyházán például egy alpolgármester, vezet egy ilyen egyesületet, amely kapott pénzeket. De egyébként Kecskeméten is az egyik fideszes képviselő jelölt Cseh Tamás, aki egyébként a Kecskeméti Járásbíróságnak a vezetője is volt, ő is egyébként kapott, magánszemélyként kapott támogatást, egyébként ő visszafizette, tehát ez az igazsághoz az tartozik. De ugye felmerül a kérdés, hogy akik visszafizették, ugye nagyon miért fizetik vissza, hát nem tudom, hogy Debrecenben, Hajdúságban ilyennel találkoztatok-e, Gerda?
0: Hát igen, nálunk az egy kicsit ilyen speciális helyzet, hogy ugye lehetett tudni az NK honlapjáról, hogy kik a szervezetek, akik kaptak, de hogyha valaki most ezt hallgatja, és még nem járt az NK honlapján, akkor röviden összefoglalom, ahol ezeket az ideiglenes kollégiumi döntéseket, meg a többi kollégiumnak is a döntését, ezt meg lehet találni, és hát szokásosan ugye sok aloldalon keresztül, egyesével, minden külön kollégiumnak egyesével ilyen nem kereshető formában van, tehát hogy nem úgy van, hogy felraktak egy Excel táblázatot, és akkor abban mindenki keresgélhet, hanem ilyen külön aloldalak vannak, és szerintem ebben elveszik egy kicsit azért így az információ, és nálunk annyi történt még Debrecenben, hogy a Szikra mozgalomnak a helyi tagjai közérdekületigénéssel kikérték a debreceni székhelyű szervezeteknek a szerződéseit és a pályázati anyagait is egyébként, és ezt még júniusban nyilvánosságra hozták, és hát ugye most ez lehetett, ez azt hiszem, hogy ez most lett így nyilvános, hogy ugye a Mága Zoltánnak volt olyan pályázata, amiben az volt leírva, hogy kifejezetten a választási eredmény miatt csinálja, tehát hogy ez direkt le volt írva a pályázati anyagában. Azért itt is voltak érdekességek, itt ilyen direktben én nem emlékszem, hogy lett volna ilyen, viszont itt volt olyan pályázat, ahol 4 mondat volt a teljes pályázati anyag, tehát 4 mondattal indokolták, és erre kaptak azt hiszem, hogy több mint 20 millió forintot. Volt olyan szervezet, akinek, meg nem is egy van szerintem, akinek még honlapja sincs, és akkor utána itt az lett ebből, hogy a szervezetek így a Szikrával kezdtek el igazából vitázni ezen, de itt is, hát itt Debrecenben ugye, Debrecen 3 választókerület végül is, de a harmadik az nem csak Debrecen, hanem még a megyének egy elég nagy része, ezért Debrecenben összesen 213 millió forintot osztottak ki debreceni székhelyű szervezeteknek, és ebből azt hiszem, hogy 73 milliót azt vissza is fizettek több szervezet, de volt, aki többször is nyert, és nálunk az egyik alpolgármester a 4-ből az, aki leginkább jelen volt ezeken az NKA pénzekből szervezett eseményeken. Ő egyébként a múlt heti közgyűlésen egy ilyen hosszú kiakadása volt arról, hogy a Szikra az most civilek ellen hergel és támad.
1: Ami és gondolom, kommunizmustal is megvádolták őket.
0: Igen, bolsevisták is voltak. És akkor igen, ő neki volt egy ilyen hosszú kiakadása, és hát nem tudom, amúgy én, hogyha egy ilyen így a helyébe lennék, én azt a kiakadásról, arról a beszédről, azt a felvételt, én elástam volna a föld alá, szerintem nagyon kellemetlen volt. Voltak benne olyan dolgok például, hogy a Szikra miért foglalkozik ezzel ennyire, hogy hát oké, hogy feljelentések születtek az NKA ügyben, de itt ne hergeljenek a civilek ellen, csak ugye az egy fontos különbség, hogy nem csak feljelentések születtek az NKA ügyben, hanem ugye letartóztatások is, ami azért jogilag egy elég nagy különbség, és hát szerintem ez rosszul fog öregedni ez a felszólalása az alpolgármesterasszonynak, úgyhogy nálunk is gyűrűzik az NKA ügy. És egyébként, hogyha itt járunk, bocsi, akkor amúgy az MNB ügy is, éppen egy 10 perce kezdődött a parlamentben az MNB vizsgáló bizottságnak az egyik első meghallgatása, ahol pedig a debreceni Kósa Lajost hallgatják meg elsőként, úgyhogy nálunk is vannak most már hírek ezzel.
1: És hogy össze lehet kicsit vetni így a két város, Debrecent és Kecskemét, tehát ugye azt érdemes megemlíteni, hogy azért hát tényleg nem 10-15 évről beszélünk a két település kapcsán, mint a Fidesz egykori nagy hátországa, vára, hanem itt 1998 óta van mind a két településen fideszes vezetés. Mert a debreceniek, hogy egy polgármesterrel, javíts ki, hogyha rosszul mondom, de utána, hogy egy polgármesterrel vagytok 98 óta.
0: Nem, Kósa Lajos volt ugye korábban, és akkor amikor 14-ben megszületett az a törvény, hogy nem lehet valaki egyszerre, nem lehet valaki egyszerre országgyűlési képviselő és polgármester, akkor Kósa Lajos után ugye Papp László lett, aki azóta vezeti, tehát ő is már több mint 10 éve.
1: De akkor egész két polgármester 1998 óta.
0: Igen.
1: Igen, hát ez sem rossz. Ezzel nem azt akarom sugallni, hogy egyébként egy település mondjuk nem vezethet egyébként jól több cikluson keresztül egy polgármester, de azért ugye itt sokkal-sokkal betokosodottabb állapotról beszélünk, és hát az is érdekes, mondjuk egy picit ilyen összehasonlítás, meg ilyen adatokat, hogyha mondunk, akkor ugye a Kecskeméten megválasztott Tiszás képviselő Csőszi Attila vezeti azt az MNB vizsgálóbizottságot a parlamentben, aki most egyébként beidézte Kósa Lajos Debrecenből, tehát így tényleg, és Debrecenben is, illetve Kecskeméten is a 26-os országgyűlési választáson, hogy ez az erős hátország, ez igazából összeomlott. Szerintem korábban összeomlott már ez, de ugye ez volt a vég. De most ma nem a választási rendszerről és a beszélgetünk, de annyit egyébként az NKA-s ügyhöz, ugye, hogy az NKA ügyben letartóztatottak, ugye Kecskeméten vannak, ide szállították ugye korábban is a megvádoltak, a többeket most egyébként így már szabadlábon védekezhetnek, de ugye most majd a friss hírek, tehát hogy még 15 óráig be tudunk arról számolni, hogy akkor Hankó Balázst kivetik-e az előzetes 30 napos letartóztatást.
0: De erről ma fog születni egy első eredmény, az biztos, hogy már ma születik?
1: Igen, tehát a kollégáim ott vannak, és majd így figyelem a Slack Breaking csatornánkban a legfrissebb híreket, és hát hozom ide akkor a hallgatóknak.
0: Közben megérkezett Sziszi Szegedről. Szia, Sziszi!
1: Szia!
2: Tök nagyon menő dolgokról beszélgettetek már is, úgyhogy nagyon menő, hogy így a politikai vonalában vidékről diktáljuk most az eseményeket, és azt hiszem nagyon menő lehet most Kecskeméten meg Debrecenben újságírónak lenni.
1: Egyébként igen, nem rossz, tehát tényleg figyelnek most a helyi sajtóra. Egyébként a helyi sajtóról most azért az elmúlt hetekben, hónapokban egyre több szó esik, és tényleg még ha azt megengeditek, tegnap egyébként volt egy nem sajtó nyilvános beszélgetés Grósz Judit kormánybiztossal, ugye most készül az új közmédia koncepciója, illetve ugye egy új média törvény is készül, és egyébként ezt így a helyi sajtó szempontjából így örömmel hallottam, vettük, mi is tettünk javaslatot, hogy felülértékelődik ebben a diskurzusban a helyi sajtó szerepe, hiszen ezért az elmúlt hosszú-hosszú évek alatt ugye egy nagy komoly hírsivatag alakult ki Magyarországon, ugye ami azt jelenti, hogy helyben a hallgatók, az olvasók nem kapnak releváns, valós híreket leszámítva azokat a szigeteket, mint Debrecen, Kecskemét, és néhány más település még, ahol működünk, mint helyi független sajtó. Ez reklámhelye volt egy kicsit, de is rávilágítottunk.
0: Igen. Igen, úgyhogy amúgy ajánljuk a hallgatóknak most ezt a rövid aktuál rovatot lezárva, hogy a Ketchup egész nap, ameddig tart a Hankó Balázs bírósági kis délelőttje, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, addig a Ketchup egy folyamatosan frissülő tudósítással közvetít, úgyhogy érdemes ellátogatni, én is frissítgetem amúgy egész nap, úgyhogy most tök jó, hogy szerintem, hogy Kecskeméten például még maradt egy független sajtó, amit lehet helyben olvasni.
1: Még egy mondat, itt éppen írek a kollégáim, hogy azt hitték, hogy tényleg délre lemegy, De nagy. Nem mondok most csúnya szavakat élő adásban a rádióban, de a kollégáim mondják már, hogy igen, és a hírtévések állítólag az hátsó sorokban vannak, és ők nagyon szitkozódnak, és mindenki szitkozódik, a hírtévés kollégák. Hát ezt nem tudom, hogy mire védjük, de hát mindegy, hát mindenki végzi a maga megfelelő munkáját.
0: Igen, és szerintem akkor térjünk rá egy kicsit arra, amiről ma terveztünk beszélni. Ugye, ahogy mondtam az adás elején, most Norbiéknál és nálunk a Debrecennél is megjelent egy-egy anyag, ami egy kicsit témájában hasonló, és ezekről meg az anyagok által felvetett témáról fogunk beszélgetni. Szerintem foglaljuk össze mindketten röviden, hogy mik ezek az anyagok, mi készült, és akkor utána majd beszélgetünk.
2: Én előtte jöttek egy picit, bocsánat, hogy azt akarom elmondani, és az egy ilyen szép átvezető egzent gondolat, hogy valójában az, hogy egy nagyon országos témáról fogunk beszélgetni, és egy nagyon olyan témáról, ami Magyarország döntő többségét úgy meghatározza jellemzően, és alapvetően ez egy nagyon vidéki téma, és tendenciózusan néha foglalkozik vele országos sajtó, de ez egy olyan téma, vagy egy olyan probléma és egy olyan jó gyakorlat, aminek amúgy baromira van állami vagy országos relevanciája, és baromira csak a helyi sajtó tudja ezt feltárni, és akár Gerdeik, akár Norbiéknak a riportja ebből a szempontból egy ilyen borzasztóan lenyűgöző dolog, és hogy ha már így véletlenül előkerült az, hogy mennyire jó helyi nyilvánosságban dolgozni, amúgy ez egy tanmeséje, hogy mennyire fontos ebben a helyzetben a helyi nyilvánosság, és mennyire jól tud mutatni helyi tendenciákat, mert hogy nem tudom, a kiserdőkről, meg településekről fogunk beszélgetni, de ezek nem kiserdők, meg nem települések, hanem így amúgy országos probléma, és igazából itt adom át, vagy itt vissza is adom, csak ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogyha már a helyi sajtó így szóba került.
1: Elkezdem,
0: persze. Igen, még egy gondolat erről, hogy ugye ezt szerintem már tudjuk egy ideje, hogy az egész országban nagy problémát jelent ez a fajta kábítószer, ugye ez a kristály néven elterjedt dolog, amiről beszélünk. Ez egyébként egy ilyen olcsó designer drog, amihez nagyon-nagyon olcsón lehet hozzájutni, és olcsóbb, mint például alkoholt venni, és ezért sokan, akik nagyon mély szegénységben élnek, nagyon könnyen hozzá tudnak jutni ehhez, nagyon elterjedt, és ami egyébként szerintem most jó azért, hogy vannak helyi független újságok, és egyébként vannak Budapesten is, mert ugye lehetett most hallani az elmúlt hónapban nagyjából, hogy ugye Budapesten nagy problémát jelent az, hogy sokan palackoznak, úgymond, tehát feljárnak Budapestre, sokszor vidékről, és ugye az 50 forintért visszaválható palackokat szedik össze az utcán, és gyakorlatilag azonnal beváltják drogra, és mi meg most mind a ketten igazából olyan helyre mentünk, ahonnan indul ez igazából Budapestig, szóval igen, ennyit akartam csak az elejére, és mi a Debrecennel egyébként Bihar Nagybajomban jártunk, ahol szintén megjelent ez a probléma. Bihar Nagybajom egyébként annyit kell tudni róla, hogy egy ilyen nagyjából 2500 fős település a megyének a déli részén, ez a bihari térség, a Hajdú-Bihar 4-es választókerület, és nagyjából pont a félúton van mindentől, tehát így földrajzilag nincsenek a legszerencsésebb helyen, és egyébként ez is így eléggé befolyásolja azt, hogy helyben milyenek a körülmények. És mi arról készítettünk egy riportot, amúgy a Debrecennek az oldalán, meg a YouTube csatornánkban is elérhető egy ilyen kis riportfilm, hogy ott a falunak egy része annyira megelégelte azt, hogy mennyi problémát okoz ez a kristály, ez a droga településen, hogy indítottak egy ilyen járőrszolgálatot, amit elneveztek Bihar Nagybajomi Drogellenes Mozgalomnak, és ez a csoport igazából főleg roma férfiakból áll, és ők minden este, augusztus óta, minden este járőröznek a településen, körbejárják az összes utcát, és próbálják rávenni egyébként a fogyasztókat arra, hogy hagyják abba a fogyasztást, és egyébként a terjesztőket is, hogy hagyják abba. És mi csatlakoztunk hozzá, a Debreciner stábjával csatlakoztunk hozzájuk egy estére, meg egyébként napközben is forgattunk a településen, beszéltünk a polgármesterrel, különböző szereplőkkel a falu életéből, és este végül pedig becsatlakoztunk a járőrökhöz, és beszéltünk olyanokkal is, akik egyébként ennek a járőrözésnek a hatására hagyták abba a kábítószerfogyasztást. Igen. Szerintem Norbi, most te jössz.
1: Hát gyorsan akkor egy breaking itt a kedves hallgatóknak, és elrendelték Hankó előzetes letartóztatását, a szökés és elrejtőzés lehetősége a befolyással való esetleges veszélye miatt. A vádlott és védője fellebbezett, amit az ügyészség elfogadott, tehát 30 napra egyelőre bezárják Hankót, Balást. Ez a legfrissebb hír. Egy perce értek a kollégáim. Nem semmi. Egyébként tényleg ezek a jelenetek, a képek nagyon furák küldik egyébként az épület állagáról, és a fotókat itt a kollégáim elképesztően. Romos épület, ez biztos, hogy egy ilyen üzenetértéke, hogy amire nem költöttek az elmúlt években, mondjuk a közintézmények felújítására, és ez egyébként az igazságszolgáltatásra is igaz. Most azért a Hankó Balázs belülről látható, hogy milyen állapotok vannak egyébként egy járásbíróságon. Tehát ez nem a börtön, hanem ez a járásbíróságnak egyébként a fogdája és a belső épülete, és nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak, de azt gondolom, hogy mindenkit tudja képzelni, hogy ezek a magyarországi közintézmények milyen állapotban vannak, amikor a rohadó falak és az ablakok állnak. De akkor visszatérve, igen, a téma az, hát mi is ugye foglalkoztunk több lakossági megkeresést követően azzal a droghelyzettel, amit Gerda ugye felvezetett, és szerintem abból a szempontból érdemes most már tényleg így vizsgálni és kihangsúlyozni, hiszen évek óta sokat beszélünk róla, mindenki tudja, hogy ez össztársadalmi probléma, még ha ugye egyes narratívákban ezt inkább ilyen rendészeti kérdésként akarták beállítani, de talán most már odáig eljutottunk, hogy ezt ilyen társadalmi kontextusba tudjuk helyezni, és ugye ennek ez a láncolata, ami különösen súlyos, hogy ez a függő emberekről mindenki tud, mindenkinek van valamiféle tapasztalata, látása, hogy ezekről a személyekről, miközben azt kell kihangsúlyoznunk szerintem, hogy ezek az emberek igazából látjuk őket, de maga a hierarchia az úgy oda vezette, hogy akik egyébként terjesztik és függőségben tartanak közösségeket, helyi csoportokat, embereket, családokat, gyerekeket, tehát ez minden korosztályt érint, ugye igazából őket egyelőre nem látjuk, viszont nekem, amikor rendőrségi kollégáimmal, vagy rendőrségi ismerőseimmel, forrásaimmal beszéltem, akkor ugye azt mondják, hogy az a legnehezebb ebben a kristályos dologban, hogy sok csoport van egymás mellett, mondjuk Kecskemét és Kecskemét környékén, őrült harcok vannak, tehát tényleg életre halálra menő maffia szintű háború zajlik egyébként a fogyasztókért, viszont ugye kikerül egy kör, abban a pillanatban egyébként bejön kettő kisebb. És akkor ugye utána ők is elkezdenek egymással ellen ugye különféle brutális eszközökkel, módszerekkel ugye leszámolni, fel is dobják egyébként egymást időnként, ugye mesélt ez a rendőrségi nyomozó forrásra, és kiszednek egyet, és abban például hirtelen tényleg nem egy erős jelenik meg ebben a láncolatban, ebben a hierarchikus láncolatban, hanem hirtelen kettő. És utána ugye megerősödnek, és akkor megint egy újabb és újabb olyan kör lép be ebbe a fekete piacba, ugye, aki terjeszti így a szert. És amit mondjuk mi forgattunk egy kis videót Kecskemét, nem is határában ez a belváros széle, ez egy súlyos gettósodó, leépülő városrész, 25-30-40% közötti munkanélküliségi rátát mutat, tehát még a Kecskemét önkormányzat által készített szociális programok is beszámolnak arról, hogy itt ugye mérések alapján, hogy hogyan koncentrálódik a szegénység, illetve ugye az iskolázottság arány, tehát igazából rengeteg mindent, adatot tudunk, tehát minden kész van, szóval ugye ez is egy fontos, hogy ma már nem ott kell elkezdeni, hogy fölmérjük ugye ezeket a köröket, látjuk a mögötte lévő társadalmi szociológiai értelemben vett közösségeket, meg helyi lakosokat, mert hiszen minden információ megvan, ugye a beavatkozás az a nagy kérdés, és igazából, amikor mentünk forgatni, akkor egyébként ott egy roma származású szociológus terepi munkát végző Somogyi Témával mentünk ki, egyébként ő az országos sajtóból is talán valamennyire ismert lehet, és ő vitt ki egyébként így a terepre, és akkor egy ilyen kis erdőt néztünk meg, ahol így nappal ilyen nagyon csendes van, és ahogy este sötétedik, ugye úgy jelennek meg egyébként a szerhasználók, valaki az erdőből akkor jön ki és szerzi be, vagy megy a forrásához, vagy pedig a dílerek egyébként hozzák az erdő környékére a szereket, és akkor ugye ott különféle helyeken ugye vásárolják és adják meg. Ugye ami egyébként tényleg drámai volt, hogy tehát egészen 12-13-14 éves gyerekekkel találkoztunk itt az erdőben.
0: Igen, ez...
2: Meg ami...
0: Bocsánat,
2: meg ami nagyon izgalmas, és az a kettőtök anyagában is összevetve, hogy amúgy igen, hogy szükség van a... Szóval, hogy mondjuk a perspektívája tök más a kettőtök anyagának, hogy Somogyi Tíme a... És amiatt tök izgalmas mindig egy szociológus megszól, hogy azért a szociológus az beszél a kegyetlenség nyelvén, amin egy szocmunkás mondjuk nem biztos, vagy terepmunkás, vagy más ilyesmi, és egy szociológus azért el tudja mondani azt, hogy igen, itt van egy generáció, akiről kvázi lemondottunk itt társadalmilag, meg ilyesmi, és emiatt ez mondjuk egy hosszú távú szociális problémák megoldása felé javaslatot tevő beszélgetés volt inkább, Gerdáéké pedig egy ilyen nagyon tüneti kezelés, és egy nagyon akut és nagyon rendvédelmi. Szóval így nagyon izgalmas az, hogy a két anyag együtt kiegészíti a, igazából igen, kiegészíti a működési tervet, ahogy ez a probléma hát kezelhető, nem tudom.
0: Igen, ezt akartam én is mondani arra, amit Norbi, te is említettél, hogy ugye rendészeti kérdésként van ez sokszor kezelve, és a mi anyagunkban is ugye gyakorlatilag az van, hogy ezek az emberek, akik elindították ezt a járőrszolgálatot, végül is beálltak polgárőrnek, mert jogilag így lehetett megoldani azt, hogy ők ne önbíráskodást kövessenek el azzal, hogy ők itt járőröznek. És én is ezen gondolkoztam egyébként még forgatás közben is, hogy ez most mennyire segít egyáltalán. És az volt az érdekes, hogy az interjú alanyaink is ezt felhozták, és interjúztunk például a településnek a polgármesterével, és ő is mondta, hogy igen, hogy szerintük sem megoldás, és most a testület azon dolgozik, hogy legyen valamilyen állandó jellegű drogprevenció a településen, illetve ami még érdekesebb szerintem, hogy az, aki elindította ezt az egész járőrözést, ő igazából megáll és beszélget sokakkal járőrözés közben, és például fogyasztókkal is megállt, és mondta, hogy volt olyan, akihez minden nap, amikor elment a háza előtt, akkor megállt, és egy fél órát beszélgetett vele, és ennek hatására hagyta abba, ami, bár ezek nem, nyilván nem képzett szociális munkások, vagy nem tudom, pszichológusok, vagy akármi ilyesmik, mégis igazából ez úgy hatott sokaknak, hogy ezek a beszélgetések segítettek abban, hogy abba hagyják. Nyilván nem mondhatjuk azt, hogy lerakták a droghasználatot most egy hónap után. Egyébként a riportunkban ezt az egyik fogyasztó, aki másfél hónapja abba hagyta, az említi, hogy ő most letette ezt, és másfél hónapja tiszta. Nyilván tudjuk, hogy a függőség az nem így működik, hogy egy hónap után soha többé nem szeretné használni. Szóval igen, nekünk ez volt szerintem egy nagyon érdekes része ennek a riportnak, hogy hiába végül is ilyen rendészeti módszerrel tudtak élni ott hirtelen a lakosok, de egyébként meg nagyon ilyen emberien viszonyultak egymáshoz. Ez nyilván ezzel az is jár, hogy ez egy kicsi falu, mindenki ismeri egymást, és akkor nem úgy mentek oda, mint ahogy egy városban kimegy a rendőr, vagy a polgárőr akár, és akkor ismeretlenül teljesen más stílusban beszél, hanem mindenki mindenkiről tudott ugye minden, és végül egy ilyen nagyon emberi kapcsolatok voltak ebből.
1: Talán egyébként ez a legnehezebb válasz is, hogyha oké, de akkor mi a megoldás, mindenki ezt kérdezi. És itt ugye a település nagyság, méret, szociológiai háttér is fontos. Most Kecskeméten volt egy friss hír, hogy egy Kanadából érkeztek egyébként, polgárőrségnek hívjuk, és akkor Kecskeméten bevezetnek ilyen kanadai mintára polgárőri módszereket használnak. De ugye a drogfogyasztás kapcsán pedig ugye amikor és kaptunk is egy, hát névvel nem vállalta a szerzője a levelet, a véleménylevelet, hiszen ő terepen dolgozik egyébként itt a drog használat visszaszorítása érdekében, és ugye azt kérte, hogy ne hozzuk, tehát ne közöljük a nevét, de ugye ő utalta ebben a levélben is, és a terepen is, amikor mentünk fel, akkor egyébként egy másik beszélgetés kapcsán elmondta, hogy viszont ugye az a gond, hogy a szer használat következtében ugye a tolvajlások megnövekedtek, tehát ugye valaki függő, akkor ugye beszűkül a tudata, és hát csak az egyetlen egy cél van, hogy akkor megszerezze az anyagot, és hát ugye itt az a kérdés, hogy akkor is a polgárőrök mondjuk, hogyha úgy reagálnak rá, mint egy rendőrség, és vagy rendőrséggel közösen megy ki a polgár,

0: erről a polgárőrködésről egy ilyen alapozó dolgot. Ugye ez egy önkéntes dolog egyébként mindenhol a polgárőrség, és ugye ez azért is kell, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy a rendőrség az ennek a településnek ez püspökladányi központú a rendőrség, és ahhoz a központhoz tartozik, nem tudom, hogy hány ilyen kis falu, de mondjuk 10-15 falu akár, és nekik van, a rendőrségnek van egy járőrük, akinek az úgy járőrözik, nem úgy, mint egy városban, hogy akkor egy kerületet fed le, vagy valami, hanem erre a 7 falura oszlik el egy járőr. És akkor nyilván nincs arra ideje a rendőrnek, nincs kapacitása a rendőrségnek arra, hogy egy településen annyira tudjon tenni valamit, és itt is egyébként ezért indult el a csoport, mert nyilván megszaporodtak a bűncselekmények, és ami nagyon érdekes volt, amiket nekünk mondtak, hogy amit említettél az elején, Norbi, hogy a dílerekből ilyen maffia kör alakult, itt arról beszéltek nekünk, hogy igazából azok, akik terjesztők, azok ugyanolyan rossz körülmények között vannak, nem gazdagodtak meg ebből, és valószínűleg vannak nagyobbak, akik alá ők dolgoznak, és itt például arról is beszéltek sokan, és ezt utána, amikor először hallottam délután a polgármester úton, mindenkitől megkérdeztem, hogy azt mondta a polgármester, hogy a dílerek azok nem csak pénzt fogadnak el, hanem épp azt, amit tud hozni valaki. És nem úgy veszik ezt a kristályt, nem úgy veszik, mint mondjuk más kábítószert, hogy egy grammot, vagy valamilyen mértékek vannak, hanem itt lehet venni akár úgymond egy szívásra elegendőt, amit így pár száz forint értékben is tudnak venni, és például olyanról beszéltek nekünk, hogy ugye megszaporodtak ezek a lopások, és olyan is volt, hogy ugye hát alföldi kistelepülés, a kertből a tyúkokat kilopták, és egy tyúkot vittek azért, hogy egy élő tyúkot azért, hogy kábítószert kapjanak érte, ami egy kicsit azért ilyen mókásnak tűnik így elképzelve, de egyébként meg elképesztően durva. Beszéltek arról, hogy volt olyan, aki mondjuk ilyen 20 éves fogyasztók, és akkor otthon élnek, és a szüleiktől kilopják otthon a tisztítószereket a szekrényből, a ruhákat, és ezeket viszik el a dílereknek, ezeket is elfogadják. És arról is beszéltek nekünk egyébként, hogy nincsen fix ára, nincs egy árfolyama ennek a kábítószernek, hanem mindig annyit kértek tőlük, amennyit éppen a díler kért. Volt, hogy nagyon olcsó volt, hogy sokkal drágább, és mikor mennyit, és nyilván, ami még ehhez tartozik, hogy azt mondták nekünk, hogy egyébként ez nagyon gyorsan függőséget okoz, és már az első fogyasztás után nagyon függővé váltak, és ezért igazából nem érdekelte őket, hogy most éppen mennyit kér a díler, aki pedig akármennyit elkérhetett, és volt, hogy 10-20 ezer forintot is elkért valamennyi adagért, és máskor meg pár százat, tehát hogy egy ilyen teljesen, hát minden szempontból teljesen kizsákmányoló rendszer van ebből itt.
1: És ugye ez függőség, tehát ugye úgy függőség, hogy nem csak a szerfüggőség, hanem ugye a csoportok, a személyek csoportokhoz, az erős emberekhez, és igazából még a díler a dílertől is ugye függ, mert még igazából mi azt hallottuk, azt tapasztaltuk itt Kecskemét és környékén, viszont azért ebből bizonyos körben nagyon-nagyon meggazdagodott. Tehát ez nem biztos, hogy egyébként ez látszik a házán, de mondjuk amilyen kocsikat, ahogy öltözködnek, ahogyan egyébként elkezdtek élni, az ott nagyon meglátszik, hiszen igazából akik ugye ezben a Kecskeméten, amiről így tudunk, hogy itt, szóval ezeket nem egy ilyen hosszú élet történtek, hanem hogy ugyanúgy ilyen nyomorból, szegényből, ségből érkezett, elkezdett dílerkedni, és akkor hát ugye a maga ravasságával, kihasználva másokat, végig is hát felküzdötte ugye ezen a kétes hierarchián egy bizonyos magas pontig, és akkor ugye alá meg beszerveződnek ugye az újabb és újabb körök, és akkor ugye ott is van egy bizonyos szint után ugye egy ilyen nagyon erős küzdelem. Szóval ugye ebből tényleg hogyan mondjuk tud kilépni egy

0: egy település, milyen stratégiát választ. Ugye nekünk például erre mondta ugye a Somogyi Tíme, és ezt többször megemlítette, és az azért lobbizik a városban, hogy végre legyen már egy ilyen sokszereplős leülés. Tehát, hogy akik ismerik ezt az adott városrészt, akik itt jelen vannak, rendőrségtől, önkormányzattól, különböző hatóságoktól és szakembereken, segítőszemélyzeten keresztül, ugye igazából nem történik. Tehát az is érdekes, hogy tényleg ilyen leülés nincsen. Nem tudom, hogy Debrecen, vagy akár Szegeden, hogy ilyen típus, mert olyan sokszor hallunk egy drogprevencióról, benne van a városi települési költségvetésekben külön sor, de hát ez semmit nem ér.
1: Én nem igazán tudok erről, meg nem úgy néz ki a város, mintha ezzel különösebb bármi ilyen, nem tudom. Szóval, hogy azt gondolom, hogy hallanék róla, hogyha volna ezzel bármilyen akár prevenciós, akár kezelő téma, vagy hogy ez most így nálunk így a Facebook csoportokban aktív lakosságilag ez a téma, mert hogy tényleg most szóval, hogy Szeged méretű nagyvárosban is ugyanúgy probléma ez. Vannak nagyon jó komment poszt, vagy nagyon jó posztok arról, hogy melyik padra kell leülni fél órára, ahhoz, hogy észrevegyük, hogy honnan jönnek ki olyan emberek, akik hova mennek be, és honnan jönnek ki olyan emberek, akikkel lehet, de alapvetően szerintem sem a városi rendészet, vagy hogy szóval, hogy a rendőrség igazából sem az önkormányzat, sem bármilyen oktatási dolog nem igazán foglalkozik ezzel a témával, sajnos különösen azt hiszem. Meg hogy így igen, tudomásul van véve, hogy vannak terek, ahol nyugos menni, ez...
2: Nálunk, hát most egyébként visszakanyarodva egy kicsit az NKA ügyre, ezzel kapcsolatban ugye azért voltak állami keretek bizonyos programokra, és nem állítván semmit most, de egyébként volt állami keret arra, hogy legyen mindenféle helyi prevenciós program, és azért azt észre lehet venni, hogy mindig ugyanazok a szervezetek tartják ezeket a drogprevenciós dolgokat. Nem biztos, hogy jól, tehát Debrecenben ugye ez egyébként országos programnak a része, ez a kábítószer egyeztető fórum. Tegyük hozzá, hogy ez nem azokat célozza meg, akikről mi most beszélünk, akik a periféria szorult, mély szegénységben élő, főként roma emberek, leginkább roma emberek, hanem a városi fiatalokat mondjuk. És akkor tartanak ilyen előadást, nálunk szoktak tartani a belvárosban ilyen pingpongozást, ilyen esti pingpongozást, hogy ugye este ne drogozni menjenek a fiatalok, hanem pingpongozzanak együtt, és hogy ez is közösségben lenni, ez is milyen jó. Persze ennek is van egy üzenete, de azért ehhez kéne egy modern nebb szemlélet országos szinten, hogy ezt valaki kimondja, amit szerintem a Tilos Rádió hallgatói valószínűleg tudnak, és hiszen más adásokban is téma, hogy azért egy füves cigi az nem ugyanolyan, mint a kristály. És itt ez a probléma szerintem, hogy ugyanúgy van kezelve minden, és közben meg nincsenek jól megcélozva a célcsoportok, nincsenek hozzájuk szólva. Én ezt látom Debrecenen belül, ami pedig egyébként, ahol mi forgattunk, ugye Bihar-Nagybajonban, ez egy kis település, itt pedig teljesen másra lenne szükség. Úgyhogy itt tényleg amúgy az lenne a megoldás, hogy itt országos kormányzati szinten van nyomva, és lehet látni, hogy ez Budapesten is problémát okoz, tehát hogy ez nem a vidéknek a problémája egyedül.
1: Igen, ezt mondjuk kihangosítanám, szóval egyébként azzal együtt is, hogy szerintem nem az NKU, szóval nem feltétlenül NKS programoknak a dolga amúgy a
2: nem is, nem is NKL programok,
1: és...
2: bocsánat, csak hasonló alapokból,
1: ja.
2: Ilyen állami támogatás.
1: Igen, csak azt mindig ilyen, nem tudom, mindig ilyen... Ilyen ős-SZDSZ-es gesztusnak tartom mindig, hogy a kultúra az amúgy majd meghozza szerhasználat megelőzésnek a nagy eszközét, és bármi ilyesmi, de ahhoz meg nagyon bekapcsolódnék, amit elmondtál az ifjúsági klubokkal, meg a fiatalok megfogásával, meg ilyesmi, hogy ez onnan gondolom én, hogy ez amúgy működhet, hogy az Indít közalapítvány, ami a Pécsi drogambulanciát, meg a Dél-Dunántúli regionális drogambulanciát viszi évtizedek óta, Szemely Ácz Jánossal, akit néz, vagy a hallgatók ismerhetnek különböző megszállásokból, szóval ők nekik volt egy pláza projektjük, amilyen 2000 talán 4-ben vagy 5-ben indulhatott, és én nekem ez ilyen 2011-től 14-ig ott kezdtem az ifjúsági önkéntességemet, szóval hogy nekem a civil szféra iránti elköteleződésem úgy onnan történik, de az pont egy ilyen pláza projekt, hogy így létszi, nem tudom, ne a különböző tereken lógjatok, és létszi, töltsünk együtt időt, és nem tudom, pingpongozzunk, csocsózzunk, beszélgessünk, és amúgy olyan szakemberekkel beszélgessünk, akik, hogyha valamilyen krízis van, akkor azonnal ott tudnak lenni, szocmunkások, művelődés szervezők, pszichológusok, szóval, hogy alapvetően ezek amúgy nagyon fontos projektek, és amúgy valószínűleg, szóval ezt nyilván nem tudom tanulmányok igazolni, de az az alapvető elképzelésem, hogyha van hova menni, akkor nem a Szegedi úti felüljáró mellett a Kiserdő az elsődleges programhelyszíne egy kecskeméti fiatalnak sem, és azt hiszem ugyanez elmondható Szegedről, tehát Kecskemétről és minden más helyzetről, mert a helyek azért végső soron közösségeket teremtenek, meg programokat, meg ilyesmiket, meg amúgy reményeket. Igen, szóval, hogy emiatt ez szerintem egy nagyon jó program, de egyetértek azzal kritikával, amik abszolút, sőt, ez szerintem amúgy majd az adás vége felé egyre fontosabb lesz, hogy amúgy olyan dolgokat mutattok be, amik országos problémák, ami azt jelenti, hogy amúgy amíg nincs országos dolog, amíg nincs országos, bocsánat, nem jut eszembe semmilyen szó, de vonatkozó rendelkezés, addig hát addig ez probléma lesz valószínűleg.
0: Hát meg ugye bennem mindig az felmerül, hogy hogyan gondolkodunk egy önkormányzatról, egy államról, hogy az segítő, szolgáltató szerepet tölte be. Ugye nem lehet, és nem is kell mindenhol jelen lenni az államnak, de ugye vannak klasszikusan olyan társadalmi kihívások, ugye itt ez a kis települési periféria, ugye közben mennyire erősödik fel ugye a városokban, Budapest kerületeiben, a megyei jogú városokban, de ugye most már a falvakban meg hatványozottan egyébként ez a szegénység, az alkohol, a drog, az elmagányosodás, tehát ugye itt egy ilyen halmozottan jelennek meg most már kihívások, hát az idősellátás, a rengeteg idős, aki egyébként tényleg a falvakban ugye most már a fiatalok, tehát hogy nem sorolom végig így a folyamatot, és eddig az elmúlt 15-20 évben ugye erről mindig így beszéltek, mindig egy-egy csoportban, és most ugye ilyen tényleg egyszerre van jelen. És itt viszont felmerül bennem már az a kérdés, hogy akkor ugye az államról való beszélgetés is ugye el kell kezdeni, hogy akkor mert hiszen az államon keresztül tud mondjuk egy szociális munkás jelen lenni, hiszen senki nem fogja szociális munkást a piacról megfizetni, ez a klasszikus, ez az, amit nem fog senki sem pótolni. Hát vagy pedig azt sem fogja pótolni, ugye, hogy mondjuk be lehet-e menni egyébként a helyi kultúrázba, ami viszont meg már sok helyen ugye nincsen. Én valószínűleg azt sem fog, mert nem fog bemenni a kultúrházba senki, hanem a kultúrházat kell kivinni végül, és ugye ez a mód. Tehát ugye az komoly kérdés, hogy kimegye valaki a kultúrházból, ha igen, ahogy ebben van zárva a kultúrház.
1: Igen, nagyon rövid leszek, bocsánat. Szóval, hogy amúgy az állam, ami mi vagyunk, az, hogy mi gondolkodunk rajta, ez egy ilyen nagyon fontos, akár ebben a példában is ezen gondolkodni, hogy amúgy az állam az, ami büntet és hegyelmez ebben az adott helyzetben, ami nyilván van, hogy kell, vagy egy állam, ami gondoskodik rólunk, és nem hagyja, hogy ilyen helyzetekbe keveredjenek állampolgárok egyáltalán. Szóval, hogy amúgy nagyon tényleg nagyon közel van az államfelfogás kérdése ahhoz, hogy milyen döntés születik ezekben a helyzetekben, és azt csak szerettem volna, hogyha egy-két mondattal bővebben kibontjuk, Gerda.
2: Igen, én, hát még az egy dolog, amiről eddig nem beszéltünk, de szerintem ez is egy olyan dolog, amit most az új kormánynak majd meg kell oldania, és nem szabad elfelejteni, hogy ugye a civil szervezeteket kitiltották 22-ben az iskolákból. Ugye ez annó a gyermekvédelmi törvénynek volt a része, és szexuális felvilágosításra nem mehettek be civil szervezetek, mert hogy LMBTQ propagandát terjesztenek, mondta ugye a Fidesz kormány akkor. Viszont az egy elfelejtett, tehát sokszor szerintem elfelejtett, mellőzött aspektusa volt annak a törvénynek, hogy nem csak szexuális felvilágosítást nem lehet tartani, ami szintén egyébként pont ezeken a településeken szintén fontos, hanem például mentális egészségről, drogprevencióról, nagyon sok mindenről nem lehet tartani civil szervezeteknek, és csak a hát jóformán én úgy tudom, amiket hallok, hogy jóformán csak a rendőrség, meg az iskolaorvos tart ilyen előadásokat, de az, hát mindannyian van élményünk szerintem arról, amikor a rendőrök jöttek ilyen drogprevenciós előadást tartani. Szerintem még ilyen South Park rész is van arról, amikor így ezt kifigurázzák. Mind tudjuk, hogy milyen, nem megoldás az, hogy persze annak is van biztosan valami hatása, de az, hogy a rendőr oda megy néha, és akkor elmondja, hogy börtönbe jutsz, hogyha egy szál füves cigi van nálad, akkor azonnal börtönbe jutsz, ez nem biztos, hogy megoldás arra, és hogy amúgy megvan egy csomó civil szervezet, aki most jelenleg nem mehet be az iskolákba, és egyébként meg nagyon jó dolgokat csinálnak, úgyhogy szerintem még ez is egy olyan, ami nagyon vár magára, és hogy lehet, hogy ez tudna segíteni ezen a helyzetem.
1: És hogy valójában, aki megy be a művelődési házba, dolgattam úgy baromira, bocsánat, véletlenül többször nyomom ezt a gombot. Szóval, hogy aki megy be a művelődési házba, kérdést, amúgy az iskolába beengedett civil szervezetek amúgy megoldják, meg hogy azért az iskolát azért tök fontos elkapni, mert ez az utolsó hely, ahol egy egész generációban tudsz beszélni valójában. Szóval, hogy így elképzelhetetlen, hogy az iskola rend, szóval hogy vicces az, vagy hogy a vicces alatt ér csak az, hogy borzasztóan szomorú, hogy ez hosszú évek óta kimarad, és hogy megint a szociológus megszólalódat Norbi idézve, ezek olyan dolgok, ahol generációkat magukra hagytunk államilag.
0: Igen, tényleg nem akarok az államról ennyit beszélni, de mégis vissza kell térnem igazából, mert ugye csak ő, tehát az állam nevében eljáró mindenkori hatalom jár, hogy kitiltom a civileket egyébként az intézményekből, akár szexuális edukáció, akár drogprevenció kapcsán, vagy egyébként tényleg úgy tekintek az állampolgárokra, akik mondjuk önként vállalnak civil tevékenységet, és most teljesen általánosságban mondva, hogy amúgy mondjuk az ő munkájukat egyébként valahogy elismerem. Egyébként akár az adókedvezményben, akár egyébként elszámolhatja mondjuk munkaidőben, amit egyébként ő beletesz helyben a családjától az ideit, gyerekeitől elvéve az időt. Egyébként ez milyen más államfelfogás lenne az állampolgáraim felé, akik mondjuk segítenek a drogprevencióban és a megelőzésben, és kint van, és tudjuk, hogy kint van az utcán, és akkor egyébként azt mondjuk, hogy és tudom, hogy az állam nem tud oda menni, mert egyébként eleve az állammal szemben van egy ilyen fura viszony a kelet-európai embernek, ugye a múltunkból kifolyólag, de hogy micsoda előrelépés lenne az, hogy egyébként akkor én ezt díjazom az állam oldaláról, hogy egyébként itt tényleg részt vesztek egyébként olyan munkában, ahol amúgy én nem tudok elmenni, mert ugye a bizalom kérdése, hogy beengednek-e abba a közösségbe egy civilt, ahol egyébként jelen van a probléma, jelen van a drog, egyébként drogosokkal közösen ott dolgozik a szociális munkás, és tud rájuk hatni. Oda biztos, hogy nem tud jelen lenni az állam, de mondjuk mennyivel nagy segítség, hogy ez a civil egyesület, hogy ez a szakember, aki egyébként nem kap fizetést sok esetben ezért a munkáj, ők el van is. Igazából ez nekem ez a rugóma az állammal kapcsolatosan, hogy na ez micsoda progresszív és erőlépés lenne egyébként egy ilyen állam, új állam reformjában.
1: Hát meg az állam olyan részt vette úgy egy helyzetben, hogy ne büntessen meg azt, aki ott ül mellette, nem tudom ilyesmi, szóval hogy nagyon zsigeri, erős. Az államnál megvan minden szaktudás biztosan, noha amúgy elég erőforrásra rendelkezik, hogy megszerezze ezeket a tudásokat, de valahogy...
0: Akarjuk hinni, hogy megvan, szóval hogy az elmúlt években mennyire épült le.
1: Én úgy olvastam a Hankó Balázsnak a Hankó Balázs elleni vádakat, hogy mintha meg lennének erre az erőforrások az államnál. Szóval, hogy amúgy, hogy, mert minthogy a lehetőségei ennek az erőforrásoknak, szóval, hogy ezek amúgy megvásárolható tudások és megvásárolható módszerek, ezzel akartam csak kifejezni. Szóval, hogy valójában egy csomó helyzet van. Nem biztos, hogy az állami bürokratikus nyelv amúgy alkalmas arra, hogy ezekkel az emberekkel és ezekről a témákról beszélgessünk. Szóval a civil szektornak itt borzasztóan fontos feladata van, akár az önszerveződő, akár a több évtizeden működő civil szektornak, hogy ezekben a helyzetekben fordítson, és amúgy együttműködjön az állammal, csak hát nem az a civileknek kellene együttműködni az állammal, hanem fordítva, azt hiszem. Igen.
0: Még egy breaking hírt, ha mondhatnék a Hankó Balázs ügyében.
2: Akartam is mondani, hogy már egy fél órája nem volt breaking.
0: Tehát ugye bemondtam, hogy akkor letartóztatását elrendelték, és Cegvédre szállítják, ugyanis nincs hely a Kecskeméten, és átszállítják Cegvédre, mert ott van hely számára.
2: Ez amúgy pont fél úton van Kecskemét meg Debrecen között, úgyhogy adás után lehet megyek, megnézem. Amúgy ilyen breaking adásunk szerintem még már nem volt még, amikor ennyire mi vagyunk az elsők. A Tilos Rádió körkapcsolás műsorából élőben lehet követni Hankó Balázsnak a leszartóztatását. És Norbi, amúgy nektek azóta, hogy ez az anyag elkészült, van fejlemény azzal, tudsz-e valamit, hogy most ezen a kis erdőben mi a helyzet?
0: Hát jó híreket nem tudok ebben mondani sajnos, mert egy érdemben nem történt olyan előrelépés, hogy valami látványos. Egyébként megkerestek bennünket ügyeket tematizálni, vagy mennyire tudunk felhangosítani problémákat és rámutatni, hogy valami lépés legyen. Tehát, hogy talán ebben egy picit így magára a problémát fel tudok hívni. A Somogyi Tímé azt tudom, hogy ő jelezte, hogy ugye, csak hogy korábban is már kiáltott az ügyben, és senki nem hallotta meg. Most ez a szerveződés, hogy mennyire tud előraladni, nagyon bízom benne, hogy a következő hónapokban egy tekintetben történik valami. Amit mi tudunk megtenni, az, hogy van egy sajnos egy újabb ilyen drogtanya a Kecskeméten, tehát sok drogtanya van. Ugye ezek általában úgy voltak, hogy egy-egy ilyen romos épületben húzták meg magukat így az emberek, de most nálunk ilyen drogerdők, meg egykori laktanyában, tehát van egy városrész, ami egykori ilyen szocialista laktanyák voltak a szovjet hadseregnek, és akkor ezek ugye nem nincsenek felújítva, le vannak pusztulva, és egyébként ott jelentek meg nagy számban. Most erről szeretnénk egyébként egy ilyen újabb anyagot forgatni. Meg éppen Gerda az egyik kollégáddal beszélgettük, hogy lehetne egyébként így kiterjeszteni, és egy ilyen közös anyagot készíteni ez ügyben, és lehet, hogy ebben más városokban is megkereshetnénk el újságírókat, egyébként hogy jobban ráfokuszálni erre a vidéki drog problémára.
2: Igen, egyébként ez tényleg nálunk annyi, hogy elindult Bihar-Nagybajonban ez a csoport, ezért néhány szomszédos faluban is elkezdődött valami hasonló, és most, hogy kiraktuk, tegnap megjelent nálunk ez a riport, akkor kommentekben írták, hogy Salgótarjánban is van például egy ilyen csoport, aki ezt elkezdte. És igen, ennyi, hogy valóban valamilyen szinten ez egy rendészeti megoldás, ez a járőrözés, viszont szerintem teljesen más azért az, hogyha ilyen emberek én ezt hangsúlyoznám nagyon, hogy teljesen más az, hogy helyi emberek járőröznek, mert itt inkább olyan, hogy a szomszédjaikkal beszélnek, a szomszédjaikhoz mennek oda, hogy ne menjenek be. Igazából itt egyébként tényleg azt csinálják ezek a járőrök, hogy ráveszik az embereket, hogy ne menjenek el vásárolni, meg tájékoztatják őket, hogy ez jogilag ez mivel jár egyébként, mivel járhat, illetve hogyha dílert látnak, tudnak, akkor ugye bejelentik a rendőrségnek, és még ennyi gondolat így a végén, hogy írták azt is nekünk, hogyha tudják, hogy hol vannak a dílerek, hol laknak kik azok, akkor miért nem viszik el őket a rendőrök, és erről is beszélgettünk ott a Viharnagybajomban, és azt mondták, ami így van, hogy azért nagyon nehéz valakire rábizonyítani azt, hogy ő akkor biztosan terjesztő, és nem olyan egyszerű a rendőrség dolga sem, a törvényeket nekik is be kell tartani, nem lehet az, hogy bemondásra oda mennek, és akkor ő biztos terjesztő, nem is lehet csak úgy oda menniük, és bemenniük valakihez házkutatást tartani, szóval ez egy tényleg egy ilyen nagyon komplex probléma, meg komplex megoldások kellenek. Na igen, szóval egyébként az adás végére értünk. Köszi, hogy ezt megbeszéltük, és olvassátok a Ketchupot a mai napon, meg úgy egyébként is, hogy a Hankó ügy további breakingjeit, azt ott is tudjátok látni, és ne csak a Tilos Rádiókkal kapcsolatban.
0: Nézzék meg a Debrecenernek a videóját, ami tényleg el is nem értó. És hát szegederesek kollégáknak is üzenjük, hogy akkor készüljenek.
2: Csináljanak ők is egy videót Szegeden.
1: Így. Igazából sziasztok, köszönjük, hogy velünk voltatok ma, és borzasztóan sok fontos dolgot tudtunk meg ma rólatok, meg országos tendenciákról. Azt hiszem, köszönjünk így, sziasztok!
2: Köszi,
0: sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben. Valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban, a kutatók tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek, a korábbi dinoszauruszokkal emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A magyar nanacsírét hallottátok?
5: Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt.
6: 2 év alatt 100-szorosára nőtt a mesterséges intelligenciát használó felületekről a magyar weboldalakra érkező forgalom. A legnagyobb ugrást a híroldalak produkálták, amelyekre 6-7-szer annyi látogató érkezett mesterséges intelligencia felületekről, mint korábban. Egy marketing ügynökség AI Traffic Indexe szerint az elmúlt 4 hónapban most először csökkent jelentősen a vizsgált weboldalak hagyományos Google keresésekből érkező forgalma, és ennek csak töredékét pótolják a mesterséges intelligencia által hozott látogatók. Ez kevesebb, mint 2 év alatt legalább 100-szoros növekedés jelent. A változás azért figyelemre méltó, mert a mesterséges intelligencia használata már nem csupán szűk technológiai réteget érint. A felhasználók hírekről, pénzügyekről, utazásról, vásárlásról, egészségügyi termékekről és sokára főzésről is kérdezik ezeket a rendszereket, a mesterséges intelligencia pedig egyre több esetben hivatkozik és közvetlenül is küldhet látogatókat a konkrét forrásként használt oldalakra. Írja a Telex.
7: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt. Enyhe mágneses vihart kavarva a napból kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből lökődik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz. 10 percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yeovitech és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14 000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a

0: Sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádióban. A Pergőképek független filmes és közéleti magazinja, aminek megint a közéleti részét erősítjük, nem a független filmes részét, bár még az is nagyon, amikről kiderül, hogy filmes is.
1: Szóval picit.
0: Bemutatom a vendégünket, aki becsületés nevén Secret Man, azaz Pajzs Miklós. Ez a Secret Man, ez jól mondom?
1: Jól mondod, mert lehetne Secretnek, de ad lenne rossz, nem Secret, igen.
0: Igen. Hogy kezdjük valahonnan a elejéről, hogy honnan jössz? De ha azt mondod, hogy Kecskemétről, akkor vissza is sikítok.
1: Nem, úgyhogy konkrétan fizikailag Nyíregyházáról, hát az Budapesten nem meglepő, rengetegen vagyunk nyíregyháziak. Ez, nem tudom, arányaiban néznünk, lehet, hogy minnyi, én tudom, annyi nyíregyházival találkoztam már, hogy borzalmas.
0: De a rádióban is konkrétan tudsz olyat, aki nyíregyházi?
1: Ja, a rádióban? A rádióban nem.
0: Akkor most megjelent a rádióban...
1: De a művészeti életben, igen.
0: Nyíregyházi vonal. Szóval Nyíregyháza, akkor kezdjük onnan, hogy megszületett, kicsi baba voltál, cuki.
1: Hát aztán 3 éves koromban meghalt az édesanyám, onnantól kezdve ugye lejtmenet, aztán az általános iskola az kiemelt ebből a semmiből, olyan értem, hogy zenei tagozatra sikerült engem beiratni, és az, ami engem megmentett az életnek, ha ez nyeresség az élet számára. Ha nincs az a koordinálása a személyiségemnek vagy figyelmemnek, ami ott folyt, akkor nem tudom, mi lenne. Mindenesetre kaptam egy olyan énektanárt és osztályfőnököt, akit Szabó Dénesnek hívtak, ő egy fontos személyiség a magyar zenei életben. Liszt Díjas és a gyerekkórus területén ő egy nagyon, nagyon nagy alapokat rakott le. Tehát a rádiókóruson kívül nem volt egyéb kórus nagyon hosszú ideig, csak a nyíregyházi, amelyik labdába rúghatott bármilyen szinten. És ennek az alapozásába vehettem részt gyerekként, utána jöttek a sikerek. A nagy utazások Kanadába, Japánba következő évben már jöttek, ahogy én eljöttem az iskolából, de az a lényeg, hogy ott kaptam olyan alapokat, amire később, mint zenész is tudtam, már nem improvizatív zenész, hanem amolyan zenész is tudtam alapozni, valamint hát nyilván a személyiségemet összeszedettebbé, mint lett volna, tehát nekem nem nincsenek tartalékaim, azt hiszem, tehát hogy ott kaptam mindent, és akkor onnantól én már csak abból táplálkozom, de mondom, én egy teljes üres lapként érkeztem, azt hiszem. És az, hogy így ugye megmenekültem az anyai próbatételtől is, hogy ő most ki nekem, egy viszonylag szabadon nőhettem föl. És akkor ebből...
0: De akkor ezek szerint apukád nevelt föl?
1: Nem, mert volt egy nevelőanyám, és apukám nem nagyon nevel, de nevelőanyám se. Engem az iskola nevelt föl, meg a játszótér. Apám az úgy nevelt, hogy semmibe se szólt bele, de ha átléptem a határt, akkor agyonvert. Gyakorlatilag, tehát ilyen szadista, liberális, nem jelvezte ő, de az is olyan volt. Mindegy, nagyon ilyen korbáccsal vert, nem itt. Tehát, hogy rendes, mert úgy értem gumi vasaló zsinórral, amik elmegy korbácsnak.
0: De ez nyíregyházán akkor normális volt?
1: Hát, így, hogy még az apai mintát hozta. No, persze, hogy normális volt. Tehát akkor még senki sem mondta, hogy a gyerekeket nem szabad, vagy nem érdemes, inkább így mondanám. Hát nem is szabad nyilván, de ami a legfontosabb, hogy nem érdemes, mert logikus a dolog, tehát nem érdemes verni a gyerekeket. Minden esetre mi köztünk nem volt szellemi áramlás, vagy pedagógiai, vagy bármi, hogy én ezekből kellett, hogy tanuljak. Amikor elrontottam nagyon valamit, akkor nagyon rossz volt nekem. És akkor végül is nem nagyon volt kapcsolatom nekem se a szüleimmel, se a testvéreimmel, mert ki ide járt, ki amoda járt, és akkor az egy ilyen kollégiumnak felelt meg az a lakás, ahol én laktam, tehát én nem véletlen jöttem ennyire egyházáról. Ugye ott nincs egy nagyon magas kulturális élet, ugyanakkor mégis értelmes embereket képeznek, tehát azért jön ennyi nyíregyházi egyházi ide, mert hogy a felnőttként már ott nem tud megmaradni sok ember. Na, és akkor engem ez a zenei általános, ez emelt ki úgymond a semmiből, és utána viszont megint kezdtem vissza a semmi felé, visszafelé mozogni, akkor ez az erdészeti szakközépiskolát jelentette, hogy minél messzebb legyek otthonról, a kis konzi helyet, mint vadászkürtő, és inkább erdészetibe mentem.
0: Tehát akkor várjál, akkor zenei alapképzés, az azt jelentette, hogy hangszer.
1: Hangszert is jelentette, mert kötelező volt választani. De szólfést is jelent,

0: tette a fejlett énekkari foglalkozását, egy magas szintű énekkari foglalkozásokat is jelentette, fejbe megtanulni angol darabokat, például nulladik órában ilyen kihívásoknak tette ki minket, ami nagyon jó volt. És aztán ugye 14 évesen el kell dönteni általában az embernek, hogy mi akar lenni, amit ez egy merénylet, és szerintem, meg ami én időmben így volt, azóta nyilván ezt is lehet halasztani, vagy a fene tudja, hogy van. És akkor minél távolabb Nyíregyházáról, szerintem benne volt ez is, akkor így jött Szeged, akkor az a 4 év, az nem mondom, hogy haszontalanul telt el, de hát félig meddig mégis. Aztán utána...
1: És akkor Szegeden mi lettél?
0: Lehetné, hát képesített erdész vagyok, hogyha azt nézzük, hogy mi volt a személyemben valamikor, meg az érettségi bizonyítványomban. Erdész lehetnék, de nem akarok fagazdálkodó lenni, vagy hogy mondjam. Tehát a természetvédő erdész az oké, okay, azt tetszik, de nekem már, mivel szerződtem a Felső-Tiszavidéki Erdőgazdasággal, ezért nekem már volt egy erdészházam. 18 évesen olyan jöttem, tehát meg volt a körzetem, meg minden beregben, de úgy megijedtem az egész helyzettől, 18 évesen kimenni a világ végére, szüzen, minden hajlamom, csirában, hát valahogy egybeéreztem, hogy ez nem lesz rendben, és hiába voltam leszerződve, nem mentem, és akkor az az erdész dolog, ez ki is esett. Nem volt annyi eszem, az is ugyanaz lett volna, hogy természetvédőnek menni igazából, de hát akkor is ugyanott vagyok, ugyanazokkal a kondíciókkal, csak értelmesebb dologgal foglalkozom, mert a fagazdálkodás...
1: Így lettél állatvédő, nem?
0: Hát az csak önkéntesen, nem
1: lettem azt. De mi átvítéltem ember, értem, hogy...
0: Na, és akkor ezután az iskola után, ugye ez fiúiskola volt, akkor átmentem egy lányiskolába, egy óvónőképző intézetnek nevezett főiskolára, főiskolaszerű helyre, Kecskemétre, és akkor ott is ragadtam egy 6-7 évig. Kecskemét megvan, igen. Tehát az igazi, az első ébredésem az Nyíregyházán volt, a kicsi ébredés, a nagy ébredés az már Kecskeméten volt, a még nagyobb az Budapesten.
1: Mert ne rohanjunk ennyire előre.
0: Tehát volt Kecskemét, ott...
1: Volt az erdészház, akkor ott gondoltad, hogy nem akarod ifjúságodat ott betokozni, és akkor rögtön eszedbe jutott, hogy mi lenne, ha óvónő lennél.
0: Hát minden ott volt egy kicsit átlagembertől magasabb követelmény volt zenei értelemben, az pont elég volt a zenei általános nekem, és akkor föl is vettek oda. De azt már csak másfél évig bírtam, utána valahogy a már úgy unalmas volt.
2: Sok csaj volt.
0: Sok csaj volt, de hogy mondjam, egy kapcsolattól szellemi kalandot is várnék, és az egyszer nem adta magát ott. Tehát kis kalandok voltak, csak nagy kaland nem volt.
2: De ugye ez egy más közeg, mint
0: Berekbe
2: a világ vége.
0: Egyen másabb, meg hát Kecskemét az egy nagyon jó város, amennyivel van, hogy 6 féle művészeti ág, amit telepekkel nyitottam ott művelnek, támogatottan. Ott mindig valahogy, ez valahogy hangsúlyos volt, hogy fejleszik a népet, ilyen-olyan, tudom én, ez a rajzfilm fesztivállal, ezzel az, tehát nagyon sok kezdeményezés volt arra, irodalmi önképzőkörtől kezdve, ami fejleszthet egy helyi embert. És hát mégis vidék, nem Budapest, hogy amit akarok, úgyis megtalálom előbb-utóbb, tehát ezeket ők kínálták, a város kínálta, és ez egy nagyon, tehát szerintem a leggazdagabb ilyen értelemben, ahogy én tudom, a leggazdagabb város kínálatban. Az jó is volt, de aztán egy nagy-nagy szerelmi válságnak az lett a vége, hogy a várost is elhagytam, hogy ne kelljen a saját kudarcommal szembesülni, és akkor kicsit visszamentem Nyíregyházára egy évre, mert a szerelmem oda ment, de őt nem sikerült visszahódítani, viszont ott találtam egy másik lányt, és akkor azzal élek mindig. De az a lényeg, hogy ott Nyíregyházán találkoztam egy lehetőséggel, hogy itt van egy buddhista főiskola, és akkor ők is itt kötöttem ki, és hát nekem folyamatosan szerencsém volt ezekkel a dolgokkal, mert nem vettek fel a buddhista főiskolára, de félreborítékozták azt, hogy kit vettek föl, kit nem vettek föl, és 8 embernek kiküldték, akit nem vettek föl, hogy fölvették, és akkor ebből lett egy kisebb botrány, és akkor az lett, tehát először kiértesítettek, hogy fölvettek, aztán kiértesítettek, hogy bocs, de nem, aztán egy anyuka kivert a balhét, és akkor mégis értesítettek, hogy rendben van, próbaidőre mehetek fél évre, aztán jó vagyok, akkor majd véglegesítenek, és akkor ez így is történt. Aztán ott végül is a gondnok lettem, kertész lettem a buddhista főiskolán, és úgy keveredtem ide is a Tilos Rádióban.
3: Ezt elvégezted?
0: Hát mondhatni, igen, nem diplomáztam, igen, de az szóval utolsó az... vizsga az úgy megvan, csak nincs diploma.
3: Tehát és ez a buddhizmussal így elmélyülten összebarátkoztál? Hát,
0: nekem nem érdemes elmélyülten foglalkozni dolgokkal nekem. Nem adatoknak élő ember. Aki igazán elmélyült buddhizmusban, az biztosan tud adatszerűen is nyilatkozni. Én meg nem. Nekem az agyam törli, nekem legendák maradnak az agyamban, igazából mesék.
3: Azt mondhatjuk, hogy emocionálisan közelíted.
0: És odródom, mert tulajdonképpen az, hogy nekem a buddhizmusban először maga ez a buddhai póz tetszett, ez a nyugodt ülés, egy mosolya. Lefele néz, nem is ránk, ha néz egyáltalán. Ez nagyon tetszett nekem.
1: Egyszer megláttál egy buddha szobrot, vagy ezt
0: látja vagy? Az ember sokszor, csak ugye el kell dönteni, hogy mit akarsz. És akkor én meg akartam térni, mint kereszt, ugye karizmatikus kereszténység felé tettem egy gesztust, úgymond, hogy tehát kinyitottam a szívemet, de az nem jött össze konkrétan. És hát azért meg volt bennem az éjség továbbra, és a spirituális, meg filozófiai, és a buddhizmus az egyszerre hordoz filozófiai, egyszerre spirituális mélységeket, vallásosakat szerencsére nem annyira, az majd csak így később jött bele, azt meg nem is szeretem, mint részét a buddhizmusnak. Az a lényeg, hogy én laikus maradtam, és sem menedéket nem kértem, sem emilyen vagy amolyan fogadalmat nem tettem, ennek kívül vagyok ezen az egészen, de ugye, hogy értem.
3: Egy pillanat, szerintem a buddhizmus még pszichológia is, egy viszony magunkhoz.
0: Abszolút. Nagyon modern, figura volt. Ma úgy értem, hogy ugye a Jézus is, hát megállnak a mondatai a buddhának, aki körülményesen fogalmaz indiaiasan, mondjuk így. A Jézus meg teljesen a mi nyelvünkön beszél, de ha levesszük azt, hogy milyen hosszan, fáradtságosan fejtette ki a dolgait a buddha, akkor nagyon tiszta és világos modern gondolatok vannak benne.
1: Az ember kicsit utána olvas ennek, nem is tudom, hogy mikor volt legutóbb, amikor erről komolyabban beszélgettünk, hogy az az érzésed, mint hogyha Jézus is kiment volna Indiába, az
0: nem kizárt, az idő,
1: ami ugye nem tudjuk, hogy hol volt.
0: Van erre legenda, sőt, arra is van legenda, hogy ott van eltemetve, az tény, hogy mindig is volt a zsidó közösség, akkor is volt, mikor ő jött, talán még most is van, ebben nem vagyok biztos, de akkor biztos, hogy volt. Hát görög is volt, meg minden volt Indiában, tehát hogy az semmi meglepő ebben nincsen.
1: Csak hogy egy kicsit úgy gondolkodott, mint egy ilyen buddhista, csak nem sikerült így teljesen erre a furcsa keresztény nyelvre lefordítani ezeket a dolgokat, hanem
0: hát van egy-két teljesen idegen a buddhizmustól, pár olyan gesztusa van, akár szimbolikus, akár nem, a fügefa kiszárítása, ami nem termett, ugye, és akkor ha nem terem, tudom, ember ez méltó, hogy tudom, milyen gyümölcsöt, akkor száradjon ki, tehát volt egy ilyen gesztus, a Buddha még szimbolikusan se bonyolódott ilyenbe, azt hiszem, bár az a fölmutatott virág, az egy letépet virág kellett, hogy legyen, és akkor mégiscsak belebonyolódott egy ilyen növénypusztításba. Van egy a legfurcsább történet a Buddháról, hogy egyszer csak fölmutatott egy virágot, és szevasz, ez volt a tanítás.
3: Ez a zen.
0: A zennek a kezdetének tartják, tehát, hogy Buddha furcsa volt, de hát a Jézus is. De az a lényeg, hogy a Jézusnak ez a kardra kölcsén, meg ezek a dolgai, ezek abszolút túlmutatnak, mondjuk így,
1: buddhán. Igen, átgondolta, és így megfogalmazta magát ebből a belső buddhizmusból.
0: A Jézus azt kérte, hogy lehetőleg távolítsa tőle azt a keserű poharat az atya. A Buddha meg, amikor ő mondta, hogy a mérgezett kaja után, amit elevett a többiek elől, egyik olvasatot mondom, akkor ő kérte, hogy ne gyógyítsák, tehát hogy hagyják őt most már meghalt, tehát pont fordított. Érdekes, hogy mik a különbségek, de azok elég sarkosak, de amúgy a filozófiájuk az ugye.
1: És honnan ez a kultúrszó, ami meg egyáltalán ez a filozofikus érdeklődés?
0: Hát ez így születik az ember szerintem, ez egyik ember így, a másik amúgy, én ezzel születtem meg. Hát ha nekem egy boldog életem lett volna, kiegyensúlyozott teljes boldog életem, ne adj Isten, úgy tanulok, hogy az visz valahová, mert én úgy sose tanultam, aminek eredménye lett. Hát ha tudok tanulni, vagy lazán tudok, mint a nagyobbik lányom, akkor minden másképp alakul, de itt nem arról volt szó, én csak mindig nem maradtam nagyon le, ott középen ellavírozgattam, figyeltem, és hát semmire nem is jutottam nyilván, és az azt hozza, hogy az ember valamire éhes lesz. Van, aki a pénzre, van, aki magyarázatra, van, aki hivatásra vágyik. Én nekem mondjuk magyarázat, meg hivatás éhségem volt elsősorban.
3: És akkor közben ott gondnok voltál, buddhista főiskolán,
0: kertész? Hát ott nem volt semmi, tényleg az nagyon szörnyű talaj van ott a József Attila lakótelepen. Nagyon nehéz volt növényeket telepíteni, de végül is én napi két órás locsolásaim voltak, aztán végül is lett ott egy elég elhanyagolt, az ott elhanyagolt kis, hát egy ilyen fás rész mondjuk így.
3: De hogy ebből éltél? Tehát, hogy ez...
0: Nem kaptam pénzt ezért. Hmm. Volt, hogy valamikor után 10 000 forint ösztöndíjat egyszer csak kaptam, így már tudtak máshogy mondani. Hát a korai öremnek már akkor zenész tagja voltam, ugye ingyen volt, nem volt rezsiköltségem, mert az iskolában laktam, tehát az már egy ugye normális esetben egy 60 000 forint. És hát plusz azért voltak ilyen bevételeim, szolidan ugyan, de korai örömből voltak bevételek.
3: És hát közben elindult egyfajta ilyen zenész.
0: Az meg hozta magával, igen, a buddhista főiskola hozta magával a korai örömöt, meg a Tilos Rádió. A Tilos Rádió hozta magával a belga együttes, tehát a Secretment is. Másik gondolom nem tudom, hogy talán a buddhista főiskola befolyása már megállt az életembe, de...
3: Hogy hozta a buddhista főiskola?
0: Mert onnan, ott volt egy csapat, az antibuddhisták, a tekik agya természetellenes kilátástalanság karmikus gyülekezete, akiknek volt egy Hitparádé című műsor a Tilos Rádióban. És akkor az ugye kialásos alapon változott mindig a társaság, aki már megunta, az elment, és akkor nagyjából az elsősökből toborzódott folyton.
1: Mondasz neveket?
0: Aki kikopott? Farkas Attila Márton, Tenigül Takács László, Pető, nem tudom, valami Károly, tehát most Pető valami Károly, szerintem Istennek nem akar eszembe jutni a neve, ők nagyon alaptagok voltak, azt tudom. Előttük is voltak valakik, akiket már nem ismertem, és akkor utána valahogy úgy alakult az egész dolog, hogy elkezdtek a régiek nagyon eltűnni. Én jöttem, mint gyámoltalan új, már kezdett átcsúszni hozzám az egész műsor, és akkor megjelent a belga, úgy elkezdtek jönni ők, mint elsősök a főiskoláról, és akkor...
1: Várjál, megpróbálj, nagyon gyorsan mondod.
3: Mondjál, de hát évet
0: nem tudok, én éveket nem tudok mondani.
1: Akkor hogy képzeljelek el, mint gyámoltalan új Pajzsmikit, a buddhista főiskolán, tehát hogy néz ki az a Pajzsmiki? Valami közelebb?
0: Hát, nincsenek nézetei.
1: Anarchista?
0: Azt tetszik neki, igen, de nem tudna megfogalmazni semmit, amit ő gondol. Talán a művészeti vonzalmairól tudna egy képet adni, de a saját belső világáról nem igen. Nem voltam rákényszerítve, hogy önállóan nyilatkozzam meg bármilyen témában. Vonzott mindig is a színpad, de valahogy nem érzem ott jól magam, azzal együtt továbbra is mondsz, de nem tudom, mit akartam ebből kihozni.
1: Viszont... Hát, hogy azért mégis valahol egy végtelen exhibicionista ember vagy, tehát,
0: ja, az
1: hogy...
0: Persze, az igaz.
1: Hogy hol
0: az van ez a pont. Igaz,
1: igen, meg közben meg egy ilyen visszahúzódó, szerény, halk, kedves.
0: Én csak nem... Ha jön egy kihívás, a kihívás az volt, hogy végülis ebbe a szellemi közegbe a Bakos Józsi kimaradt ebből a felsorolásból, és fontos volt. Szóval, hogy egy olyan szellemi csoportba jártam, amelyiknek volt egy rádióműsora, és hát olyan gyávaság lett volna, amikor fölkínálódott ez a lehetőség, gyávaság lett volna, hanem miközben a rádiót is szeretem, mint olyat, ezt a rádiót is, csak jót hallottam róla, nagyon nem hallgattam, mert ott nem... Nehezen jött be a műsor azon a lakótelepen a 10 emeletesek között, de volt egy, éreztem, hogy van egy kihívás, ebbe egy lehetőség, újra, tehát ami ellene van az én személyiségemnek, az például keresem az olyanokat, mert végülis az a legjobb olyat csinálni, mert ez nincs közöm, mert attól tényleg lehet szépen fejlődni, meg átélni mások sorsát. Na, erre például a színház jó, de ezek a műsorok olyan voltak a Tilos Rádióban, hogy itt is játszottunk folyamatosan, tehát fiktív dokumentum hangjátékot hoztunk létre, mi lesz a télapokkal, Mikulás után, és akkor az volt a műsor, hogy levágják őket valahol vidéken, és mennek ezek a Mikulás vágások, és nem tudom, akkor a fenyőfa holokauszt, meg a dolgok. Tehát, hogy nagyon ritkán volt az, hogy csak úgy beszélgettünk, hanem általában volt előtte egy nap, amikor vagy kitaláltuk, vagy összeraktuk magát a műsort.
1: És akkor kazettára összeraktátok, és akkor ez még ment a Csörsz utcában be, vagy hova, mert a Podmanickiban?
0: Igen. Nem is tudom, hát a Kultiplexbe is. Még a Kultiplexbe voltak ők a régiek, sőt a Podmanickiban konkrétan emlékszem, igen. De megunták, na. Egymást is megunták. Azt, hogy mindig kényszer, minden héten egy műsorkészítési kényszer van, ezt is megunták.
1: Még egyszer mondom is a címét, hogy mi volt.
0: Hitparádé.
1: Hitparádé. Gyuri, te emlékszel a Hitparádé?
0: Uh-huh. Földi porszem nyúlak. Abból tudok adni egy kazettát, amiben nem vagyok még benne, de az egy nagyon klasszikus műsoruk volt. Tehát előszedtek itt mi van? ELTE van, ugye? Előszedtek az ELTE-ről nagyon elborult dolgozatokat egyiptológiai témában, és akkor például azokból is gazdálkodtak, és hát ilyen profétikus műsorok voltak, teljes mértékben a hülyeségi jegyében természetesen, de a szőrös mellkasúakat ki kell szorítani a társadalomból, meg ilyen konklúziók.
3: És akkor ebből van kazettát? Majd
0: ebből van, ez megvan nekem, mert ez volt a legjobb műsor.
3: Átnyalnánk.
0: Jó.
3: És akkor utána a belga együtt, aki aztán a belga lett, azokkal csináltam műsor.
0: Igen, mert ők voltak az újak.
3: Mondjunk neveket.
0: Kékesi Balázs, Jäger Barnabás és Györfi Tamás, ők lettek, így mi négyen lettünk az új műsor. Aztán nekik.
3: És ebből nőtt ki a belga
0: zenekar.
3: Igen,
0: mert a Kékesinek meg a... Szia, komosít, elfelejtett.
1: De várjál, ez még a Hitparádé? Tehát a Hitparádének az utolsó?
0: Igen, még akkor is Hitparádé volt. Tehát a Jäger és a Kékesi, ők talán középiskolában együtt jártak, és már ott ugye a Gangsta Zoli példája nyomán elkezdtek rapperkedni, csak saját szórakoztatásra. És akkor ebből valahogy ambíció lett, és mivel együtt csináltunk műsort, és jött egy lehetőség, egy Pepsi tehetségkutató verseny, ahol másodikak lettünk, nem kapcsolták be a mikrofonomat, és például az én részem az kimaradt, de elcsíptünk egy második helyet, és hát erre egy számmal készült a belga, és akkor meg miután kihullott a harmadik tag, mert először ketten voltak, aztán hárman voltak, aztán megint ketten, és ketten kevésnek érezték magukat, és akkor megkérdezték, hogy van-e kedvem, és akkor hát én, ha így rákérdeznek...
3: Közben kiderült, hogy jó hangod van, tudsz
0: énekelni. De hogy is derült ki. Hát én még az első belga lemezen, amit a Juk-Juk című számban én hót mélyen éneklek, mert eszembe se jutott, hogy én egy oktávval magasabban is tudok, és aztán, amikor már saját lemezt csináltam, akkor vettem észre, hogy én hát kitágultam egy kissé, de most már operaénekesekkel is éneklek adott esetben, nem tudom, tehát, hogy fejlődök, na. Itt vagyok 50 évesen, de még az is előfordult, hogy kinéztem magamnak egy áriát, most ez a napokban történt, a Cold Songot, és csak C-ig tudtam fölmenni, de másnap már D-n jártam. Egy falzetról beszélünk most, tehát a női hangomról. Úgyhogy a testem alkalmazkodik, hogyha kihívásnak teszem ki, akkor alkalmazkodik. És már sokkal nagyobb a hangom, mint 2 éve például. A belga idején még nem volt hangom igazából. Föl sem merült ez az egész, úgyhogy én énekelni fogok. Egy kultúrát, kórus éneklést tudtam, és ennyi volt az én tudásom.
1: Gyerekkorban beszorult, és most előhoztad, nem? De nyilván a zenei általános iskolában énekaros is voltál.
0: Énekaros, de az volt a szerencse, hogy mi nem jellemzően nem általános dolgokat énekeltünk, tehát például Kocsár Miklós nevű zeneszerző direkt nekünk írt dalokat, és, vagy műveket inkább, így mondom, és nekünk ott néha zsizsegni kellett, meg hasonlók, tehát el voltunk eresztve, mint énekkar, nekünk kellett kitalálni a saját hangunkat, hogy hogy fogjuk elő a vihart, vagy nem tudom mi volt, mit kellett...
1: Zorájázni.
0: Igen, tehát szabad hangokat is ki lehetett adni, tehát magunkra voltunk, az a lényeg, hogy önállóságra is szoktatott az ilyesmi, meg hát fantasztikus dolgokat énekeltünk a britüntől, meg akárkiktől, tehát nagyon sok, nagyon magas színvonalú mű fejlesztett minket, tehát ezek szépek, amikor érzed egy dallamból, hogy mekkora érintést, hogy gyerekként hirtelen felfigyelsz valamire, amikor madár énekel, és akkor azt egy osztálytársam éneklés, hogy milyen gyönyörű. Tehát nem csak általában zenét hallgatsz, hanem egyetlen várod is azt a részt mindig, stb. Tehát ezek jó dolgok.
1: Akkor most a hallgatókat engedjük el pisilni, vagy ilyesmi, de ha nem, akkor is hangosítsák fel a rádiót, mert következik egy vers Pajzs Miklós előadásában.
0: Váradi Antal, magyarok istene. Még ki se hűlt a kiuntott meleg vér, szörnyű csatatéreden ősiseges vár, letarolt ugaron holt némán megfér a magyar s az orosz, de a varjú repes már, de víjog az őv, kerenget a kánya, és jön az éj, a halál leánya, s betakarja sötéten a halottakat. A holdvilág kél, felhő megszakad, kísértetes óra jön, most itt az éjfél, szörnyűbb a mező sápat holdfénynél, fehér egyházán kong az óra, élőknek nyugovóra, holtaknak virradóra. Vérrel csapzott hajával büszkén kéledj, föl honvéd, föl, utánam, magyar, éledj! S kivonva szívéből a dárda hegyet, int a seregeknek, előre megyek, s ti szálltok utánam! És indul előre, a holdsugarakkal átszőtt levegőbe, s a holdsereg újra kíséri, megyen az égre tekintve, átszállva hegyen, felhőbe vezérli vér most a hadát, s a holdhat kíséri az új Csabát, csak vértelen ajkaikon, ha jő ki egy ámuló sóhaj. Petőfi, Petőfi! Előre, honvéd! Ha levertek a földön, én hold hadainkat csatára költöm, s megostromolom velük, ím az eget! Már ott repül, egyet csillagvár integet, nem azt, tovább, tovább, és fölverik a tejút ezüst porát, s száguldanak a göncör rudja felé, a kaszások aranyja megreng belé, megküzd a bikával, mely csillaghabot hányt, letiporja rohanva az égi oroszlánt, s betör ifjú hadával az égi falon, angyal seregek közt van riadalom, csak úgy hullik a csillag, az égi azúr repedezve sziporkáz, de nem nyugszik addig, míg honvéd hadával elér virrattig a hetedik égbe, hol trónol az úr. Isten atyám, nem láttad bizonnyal, hogy telik a föld meg vérrel, iszonnyal, hogy győz lenn az ármány. A véres agyart nem látod, amely torkára támadt valamikor hős Zrínyi apánknak, s amely megtépi most a magyart. Elárulva ott len, elhagyva, leverve, elhoztam ím őket te fényesegedbe. Tudod nevemet, minden tudó levén, a talpra magyart zengettem én, s ha mi voltamat itt nem értenék, mondd meg nekik, én írtam a magyarok istenét. Mosolyogva, ragyogva lehajlik az úr, s egy csillagrózsát homlokára szúr, egyet szívére, és eláll a vér, Petőfi égi otthonába tér. A trón körül Attila hegedőse, Árpád királyok igriceinek őse, Stinódi várják, s a dalos balassa, s hogy lantos véreit ott találhassa, egy csillagos felhőterembe nyit, ott találja Gvadányit, meg Perzsenyit. S a többi mind-mind által öleli, az égi trónterem velökteli, magyar szó hangzik hadúr trónusán. De alig, hogy köszöntik, mind lenéznek a fölle kárpiton, elhal az ének, s remegve függnek a földi tusán, len vége már a harcnak, vége, vége, hold csendes a hazának messzesége. Egy pont a legsötétebb, némánál most, tört kardok pendülnek meg, az világos. Bitófák nőnek ki a véres földbül, ezernyi sírhalom még ki se zöldül, s csörög a lánc, ropog a gyilkos fegyver, Petőfi látja, hát az ég így megver, testvérek, nézzétek! És nézik, nézik, s a lándzsasebb újra feltört, s vérzik, vérzik. Ekkor az Isten büntető kezével még egyet készül sújtani reánk, de villám jobbját alig emelé fel, hogy végleg zúzza szét szegény hazánk, Petőfi csillagos homlokát megrázza, és az Isten trónhoz ugrik vakmerőn, belekap az Isten fölemelt jobbjába, megállj ne tovább! A napkoronázta főn megremeg a glória, csodálva nézi, elhűlve látják égi vitézi, lángpallosú angyalok, szent seregek, elhallgatnak a megrémültegek. Petőfi, mit merész ez?
4: Ej, uram! Látom letiporva vérben, borúban a haldokló magyart, s te mégse szánod, még új villámot küldenél utánok. Hagyd békét nékik! Zúgva rája törnek, vonszolják onnét. Dalnok vakmerő! Megbántott központját az égi körnek, aki maga a teremtő erő! De az, nemhogy rájuk tekintene, el sem ereszti az Úristen jobbját. Hát miért vagy a magyarok istene? S a haragos Úristen földerül, egy mosoly reszket át a mennyországon, halkének zendül végkíséretül, és mond az Úr, elég, visszavillámom. Kerüld eztán a földet, melyen él Árpád eléggé bűnhődött magyarja. Legyen elég, mert még ledöntenél te vakmerő. Legyen, mert Petőfi akarja. S fölzendül az ének, letelt a próba, megszenvedett a nép, megszenvedt valóba. Petőfi óvd, s ha mégis vétkezett, ragadd meg néha a sújtó kezet, s a himnusz dalnokával együtt kérjetek jobb esztendőt, mert megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt.
1: Sziasztok, ez még mindig a Párolképek, ha most kapcsolódtatok be vendégünk, Pajzs Miklós. Sziklát nem vagy még egyáltalán?
0: Én egyik nevemet se szerettem, az a furcsa. Tehát nem vagyok azonos. Ez, nekem mindegy, hogy hívnak. A középiskolában derült ki, hogy addig Micó voltam, ugye Nyíregyházán Miciként indultam, aztán Micó lett belőlem. És azt, ha valaki Micónak szól, hogy tudom, hogy Nyíregyházi. De onna, a Micó óta nekem nincs olyan nevem, amivel azonosulni tudtam volna. Mindent elfogadtam, a középiskolában több mint 30 nevem volt, mint Ságvári Endrének. Összeírogattam, hogy hát tetőkétől kezdve a szopott uborka fejűig minden voltam. Mirigy, meg mit tudom én. Tehát tényleg számtalan nevem volt, tehát nem olyan egyszerű megfogni, úgy látszik engem. Azóta meg Miki lettem, tehát most már jellemzően Miki vagyok, de ezzel sem vagyok azonos, csak elfogadom.
3: A de kutya hallgatsz.
0: Hallgatok.
1: De ezt nem is te találtad ki a sziklát, ment ez így?
0: De úgy találódott ki, hogy ugye Belgában bekerültem, de nem bírtam elképzelni, hogy én az arcommal kiállok egy színpadra, és ott a saját, nem bírtam elképzelni, hogy megtanulok szövegeket kívülről. Az első fellépésem az úgy volt, hogy egy textil ketrecet építettem magamnak, vagy karámot, na csak az árnyékom látszott, viszont oda a keretekre ráraktam a szövegemet, és akkor itt tudtam olvasni. Aztán kiderült, hogy meg tudok én tanulni, én 3 órás darabot is meg tudok kívülről tanulni, de akkor még ezt nem tudtam, hogy az ember agya az ilyen képességekkel rendelkezik, nem csak az enyém biztos, hogy mindenkié, csak a tanulást magát kell valahogy megtanulni, és akkor onnan, ha az kinyílik, ez a, hogy mondjam, ennek a taktikája, akkor mindenki nyílik, amit akar az ember, nyilván.
1: Ez az, amit az iskolának kellene megtanítani, nagyon tanulni, lenne, és igen. Akkor ez az, amit tulajdonképpen képességet elcsökevényesítem.
0: Igen, akkor megtanítani dolgozni azért, ami érdekel, megtanítani kibontani dolgokat, megtanítani saját gondolatokat kialakítani. Tehát az például, hogy amikor még az óvónőképzőbe jártam, és kellett írni arról, mi a különbség az ember és az állat között, körülbelül ez volt a dolgozat címe, marxista óra volt ez, azt hiszem. Nem díjazta a tanár, hogy saját gondolatokkal jövök, igazából a buddhista főiskolán ugyanez volt. Szerintem tök jó dolgozatokat, nem ismerték fel, hogy ott gondolatok is vannak, mert hát sok dolgozat volt, mások is írtak nyilván értelmeseket, de hogy...
1: De mit írtál, mint legfőbb különbség?
0: A Szókratészt lepleztem, van egy olyan, nem tudom, dialógusnak kell ezt nevezni, vagy hogy, a Platonba, hogy egy 14 éves csapat érkezik a férfiak közé, a fiúk, és akkor a Szókratész pillantása beesik az egyik, a szép fiúnak a tunika, vagy miük volt nekik, de hogy beesik a ruha vágásán, és megpillantja a keblét a fiúnak, és rátör a vágy, és úgy megharagszik a srác, hogy szénnél alázza mindenki előtt. És ott végülis a buddhizmuson belül van egy olyan, hogy nyája, vaj is, és sikkal, remélem nem mondok rosszat, azt hiszem az a vita kultúrán. De arról szól ez a szabályrendszer, hogy hogy kell vitázni. Nem vitatkozni, nem veszekedni, hanem vitázni, megvitatni dolgokat. És én innen közelítettem a Szókratészhez, és akár csak új kategóriákat találtam ki, a hülyére vevő, és a többi, ami ugye nincs a buddhizmusban. De innen, ilyen szempontból a vita kultúráját vizsgáltam a Szókratésznek, és én szerintem, hát az egy nagyon igazságtalan dialógus, szerintem az bárki előtt világos, hogy ott nagyon szemét volt a Szókratész, visszajött a gyerek tájékozottan, se úgy húz a csőbe minden, amikor akarja, ott húz a csőbe, vagy ahol akarja. És hát végülis ő maradott is győztesen, csak nem dolgozik fel annyit, mint a felnőttekkel egész végig, ugye, mert hogy ott a felnőttek komolyabb próbatételek voltak, ez a srác meg tényleg úgy vezeti, ahogy akarja. És hát ott ezt jártam végig, hogy hol alkalmaz megengedhetetlen technikákat a Szókratész. Erről szól.
3: És közben akkor így kvázi indult egy zenész karrier.
0: És az meg mellette párhuzamosan.
3: Pénz, csajok, csillogás, hát színpad.
0: A pénz, az a furcsa, se a belga nem volt egy csajozós csapat, se a korai öröm. De ez nem csak úgy van, hogy nem csajozós egy csapat, nem jöttek a csajok, inkább így mondom. Tehát vagy rendkívül bénák. Tehát az koncerthez nem kapcsolódtak a csajok igazából, de volt, hogy szagot kaptak, hogy költöztetünk valakit, és ott ült két lány, és várta, hogy hát, ha lesz valami. De majdhogy nem sose volt semmi. Tehát nekem sose, de a többieknek igen ritkán. Tehát azt mondom, vagyunk már 22 éve. Szerintem egy jó éve lehetett a zenekarnak maximum ilyen szempontból. Tehát mi nem azt a típusú rock and rollt, vagy mit játsszuk, azok a szövegesek. De érdekes módon a belga meg mindig azt a bénaságot sugározta direkt magából, amire megint csak nem jönnek a csajok.
3: De ez mégiscsak az valahogy egy sikeres zenekar.
0: A sikeres, az nem vitás. De nem kap. De nem. Tehát ez nem ugyanaz, mint a gangszazol is dolog, ahol az öltözőbe állítólag. Tehát úgy lett. Társorállás volt, meg ott ilyen nyilvános mindenek mentek, meg nem tudom, én erről csak hallottam, én ezt a világot nem ismerem belülről, meg hogy a KISZ együttesnek az a magyar tagja, az nem tudom, meg tudja mondani, hány ezer nővel volt, hány ezerrel. És az mind azt jelenti, hogy koncert után mindig, és csak azt kell megnézni, hogy hány koncertje volt, és akkor tudja, hogy hány nővel volt. Ennyi.
3: De akkor így turnéztatok, meg utaztatok?
0: Az nem, borzasztó messzire eljutottunk, tehát a legtávolabbi pontokat mondom, Szentpétervár, Kopenhága, London, tehát úgy nagyjából ez a szél.
3: És ott magyarul toltátok.
0: Hát akkor a jövőben nincs semmi, ott nincs.
3: Az benne, az csak
0: a belga az nem, a belga az csak magyar, az... Lehet, hogy ők már azóta voltak Berlinben vagy valahol, mert már ott ugye megvan az a megfelelő számú magyar, de akkor még nem volt ilyen az én időmben, lehet, hogy most sincs, de korai öröm azért béna, mert nincsen szöveges rész benne.
3: Hát így hát azért nemzetközi.
0: Kiestünk a mindenből, most ugye nézzük a Petőfi kínálatát, nem kár, hogy nem vagyunk ott, de kiesett a Petőfi, kiesett a minden.
3: De min játszottál akkor a jövőben?
0: Hát én dorombos vagyok elsősorban, ha onnan nézzük. Fújarás, a fújar az én függőlegesen tartott furulját jelenti, a legnagyobb akkora, mint én, a legkisebb az fel akkora, mint én, és mint felhangénekes voltam, vagy vagyok benne, csak most ugye mi operázom is, ezért a felhangéneket mellőzöm, mert az egy nagy próbatétel a toroknak mindig. Úgyhogy most az nincs.
3: De azt tanultad ösztön, vagy...
0: Hát úgy tanultam, hogy ez is Kecskemét, ott a Szórakatinusz játszóházat meg kell említeni, az egy nagyon durva szellemi közösség volt, a titkos rendőrség figyelt minket annyira, és onnan tudom, hogy a behívómat úgy kaptam meg, mivel nem volt rendes lakcímem, ahol megkaphattam volna, hogy megjelent egyszer egy ezredes egy nemzetközi nemesztáborban, és a kezembe adta a behívómat. Ami azt jelzi, hogy tudták, hogy ott tartózkodom a táborban. Én nekem nem volt semmilyen tevékenységem, csak mivel hogy Budapestről jártak ilyen kontrollcsoportos, mindenféle figurák, feltételezem, hogy ők hozták ránk a megfigyelést is, és akkor is rólam is volt tudomása a rendszernek. Még az is megtörtént, hogy körözött a rendőrség, mert nem vettem át a meghívót, nem volt hol átvenni, és ugyanez az ezredes mondta, hogy tudtam-e, hogy köröztek, de valaki...
1: Meghívott.
0: De valaki... Ja, de valaki kivette a micsodámat a körözésből.
3: Lehet, hogy belga rajongó volt.
0: Nem, akkor nem volt belga, de az, hogy a pedagógus kurzusban énekeltem, ahol dolgoztak a hadkiegről is, meg mit, tehát ilyen bonyolult rendszerben kerültem bele, ahol még jótevőm is akadt, ahol ki lehetett venni a körözést, vagy meg lehet szüntetni egy körözést. Tehát ilyen egész furcsa rendszer volt. Ez az ember szerintem még kíváncsi is volt rám, ez az ezredes, később teljesen atyai viszonyba lépett velem, de nem tudta kialkudni, hogy menjek fegyvertelen szolgálatra, se voltam hajlandó bevonulni, mert már alkudozott velem a katonaság, de azt elengedtek. Tehát eldöntötték, hogy most megroppantanak, vagy eleresztenek. Aztán úgy döntötték, én jól éreztem az erőket, és akkor tényleg el is engedtek. Tehát nem volt céljuk egy áldozat.
1: És akkor kaptál egy E-t?
0: Kaptam egy E-t. Nagyon sokat kellett érte dolgozni, tényleg. De azt a melegvonalat erőltettem én is, meg ők is, és akkor is, én nem emlékszem semmire, de állítólag volt egy ilyen jelenet az utolsó orvosi vizsgálaton, ami már tényleg erre irányult, hogy megállapítsak, hogy el vagyok, hogy valami biblia előkerült, vagy a kezembe volt, vagy behívtak, és akkor letettem, és kinyílt, és állítólag préselt levelek hullottak ki a Bibliából, és hogy ez olyan szürreális, ezt erről hallottam utólag, hogy bizottságon keresztül, hogy visszajött ez a történet hozzám, hogy ilyen volt, de hát, hogy annyira bizarr voltam nekik, meg akkor mert tudtam, hogy mire harapnak, tehát ugye nem szeretik a gyöngyöt a hajba, meg ilyenek. És akkor két ágra befontam a hajamat, gyöngyöket bele, és már volt egy ilyen elég alacsony figura, akit mindenestől idegesítettem, és azt mondta, hogy nem fonhatom be két ágra a hajam, meg hat köteles vagyok, semmi értelme nem volt, de amikor ezt így hallottam, akkor úgy mentem be az utolsó vizsgálatra, hogy ott ne legyen kétség, hogy én hova tartozom, így nem identitásban. Mindig tagadtam, de mindig utalásokat adtam. És az is volt végül vizsgálatot is kiderült, hogy nem, de mégis túl furcsa voltam nekik, és akkor tényleg ez volt az orvos, hogy megnézték a végbelemet, hogy tág-e vagy nem. Bolzos. Ott fiatal, hogy bizonyít, ha be van vérezve, akkor egy előzőesti kalandom.
1: Értük az inspirációkat, amik a belga lemezt inspirálták. Hallgattunk gyorsan még egy zenét, vagy inkább, várjál, nem. Mikinek 5:30-kor el kell menni, nem hallgatunk zenét, majd akkor, hogyha 40-kor, akkor utána hallgatunk zenét. Akkor megérkeztünk a Tilos Rádióba, és akkor végre bekerültél szerintem egy olyan közösségbe, bár nem tudom, milyen volt a buddhista főiskola közösség.
0: Nagyon jó, ott is voltak mindig törések, meg színvonalatlanságok, de ha egyben nézem azért, akkor egész fantasztikus, csak hát a botlások, nagy botlások is azért ott is megvoltak.
1: Szerintem a botlásokat
0: nem csak nekem, másoknak is, tehát a rektor is akár.
3: De a tilos, és akkor úgy azonosultál ilyen tilosos.
0: Hát ez a szellem, ez igen, én azt nem szerettem, amikor az ijedős időszakok jöttek. Tehát amikor elindult az első ijedős, aztán nem tudom, hanyadik ijedős, akkor ugye a barangóval, amivel sajnos én is részt vettem, már hogy fokoztam is még azt a krízist.
3: Már úgy érted, hogy a performance-oddal?
0: Hogy ugye még azt a kérdést is feltették a sajtótájékoztatón, akkor nyilatkoztam utoljára a rádió nevében, hogy a Bakács, nem a Bakács, hanem az a Zsuzsa, csak nem fog eszembe, lelkész Zsuzsa, olyan szempontból vizsgálta a Máriát, hogy milyen rossz lett neki, ugye egy törvénytelenül fogant gyerekkel a méhében, hogy az ő státusza az nem volt egy, valószínűleg nem volt egy magas a zsidó közösségben, vagy akár közösségben, mert ki tudja hány félék éltek ott. De az a lényeg, hogy végeredményben egy fatyúval volt viselős, ugye? És hát ezt a szót használták is abban a műsorban, és akkor ezt megkérdezték, hogy ilyet is. És akkor én azt mondtam, hogy kifejtettem nekik sajnos a gondolatot, hogy hát igen, milyen szép is ez, hogy elmondtam ugyanígy, hogy törvényen kívül, stb. És hogy igen, a Jézus egy fattyú volt, és még mondtam, zsidó fattyú, és még próbáltam kifejteni, hogy milyen szép a legüldözöttebb, jó, biztos az egyik legüldözöttebb, de jó, erősen üldözött nép, legutolsó fia, aki ugye egy jászolba születik, az lesz a világ király, hogy ez mennyire szép. Nem voltak érzékenyek erre.
3: De akkor kurátor voltam,
1: végére.
0: Kurátor voltam.
3: Tehát, hogy nem csak műsorod volt, hanem ilyen közéleti szerkesztő.
0: Kaptam, fizetést is kaptam, mert én voltam az egyetlen, aki felvette, az ilyen havi 10 000 forint volt, de dolgoztam is rajta, tehát én hozzám bejöttek a jelentkező műsorok, én meghallgattam, még
1: Nagy tényleg úgy nagyon jó. Hogy működött akkor a szerkesztőség? Elmeséled?
0: Hát, úgy, hogy szerintem én voltam az első szűrő, és aztán még 2-3 embernek oda kellett adni, hogy legalizálódjon valami műsor. Kerestünk is műsorokat. Az én kudarcom az, hogy nem, hogy egy értelmes cigány műsort nem tudtam összerakni, meg a másik, hogy egy értelmes térítő műsort. Én szerettem volna egy igazi karizmatikus, jó, de jó dumájú, és aki téríteni akar olyan embert, de aki nem ezekben a lózungokban van otthon, mint az általában a hívők és a térítő hívek nagy része nem gondolkodik, tipródik, stb. Csak hát akit hívtam volna, ott már le voltam járatodva, egy ilyen elszeretéses ügy volt, és akkor abban a, tehát, hogy ott, abban a közösségben én hát nem jót csináltam. Ráment egy tervezett házasság az én megjelenésem. Abban a közösségben nem vagyok rá büszke, de hát felfogtam, hogy az az ember miattam nem fog idejönni, még ha beszélt is velem, hajlandó volt velem beszélni telefonon, de egyrészt munkába menekült a kudarcok elő, mert nem sikerült azt a közösséget működővé tenni. Másrészt meg hát megbuktam, mint ember, ugye az ő közösségükben. De az a lényeg, hogy ezt a kétféle műsort nekem nem sikerült összehozni. Meg jó lett.
1: És akkor is az volt, hogy próbaműsorral jöttek emberek, azt ti meghallgattátok, és akkor...
0: Jellemzően volt egy lehetőség, volt ugye volt a kis stúdió meg a nagy, és a kicsibe az jöhetett, aki akart, tényleg csak időpontot kellett kérni. Volt, tehát még általános iskolások is jöttek, hogy a fene tudja, tehát... De jellemzően rosszabbnál rosszabb műsorok, azért tegyük hozzá, de akadt egy-két nagyon jó. Sőt, az is feladatunk volt, hogy minden futóműsort kellett szondázni, kivéve az ős állatokat, hogy mondjam, de nyilván a palotait nem kellett, meg a simóékat nem kellett ellenőrizni, valakinek kedve lett volna, az lehetett volna, de minek. Tehát nem a szentehenek vizsgálata, hanem úgy általában a rádió színvonalának emelése volt a cél.
1: És mi volt, hogyha találkoztatok egy olyan műsorral, ami már hosszú ideje mondjuk rossz volt?
0: Hát igen, az is rám hárult, tehát volt egy idegbeteg ember, nem tudom, a nevére sem emlékszem, borzasztó angolsága, borzasztó zenéket játszott, szeletelő zenéket hajnalban. Na, attól félt mindenki, attól az embertől, úgyhogy volt egy szerkesztőség ülés, hogy ki kéne rúgni, senki nem mert vele beszélni. Felhívtam telefonon, és akkor egy nagyon kellemetlen beszélgetés volt, de végül is kirúgtam, sikerült kirúgni. Nagyon rossz volt. Beteg emberekkel nagyon nehéz. Hiú akarta ezt, mert presztízs volt neki, hogy így csinálni, és de alkalmatlan volt. Amikor miért kell angolul beszélni, hanem is tud, meg egyáltalán miért kell angolul beszélni magyar közönségnek. De egy magyar rádióban, ha angol tematika legyen, de, meg ha tudja, hogy angoloknak csinálja, de hát nem erről van, mint nagy zol az angollal, tehát ez semmi más nem jelent egy angol.
3: És közben ment tovább a Hitparádé?
0: Az ment, amíg bírt menni, és aztán ugye mi megromlott a viszonyunk a belgával, ez a köszönhetően az Estefennek, ugye, mert akkor indult, és így, hát volt egy erős elszívás a tilosos erőknek, és akkor volt olyan határozat, hogy nem mehet innen oda senki, már nem csinált egyszerre mind a kettő, csak ebbe belebonyolódtak, hogy mégis, és akkor emiatt vesztünk végülis össze. Engem nem hívtak, őket hívták, és akkor ebből lett egy rossz ízű.
1: De miért te veszélyeseket mondtál, vagy miért nem hívtam?
0: Ja nem, én öreg. Nem. Annak a rádiónak én már akkor öreg voltam, nem úgy most. Hát, uh-huh. Az ilyen ember, én mentem velük a Viva TV-be is, és ott már úgy jelentkeztünk, még annak idején. És akkor ott is ez volt rögtön, hogy öreg vagyok. Hát, nekem nem baj. Úgy értem, hogy nem ilyen a pénz, igen, de nekem az a Viva TV, az a Csili, tényleg borzalmas emberekkel, borzalmas belsőkkel, ilyen interjőrökkel, nem hiányzott. Csak hát gondoltam, miért ne.
3: Uh-huh. De és akkor a Hitparádé
0: elhalt.
3: Okafogyottá vált, vagy igen, és akkor helyette...
0: Én odaadtam, amikor már úgy nézett, hogy az enyém, akkor odaadtam a Tóth Palinak, meg a Káosz kapitánynak, így elfelezték, vagy valami ilyesmilet. A Tóth Pali mindig is könyörgött, mint szerkesztőnek, hogy kapjon már egy órával többet, vagy hogy.
1: Aztán, hogy akkor ez vasárnap este volt ez a műsor.
0: Igen, akkor. És akkor sikerült elérni, hogy a Tóth Palinak hosszabb műsora legyen, az tök jó. Na, ez például siker. De azt így lehetett, hogy a saját műsorunk az lett az övé, de közben volt egy hétfői műsorom is reggel, a reggeli romboló. az is szétesett, mert aki elment börtönbe dolgozni, akkor neki már egy bizalmi állásban lévő ember már nem nézték jó szemmel, akkor ő nem jött, akkor a másik belefáradt, a harmadik két hetente élt rá, a negyedik az ott tanult beszélni a műsorban, elment postára ablak mögé dolgozni a DJ, szóval egy katasztrófa sorozat volt, és akkor ott voltam, hogy minden egyes műsoré meg kellett halnom, hogy az legyen, nekem kellett legkorábban jönni, stb. És aztán egy idő után egyszer belefáradtam. Ja, és akkor persze kaptam egy cenzúrát, mert a Balcs Miki volt két hetente a vendég, már ő csak akkor ért rá, vagy akkor volt kedve, és akkor ideadott egy CD-t, hogy negyedik track, betettem, és hát az a képviselő funky volt, ahol ott ugye mindenki szop mindenkit benne, ez a téma, és hát azért kapott egy pénzbüntetést a rádió, engem fölfüggesztettek, még mielőtt bármi büntetés lett volna, és akkor azt mondták, hogy addig nem csinálhatok műsort, amíg nem beszélt velem a kuratórium, én is kurátor voltam, tehát speciális volt a helyzet, de én meg azt mondtam, hogy akkor nem csinálok műsort, mert így már, én már azt mondtam a Barcsnak is, hogy addig csinálok műsort, amíg belefér a ő világa, a vad világa. Ő is elnézést akart kérni
1: de
0: tőlem,
1: de hát mondtam, hogy... este ez probléma volt?
0: Hétfő reggel.
1: Ja, hétfő reggel. Ja.
0: Probléma, egy 9 után volt, de... az is egy probléma, hogyha ideadom másik egy CD-t, akkor se idő nincs. Hát még bennem nem is akarom ellenőrizni. Hát azt mondja, 4-es, akkor 4-es, az lesz, ami lesz, persze. Na, szóval... és akkor végülis ott mondtam föl, mert... úgy már ilyen, van fölöttem egy ilyen árnyék mindig, hogy most rontok, én úgy nem tudok már, egész gyerekkorom ezzel telt, meg később is állandóan gyanú, hogy mindjárt elrontok valamit, nem vagyok elég jó, stb.
3: Az aurád vagy a karmád?
0: Hát ez, amíg nem hiszik el, hogy te profi vagy, nem előlegezik, akkor csak a gyanú van, és akkor az én, hogy mondjam, civil megjelenésem minden közegben az sugallhatja azt is, hogy annyira magabiztos és jó vagyok, de sugallhatja azt is, hogy teljesen civil vagyok. És akkor attól függ, most az opera ház egy produkciójában dolgozom, és ott profiként fogadtak, és ott egész más. De egy másik közegben ugyanez a mentalitás van, nincsen nekem megágyaz volt, ugyanez a legmélyére rak a hierarchiának, akinek minden tanácsot lehet mondani, mert semmit se tud semmiről. Meg néha nem is tudom, hogy miért kérdez vissza egy színésznő, hogy én igazi, én profi vagyok, vagy nem. Hogy rossz vagyok, és mégis nagyon magabiztos, vagy hogy csak magabiztos, és hogy ez meglepő, hogy még sose látott. Tehát én nem merek visszakérdezni, hogy ezt most miért kérdezte. De volt már forgatásom, hogy odafordult kicsit csodálkozva hozzám a színészt, hogy profi vagyok-e, vagy nem tudom. Csak elmagyaráztam, hogy nem. De utána se tudtam kideríteni, hogy ez most pozitívan kérdezte, vagy negatívan.
3: És akkor szavaidat használva fölmondtál rádiónak, rádióban, és azóta nem rádiózol, de azért úgy megvolt ez, tehát hogy rádiós voltál így.
0: Igen, az megvolt, nagyon jó volt, az élmény megvolt, már ugye van két gyerekem, tehát az önmagában akadályoz, az, hogy vannak napok, amikor nem miattuk kell fölkelni korán, hanem a rádiókkal készülni a műsorokra, nagyisten CD-t vásárolni adott esetben, vagy amúgy zenéket szerezni, tehát ez egy megterhelés, ami nagy gyerekek mellett biztos jól megy, de kicsik
3: persze
0: mellett.
3: Persze, ez oké, tehát szerintem az tök rendben van, ha olyan élethelyzetbe kerül az ember, változik a viszonya a világgal, meg a dolgokkal, és akkor elmegy, de azért az úgy rendben volt, nem? Tehát ugye
0: én nem haragudtam senkire, éreztem, hogy tényleg nagyon nagy gáz volt a társadalomban, főleg ami a tilos rádió felé forduló figyelmet illeti, tehát nagyon rossz indulatú figyelem volt ez. Én értettem a parákat, azt is értettem, hogy itt mellé nyúltunk, elmaradtam én senkire, csak eljárt az idő végül is. Fölöttem itt.
3: Majd még lehet, hogy mikor nyugdíjas leszel, visszajössz fel.
0: Amit már mondtam neked, egy ilyen progresszívabb világzenei műsort szívesen csinálnék, de nem.
1: A hitterjétés az már nem.
0: Az olyan emberek, ha van három nagyon aktív és önmagába kezdeményező és amúgy is jó kreatív készségekkel megáldott ember, akkor az nagy élmény, de vezetni, mert nem akarok műsort.
1: Akár csak kellene összekötözni benneteket, csodálatosan tudnátok beszélgetni.
0: Lehet, nem tudom, de...
3: Egy kísérleti műsor.
1: Kísérleti műsor, hát tényleg egy balkács pajzs, vagy pajzs balkács.
3: És azért mondjál, tehát, hogy tulajdonképpen most akkor az operaház, vagy egy opera projektbe dolgozol?
0: Hát, igen, mert van a saját operám, ez a Don Giovanni új báb opera, hogy ugye megértem a librettóját is veszni már nagyon régen, elő is adta rendes stáb, és úgy tűnt nekem, hogy el fog veszni ez a szöveg, pedig büszke volt, szerintem nagyon jó librettó lett, mindenki más is azt mondja azóta, aki hallotta, szakemberek is, és nem akartam veszni adni a szöveget, és ennek a törekvésemnek az lett a vége, hogy egyedül végül is megtanultam az egész operát, és akkor egy kvartett kísérettel előadom. Ezt hallotta egy rendező, aki sokat rendez operát, és ő úgy hallotta, hogy az általa rendezett Szent Iván éjjálom, a Benjamin Britten-nek a operája, amiben van egy prózai szerep, hogy az nekem való lesz. Tehát látta a játékosságomat, stb. Van benne egy kis ének is, tehát, hogy még annak is meg fog tudni felelni, de az a lényeg, hogy az így ad, az egyik projektből esek át a másikba, ez az egy esélyem van. Mert nevem továbbra sincs egyébként. Érdekes módon, a nevem van csak, de nem tartozik hozzá tartalom. Tehát azt látom, hogy a többség az ismer egy nevet, de fogalma nincs, hogy ahhoz mi tartozik hozzá.
1: Egy hát azért nehéz hozzá nem kötni valamilyen tartalmat.
0: A hangjátékokról kinek van fogalma?
1: Hát azért, aki nézi a Facebookot, azért az látja, hogy a Don Giovanni az most már évek óta már...
3: Egy mondat a Don Giovanniról, azt mondtad a múltkor, hogy az siker, tehát lesz rögzített változata, tehát fennmarad a dolog.
0: Két oldal. Igen, van egy stáb, egy filmes stáb, akik valóban egy játékfilmet szeretnének belőle forgatni, ami eléggé lehetetlennek tűnik, de talán van benne perspektíva, azt gondolom. Mert ugye ez az egész ugye úgy néz ki, hogy akkor a területen játszódik az egész, mint egy kisméretű diavetítés, az ajtóra kivetített dia. Tehát én egy négyzetméteren belül vagyok, és abban a térben történik minden, és hogy ezt egy filmben hogy lehet ugye megoldani, az már, hogy egy arc van, meg ilyen kis pici bábocskák, na mindegy, ez majd a jövő dolga ezt kitalálni. Na minden, ebből a produkcióból minden esetre átkerültem egy olyanba, az operaházba, ami az akadémiának, meg az operaháznak egy közös produkciója, a végzős akadémista énekesek, meg nem tudom milyen zenészek, azt nem tudom, de talán az operaházból. Azok most, vagy mi létrehozunk egy opera, ezt a Britten Szent Iván éjjálmot, és hát most így benne lettem egy rendes operába is, aztán ennek milyen ennek meg az lesz a folyamánya, hogy majd a Csipike az óriás törpéhez írok dalszöveget, meg valami forgatókönyvet színháznak, ugyanennek a rendezőnek, tehát így, és akkor így szépen esetleg majd a Miskolci opera dolgokba is be tudok szép lassan folyni, tehát hogy nálam sose úgy megy, hogy az adminisztrátorhoz eljutatom az anyagot egy színházon belül, onnantól még nem ment tovább soha semmi. Tehát bárány, magyar intézetek, színházak, igazán ritka.
1: Vajon miért?
0: Két ok lehet, egyrészt, hogy kellemetlen még mindig a nevem, másrészt inkább az, hogy egy adminisztrátornak viszont semmit sem mond a nevem, és a tevékenységem, és semmi inspirációt nem kap, hogy tovább juttassa meggyőző erővel az anyagomat.
3: És ez a pop, vagy hogy mondjam, ez a színpad, rap vagy secret man belga vonal, ez most pihen?
0: Hát ugye már csak secret manként, mint kétféle secret man van, a rock zenekar meg az Intim Trio. Az Intim Trio az egy csellistát, egy perkást meg engem jelent. A rockzenekar meg rockzenekar. A rockzenekar az nagyjából pihen, mert túl sokan vagyunk, túl sok pénz, az, hogy 50 ezer forint mondjuk, az már túl sok pénz. Az Intim Trio az úgy, ahogy működik, de hát igen ritkán, az két havonta egy koncert, vagy másfél havonta. Én azt szeretem csak, tehát azt nem hagyom annyira pihenni, mert ott jobban hal, ott értetőbb a szöveg, az, hogy mondjam, amit jelentenek ezek a számok, hogy akarnak, sokkal jobban meg tudja közelíteni egy ilyen Intim Trio koncert.
1: Melyik az a produkció, amiben ez a kritikus anarchista éned megy tovább?
0: Hát ez a szikretmen végül is, a szikretmen. De anarchista színházban, mint színész vagyok, hát ott ugye, mint nácit is kell játszanom, nő erőszakoló, fasiszta parasztot, nem is paraszt igazából, hogy teljesen eltévedt embert, de amúgy paraszt, mert erőszakos, agresszív, és tényleg nem lát túl a saját gondolkodásán meg vágyain, sőt, belevetíti a saját vágyait a másikba. Tehát, hogy ez a játékos, a romboló énem, ez a leginkább mondjuk ezen a színpadon.
3: És ezt hol lehet nézni, látni?
0: RS 9, azaz a színházon még.
1: Lábánkat itt csináljam még mindig.
0: Igen, uh-huh. Amelyik mégis egy szóra befogadott minket.
3: Tehát az RS 9-ben dolgozgatsz, vannak projektek.
0: Pontosan, mert van háromféle anarchista színház, meg az új bábóper is ott szokott lenni többnyire.
1: De azért azt viszed, mert volt például a Drunken Taylorban is

0: kvartettel, klasszikus kvartettel lesz valami, kvartett plusz egy perkás talán így fog kinézni, talán még egy hegedűs a kvintett, abból szeretnék egy lemezt, és alig ha nem lesz is. Már csak a kérdés a formátum, mert most nem tudom, merhet az ember CD-t nyomni, vagy hogy kell megoldani, vagy csak internetre föltem, azt kész.
1: Hát mindenképp érdemes százat csinálni, más nem kézzel, hogy így neked, vagy legyen, vagy ha valaki annak oda akarod adni, szóval.
0: De csak sokan már nézik a CD-t, úgy, ezt minden.
1: Elabít. Vagy akkor bakelitet kell belecsinálni.
2: Azt nem láttátok az arcát, erre a bakelit.
1: Gyűjtök mennek rá, mézre a macit.
2: Megoldja ezt, amiki nagyon szarkasztikusan mondta, ezt a nem ismeri a nevét.
1: De akkor ezt most élvezed, bocs, ezt az operát. Tehát.
0: Ez fantasztikus. Tehát a Britten maga egy olyan szerző, most kezd jobban kinyílni, eddig is volt némi fogalmam róla, de mélységeiben, operákban nem mertem belemenni a Britten operákba, és most már kettőt is kezdek föltérképezni, a Peter Grimes meg ezt, a Szent Ivály néjámot, és hát egész brutális dolgokat tud.
1: De ez bizonyos sokig visszaköt, ugye azzal kezdett, hogy ez egy nagy élmény volt a zenei általános iskola, igen. És ez tulajdonképpen
0: ebből a kultúrából fakad.
1: És akkor ez vagy kicsit most ez egy ilyen keretbe foglalódik, nem?
0: De most koronázódik meg mindaz az erőfeszítés, amit értem tettek, meg amit én tettem magamért. Az, hogy valami kultúrát kaptam, és akkor van mire alapozni. Most látszik, hogy volt értelme azoknak a munkáknak. És sose gondoltam, hogy szabályos zenész leszek, az, hogy improvizatív leszek. És akkor
1: az operába fogsz föllépni? Mikor
0: ezt nem, sajnos ez csak a Solti terem lesz az akadémián. Május 27-29 ez a két bemutató lesz, hogyha nehogy Isten valaki kacérkodik a gondolattal, akkor ez 270 embert jelent, mint közönség, tehát most kell. 1000 forint talán egy jegy.
1: Oké.
2: Okay. Akkor te félretetetnéd?
0: Lehet, meg tudjátok oldani tíz.
2: Meg tudjuk oldani, meg tudunk venni neten?
0: Meg lehet venni neten. Csak
2: május 27?
0: 29. 29.
1: És izgulás van? Vagy ez ilyen otthonosan érzed magad?
0: Nem, az, hogy többieknek olyan rohadt nehéz szerepük van. Én ugye csak úgy viccből éneklek ebben a darabban. De a modern zene az már elég nehéz, és hát a többieknek olyan brutális szólamaik vannak, hogy ahhoz képest most én miért izgulnék. Tehát nekem itt lépek be. Tehát nekem ilyen, ezeket kell megjegyezni. Külön dobom van, tehát nekem mindig külön előjátékom van, úgy írtam meg a Britten. Tehát én adott zenékre jövök, ütésre jövök, stb. Tehát nekem hozzájuk képest nagyon könnyű dolgom.
1: És van, lesz jelmezed is?
0: Hogyne, nagyon profi jelmezem lesz, igen. Ott rend, hát az operaház az mindent, sok pénzből és magas színvonalon állít elő.
1: És komoly művészekkel dolgozik.
0: Igen, hát hogy olyan egy darabba a legyező 1 millió forint, nem a miénkbe, 1 millió forint, mert annyiba kerül a structól, de hogy ilyen mértékben kötelezte el magát az operaház a minőség mellett, hogy ez is belefér a millió forintos legyező.
1: És egyéb terveid, könyvet nem akarsz írni?
0: Hát, hogy jó lenne egy... Végülis egy együttest láttam, majdnem az elejétől a korai öröm, az tök érdekes lehetne szerintem, amennyiben képes lennék megírni, pszichológiailag főleg, meg nem tudom. Nem a kalandok, mert az annyira nem érdekes. Emberileg engem sokkal jobban érdekel az, ami ennyi idő alatt történt az együttes, hogy roppantak meg együtt emberek, hogy lettek szimpatikusabbak ettől a megroppanástól, tehát kibe a szerelem okozott óriási változást, kibe az egzisztenciális összeomlás, többi az egészségügyi, mert halt meg ember időközben, stb.
1: De akkor még a korai jelöm van időnként?
0: Van, ilyen néven is van, de mivel sok lusta tag, vagy több lusta tag van a zenekarban, maga a korai öröm az igyekszik nem föllépni, vagy nem leszerveződni, és a korai akusztik, vagy a korai transmission, ezek a kisebb felállások lépnek föl, kevesebbe kerül, egyszerűbb személyautóba befér minden, és hát ez a mai világban nagyon fontos és szempont.
2: Maratonon ott leszel azért?
0: Valamilyen okból. Hát föllépünk a korai, úgy rémlik. Valami, mintha... Már majdnem tradíció, minden évben szerintem föllépünk valamilyen verzióval.
1: Gyertek.
2: Én is úgy tudom. Figyelj, Miki, én nagyon szívesen elengedlek, hogyha menned kell, ugyanis akkor ezek szerint az

0: akkor a házba mész próbálni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A drága hallgatóknak, akik rendkívül türelmesek voltak, úgyhogy egyáltalán nem zajlottunk, ilyen még nem is volt a Pergőben. A híres Tilos Rádiós, egykori Tilos Rádiós szerkesztő, kurátor, műsorkészítő, műsorvezető, Hitparád és Pajzs Mikit hallottátok.
1: Azóta is évente egyszer vendég vagyok nagyjából.
0: És évente egyszer, akkor most mi voltunk az évente egyszer, tudósítunk MB, arról, MB. Hogy mi történik, amikivel. Köszi, Miki.
2: Sziasztok, köszönöm a figyelmet.
0: És akkor egy kis Miki.

0: Ezzel a dalban búcsúztunk, Pajzs Mikitől, aki elment próbálni, viszont ez még mindig a pergőképek.
1: Azért azt hozzá kell tennem, hogy ez a legjobb magyar dal. Tehát a számomra.
0: Álpok, a legjobb magyar
1: és
0: álpok.
1: Az egyik legjobb klip készült belőle, amit egyébként a Pergő Facebook oldalára kiraktunk, Kovácsi Tibivel és a Secret Menúrral, de nagyon jó a klip.
0: Nézzetek meg az interneten. Na, de akkor, ha már internet, meg Facebook, meg ilyenek, van ez a mi kampányunk, ez az Indiegogo
1: kampány. Kell mondani
0: kampány.
1: Ilyenkor, hogy ez jótékonysági beszélgetés?
0: Igen, ez egy jótékonysági felhívás, vagy lehet, hogy több jótékonysági felhívás jön most. Az egyik az, hogy évek óta dolgozunk a Tilos Rádió történetének a feldolgozásán, egyrészt itt a pergőképekben, aztán a Hazda és Haladás is próbálkozik ezekkel az orál historikkal, amikor úgy alakul, hogy se a Pálos Gyuri, se a Bajtár nem tudnak bejönni a műsorba, akkor szokott a Hazda és Haladás.
1: Igen, szoktunk vendégeket, én például a múlt héten is voltat.
0: Igen.
1: Csejdi András, nem egyelelő kettő éppen ez.
0: Igen, viszont a pergőképekben meg két hét múlva a Bajtár B. Endre lesz a...
1: Szóval szeretnénk a Tilos Rádió karakteres figuráit bemutatni, hogy, és akkor ezáltal mint egy legyűjteni egy csomó infót, meg azt megmutatni, hogy kik és miért csak egy hangot hallanak a hallgatók, hogy kik vannak a hangok mögött, vagy kik.
0: Igen, ez az egyik ilyen gyűjtés, a másik pedig, hogy amióta a Tilos Rádió létezik, azóta a KVB bizonyos pillanatokban előkapja a kamerát és forgat, és akkor ez így évek alatt összegyűlt annyi arrív anyag, hogy megnézni is egy hű de csoda, meg rettenetes mennyiségű idő. És hát most, hogy 25 éves lett a rádió, ugye éreztük, hogy eljött a pillanat, hogy nagyjából azokkal, akik újak és keveset tudnak a rádióról, vagy kevesebbet, mint a többiek, vagy egyáltalán semmit, azoknak elmeséljük, hogy tud egy civil médium talpon maradni 25 évig úgy, hogy gyakorlatilag nincs főszerkesztője, nincs főnök, nincs benne pénz, nincsenek fizetések, és egy közösség tartja fenn, aki ezt a rádiót hallgatni szeretné, hogy ez egy csoda. És akkor erre szerveztünk egy crowdfundingot, ami most már 27%-on áll, körülbelül 6700 dollár jött eddig össze rá.
1: Szóval egy filmet szeretnénk
0: és
1: csinálni.
0: És ezt a filmet szeretnénk csinálni, amit most csak csinálgatunk.
1: A Tilos 25 TV-ről szól, másrészt de nem egy ilyen retro cuccra gondoltunk, hogy ilyen emlékcucc, hisz ez egy nagyon élő valami kis jelenség, civil jelenség, vagy média történeti civil, egy szigete a civil társadalomnak, amit szerintem elég ikonikus egész Európában, vagy bárhol nincsen, és szerintem az lenne a jó, vagy én azt várnám, hogyha kiderülne ebből a filmből, hogy mitől működőképes, mitől képes a kríziseket átvészelni, hogy begyógyul, és akkor alakul, és a új emberek jönnek, és hogy lehet integrálni. Tehát, hogy a jelenséget megérteni segítene ez a dolog. Nekem ez egy személyes ambícióm. Amellett, hogy persze, hát, mint média történet, meg a rendszerváltás utáni idők, nem tudom, szimbóluma vagy. Szóval csomó minden rétege van ennek a film tervnek, és ez finanszírozásra arra gondoltunk, hogy nagyon illik a Tilos Rádióhoz, ami szintén egy közösségi finanszírozással működő intézmény, hogy ez a film is közösségi finanszírozással készüljön el, hisz más egy eleve nem is nagyon látszik, hogy lehetőség ma Magyarországon, és ezért létrehoztunk egy kampányt. Egy nagyon lényeges eleme, hogy ezt a KVB teljes nevén a Közgáz Vizuális Brigád készíti, és ez a kampány is a Közgáz Vizuális Brigád gyűjt pénzt, hogy elkészíthesse ezt a filmet. Tehát tehát ez nem azonos a Tilos Rádió támogatásával, az 1%-kal a maratonnal, tehát ahol a Tilos Rádiónak van egy támogatói fantasztikus ingyenes fesztiválja, tehát ezt tudni kell, ez egy lényeges dolog, hogy aki ezt a filmet támogatja, az a közgáz vizuális brigádot támogatja, hogy elkészíthesse ezt a filmet, és ez az Indiegogo nevezetű ilyen crowdfunding kampány oldalon van, ami az összes pergőképek, a KVB, a haza és haladás, meg a Tilos oldalán megtalálható, ha valakit érdekel.
0: És akkor ott vannak ilyen adomány lehetőségek, és akkor azért meg tulajdonképpen lehet ilyen mindenféle tárgyakat is kapni, illetve vannak olyan felajánlások, mint a Nemzeti Felkelésnek a felajánlása, hogy egy kétnapos vitorlázás.
1: Akarsz vitorlázni a Nemzeti Felkeléssel?
0: Vagy pedig most, ami aktuális, az A38 hajónak a felajánlása, ami vigyél magaddal 10 embert egy a 38-as szuperkoncertre, egy ilyen top koncertre.
1: Bulizzatok együtt.
0: Bulizzatok együtt, most májusban van 4 olyan koncert, amire 10 plusz 1 jegyet lehet kapni ennek az adománynak a segítségével, de tök érdekes dolgok vannak, hogy a Tóth Szabinak az indiai műsor az alap, indiai műsor felajánlása, ő zenél, tehát házhoz megy zenélni és indiait főzni, és még sok minden. Menjetek
1: kérdezni az oldalra. Ez a Indiegogo kampányban, ha valaki támogatja a közgáz vizuális brigádot, hogy elkészíthesse ezt a filmet, akkor ott vannak ilyen bónuszok, és ezeket egyéb emberek ajánlották föl, például a Tóth Szabi, vagy a Nemzeti Felkelés, tehát ha valaki azt a fület megtalálja, és azt a támogatási összeggel támogatja, akkor még plusz kap bónuszba egy, mondjuk egy indiai estet, egy meghitt indiai zenés főzős estet Tilos Rádiósokkal.
0: Igen, és ezen kívül meg ugye most van az adóbevallás határideje, nem sokára, a hónap vége felé, és van ez az 1% kampány, tehát még mindig ezt a hogy hívják, amit kell bemondani mindig a
1: hát ez még mindig jótékonysági
0: felhívás.
1: Dolog, és 18.00.24.54 kötőjel 2 kötőjel 43 az adószámunk a Tilos Kulturális Alapítvány, és ne legyetek lusták behúzni azt, hogy az 1%-ot a egyházak és a civil szervezeteknek is van 1%-a, hogy ne a, nem tudom, a költségvetés rendelkezzen ezzel, hanem a rendelkezzetek annak javára, akit fontosnak tartotok. Én szerintem brutálisan el fog ez terjedni, ez a közösségi finanszírozás, mindenféle a most megszűnő irodalmi folyóiratoktól a színházakig egy csomóan azt fogják próbálni, hogyha nincs támogatás, már pedig bizonyos dolgoknak lehet, hogy nem lesz, akkor hogy van egy ilyen társadalmi felelősségvállás, hogy mit tartunk fontosnak, és akkor sajnos igen, ebbe részt kell venni. Hogy most a, nem tudom, a gyerekrák alapítvány, az nem az éget meg. Szóval mindegy, tehát hogy ilyen hogy mindenkinek fontos az, vagy egyre fontosabb lesz, hogy mi az, ami involválódik.
0: Igen, és akkor most sokan kérdezik, hogy hogy állunk a filmmel. Úgy állunk, hogy most szabadidőnkben forgatunk, amikor csak tudunk. Persze nyilván most még nem tudunk 100%-kal csak ezzel foglalkozni. És a 3-ától 11-ig, június 3-ától 11-ig lesz a Tilos Rádió Maraton, ami az éves adománygyűjtő rendezvénye, 9 napos rendezvénye a Tilos Rádiónak, legnagyobb, Európa legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja, és ott is fogunk majd forgatni, remélhetőleg addigra már összejön ez a...
1: És nekiállunk az archívokat restaurálni, mert ugye ez a 90-es évek, meg a 2000-es évek is a rettenetes szar videótechnikáról szólt, hogyha mondasz valamit valakinek, hogy VHS, SVHS, H8, és ezek ráadásul szalagokon vannak, amik rángatoznak, összeesnek, szétesnek, tehát ezt úgy kell restaurálni, mintha egy animációs filmet készítenénk, mondjuk egy nap alatt egy percet lehet rendbehozni, hogy kiég, beég, nem tudom. Tehát akkor beleállunk, és meg fogjuk próbálni komoly erőket mozgósítva, hogy a Tilos 25. születésnapjára, ami augusztus 25-én lesz,
0: igen,
1: 25-én lesz, ott legyen egy bemutató. Persze az összes hasznos anyagot majd valahogy felrakjuk a archívot, meg ilyen sorozatban rekonstruáljuk.
0: És akkor most megígértem az Eriknek, hogy pontban 6 órakor befejezzük a műsort, úgyhogy ne szedd hülye paraszt című dalt, mert nem is fogjuk tudni lejátszani.
1: Köszönjük a figyelmet, Pergő.
0: Sziasztok, Kovács Adam, a hangpostája, Adam Smith hangpostája következik. A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren, foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlézte a hvg.hu. Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Raman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. Enyhe mágneses vihart kavarva a nappól kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből lökődik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Hey, hey, hey, hey.

0: Sziasztok! Ez itt a Kovács Ádám hangpostája. Természetesen megint nem készültem, hogy milyen mikrofonokat húzok fel, de majd kiderül, hogy jókat te.
1: Húzd fel mindet.
0: Ti jók vagytok? Már Áron, még ha beleszólsz a mikrofonba, akkor tudni fogom.
1: Sziasztok!
0: Na, kiváló.
2: Sziasztok, kedves hallgatók!
0: Bori, az egyetem a sárgát, azt itt sötétbe is meg lehet különböztetni mindentől.
2: Oké.
0: Okay. Na, kezdjük el. Persze, ugorjunk bele.
2: Jó, hát mai szeretettel vendégünk. Köszöntünk mai vendégünket, Horváth Áront, aki az Eltingának a vezető kutatója és tán ügyvezetője is. Ez egy olyan...
0: És már volt egyébként és már ebben volt a minőségben korábban.
2: Ez egy olyan lakáspolitikával foglalkozó kis kutató és tanácsadó cég, amelyik azzal hívta fel magára most a figyelmünket legutóbb, hogy az Áron tollából megjelent a Telexen egy cikk, hogy az új kormánynak mindent másképp kéne csinálnia, ha működő lakáspolitikát akar. Ez egy elég jó felütés címnek, és ebben a cikkben te elég jól körüljárod azt, hogy mi minden a van itt, amit szerintem egész más megvilágításban kell kezelni, és hogy ilyen strukturális problémákra világítasz rá, amiket magunkkal hordozunk a korábbi támogatáspolitikáknak a folyamányaképpen. Úgyhogy igazából mi arra gondoltunk, amikor ezt a cikket elolvastuk, hogy ez önmagában egy olyan széles téma, amiről érdemes lenne beszélgetni, és egy kicsit jó lenne, hogyha itt az első részben elmondanád nekünk, hogy mi minden van, amit másképp kellene csinálni, mik azok a fő problémák, amiket te beazonosítottál, és hát, hogy mi ez a szemléletváltás, amire szükség van, hogyha ténylegesen valamiféle eredményeket akarunk elérni. Úgyhogy ezzel az egészen széles kérdéssel.
1: És ugye hát ez egy viszonylag rövid cikk, körülbelül 3 perc alatt lehet elolvasni, és most pedig nekünk lesz bő 1 óránk ezt megbeszélni, tehát hogy tudunk egy kicsit a mélyére menni a dolgoknak.
3: Sziasztok, kedves hallgatók! Tennek most már több egyére fogadom el a Kovács Ádám meghívást, és örömmel jövök ide, mert akkor ilyen szemmel lehet beszélgetni, mint ahogy így ez a cikk is íródott, hogy akkor gondolkozzunk azon, hogy így milyen ösztönzőkkel, milyen célokat akarunk elérni, ez a közgazdaságtan alapja, és ez a cikk azért jött ki belőlem, mert hogy ugye most azt gondoljuk, közgazdászok, szemmenülő közgazdászokra is nézek, hogy azt várjuk, hogy a új kormányzásban több ilyen szemszög lesz, meg több ilyen hozzáállás, tehát hogy a szakpolitizálásnak nagyobb szerepe jut. És azt gondolom az én területemen, hogy egyrészt azt szoktuk mondani a lakáspolitikáról, hogy nyilván mindennel összefügg, már társadalmi, területi, urbanisztikai adó építőipari vonatkozásai vannak, másrészt azért egy elég jól lehatárolható dolog, hogy mi a termék a végén, amit szeretnénk, hogy ez a legyen jobb lakhatás.
2: Ja, és ráadásul nem elhanyagolható módon, ez egy kézzelfogható téma, mert mindenki lakik, legalábbis a szerencsésebbek laknak, és akkor igazából a lakás állománnyal kapcsolatos problémákhoz szerintem majdnem mindenki hozzá is tud és szeret szólni, úgyhogy ez egy hálás téma, úgyhogy a kedves hallgatókat is biztatjuk, hogy majd kapcsolódjanak be és tegyenek fel kérdéseket.
3: És másrészt viszont akkor azt mondanám még a lakáspolitikáról, hogy én úgy gondoltam, hogy azért az az egyik üzenete ennek az írásnak, hogy szerintem távolabbról nézve vannak olyan szakpolitikák, amikben talán egyszerűbben definiálhatók a célok, pont az energiagazdász közben bólogált szembe, de hogy mondjuk én azt hiszem, amikor beszélgettem valakikről, akkor mondjuk az egészség ügyel példáloztam, hogy így ott itt tudjuk, hogy több egészséges életévet szeretnénk az embereknek, és hogy ehhez képest viszont szerintem a lakhatás területén, meg a lakáspolitikában ott nem teljesen egyértelmű, hogy mi milyen célokat akarunk. Tehát, hogy egyrészt nagyon sokféle embernek nagyon sokféle lakhatási megoldás lehet jó, és hogy ezeknek a kialakítása, vagy végiggondolása, az tökre erős következményekkel jár utána arra vonatkozóan, hogy milyen eszközöket tud az állam, ha egyáltalán van ott az államnak helye, alkalmazni arra, hogy közeledjünk ezekhez a célokhoz.
1: Hát ugye, hogyha arról beszélünk, hogy milyen fajta célok vannak, ugye ennek van egy viszonylag erős újraelosztási hatása, amit te is említesz a cikkedben, ugye az nyári MNB-s jelentés kapcsán, ez egy szerintem egy viszonylag erős mondás, amit, vagy mondhatjuk egy elég botrányos történet, igaz, tehát, hogy van ez a kamattámogatás, otthonstart plusz, és akkor kiderül, hogy igazából ez elsősorban nem első lakásvásárlók veszik igénybe, és tipikusan egy nagyon szűk kör az, akit ez lakáshoz juttat, és ez megvilágítja azt, hogy tulajdonképpen azt, hogy milyen fajta eszközöket használunk, ez befolyással fog arra befolyásolni fogja azt, hogy ki fog ezzel jól járni, és hogy ez egyáltalán nem triviális.
2: De szerintem előre szaladtál, mert ez már te már azt feszegeted, hogy ugye kik a támogatásnak a nyertesei, vagy kik
1: igen,
2: lesznek azok,
1: akik ezt tulajdonképpen ebben szerintem az érdekes sztori az egésszel, hogy előre szaladjak, hogy elvileg ez egy univerzális program. Tehát jogilag mindenki igénybe veheti, de valami módon mégsem tudja mindenki igénybe venni, hanem valakik jobban igénybe tudják venni, és igénybe is veszik.
2: Igen, de itt ugye szerintem Áron messzebbről indított a cél, hogy mit akarsz. Azt akarod, hogy lakást tulajdonhoz akarod juttatni, ha mindenkinek legyen lakása, és legyen autója, 4 kereke, és nem tudom hány gyereke, vagy pedig a lakhatási problémát akarod megoldani, nem feltétlenül azzal, hogy tulajdonba juttatod, hanem hogy legyen mindenkinek fedél a feje fölött méltányos áron.
3: Nem baj az szerintem, sőt, hogy előre ugrottunk, mert szerintem ebbe tényleg csebbe a tenger ebben a szakpolitikán belül is, de tényleg az, amit nézünk, hogy ez bizony az egy értékválasztáson múlik, ha nem tudom, klasszikus értelemben konzervatív vagy baloldali megközelítés, hogy akkor most a lakástakarék pénztár mondjuk egy konzervatívabb megítélésű eszköz, hogy aki dolgozik, félreteszeget, akkor utána kapjon rá támogatást, vagy azt mondjuk, hogy hát aki úgy saját lakásra gyűjt, az akkor majd összegyűjti a pénzt, és bizony addig az államnak sokkal fontosabb feladata van a legszegényebbeknél, akiknek pedig az életét teszi tönkre az, hogy így nincs megfelelő lakhatásuk.
0: Igen, tehát, tehát hogy csak annyi, hogy ugye ez nem csak arról szól, hogy hozzájusson, hanem mondjuk aki valamilyen lakásban már él, hogy az is olyan fajta körülmények között tudjon élni, tehát hogy van ennek a lakhatásnak egy ilyen dimenziója is. Tehát, hogy nem csak akik most lépnek ki az életbe, vagy nincs lakásuk, hogy ők olyan lakhatáshoz jussanak, hanem akik már laknak elvileg, azért azok a körülmények is megfelelőek legyenek. Bocs.
1: És én azért mondtam igazából ezt a példát, mert hogy akkor, hogyha lakáspolitika és ezzel kapcsolatos állami támogatások, vagy pedig szerepvállalás, akkor tulajdonképpen azt hiszem, hogy az emberek többségének ez jut elsőre eszébe, hiszen egy nagyon egyirányú dolog történt ezzel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben, amely bizonyos, ugye De most kispoilerezem az Áront, de nem baj, tehát, hogy amely ugye abból a kiindulásból indul ki, hogy az emberek a saját lakásukban laknak, ebben kell támogatni őket, hogy ők a saját lakásukban lakjanak, és hogy vannak, igen. Magyar. És hogy ezt pedig úgy kell, igen, pontosan.
3: Igen, szerintem egyébként ez az egyik ilyen fundamentális kérdése, amiről itthon így a lakáspolitikával foglalkozók sokat szoktak beszélni, hogy ez most egy következmény, vagy egy adottság, hogy Magyarországon a legtöbben a saját lakásukba akarnak lakni. Tehát hogy az, hogy mi ilyenek vagyunk, és akkor ezt kell megvalósítani, és akkor lesz boldogani. Vagy tulajdonképpen, hogyha lennének alternatív lakhatási formák, szerintem most lesz egyébként egyértelműen ez a cél, ugye a EU-s pénzből elindítón Vekerle bérlakás programnak, hogyha lennének alternatív formák, akkor lesz, akkor azok is jelenthetnek lakhatási megoldást.
2: Na akkor ezekre térjünk rá egy kicsit, hogy ez, hogy...
0: Úristen,
2: vedd fel a fülhallgatót, mert csak úgy fogod hallani, hogy mit kérdezel.
3: Melyik a left, melyik a right?
0: Hello.
2: Mindegy, csak tedd föl, és akkor.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello, hello. Várjál. Hello. Nem hello. Jó. Akkor ez most ennyi volt.
1: De valamennyit nem, azt de ezt, nem
2: ezt
1: hallott.
2: De ezt már múltkor is volt ilyen, hogy nem.
0: Nem, múltkor teljesen ki volt kapcsolva a telefon. Nem volt mit bekapcsolni, most megpróbáltam.
2: Jó, próbálkozz újra, hogyha neten elvesztettünk volna, kedves hallgató.
0: Jó, akkor igen, most... folytassuk.
2: Ja, bocsánat, ez az intermezzo majdnem sikerült egy hallgatót.
3: Hát, ha sikerül, majd mindjárt meg itt leszünk, akkor...
2: Igen.
3: Egy ideig. Szóval szerint... Aha, na, most sikerülni fog.
0: Halló? Hello? Halló? Hát, nem megy. Majd mindjárt Ozinak szólok, aztán hát, ha valamit rosszul csinálok. De folytassátok addig.
1: Igen, a Vekerle bérlakás programot említetted.
3: Igen, hogy szerintem egyébként ennek a mérete, ami most egyelőre így látható, hogy elindul, azért így nem az fog belőle megvalósulni, hogy akkor teljesen átrajzolódik a magyarországi lakhatás meg lakástulajdonlás térképe, hanem az lesz belőle, hogy megjelenik egy olyan formájú termék, vagy hát olyan formájú lakhatási forma, ez a támogatott bérlakás, vagy affordable bérlakás, ami eddig nem volt. És akkor talán ez az egyik ilyen izgalmas terepe a szakpolitikának, hogy akkor megnézzük ebbe a lakhatási formában, hogy így ez tetszik-e az embereknek, használnák-e ezt, kik használnák, mekkora igény lenne, és ezt igazából én közgazdászként eléggé abban hiszek, hogy ez szerintem akkor fogjuk megtudni, hogyha tényleg lesz ilyennek a kínálata.
2: Ez egy kicsit ilyen, mint a szabályozási homokozó az energiaszektorban, és hogy amíg nincs valami a piacon elérhető, addig csak találgatni tudsz, hogy vajon erre ezt használnák-e az emberek, használná-e a piac. Tehát itt igazából egy olyan új dolgot rak be a rendszerbe, ami egyébként máshol már van, tehát hogy
1: vannak nekem olyan... nem triviális, és akkor beszéljünk erről, hogy akkor mi az, amit a cél, milyen fajta modellt akarunk kiépíteni ezzel, akar a kormány.
3: Itt, ugye ez a sokrétű lakáspolitikából szerintem egyetlen egy ilyen kiragadott cél, hogy gazdagítsuk a lakhatási megoldásoknak a formáját, ugye, és akkor ebből jöjjön be ez a támogatott bérlakás. A támogatott bérlakás az azt jelenti, hogy olyan bérleti díjon lakhatsz benne, ami mondjuk nagyjából 20-30%-kal olcsóbb, mint a piaci bérleti díj. Uh-huh. Aztán ennek még, na szóval sok ágaboga van, lehet, hogy ebbe kérdezzetek bele a részletekbe, már el lehet bennük veszni.
1: Ki fogja ezeket megépíteni? vagy ezek már azoknak szól, akiknek már van lakásuk, és ki akarják adni?
3: Most ez a konkrét program, amiben a nagy lelkesedés van, az az, hogy ez a már teljesen utóbbi években veszni látszó RRF-EU-s pénzből az egyik kupac, az erre fog jönni, hogy bérlakások épüljenek. Ezt még azt is lehet tudni, hogy ez, ami biztosan van, az egy 550 millió eurós nagyságrendű mag, ami a MFB-be vetődik el, vagy ültetődik el, és akkor az lenne a cél, hogy ezt még magántőkével is kiegészítve, vagy esetleg más forrásokkal, például az EIB is ugye azért is foglalkozik ilyen lakhatási programokkal, mert ugye ez EU szinten is egy nagyobb probléma, vagy
0: ez az Európai Befektetési Bank.
3: Európai Befektetési Bank, igen, aki így részben ugye ilyen társadalmi célokra is ad hiteleket országoknak, és akkor most ő is lakhatási célokra is ad, és akkor ez egy piacinál kedvezőbb kamatozású, ezt is kaphat akkor ugye Magyarország, és fordíthatja erre a célra, és akkor ezt a összeget még mondjuk magán tőke bevonzásával lehetne akkorára növelni, hogy mondjuk ebből egy ilyen 6-10 ezer bérlakás épületne Magyarországon mondjuk következő 3-6 évben.
1: Hogy magán tőke bevonásával, ez azt jelenti, hogy az, aki a pénzt belerakja, ebben tulajdonos lesz, vagy résztulajdonos, vagy ezt hogyan van elképzelve?
3: Hát ez még nincs elképzelve, de hát ez szerintem az ősszel lesznek ezek a részletei. Ugye vannak olyan, hát mondjuk, akkor menjünk végig egy forgatókönyvön, hogy mi történik. Ugye a pénz ott van a MFP-ben, az állam valószínűleg mondjuk akkor ő azt gondolja, hogy így tudja is, hogy hol lehet szükség ilyen bérlakásra, ahol jó lenne, és mondjuk neki vannak is ott akár olyan telkei, amin lehetne építkezni.
2: Ez állam, vagy nyilván önkormányzat is lehet?
3: Akár az önkormányzat is, igen, és akkor ő felajánl egy telket, van elvárása, hogy mit építsen rá mondjuk valaki, és akkor az, aki ráépít, az akkor kaphat ebből az európai adófizetők pénzéből, meg kedvezményes hiteléből mondjuk valamennyit támogatást esetleg, meg egy kedvezményes hitelt felépíti, akkor nála van, de ő maradt tulajdonos, akár ez a magánszereplő, aki hajlandó volt ezt megépíteni, de megígéri az államnak, hogy mondjuk ezeket a felépült lakásokat, azt odaadja az állami lakásügynökségnek, és az állami lakásügynökségtől kap bérleti díjat, és az állami lakásügynökség válogatja ki, mondjuk egy önkormányzattal, szakszervezettel, nem tudom, kórházszövetséggel, vagy olyanokkal, akiket el tudunk képzelni, hogy valamiért azt gondoljuk, hogy akarjuk támogatni a lakhatásukat, és ők jól el tudják dönteni, hogy kiket válogatnak ki, de ott pedig az, hogy ki lakik benne, azt nevezzük ezt állami lakásügynökségnek, aki ezt eldönti.
2: De hogyha ha ezt az utolsó lépést kihagyjuk, ez működhet úgy is, hogy mondjuk egy önkormányzat, aki egyébként is mondjuk már egy ideje szeretett volna építeni néhány önkormányzati bérlakást, hogy akkor ő legyen az, aki, hogyha ő tud beletenni forrást, akkor ő önmagában is úgymond ő számíthat ilyen magánbefektetőnek? Tehát, hogy akkor mondjuk egy budapesti kerületi önkormányzat, vagy nem tudom, egy vidéki városban, ahol úgy gondolják, hogy ők már ezt régóta érzik, hogy ott lakáshiány van.
0: De ez mennyire reális Magyarországon?
2: Hogy lakáshiány van?
0: Nem, az, hogy az önkormányzati. Na, most menni fog. Most biztos menni fog. Hello?
4: Halló?
0: Hello, sikerült.
4: Na, sikerült. Szevasz, buszos vagyok.
0: Szevasz.
2: Hello.
4: Gyerekek, amiről beszéltek, az a játék, amiben azért van egy olyan réteg, aki nem szeretne belemenni. Konkrétan arra gondolok, hogy tehát ez általában ezek a bérlakások, meg ezeknek az építése, ez mindig kell valami olyan minimum szint, amit a bürokrácia ügyesen belül, és mi van akkor, hogyha én meg nem ezt a minimum szintet szeretném megütni. Tehát teszem azt, én akarnék egy jurtát egy tanyán valahol, mert arra nem fogok kapni semmilyen támogatást. Pedig az én minimum szintemnek az egy lakhatásilag egy minimum is elfogadható olyan dolog, amivel én élni szeretnék. Vagy egy csomó ilyen kilakott, hogy mondjam, összedőlni látszó, ugye léptelenedik a vidék, a falvakban nagyon sok ilyen ház van, ami el van hagyva, és azokhoz nem nagyon csinálnak kedvet, hogy most egy olyan mit tudom én, kint van a víz a kúton, és teszem azt, hogy én szeretnék ilyen nomádba, és azt mondja egy család, hogy ő beköltözne már valahova, de nem tud gáz olyan fűtést, tehát mit tudom én, tudjátok, ezek a nagyon modern cuccokat most már, amiket egyébként elvárásként mind fenntartanak, és csak akkor, ha ezeket megugrod, kapod meg ezeket a lehetőségeket. Egyébként menj a fenébe, nem kapsz semmit. Tehát, hogy ez a játék, ez valahogy kicsit én úgy gondolom, hogy így sok embert azért kirekeszt, és ha már visszatérhetünk az elején arra, amit mondtatok, hogy a kormánynak, vagyis a cikk, ugye, amiről szeretne beszélni, a kormánynak milyen lépései lehetnének, akkor ha például ezt a bürokratikus gátat végre eltüntetnék, hogy csak ezek a limitek azok, amik alapján elfogadjuk azt, hogy te hogy lakhatsz, és az összes többit azt kizárjuk, az mondjuk egy nagy siker lenne. Tehát én ennek nagyon örülnék.
1: Ez szerintem egy fontos, fontos dimenzió, amiről kell majd beszélnünk.
4: Oké, köszi, csak ennyi lett volna. Sziasztok!
1: Oké, hello!
5: Szia!
3: Szerintem még erre reagálva egy kicsit a betelefonálónkra, hogy az szerintem tényleg ez a lakáspolitikának egy sajátja, hogy akkor itt a különböző lakhatási formákra nagyon különböző megoldások kellenének, és például, amit most említettél, abban is belefűzted egy kicsit, hogy akkor felújítás vagy új építés, és ezekre mind különböző eszközök kellenének, és az abszolút egyetértek, hogy amiről most elkezdtünk beszélni, és amiről tudom, hogy így most egy EU-s finanszírozási programa, ez egy nagyon kicsi dolog az egész magyar lakhatási történetben, de most nagy története lesz a lakáspolitikának talán, mert úgy látom, hogy sok erőforrás lesz benne, de ahogy mondtam, az lesz most az első fejezet, hogy akkor 8-10 ezer bérlakás jön létre a 4,5 millió állományhoz képest.
1: És tulajdonképpen az, amit mondott a buszos, ugye az, tehát ugye simán lehet az is egy külön program, hogy akkor vannak vidéken elhagyatott házak, amik nincsenek használva, és akkor találjunk egy programot arra, hogy azok, akik az értelmes módon tudják használni, akkor ők nekik legyen lakhatásuk. Feltehetően ez nem egy tömeg dolog, hanem egy réspiac, de hogy erre is ki lehet tenni egy dolgot, de feltehetően ez tök más, mint az, hogy akkor először a legnagyobb dolgot csináljuk, hogy építünk szép nagy bérlakásokat nagyvárosokban.
3: Igen. Na és akkor visszamennék még a telefon előtti Bori kérdéshez. Szerintem ott nagyon úgy éreztem, hogy akkor vesszük fel a utazó sebességet, de tulajdonképpen a következő gondolatát kérdezted ennek a dolognak, hogy aki lelkesedik ezért a programért, az azért lelkesedik, mert hogy nem az van, hogy akkor most kifizet nekünk ennyi lakást az EU, hanem hogy ezt az intézményt szeretnénk megteremteni, hogy akkor jöjjenek létre pilot programok, legyenek meg a szereplők, akik ezt így megépítik, a formák, a formaszerződés, az intézmények jöjjenek létre, és hogy akkor, amikor ezek meg voltak 4-5 év múlva, akkor ez saját lábán is álljon meg. Ezért szoktam én inkább a lengyel bérlakás történetet mintaként hozni, mert hogy ott így ezzel mentek egy ilyen 10-15 év alatt, akkor
1: ott mi a helyzet, én ezt nem ismerem.
3: Ott történt ez, hogy itt sikerült a végére elején több támogatással, a végén egész kis támogatásokkal azt, hogy így végén magántőkéből épüljenek bérlakások, akár az önkormányzat ad egy telket.
1: Ez egy nagyon más sztori, mint az, hogy egy lakásügynökség menedzseli ezt a dolgot, tehát hogy van egy piaci, ugye, tehát hogy indulhatunk onnan, hogy van egy piaci befektető, ő épít egy nagy lakóprojektet. Akkor ott két lehetősége van, vagy eladja rögtön, vagy pedig akár saját magától is mondhatná ezt, hogy hát én ezt megtartom, és akkor inkább ezt bérlakásnak fogom csinálni. Valami ok miatt ez nem valósul meg, egyetlen egy esetben sincsenek ilyen dolgok. Ugye a mai kongresszuson egy sztori hangzott el, ez a Tűzoltó utcai kollégium, ami már majdnem egy bérlakás, mondta annak a befektetője, de az egy piaci alapú történet, tehát hogy lehetne piaci alapon, akkor lehetne az, hogy a piaci cég, aki megcsinálta, az üzemelteti, de kap támogatást rá valamennyit, és akkor ennél egy még inkább egy elmileg irányítottabb dolog az, hogy akkor valamilyen PPP konstrukció és az állam üzemelteti tulajdonképpen. És ugye ebben az esetben viszont valami garanciát kell adnod az építőnek, igaz? Tehát, hogy azt mondod, hogy te neki akkor ő fog részesülni a bérletekből, ezeket én fogom beszedni, mint állam. De hát ugye ebben az esetben kell garantálni, hogy de akkor én minimum mennyit fogok fizetni.
2: De egy hosszú távú szerződést kvázi, és akkor hogy garantálod az ő megtérülését. Hát
1: igen, mert ugye az, hogyha ő nem menedzselti, ám de a kockázat nála van, azt nyilván nem fogja elvinni, tehát akkor, hogy nem ő menedzseli, akkor kockázatot annak kockázattól is mentesíteni kell őt, akkor a kockázatot az állam viszi ebből igazából, hogyha nem fizetik ki a bérleti díjat.
0: Hát meg azt gondolom, hogy kisebb a profitráta, vagy nem tudom, tehát hogyha valamit felépítés eladja, mint az, hogy így hosszabb távon üzemelteti meg, ilyesmi, még átmozdul egy következő projektre, meg ilyesmi.
1: Hát, hogy elvileg
0: azt tehát, is, hogy érdekelne csak, hogy hol az ő ösztönző.
1: Azt is hallottam a mai okosságon, hogyha tehát, hogy létezik erre példa más országokban, és hogy azért attól is függ, hogy milyen megtérülést tud ez biztosítani. Milyen versenytársai vannak, tehát, hogy akkor az, hogy én kiadom a lakásomat, feketén áfa nélkül versus a nagy építő hivatalosan kell kiadnia, eleve egy hátrány, és a másik meg az, hogy milyen profitot fog ezt hozni, és ez tök más egy ilyen országban, ahol nem tudom én, 2% a megtérülés, meg olyan egy olyan országban, ahol magasak a kamatok, mint Magyarországon. Uh-huh. Ezt mondták el a befektetők, de ezt én nem tudom nagyon értékelni, mert nem vagyok szakember.
3: Szerintem, hogy közben bólogattam, a hallgatók nem látják, miközben mondtátok, hogy jelenleg azért nem épül, ugye ez a fajta bérlakás, mert hogy kisebb a hozama a befektető számára, és kockázatosabb. És egy ilyen állami szerepvállalás az azt tudja elindítani, ugye, hogy akkor egyrészt a kockázatot azzal csökkenti, hogy mondjuk a bérleti oldalon, meg hogy megteremti az intézményeket hozzá, amiket aztán már kiszámítható környezetnek minősülnek a befektetőknek, másrészt meg esetleg tudja lögdösni ezt a megtérülést, mondjuk úgy, hogy így a telket adja bele, és akkor már jobban kijön a matek a befektetőknek, és az ezt övező szerintem lelkesedés az meg az, hogy részben azért ez a programhoz kapcsolódhatnak olyan dolgok, amik általában jót tehetnek a lakáspolitikának, de szerintem, amit mondtál, Laca, az, hogy ez a program úgy tud megállni, meg akkor ez a támogatott bérlakás úgy tud működni Magyarországon, hogyha a magánbérleti szektort is, hát 21. századi, vagy nem tudom, most modernizáljuk azzal, hogy ez kifejéríti az állam, de legyenek standardizált és regisztráció köteles bérleti szerződések, amikből mondjuk egy mellék termékként az állam lát adatokat, és rögtön tud mondjuk kicsit adatokat adni arra, hogy indexálják át a bérbevevők, meg a bérbeadók a bérleti szerződéseiket, de hogy egy csomó kellemes mellékhatása is lehet.
1: A kifejlítés, ez valamilyen dolog, hogy nem tudom, hogy hasonlóan, mint amikor bejelentkezel egy lakcímre, beadod az okmányirodába, akkor tulajdonképpen a bérleti szerződést is be kell adni.
3: Szerintem
0: de ez akár egyébként a magánbérbeadók számára is tudna ösztönző lenni, mert szerintem ez a része például ez egy ilyen korlát, hogy, hogy amikor ezt így mérlegeled, akkor nincsenek ilyen, tehát valahonnan szerzel valamilyen fajta szerződés sablont, igen, de hogy igazából a végén így azért nem vagy biztos benne, hogyha nem akar kiköltözni a bérlő, akkor így mennyire vagy védve, vagy mi a helyzet, meg ilyesmi. De mindegy, ennek a jelentőségét így nem tudom felmérni ebben az egész
1: történetben. Ez egy jelentős dolog szerintem.
3: Szerintem fontos, és megint egy olyan dolog, ami miatt például, de egy olyan piaci surlódás van, ami miatt ugye van egy csomó üres lakás, hogy a bérbeadó meg a bérlő se látja teljesen a kiszámíthatóságot, és a végén akkor nem mer bérbeadni, vagy nem mer, vagy nem megy ki a bérleti piacra, és akkor nem használjuk ki ezt az állományt, ami...
0: Ja, csak ezt mondom, hogy ennek a nagyságára, tehát, hogy mennyi az ilyen elfekvő, vagy üresen hagyott, vagy nem tudom.
3: Ez nehéz egyébként, de hogy ugye ezt már népszámlálásban szokták mérni, azt gondoljuk, hogy azért Budapesten például annak lehetne érezhető hatása így a

0: szinte euró előszobában leszünk alacsonyabb hozamokkal, meg akár egy ilyen nagyon, ugye az árfolyam is közelít majd ahhoz, amivel majd befixálódik. Szóval, hogy a kettő együtt kell, hogy működjön majd, hogy kell hozzá ez a makrokonvergencia is.
1: De ugye, oké, ehhez akart Elrik?
2: Nem, mondja nyugodtan. Ja, persze, hogy ehhez.
1: Hogyha kinyitjuk a történetet, akkor azért vegyük észre, hogy pillanatnyilag egy nagyon speciális dologról beszélünk. Tehát nem arról beszélünk, hogy ez még mindig nem arról szól, hogy mindenkinek legyen lakása.
0: Ó, messze nem.
1: Tehát az arról szól, hogy a piaci ár alatt egy kicsivel legyenek bérlakások. Azoknak, akik pont nem, és hát ha ez valakit segít abban, hogy eddig pont kiszorult, és ezáltal akkor most ezentúl nem tudom én, 170 ezer forintot kell fizetni egy másfél szobás lakásért, ha sem ütöttem, hanem csak 140-et, vagy mit tenni, 120-at.
3: Nyilván valamilyen módon ez fegyelmezi a jelenlegi bérlakáspiacot, hogyha van egy mondjuk egy olyan alternatíva, ahol ami biztosan tudjuk, hogy ki van fehérítve, mert standard szerződések vannak, van egy központi szereplő, aki felügyeli, aki kvázi így bróker a kiadó és a vevő között, és akkor így garantálja azt, hogy igen, mindenki azt fogja kapni, amit megígért neki. Tehát egy ilyen szempontból egyfajta biztonságot nyújt valószínűleg ugye mind a két félnek, tehát a befektetőnek is, meg a bérlőnek is.
1: Jó esetben. Ha jól sikerül ezt.
3: Ha jól sikerül. De azért mire ezt végigmondtam, addigra így volt vagy öt pont, ami így fölmerült bennem, hogy ez hol mehet gajra, és akkor még az ilyen gyakorlatilag dolgok is belejönnek, hogy és akkor... De ha lelakja, ha az a lakás az a következő lakónak mégse lesz már úgy felújítva, mint ahogyan mint a szerződés alapján megígért szolgáltatást elvárná a következő lakó, hogy akkor ez nagyon könnyen lehet az, hogy hát oké, van itt tulajdonos, meg van itt üzemeltető, de a jó gazda, aki a tulajdonos szokott lenni, az mármint aki benne lakik, mivel ő nem az, akkor itt azért valamiféleképpen ezeket az ösztönzőket nagyon meg a büntetéseket ki kell találni.
1: Ja, de ugye szerintem itt ezen a ponton, tehát hogy azon gondolkodunk, hogy hogy működik jól egy piaci modell, szerintem itt érdemes akkor a benchmarkot elgondolni, tehát hogy van-e olyan hely, ahol ez így működik, ahol hasonló dolog működik.
3: Illetve én laktam Hollandiában. Nem tudom,
1: szerintem Hollandia egy rossz példa.
3: Azért akarom elmondani.
0: Tehát
3: egy igazából ugye Hollandiában mi azzal szembesültünk, hogy mivel nincsen, minden ilyen lakást szövetkezett típusú nagy állami szereplők, vagy félmagán, vagy önkormányzati szereplők kezében van a lakásállomány, akik ezt így próbálják pont ezzel a céllal, hogy megfizethető lakhatás legyen, a bérleti díjakat alacsonyan tartani, ezért nem alakul ki a magán lakás kiadás, mert hogy mindenki látja, hogy ugye sokkal olcsóbb lenne, hogyha ő bekerülhetne a nagy poolba. A nagy poolért ugye ott van egy elosztási kérdés, hogy kinek adod oda és mikor, és hát a holland rendszer valószínűleg nem a legszofisztikáltabb ilyen módon, mert egyszerűen ez a sorban állsz.
1: De számos nyugat-európai országban ugyanez van.
3: És utána kvázi lottó, tehát heti lottó, hogy most felszabadult három, és akkor azt kisorsoljuk, és attól is függ, hogy te mikor jelentkeztél legutóbb, és akkor hetente próbálsz így ilyen gyorsasági versenyben lakást foglalni, és a végén tényleg sorsolás dönt arról, hogy te most kapsz, vagy nem kapsz lakást ezen a szövetkezeten belül, és utána még ugye van az, hogy odamész, és hát látod, hogy nem az igazi, és akkor még, az még,

0: az mégse kell neked. Akkor visszaadod, az visszakerül a poolba, akkor arra megint a következő héten lehet másoknak a lotteribe, de nagyon meggondolt, hogy visszaadod, mert ugye arra mázlid volt, hogy megnyertél valamit. Tehát egy kicsit ilyen, azért nem mondanám, hogy a hogy ez így mérhetetlenül boldog és elégedett lakókat eredményez a végén minden esetben.
1: Szerintem sok kérdés van még ezzel kapcsolatban, ugye, tehát hogy ugye ennek mindig a alternatívája, amin lehet gondolkodni, hogyha jobban felismered, hogy vagy jobban eléred, hogy kit akarsz támogatni, és akkor neki adsz pénzt abból részben, hogy ugye akkor ő béreljen piaci lakást, de kap hozzá valami támogatást. Ezt csináltad úgy esetleg, hogy az önkormányzatnak adod a pénzt, és akkor az önkormányzatnak, de azért címkézetten, és ő döntse el, hogy akkor most a tűzoltónak a szakorvosi rendelőben, vagy az önkormányzati dolgozónak, hogy osztja el ezt a lakhatási támogatást.
0: Egy tanári szerint... lakásokat, mint régen. Ez például segíthetne azt, hogy vidéken legyen megfelelő mennyiségű pedagógus, aki... Nem.
1: Úgyhogy szerintem ez az egyik legnehezebb része, én most ettől egy kicsit távolabb vagyok, hogy kinek fogjuk kiosztani, de szerintem ez abszolút az egyik legproblémásabb.
2: És mihez vagy közelebb?
1: Hát én szerintem pont a pénzügyi konstrukció részéhez vagyok akkor közelebb, aminek meg az lenne a lényege, vagy azt szeretnénk, hogy ugye lehetne azt is, hogy akkor, vagy lehetett volna, az még, vagy elképzelem, akkor harmadjára is nekifutok, elképzelhető lenne egy olyan EU-s pénzfelhasználás is, hogy akkor az EU ideadja, és akkor az állam abból épít valamennyi 1000 lakást. Azt nem tudom, hogy ha az ember visszaszámol, akkor ugye mindig elkezd gyanakodni, hogy az állam létre tud-e hozni egy akkora Magyarország legnagyobb lakásfejlesztő cégét, és azt így jól tudja majd így megépíteni a céget és a lakásokat.
2: Ez tényleg akkora lenne? Hát egyébként... Elosztod az 500 millió eurót,
1: Hogyha ugye visszaszámoljuk ezeket, és akkor meg az éveket, akkor az már gyanúsan Magyarország legnagyobb lakásépítő cége lenne a következő 3-4-5 évben, és akkor ebből következően is azt gondoljuk, hogy ezért is jó lenne, hogy ebbe benne lennének olyanok, akik ezzel foglalkoznak,
2: de tudnak. Már lakást.
1: Építettek lakást, építenének. És a másik ugye az, hogy akkor viszont tőlük szeretnénk azt is, hogy ők beszálljanak pénzzel. Tehát magyarán az a tőke, ami a lakáspiacon mégis összességében ott az történik, hogy birtokolják a lakásokat, és akkor most főleg mi magánszemélyként birtokoljuk, ugye Magyarországon meg van egy kicsi mondjuk önkormányzati állomány, de hogyha azt mondjuk, hogy még ilyen nagyobb befektetők is hoznák a pénzüket, erre szerintem külföldön vannak erre példák, hogy akkor nem tudom, az Erste nyugdíj alap az akkor birtokol lakásokat és nem csak irodaházakat, akkor az egy pluszt jelenthet.
2: De mondjuk ez hogy néz ki? Tehát nem úgy gondolom, hogy nem úgy néz ki, hogy az Erste akkor birtokolja a nem tudom, Váradi utca 27 harmadik emelet egyet, továbbá a Bécsi út 237 akármicsodát, hanem akkor egy házat birtokolja.
1: Igen, ők azért házat szeretnek birtokolni, szerintem ezek a befektetők már, hogy ugye az üzemeltetési szempontból sokkal jobb, hogy átlátható, meg amikor felújítja, akkor nem az van, hogy akkor egy lakást belül fel tud újítani, de vagy fel tudja újítani a házba fűtést, vagy nem tudja, vagy le tudja szigetelni, hogyha beleegyezik a többi lakó, vagy nem. Tehát ezért házakat szeretnek jobban, úgyhogy ezért is mutat ez abba az irányba, hogy ők akkor fognak beszállni, hogyha új házak épületnek. Uh-huh. És akkor ez lenne a cél, hogy itt jöjjön olyan pénz is erre a piacra, ami akkor nem csak állami, meg európai adófizetői, hanem használjuk lakhatásra ezeket a hosszú távú célokkal befektetett pénzeket is.
3: És hát jó lenne ugye, hogyha mindez egy olyan piaci környezetben történne, ami így kiszámítható, amiben így rendben van a szabályozás, ami ugye erre a piacra így nem volt annyira jellemző a...
1: Ezt úgy szégyeljük elmondani biztos itt a Kovács Ádámban, mert rettenetes nagy közgazdász közhely ez a kiszámíthatóság, meg a átlátható politika, tehát szabályozási környezet, de mégis én is el szoktam mondani a lakáspiacról, mert egyébként azt gondolom, hogy az van, hogy azért itt még a különböző helyek, vagy ágazatok, vagy szakpolitikák közül is azért hosszabb távú döntéseket hoznak az emberek, mert hogy mondjuk ahhoz, hogy építsen valaki egy házat, az is mondjuk egy nagy házat, az legalább úgy 3-5 évre legalább előre tervez, az, hogyha költözünk magánemberként, ott is jelen csomószor azért, vagy a tipikus eset az nem a 1-2 évre, hanem akkor inkább akár 5-10 évre költözünk, tehát hogy tényleg még hosszabb távú döntéseket, oda hitelt felveszünk 20 évre, vagy ilyen, ezek mind hosszú távú döntések, és ezért mégis ez a közgazdász közhelynek helye volt, hogy mondtad.
3: Hát mert most nekem is igazából, tehát hogy amikor az ember erről szóló cikkeket olvas, akkor ugye vannak ezek a problémalisták egyébként, és akkor ezeket hogyan kell megoldani, de hogy egy kicsit hátrébb épve, tehát tényleg az, hogy valahol ugye egy állami kontroll mellett kell egy új piacot teremteni. Tehát, hogy ennek az egész helyzetnek a megoldásának a kulcsa valahol az, hogy képesek vagyunk-e egy ilyet létrehozni, megfelelően szabályozni, nem belefutni a csapdákba, és próbálni nem arra gondolni, hogy a Magyarország 90 óta tartó történetében bizonyos területeken ezek hogy sikerültek.
2: Nem a jó részt.
0: De hogyha itt pilotban gondolkodunk, most ez az RRF pénz, amit említettél, most ez így konkrétan ez az 500 millió euró. Mondjuk, hogyha ez, azt mondtad, hogy 6000 lakás, vagy mondjuk.
1: Különbözőképpen, maradjunk ennél a számhoz.
0: Jó, plusz-minusz 1000-rel. És ez egyébként a lakáspiacon, ami, ha jól emlékszem, én láttam egy ilyen számot, hogy 4 millió lakás vagy ház.
1: Hát 4,5 millió lakóegység van mondjuk.
0: Tehát ahhoz képest azért ez elég kevés. Hát tehát igen, hogy nem, ez nem fogja most fölborítani nyilván a struktúrákat, és igazából én nem foglalkoztam ilyesmivel, de nyilván valamiféle ilyen kereslet oldali becslés, az van arra vonatkozóan, hogy mondjuk ilyen, hogyha ha csak azokat, amik így máshol tipikusan ilyen támogatandó lakhatási célok, hogy a rövid távú lakhatás ilyen kollégium típusú dolgot építeni, ami megfizethető, egy fecske lakás ilyen induló pároknak, vagy tényleg voltak ezek a pedagógus lakások, vagy ez a közalkalmazottaknak, vagy időseknek szóló lakások. Tehát, hogy azért én azt gondolnám, hogy ez a 6000, ez elég hamar megtelne, csak ezek, hát akkor is, hogyha így célzottan gondolod át, hogy...
2: Tulajdonképpen azt mondod, hogy ez nem fog piaci zavart okozni, mert nem akkora, de ennek a másik oldal az, hogy ez nem fogja megoldani a lakhatás kérdését, mert nem fogja megoldani.
0: Nem, én valahogy egy kicsit azt, de lehet, hogy butaság, majd elmagyarázzátok, hogy miért butaság, de hogy valahogy úgy gondolnám, hogy első lépésben én ilyen célzott problémákat oldanék meg ezzel, mondjuk tényleg azt mondanám, hogy ha probléma az, és úgy hallottam, hogy van ilyen probléma, hogy vidéken pedagógusok nincs annyi pedagógus, mint kellene, és akkor lehetne pedagógus bérlakásokra célzottan az önkormányzatoknak adni. Ez egy ugye tartós kereslet, mert mondjuk pedagógust azért azt reméljük, hogy hogy mindig kell majd minden, mindenhol.
2: Én mondjuk és akkor, tudja, hogy nem értenék ezzel az ötlettel
0: igen,
2: egyet.
0: Igen, és akkor...
2: Szerintem ennek az a megoldás, hogy a pedagógusoknak meg kell emelni a fizetését. Plusz ráadásul szerintem, hogy az nem, hogyha nem Debrecenről beszélsz, hanem mit tudom én, Téglásról, akkor ott nem a lakhatási probléma a probléma. Mert ott olcsóak a házak.
0: Jó, hát akkor lehet, hogy ez nem volt jó ötlet.
2: De egyébként az alapelv az értem. Tehát, hogy akkor
0: de hogy az lett volna az alapelv?
2: Ha csak 5000 van, akkor
0: azt találjuk ki,
2: akkor
0: egy
2: problémát oldjunk meg.
0: Egy problémát oldjunk meg, és akkor utána, hogyha jól működik, akkor utána lehet, hogy a piac is kedvet kap a konstrukcióhoz.
1: Igen, de ilyen értelemben ez inkubátor jellegű lenne ez a program, hogy megnő. Még erre, ami most pont délelőtt volt egy ilyen beszélgetésünk erről, hogy én is gondolkodtam, hogy akkor volt ez a akkor mondjuk egészségügyi szakdolgozó hiány, meg ugye szociális ágazatban, tehát hogy sok ilyen területi hiány van Magyarországon, és akkor én is ezen gondolkoztam, hogy oké, de akkor pont ahol legjobban hiányoznak, ott valószínűleg nem probléma nekik lakást bérelni, meg szinte üres ingatlanok vannak, és akkor a végén azért abban, hogy ez simán mondjuk a legnagyobb legnagyobb városokban, régióközpontokban megy eszéken, és lenne erre igény, és azért gondolják a szakpolitikából, most nem neve vagy nem fedem fel, hogy ki gondolkozott vagy erről, de ez a három említett mondjuk hiány szakmából az egyik. Ő azt mondta, hogy az, hogy 2-3 évre oda költözik egy fiatal orvos, vagy nem, de nem is az orvosokat említettem, mondjuk az egészségügyi szakdolgozókat azonosított ő.
3: Nővérszállás.
1: Így van, nővérszálló, elhangzott az a szó is, hogy szerinte ez egy vonzóbb, lehet, hogy ezért is, már hogy ez volt hagyománya, és vonzóbb is lett, és ugye azt szoktuk megmondani, hogy ez a bérleti szektor, ez egy ilyen időtáv dolog, amikor csak 2-3 évre gondolkodik, és hogy ennek lenne hozadéka, meg vonzereje, mondjuk Miskolcon.
0: És egyébként meg ugye az, amit te mondtál, hogy már úgyis akkor, hogyha ott olcsó is majd ott felújítja, de igazából az emberek nem szeretnek úgy oda menni valahova az ismeretlen, vagy azzal kezdem, hogy kiveszek valamit, és akkor felújítom magamnak, és nem tudom, micsoda, és közben kapok. Igen, és közben meg az is lehet, hogy egy fél év múlva betelik a hócipőm, és el akarok menni, és akkor minek újítottam fel. Tehát érted, ezt veszi le a
3: jó, de ez ugye rámutat arra is egyébként, hogy azt gondolom, hogy ugye a kiindulási alapunk, amivel indítottunk, hogy Magyarországon hogyan néz ki, tehát hogy mennyien birtokolnak lakást, és hogy tehát hogy ez végül is ugye egy célzott problémára ad megoldást, de hogy ebben van valahol egy ilyen társadalom átalakítási gondolat is, tehát hogy ennek nem az a tehát nem az a társadalom vagy jövőkép, ami előttünk lebeg, hogy akkor majd belőlük is tulajdonosok lennének, hanem egész egyszer, tehát én úgy látom, hogy ez előbb-utóbb ugye átalakul valahol egy olyanba, ahol csökken az aránya ugye a lakás tulajdonlásnak. Tehát, hogy egy piac megteremtésével ez ugye egy ilyen, ennek a problémának a feloldása felé haladunk valahogy.
1: Tényleg nagyon szűk szegmenséről beszélgettünk ma, és nem tudom még a...
3: Elmegyünk egy picit zenélni, és akkor lekerekítjük valahogy, vagy nem tudom... Nem,
2: vagy
3: kiválasztunk egy újabb szegmens.
2: Felfedezni.
3: Jó.
1: Tehát, hogy a egészségügyi...

0: Sziasztok! Folytatja a Kovács Ádám hangpostája, ahol Horváth Áron a vendégünk és a
1: lakáspolitika kihívásai.
0: Így van, meg lakhatás. És ugye az előbb a bérlakás piac, nem tudom, megszületésének a nehézségeiről, meg céljairól beszélgettünk, és azt beszéltük, hogy viszont ennek a lakhatás történetnek még vannak egyéb dimenziói, amiket ilyen mélységben nem érintettünk.
2: És amik szintén olyan szakpolitikák, amik a érkező EU-s támogatásokhoz is azért erősen kapcsolódnak, hogy ott gondolni kell valamit arról, hogy például a nagyon rossz állapotban lévő magyarországi lakásállomány, ami megint egy másik sztori, hogy miért van az, hogy Magyarországon ilyen szinten leromlott az épületállomány, és hogy ennyire pazarló energiafelhasználási szempontból is, és hogy ugye sokat beszél arról is az EU, hogy az energiahatékonyság az, amivel rengeteg energiát meg lehet spórolni, az a legolcsóbb energia, amit el sem fogyasztasz, tehát szigeteljed, meg cseréld ki a fűtési rendszert, meg mi mindent csinálhatnál ahhoz, hogy jobb legyen a lakásállomány, és akkor itt is felmerül az a kérdés, hogy oké, de melyek azok a programok, amik hogy is mondjam, gyorsan megvalósíthatóak, amik ugyanakkor valamilyen szinten társadalmilag igazságosabb elosztást tesznek lehetővé annál, mint hogy a leggazdagabbaknak adok még egy kis plusz zsozsit, és még ráadásul rá is szoktatom a népet arra, hogy várd meg az EU-s pályázatot, és addig ne is kezdje semmibe saját magad. Tehát, hogy itt milyen típusú hüvelyk, új szabályokat lehetne mondani, vagy mik azok a legnagyobb problémák, amik itt most gúzsba kötik esetleg ezt a fajta támogatáspolitikát.
3: Hát szerintem ez tényleg akkora probléma a magyarországi lakhatásban, hogy szinte bárhova nyúlsz, nem csinálsz rosszat, mert hogy körülbelül 2-2,5 millió lakást, azt masszívan fel kellene újítani, ahhoz, hogy akkor korszerűbb legyen, ne legyen ilyen energiapazarló, és akkor azért mondom, hogy szinte bárhova, de hát hogyha akkor a otthonfelújítási program, ami elsősorban családi házakat célzott, ahhoz hasonló dolog megy tovább, ugye az EKR rendszerből kijövő padlás szigetelések, azoknak is energetikailag az is egy jó irány volt, de hát spórolt az energiafogyasztáson, de tulajdonképpen amit tök régen nem volt most, és legnagyobb volumen tud elérni, az mondjuk egy társasházi program, egy panel program, az is jó, de mindegyik jó az épületállomány szempontjából, és akkor megint tényleg az a nehézség, talán a szakpolitika alkotás alatt, hogy ez nem, de azt is fel kell mérni, hogy kinek és milyen eszközökkel segítenek, vagy ösztönzik ezeknek a megvalósulását, de lakás politika szempontjából, lakhatás szempontjából ez már ugye nagyon rég le vagyunk maradva, meg nagyon hosszú távra kell, és el kell kezdeni. Szerintem megint akkor visszamegyünk ez a közhelyhez, hogy talán ami volt ez a szlovák cseh program, amit szoktak emlegetni itt regionális példaként, az, hogy stabilan nyitva van megint, de hát, hogy számíthatsz arra, hogy így akkor 5 év múlva is hasonló lesz, legfeljebb a potméteren egy kicsit tekergetnek, de tulajdonképpen, ha már a szomszédod megcsinálta, vagy a sógorod megcsinálta, akkor tudod, hogy milyen lesz itt. Találsz rá kivitelezőt, tudod, hogy milyen űrlapokat kell leadni, mit fogsz vele nyerni, tehát hogy itt is fontos az a stabilitás.
1: De ugye a panel az nem volt, de a házakra volt ilyen program, nem?
3: Igen, ez volt az otthonfelújítási, ami az a az egy úgy el is indult, és akkor ugye az EU-s forrásból volt finanszírozva, a végén Kehobból szerintem, és akkor ott elfogyott a pénz. De hát, hogy most azt gondolom, hogy tényleg ez az egyik ilyen legbiztatóbb dolog, meg legreményteljesebb ilyen gazdasági közvetlen szempontból, ne becsüljük alá azt, hogy így ezek az EU-s pénzek újra fognak jönni.
1: Ugye, hogyha abból indulunk ki, amit te is betettél a grafikon, a Telexes cikkbe, hogy mire költöttünk tavaly. Ugye ez a top 3-ba volt, azt hiszem a top 3 az otthonstart, ez és a köztisztviselőknek fejenként 1 milla. Vagy közférának fejenként 1 milla.
0: Sőt, ez az idei évre vonatkozott ugye, igazából, hogy az idei évben hát megkorálom.
1: Igen.
3: Azt hiszem, hogy azt gondolod, hogy ezt akkor felcímkézhetjük az otthon startot is, meg a köztisztviselőjét is igazából választási intézkedésként. Tehát, hogyha mondjuk a otthon startot ugye kivetíti az ember, hogy ott az állam költségei azok a kamattámogatásból adódnak, de hogyha van egy 20 éves hitel, amit felvett valaki, akkor folyamatosan fizeti az állam, és akkor, hogy épül fel az állomány, évről évre veszik fel az emberek,
1: azt feltételezzük, hogy ezt évről évre fölvennék az emberek? Mm. Tehát, hogy vagy már elérte, aki akarta, már fölvette.
3: Én azt gondolom, hogy évről évre vennék fel az emberek. De
2: már hát, csak azért is, mert újabb fiatalok szeretnének lakáshoz jutni.
3: Tehát, hogy igazából, igen, tehát, hogy egyszerűen aki hitelt vesz fel, akkor akár így megpróbálja megtalálni azt a jelenleg elég rugalmas megoldást, hogy akkor kinek a nevére legyen, meg akkor neki, hogy legyen olyan lakástulajdona, csak töredék, ami mellett lehet. Tehát, hogy most azt látjuk, hogy a hitelpiacon azért a döntő része az olyan, ami ott van startos, tehát támogatott. Úgyhogy az megint egy óriási szakpolitika, és ez mindig szokott lenni ez a kamattámogatott dolog. Talán az elején pont mondtad is, Laca, hogy ez ott eleve amúgy egy ilyen kamattámogatási program, az egy magyar lakosság családoknak a jó részét, vagy egy jelentős részét kizárja a támogatásból, mert nem hitelképes, nem kap olyan hitelt. Mi ez van, de hogy ez is egy óriási program, és én azt majdnem biztos vagyok benne, hogy ez is hozzá fog most nyúlni a szakpolitika, és el kell dönteni, hogy hogyan.
1: Nem mertem megkérdezni, de megmondtad.
0: Bocsára, egy kicsit közelebb húzod magadhoz a mikrofont.
2: Tehát, hogy igazából azért kell hozzányúlni, mert olyan elképesztő terhet rak a költségvetésre, ami fenntarthatatlan?
3: Hát minden szempontból, nem, de egyrészt ez tényleg az olyan, ami minden szempontból hozzá kell nyúlni, mert a költségvetés is, és a másik a emlegetett ábra, amiben az van, hogy megnézzük, hogy mivel ez egy hitelprogram, ezért ott, amikor felveszi a hitelt, akkor lead jövedelemigazolást, és akkor azt a jövedelemigazolásokat dolgozta fel a Nemzeti Bank, és azt látszott belőle, hogy akik ezt felveszik, azoknak a döntő része a felső decilisében van a jövedelmi szempontból a magyar lakosságnak. De azt gondolom, hogy sok mindent lehet gondolni arról, hogy kiket akarsz támogatni, de talán ez kevéssé indokolható, hogy a legfelső jövedelmi decilisnek akarsz kamattámogatást adni.
2: Hát ez így van.
0: Hát főleg, hogyha azt nézzük, hogy a legfelsőbb jövedelmi decilis mennyire el van szakadva az alatt a levőktől, hogyha jól értelmeztem az ezzel kapcsolatos legutóbbi ábrákat.
2: Meg ugye a kiskapukkal az is lehet, hogy ő nem a valós lakás igényét fogja ezzel kielégíteni, hanem a második vagy harmadik lakását fogja megvásárolni.
3: Gyanakszunk erre, hogy van ki használat ilyenre használni.
0: És ugye ez egy kérdés, hogy ezek a programok, tehát hogy most a bérlakásról, de hogy van-e olyan mozgástér, ami e felé tudná elvinni ezeknek a pénzeknek a felhasználását, mert hogy, tehát én egyrészt nem is látom, hogy mennyire vannak felcímkézve ezek az EU-s pénzek, hogy erre lehet, vagy
1: tehát, az otthonstart, ez nem EU-s.
0: Nem, de hogy a most bejövő pénzeknek az elosztása például mennyire tud ilyen irányokba elmenni akár. Értem, hogy ez most egy másfajta konstrukció lenne.
3: Szerintem ez az RRF, ami ez a nagyon rövid távú és már abszolút veszett fejszennyele volt, az azért beszéltünk talán róla olyan sokat, hogy ez a Vekerle bérlakás programra az fel van címkézve, de ez, amit akkor mondott Bori, a felújítási pénzek, szerintem ezeknek is jó része fel lesz címkézve, de nem tudjuk, hogy mennyire konkrétan lesz ráírva, hogy akkor az most lakásfelújításra költ, vagy mondjuk középületre, vagy egyebekre, de szerintem az, hogy energiahatékonyságot javítsa, arra azt gondolom, hogy lesz, és azt ki kell találni, hogy milyen programok lehetnek hosszú távon nyitva, az otthon startoz hozzá kell nyúlni.
1: És az a kérdés, hogy az azért politikailag hogy lesz eladva?
3: Ez akkor másik vendég, akkor ezzel le is telik az én időm, de hogy igen, már hogy...
1: Hogy tulajdonképpen ugye itt két eladást lehet szerintem, tehát hogy én lennék Magyar Péter, akkor két eladás. Tehát az első eladás az tulajdonképpen az, hogy azt mondod, hogy hát ez benne van az MNB jelentésben, srácok, ez sajnos nem szolgálta a célt. Vegyük észre, hogy azok, akik kaptak, örüljenek, hogy kaptak, de igazából nem érdemelték meg. És a másik eladás pedig az, hogy azt mondod, hogy jó, akkor ezt most innentől szintén lakás célra fogom fordítani, de nem így.
3: Igen. Hát szerintem igen, de hogy ezek tényleg politikai dimenzióban kell átgondolja a politika. Azt gondolom, hogy például a leggazdagabbaknak lehet, hogy egy csomó olyan motivációja is van, hogy ők akkor is megmaradnak, nem fordulnak el a pártól szavazóként, hogyha ők, nekik ez a program lesz szigorítva. Sőt, lehet, hogy azt mondják, hogy ők szeretnék, hogyha így a legszegényebbekre is költenének lakáspolitikában, ami most nagyon alacsony. De hát, hogy azok a programok, amik egyébként nagyon komplexen kell, hogy működjenek, mert hogy nem csak lakást akarsz adni, hanem akkor másfajta segítségeket is, vagy támogatást, és nagyon kicsibe léteznek mondjuk akár egy példával, akik megcsinálták, akár a Habitatnak vannak programjai, akár az utcáról lakásba egyesületnek, hogy azon gondolkodni, hogy azokat hogy lehet felskálázni. És akkor oda csoportosítasz át pénzeket, ez szerintem azt hiszem, hogy méltányos lenne.
0: De gondolom, akkor itt szintet is kéne lépni, hogy nem csak ilyen civil szervezetek foglalkozzanak ezzel, tehát hogy akkor jobban megtámogatni ezt állami szereplőkkel, ami elvileg ugye szintén ki volt tűzve a zászlóra.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy ezt így ott kell úgy felfogni, hogy amit mondtunk a Vekerlére, hogy ez egy laboratórium vagy pilot, ott ezek a szereplők megcsinálták saját forrásból, vagy megszerezték a forrást, hogy megvan a labor, vagy a pilot, vagy a termék, és akkor ott a felskálázáson kell, én is arra gyanakszom, hogy arra kell egy állami nagy intézményrendszer, és ami önkormányzatoknak biztos szerepe lehet benne, a civil szektornak is kell, hogy szerepe legyen benne, de ez egy komplexen dolog már annál, hogy akkor mint mondom, relatíve egyszerű, hogy akkor felépítjük a bérlakást, és akkor oda beköltözik valaki. Ahhoz képest ezek még bonyolultabb dolgok.
1: Ugye azon gondolkoztam ma, amely lehet, hogy hülyeség, hogy tulajdonképpen az, hogy akkor innentől 3% új lakás hitele, az egy nagyon egyszerű konstrukció, ebből a szempontból hatékony is, mármint, hogy nem sok kormányzati ember kell hozzá, aki ezt intézi, ellentétben azzal, hogyha csinálsz egy állami lakásügynökséget, és hogy mi lesz ennek a szabálya, ez egy csomó humán erőforrás, mind a kitalálás, mind a fenntartás, és egy csomó olyan dologról beszéltünk, ami hogy akkor energiahatékonyság, nem beszélt, igen, vagy hogy a lakhatási kérdés, amelynek a jó működtetéséhez lehet, hogy sok erőforrás kell mind a kitalálásához, mind a működtetéséhez, és lehet, hogy ez egy korlát rövid távon, nem?
3: Szerintem, és ez most így, aminek örülünk azért a lakhatási oldalra, hogy ez úgy néz ki, hogy azért szintet lépett ez a szakpolitikák között, hogy így jobban előtérben van, de hát, hogy ez erre több erőforrást is akar szánni a államigazgatás, magasabb szinteken kezeli, foglalkozik vele, jobban többet kommunikál róla, tehát hogy talán hajlandóság mutatkozik erre. Másik meg, hogy most pont ez az EU-s irány, ahol szintén részben más, de ugyanilyen lakhatási problémákat vetnek fel, és akkor ott elindult egy kezdeményezés, ami arról szól, hogy az első legkézzelfoghatóbb dolga ez a tudás átadás, tehát hogy így a csomó országban mi működik, mi nem, mit lehet próbálni, például elhangzott itt korábban lakásügynökség, vagy ezek a komplex programok, vagy támogatott bérlakás, vagy önkormányzati szerepvállalás, vagy felújítási program, hogy a jó gyakorlatok, azoknak szerintem lett egy ilyen európai fóruma, amiből azért sokat lehet tanulni.
0: Na jó, ezen a ponton akkor vegyük úgy, hogy szépen lekerekítettük ezt a történetet. Érdeklődve figyeljük, hogy merre fog tovább haladni. Nagyon szépen köszönjük Horváth Áronnak, aki reméljük majd egy későbbi adásba is szívesen eljön majd újra velünk beszélgetni, és hát nem tudom, gyerekek, mindjárt jön az esti mese. Sziasztok!
3: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Köszönjük, hogy itt voltál!

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony, első fejezet, a nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
2: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, s ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
1: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Krr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
2: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan városszerte mesélik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Abrakpárkánya terített asztalra galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
1: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
3: Ó, te szegény kis pára!
1: Mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhat duruzsolás.
3: Kerülj csak bejebb! Képzelem, mennyire összefagytál!
1: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyó egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
3: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú estémet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, s bizony, ahogy mosdasz vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
2: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
3: Azt hiszem, jól meg leszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát, binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, és annak a csücskében szundikálhatsz.
1: Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, tel is tele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke elképzelte, hogyha a gyűszűre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranna a kútra. Minthogy azonban cukoranyú mellett nagy kényelem várt rá, később elhatározta, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. Korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyú hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
2: Miért keltél ilyen korán, cukoranyú?
3: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss mézes csokkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
2: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
1: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyú remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
2: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak henceget,

0: macskám megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fúlt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
1: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött, Cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
2: Ma egy literrel kevesebb a tej,
1: panaszolta Rézi néni.
2: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind.
1: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte Cukoranyótól.
0: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
3: Rézi néni tehene.
0: Milyen gyönyörű neve van, Fáni. Fánika. Nem gondolt, Cukoranyú, hogy ez ritka szép név?
3: Hát, ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
0: Igazán? Mondd, Cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egér telne ki egy olyan tehénből?
3: Hát, nem tudnám megmondani.
0: Talán egy millió is.

0: Az időjós. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hátudvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt.
1: A napsugarának rezgése, a felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szitta a felesége. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Amikor a szamár meglátta a díszes kíséretet, hátracsapta a fülét, és harsányan hármat ordított.
2: Mit hirdet a szamarat, Kend?
0: Kérdezte tréfásan a király a juhász. Amikor ilyen

0: Formán ordít, mindig eső lesz, felelte a juhász. Mátyás a csillagászhoz fordult.
1: Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz.
0: A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott körös körül az ég alján, és így szólt.
2: A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázda billegetők billegése mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy fél órát sem, nyakukba zúdult egy kiadós nyári zápor. Mátyás akkorát tüsszentett, majd levált az óra. Pedig szép nagy óra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet.
1: A csillagász a szamár a csillagász.
0: Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tíz percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yubitec és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise A sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alá szorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét. 2013 óta tudjuk, a Hold sarki krátereinek napfény nem járta hideg csapdáiban, meglehetős vízi készlettel rendelkezik. A korábban mintegy 910 millió tonnára becsült víz évmilliárdok alatt a Föld légköréből, illetve a becsapódó aszteroidákkal jutott oda. A hír máig sem csillapuló Hold lázat keltett, nagyra látó elképzelések sora önfenntartó poliszokat, nagyipart és adatközpontokat álmodik égi kísérőnkre. A Martin Elvis és Jonathan McDowell amerikai atomfizikusok friss tanulmánya a Frontiers in Space Technology-ban lehűti a kedélyeket. A legjobb esetben is csak 30-ad akkor a vízkészlet 98%-os újrahasznosítás mellett sem elegendő egy pár ezer fősnél nagyobb település tartós ellátásához, számol be a Kubit. A tisztagú budapesti önkéntes tűzoltó egyesület 2015 áprilisában alakult, a még 1923-ban létrejött budakeszi önkéntes tűzoltó egylet utódaként. Tevékenységüket szabad idejükben végzik. Autóik valamelyik tagháza előtt parkolnak, mentőállomásuk és szertáruk ugyanis még tervezés alatt áll. Szeptember derekán valaki felnyitotta az egyik kocsit, és többek közt két tűzoltó lámpát, két láncfűrészt, egy kisgép akkumulátort, különleges mászolvetés kesztyűt lopott el. Nehezen találjuk a szavakat. Írják oldalukon a tűzoltók, akik a 700.000 forint értékű, akár életet is mentő felszerelést kénytelenek maguk pótolni. Ahhoz, hogy ez az autó is mi hamarabb bevethető legyen, kérik a közösség támogatását, számolt be a hvg.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió. Ez a Tilos Rádió, budapesti Tilos Rádió, ami a 9.30 MHz-en elérhető, de elérhető másutt is, például az interneten, ott akárhol, akárkinek. 9.30 MHz az úgy nagyjából Budapest környékére korlátozódik, de valamilyen megmagyarázhatatlan mély érzés miatt ezt nem tudjuk elengedni, ezt a földi sugárzást. Ennek ez egy misztérium. Magam is sokat gondolkodtam azon, hogy nem a praktikus fafélű megoldást választjuk, miszerint minden menjen az interneten. Ez ügyben is várunk hallgatói hozzászólásokat, hogy miért jó az FM.
1: Miért jó másokkal egyszerre hallgatni?
0: Igen, igen, amikor tudják, hogy élőben megy, tehát igen. Mi itt most a Tündével, Ozi a pult mögött, itt ülünk a Tilos Rádió 6-os stúdiójában, és beszélünk bele az éterbe, és ez élő adás mindenféleképpen. Na jó, ezen már többet nem tudunk rugózni, essünk neki annak, hogy hát egy sűrű programajánlóval jelentkezem, csak a magam részéről is szerintem a Tünde is hozzá fog tenni. Tehát ma éppen október 1-e van, és ma...
1: Kérlek szépen a zenevilágnapja, csak mondom.
0: Úgy háttérben a zenevilágnapja.
1: Igen.
0: Tehát ez...
1: Mint a közszolgálati rádiók lennénk.
0: Igen, hát azok vagyunk.
1: Tudom, így értettem.
0: Hallgatóbarát, élőbeszéd, demonstráció, közszolgálatilag értve. Úgyhogy a mai nap, mondjuk azt, kis túlzásra a fő eseménye, az a úgynevezett Bálna nevezett épületben megnyílt Budapest kontemporári benfenteseknek csak BCT hatalmas kiállítás, oda lehet menni, meg lehet nézni. Hát van belépti díj, hát mindenki eldönti. Érdekes, sokszínű, ezt lehet mondani, és érdekes módon belejátszik, belevibrál, hogy az előző fél évvel ezelőttig működő rendszerben az egy ilyen katonai propaganda és látványközpont volt a fiatalok számára, igyekeztek izgalmasá tenni a katonai szolgálatot. Most az egy picit úgy hátrébb vonult, tehát helikopter, meg PSH, meg aknavető az nem volt, csak így a relikviák még egy-két álcaháló ott a kiállítás közepén valahogy még ott maradt, az annyira, tehát hát a nevéből következik. Nem, hát olyan álcaháló, hogy egyszerűen nem vették észre, hogy ott marad, mert tökéletes álcaháló. Úgyhogy...
1: Nem, amit még a kortárs művészet elbír.
0: Ha? Igen. Na
1: nem,
0: tehát...
1: Nem, egyébként
0: de
1: nem
0: a mai napot mondjuk azt, hogy ennyivel zárjuk le, mert viszont holnapi nap több dolog is kínálkozik. Többek között a Trafóban van egy kiállítás, a ház, amit malacok építettek.
1: Azt tudod, hogy az mire utal? A ház, amit malacok építettek.
0: Hát
1: Na?
0: Tudod, erre a mesére, aminek az a cím.
1: Nem csak arra.
0: Hát?
1: Hát az én mániámra, arra a filmre, a ház, amit Jack épített.
0: Ja, világos.
1: Amit állandóan könyörgök, hogy egyszer majd beszéljünk meg, de azt remélem, hogy majd ennek a kiállításnak a kapcsán is szó.
0: Jó.
1: Ejthetünk róla.
0: Tehát van ez a kiállítás a Trafóban, ez már megnyílt, és Szalipszky Judit kurátor tárlatvezetést tart. A Cooking Sections, a ház, amit a malacok építettek című kiállítása van a Trafóban, holnap 6 órakor, ez hát tagadhatatlanul izgalmas program.
1: Hát és isteni a kiállítás, vagy nem tudom, malaci.
0: Igen, malaccal teljes. És ezzel a kiállítással, ezzel a programmal konkurál jó messzire tőle a híres nevezetes AKB-ban nem is egy, hanem két kiállítás párhuzamos megnyitója. A Project Space-ben Galbovi Attilának Incubation című kiállítása látható, illetve van egy Naked Lines, mesztelen vonalak címmel egy kisebb csoportos kiállítás, holnap pénteken az AQB-ban 18 órakor, és hát azért itt megjegyeznénk, hogy az AQB-ban főzik a Hagemacher sört, amit mindenki megkóstolhat, nem kell elmennie az AQB-ig, mert a három hollóba, illetve a Katona Caféban is kapható ez a sör. Mert ugye az AQB épülete az az egykori Hagemacher sörgyár épülete, így záródik be a kör. Aki holnapra, péntek estére úgy gondolja, hogy valami egészen különleges programra vágyik, az most jól figyeljen. Mert holnap lesz délután 6-kor a Magyar Tudományos Akadémia székházában, a Széchenyi tér 9 másik emeletén, Kolm Tolbén, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, ír, szerző, aki egyrészt a Thomas Mannról írt egy könyvet nemrégiben. Ez megjelent magyarul? Meg? Nem tudom.
1: Nem tudom, hogy megjelent-e magyarul, de nemrégiben megjelent egy könyv Thomas Mannról.
0: Nem, mert van egy német szerző, aki a Mannok című könyvet írta.
1: Ja, akkor én arra gondoltam, azt olvastam, igen.
0: De ez most egy újabb. Ez egy picit...
1: De szerintem biztos megjelent magyarul, hogyha ő a díszvendég, nem?
0: Más könyve is megjelent, és
1: jó,
0: azért
1: is
0: díszvendég, mert a Krasznahorkainak nagy barátja, és állítólag azért alapított könyvkiadót, hogy
1: Krasznahorkai...
0: Ő az.
1: Értem.
0: Tehát, és a Budapest nagy idei kitüntetettje angol nyelven fog előadni, tehát még egyszer, hogyha valakit ez érdekel, akkor a 13. Seamus Heaney emlékbeszédre fáradjon el. Ez a Tudományos Akadémia Széchenyi tér 9 másik emeletén a díszteremben lesz, ahol a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége Kolm Tolbén fog előadást tartani. Ezzel úgy tudtam, ma a hétvége véget ér, egy erős péntekünk van sok programmal, és akkor én szerintem két nap kis pihegés, illetve a már megnyílt kiállításokat lehet megtekinteni.
1: Megyen, holnap nyílik a Kisceli Múzeum kriptájában egy kriptográfia kiállítás, fényműveket lehet majd látni. Még nem tudom pontosan, hogy mit, de érdekesnek ígérkezik.
0: Utána kell nézni, ajánljuk mindenkinek. A hétfőn nincs kiállítás, mégutól viszont a KED már rögtön egy érdekes dologgal indul, mert kedden a Feslet Filmklub keretében obskúrus, ritkán vagy sehol nem látható, nehezen vagy egyáltalán nem elérhető mozgóképes gyöngyszemeket vetítenek, és tessék megkapaszkodni mindezt ingyen. A szezont egy tematikus válogatással indítják, a következő hetekben az elmúlt két évtizedben készült merész formanyelvű, különösen izgalmas orosz filmet fogunk vetíteni. Elsőként nagy kedvencünket, a Beanpole című Kantemir Balagov által rendezett szívszaggató drámát, amely adott évben a Cannes Filmfesztivál Uncertain Regard kategóriának nagy nyertese lett. Két traumatizált hősnő küzdelmét láthatjuk a második világháború utáni Leningrádban. Balagov filmje teremtés és halál tengelyén egyensúlyoz, egy olyan társadalom mutatva, amely kétségbe esetten felejteni szeretne.
1: Ez hol lesz?
0: Ez a Feslet Filmklub. Hú, rá kell keresni, ez a, ha jól emlékszem, valahol ott a opera környékén, tehát itt egy belvárosi elnézés, ez majd utána nézek, és akkor adás közben bemondom. És október 6-án a Kapa Központban nyílik egy kiállítás, és ezügyben Mucsi Elmese a hallgatókhoz írt levelét szeretnénk felolvasni, mert a Mesi majd fog jönni, majd arról biztos be is számol, de addig is, hogy tudjuk, hogy mi fog nyílni a...
1: Metamorfózis, a kérdés címe.
0: Nemzetközi csoportos kiállítás, és Jövő kedden, október 6-án 18 órakor a Kapasz Központban nyílik meg, és a különleges lesz a megnyitó, többek között azért, mert Nagy Fruzsi jelmeztervező, képzőművész, rendező közreműködése is várható. És hozzá azzal a kérdéssel fordult a kurátor Mucsi Emese, hogy vajon milyen eszközökkel lehetne elérni azt a hatást, mint a felfornának, bugyognának a Kapa Központ falai és padlói. Tehát már csak ezért is kedden délután 6-kor a Nagymező utca 8-ban kell, hogy legyünk, hogy ezt mindenre választ kapjunk.
1: De előtte meg a Kisceli Múzeumba kell menni, ahol pedig egy olyan kiállítás nyílik, ami annak a diplomatának, francia diplomatának a működését mutatja be és térképezi föl, aki az 50-es években volt itt Budapesten, és aki 50-60-as években, aki abszolút az akkori ilyen háttérbe szorított művészeknek volt a, hogy is mondjam, mencsvára.
0: Hát és ez egy szép
1: érdekes,
0: hagyomány,
1: az
0: egész sztória. Mert még a 80-as években is, amíg a Szegfi utcában székelt a francia intézet, ott nagyon komoly kiállítások voltak, tehát 80 januárjában Jovánovics például.
1: Meg filmklub is volt.
0: Igen, igen.
1: Na mindegy, de ez egy korábbi, kifejezetten a magyar titkosszolgálatok által megfigyelt, szerintem fönt az oratóriumban. Szóval a titkosszolgálatok megfigyelték folyamat, tehát onnan van fotóanyag a működéséről. Ugyanúgy kedden nyílik, mint a mesét, csak 4-kor.
0: Á.
1: 4-kor, ilyen nagy francia kivonulással. Wow.
0: Hát ez nagyon izgalmas.
1: Nagyon izgalmas, és a Barta Lajos kiállításban már lehetett utalás, tehát a Barta Lajosról egyáltalán azért bírunk bizonyos helyzetekből fényképekkel, mert hogy amikor lefotózták a francia diplomatával, akkor ugye ő is ott volt. Tehát.
0: Október 7-én nyílik a Light Art Múzeum új kiállítása, ez akkor zárt körül megnyitó, amire regisztrálni kell. Ezt csak jelzem, hogy akkor valószínűleg a következő napoktól ez megnyílik. És rögtön már október 8-án tartunk, ahol adódik, hogy délután 6-kor csütörtöki nap, egy hét múlva pontosan Ludwig Múzeum, Kortárs Művészeti Múzeumba menjünk el, hogy megtekintsük a Walk This Way, azaz a Gyaloglás Művészete című csoportos kiállítást. A október 8-án, tehát jövő pénteken előre jelezném, hogy egy érdekes kiállítás lesz majd látható Lőrinc Paptér 3 második emeletén, Kapucsengő 16, ezt úgy hívják, hogy Flat Lab, lapos laboratórium, mondjuk így, délután 6-kor. A kiállítás címe Microdramas from the Grid, és Liter Zsófia az alkotó. És a kiállítás Excelben készült képverseket mutat be. Liter Zsófia alkotóként és anyaként is a felnőtt lét praktikus valóságában küzd a sorssal, és a napi teendők között egyensúlyozva használja alkotásra egyfajta műteremként az Excelt, ahol a képek és szöveg ritmusával építi föl a mikrodrámáinak a narratíváját. A művekben közismert hétköznapi helyzetek, a gyerek iskolába fuvarázása, egy elveszett jelszó felkutatása, vagy bevásárlás a Lidl-ben keverednek gyerekkori emlékekkel, testélményekkel, és olyan történetekkel és érzésekkel, amelyekről paradox módon talán könnyebb egy Excel táblázatban beszélni, mint máshol. Mondjuk ez az Excel táblázat tényleg egy ilyen hihetetlen fafejű struktúra, de rendkívül fontos, az a korai, nem tudom, számítógépes kultúrának az egyik legfontosabb produktuma a szövegszerkesztő mellett. És az történt, hogy még a szövegszerkesztő, tehát amivel írni tudunk a számítógépünkkel, azt hát nyilván vannak, meg voltak ingyenes dolgok, de alapvetően ugye pénzért teszik, és az Excel kitalálója ő ezt nem így gondolta, mert az Excelnek egy nagyon-nagyon fontos szerepe van. A gazdasági kalkulációk végzésében. Tehát, hogyha valaki egy kis vállalkozást nyit, és nem csak úgy fejjel megy a falnak, vagy ugrik a nagy semmibe, hanem picit gondolkodik, akkor a megtérülést, a befektetést, ezeket, ezzel játszhat egy darabig, nagyon kényelmesen, mert hogy hát ezt most nyilván, aki tudja, tudja, korrigálja magát, hogyha a változtatást végzünk, és ez az üzleti életben, főleg a kis üzleti vállalkozások esetében egy nagyon nagy segítség volt, és hát ennek megfelelően tényleg egy ilyen szigorúan logikus, én nem véletlenül neveztem ezt fafejnek, főleg azért, mert az volt a tapasztalatom, hogy ez a munka kiszervezésének az egyik fantasztikus új médiuma, mert mindent Excel táblázatba kérnek, és ugye nem olvassák át, csak az alját nézik, tehát ugye az benne van-e, vagy megfelele, és agyrém, tehát ilyen robot csinálja robotnak, de itt művész csinálja befogadónak. És ugyanez nap, jövő csütörtökön adásunkkal egy időbe, és ez is, hát nem egy időben, mert ugye 6-kor lesz, tehát jövő csütörtökön lesz egy érdekes beszélgetés a Béketér című Centrális Galéria kiállításon. A beszélgetésnek a témája egy kérdés, hogy emberi jog-e a béke? És mindezt az 1980-as évek ellenzéki mozgalmai és a béke csoport viszonyában igyekeznek megbeszélni. Olyan komoly beszélgető partnerek, mint Haraszti Miklós, aki a Demokratikus Ellenzék tagja volt, a beszélő szerkesztője, Ruzsa Ferenc filozófus, indológus, aki a Dialógus békecsoport egyik vezető aktivistája volt, Schwegel Fanni etnográfus, posztdoktori kutató, és a moderátor is egy volt Dialógus tag, Enyedi Zsolt politológus, szociológus, a CEU tanára lesz. Mert nem volt egyértelmű, hogy a kelet-európai demokratikus ellenzék hogyan viszonyul a béke kérdéséhez. Tehát itt volt valamilyen elvi szembenállás, aminek hát nyilván a kihatása nagyon csekély volt, mert mind a Dialógus, mind az ellenzék, ugye kvázi ellenzékbe kényszerült, de így talán utólag is érdekes megtudni ezeket a dilemmákat, illetve hát ezek talán még most is aktuálisak. És aki nagyon előre tervez, október 10-én a Kastner Communityben mutatják be az Okapi Press kiadó második születésnapján. Tudod mit?
1: Mit?
0: A Középre zárva című kötetet, azaz Nádas Péter verses kötetét.
1: De jó.
0: A jelenkor...
1: És ki mutatja be?
0: Én ezzel most nem fárasztanám csörög a telefon.
2: Bejött.
0: Ja, bejött? Jó.
2: És nem is én tovább csörög.
0: Jó. Oké. Nagyszerű. Tehát...
1: Ja, a kaputelefon csörgött.
0: A kaputelefon csörgött, igen, kedves okay. Hallgatók, itt de kinyitottuk, és remélhetőleg vagy a vendégünk, vagy Mucsi Messi jön, vagy mind a ketten.
1: Ja, hogyha Messi jön, akkor még előtte muszáj elmondanom, hogy ne a szemébe dicsérjem, hogy a Trafóban volt egy ilyen vidékváros fókusz hétvége, még a szeptember 20-i hétvégén.
0: Igen. Kedves hallgató, egy pillanat, mindjárt felvesszük, csak itt most egy kis aktuális helyzet van.
1: Na, most itt a mesi, most már csak szembe tudom dicsérni.
0: Az Ozi jön. Ha most nem vesszük föl, akkor hív vissza bennünket egy 5 perc múlva.
1: Nem
0: ja,
1: kell, ne
0: itt az Ozi, ne tedd le, itt felvesszük, felvesszük. Semmiképp ne tedd le.
1: De már letette.
0: Akkor hívjál újra, mert már ugrásra készen állunk.
1: Nagyon drámai, drámaivá vált rögtön az adás. Egyrészt befutott a mesi, másrészt letette a telefont a betelefonáló. Úgyhogy mielőtt akkor teljesen összezavarodnánk, szeretnék belekezdeni abba, hogy volt a...
0: Ja, jó,
1: na, itt tessék, van. Köszönjük szépen.
0: Készen állunk. Téd az éter.
1: Hello.
3: Hello.
4: Sziasztok, Ápoló vagyok.
0: Szia.
1: Már úgy hiányoztál.
4: Csak azt mondanám, nota bene, amikor az Exterről volt szó, hogy lehet, hogy nem tudja mindenki, hogy azt nézzük meg, hogy az Excel-nek a kitalálója, jó, persze nem egy ember volt, de azt a csoportot, aki vezette, az egy magyar ember volt, Charles Simonyi.
0: A Simonyi, hát hogy ne, jött is Magyarországra.
4: Valamikor 80-as években kezdték el, és azt hiszem, ő volt az első magánűrturista is.
0: Igen.
4: Ebben nem vagyok biztos.
1: Na tessék, ez is az Excelnek köszönhető.
4: Igen, és ez tényleg jó az Excel, de hát persze vannak korlátai, egy nagy vállalatnál már nem működik, arra találtak ki robusztusabb, nagyobb dolgokat, de egy kis felalkozásnál, mint amilyen a ilyeteké, teljesen adekvált.
1: Köszi!
0: Köszönjük
1: Köszi.
0: Szépen!
1: Szia, szia!
0: Szia!
1: Na tehát arról szeretnék beszélni, mesélni, hogy a Trafóban, amikor volt ez a vidékváros hétvége, akkor a Mélyi Józsinak és a Hevesi László színésznek plusz egy színészlánynak, őt hogy
3: hívják? Boncsér Sára.
1: Boncsér Sárának, mert őt lehagyják mindig a hogy is mondjam,
3: a kreditekből,
1: holott az előadás lelke, egyik lelke volt a 3-4 közül, és igaziból ennek az volt a címe, hogy Szoborinduló, Szántó Kovács János utóéletei, és egy performance előadás volt, ahol elvileg egy csomó mindent megtudtunk a Szántó Kovács János szoborról, Szántó Kovács János alakjáról, meg a Kisvarsónak tulajdonképpen a Szántó Kovács János szobrot érintő akciójáról, ami nem volt más, mint hogy elszállították a Hódmezővásárhely adott teréről.
3: Főteréről
1: a Amsterdamba, Stedelijk Múzeumba, hogy ott ezzel a szobor áthelyezéssel
0: új kontextusba helyezzék.
1: Igen, köszi, nem véletlen, hogy ennyi ilyen sajtóanyagot olvastál ma föl. Nagyon-nagyon látom, hogy megragadtak a fordulatok, vagy szóval legalábbis megihlettek téged. Na és ebben a performance előadásban annak volt a fénypontja tulajdonképpen a mesi, amikor ő abszolút autentikus szereplőként, ráadásul jól őzve ugye nyilván, szólt hozzá, és az egész, úgyis, mint most az előadás szereplőjét, téged kérdeznélek, hogy ez hogy volt rendezve, vagy szóval, hogy kerültél így bele az előadásba, ami, mondom, szuper ötlet, de mi volt az instrukció?
3: Hát a Mélyi József keresett meg, mikor elkezdett erre fölkészülni, de egyébként már régebb óta foglalkozik ezzel a témával, mert sajtóban írt ezekről az elmozdításokról, és akkor is, amikor a Kisvarsó akciója volt, ami 2010 körül, vagy én, mert még hamarabb, most ezt nem tudom fejből, és
1: én 2009-nek mondanám, de majd telefonáljon be, aki helyesbíteni tud.
3: És tehát ő állandóan felszólal igazából a köztéri művészetet érintő ilyen tényleg jelentős politikai, meg kulturális események kapcsán, és akkor ennek kapcsán is felszólalt, de felszólalt most nemrég a Rabcsák András szobor áthelyezése kapcsán, ami...
1: Azt hova helyezték? Hát az is a főtéren volt.
3: Még ott van a főtéren, de az emlékpontba akarják áthelyezni, és...
1: Az emlékpont az mi?
3: Az a terrorházának a kis testvére Hódmezővásárhelyen.
0: Igen.
1: Komolyan?
3: Igen, kommunizmus múzeuma.
0: Mesi, hadd... Nem tudom, hogy emlékszel-e, de emlékezned kéne, mert a Mélynek volt egy másik zseniális, ilyen dramatizált történeti előadása a Műsziben. Te abban nem voltál?
3: Abban Tünde játszott.
1: Abban én játszottam, nem, abban ugye egy Radványi Dorottyát alakítottam.
0: Hát akkor tök jó, igen.
1: Vasariról, tehát az a főiskolai történet hát az volt, igen. Székely Kriszta rendezte.
0: Ezt nagyon bírtam, ez nagyon jó. Viszont, bocsánat, még csak ezt itt nem fejeztük be, tehát, hogy október 10-én mutatják be a Kastner Community-ben az Okapi Press kiadó második születésnapján a Középre zárva című kötetet, amely Nádas Péter verseit tartalmazza. És hát ez önmagában is érdekes, és hát azt, hogy nem a jelenkor kiadó, a Nádas kiadója, hanem az Okapi Press vállalkozott erre, és hát nyilván az is egy furcsa aktualitást ad ennek, hogy úgymond a kötet lezárása utáni, nem tudom én, napokban hunyt el a Nádas Péter. És ezen túl már csak emlékeztetnék, hogy Művészet és Terápia, Orvos Történeti Múzeum, Art Brut művek, szövegek, stb. Érdemes megnézni, illetve a 2B galéria Éva négyzeten, Falus Balla Éva és Éva Falu kiállítása, egy animációs filmrendezés, egy báb művész nagymama. És hát mivel is zárhatnánk, mint azzal, hogy a szívem is sír belül, ez még november 22-ig megtekinthető a Lajos utca 158 csoportos kiállítás, és mindenkinek kívánjuk, hogy próbálja ki a Kasinet nevezetű fantasztikus szolgáltatást. Úgyhogy ennyi programajánló van.
1: Na de vissza.
0: Vissza
1: a Szántó Kovács alakjához.
3: Erről az érdeklődésről nyilván, mikor az egyetemen tanított, akkor is mindig tudtunk, meg bevont minket. És most meg úgy tudom, hogy fölkérést kapott arra, hogy ezt egy ilyen lecture performance-hoz hasonló formában csináljam meg ott a Trafóban. Lecture performance az olyan, hogy picit kevésbé kötött, vagy úgy szerintem kevésbé próbálják eltalán, vagy más eszközökkel dolgoznak, mint mondjuk egy színházi előadásnál, és vannak benne rögtönzöttebb részek, meg a képzőművészethöz közelebb.
1: Volt ének is, most csak, hogy a Zene Világnapja van, tehát elénekelték a Marseillest, melyik az a gazdvitagnak terve ez? Az a Carmagnol, vagy nem tudom én micsodát. Talán francia forradalmi dalokat énekeltek, maradjunk ennyibe. A Hevesi László, meg a
3: Boncsér Sára. Igen, és hát tulajdonképpen nekem csak annyit mondod, hogy legyek ott, és szóljak
0: de mi
3: hozzá.
0: Volt a szerepet?
3: Az volt, hogy végülis az egész történés, a történet az volt, hogy egy szobor, köztéri szoborral kapcsolatos zsűrizés, vagy ülés, vita
1: igen, egy
3: volt
1: ilyen bizottság
3: az esemény. És akkor
1: szoborbizottság összeült.
3: Igen, és akkor a Józsi két szerepet is játszott, egy ilyen, tudom, bizottságvezető, vagy ilyen bíró szerint.
1: Politikust.
3: Egy politikust.
1: Igen.
3: Meg kb. Saját magát, és végülis előadott a szoborról ilyen alapinformációkat, kivetítővel, meg klasszik tanár módon, és néha viszont visszalépett ebbe a politikus szerepbe, akit nem lehetett végülis eldönteni, hogy hányat írunk, én ezt végül is nem tudtam úgy eldönteni, de azért inkább így mivel szó volt arról, hogy mi történt a Hódmezővásárhely főterén, így eljutottunk igazából egészen 2026-ig, pont ezzel a Rabcsák András szobor áthelyezési terve, és akkor volt egy része az egész előadásnak, amikor olyan nyilvános vitába
1: kellett volna torkolnia.
3: Igen. És akkor hát a Benedek Kata, aki a Threshold köztért nek a motorja, nagy ilyen anti, igazából tökre kritikus szemléletű, mindenbe beleköt, nagyon helyesen, tehát így problematizálja a köztéren történő eseményeket, szoborállításokat, mindenféle köztéri tevékenységet. Ő volt az egyik ilyen beépített ember, meg én meg a másik. De tényleg igazából csak ennyi volt, hogy adjuk magunkat, és akkor én Hódmezővásárhelyi is vagyok, úgyhogy ezt hozzátettem, hogy végül is nekünk így mi körülötte élünk ennek a szobornak. Hát nem ott élek egyébként most, de hogy azért a családom ott él, és egy ideig még én is nagyon.
1: De az volt az érdekes még, amit mondtál magáról, a Szántó Kovács János alakjáról.
3: Igen, az hát ilyen városi legenda szintjén van, de az apukám is, mikor diák volt, akkor foglalkozott ezzel, hogy a Szántó Kovács János, mint magánember, vagy goromba volt így a családon belül, és ez mint egy ilyen szempont felmerült a szoborral kapcsolatban is, hogy amikor egy embernek szobrot állítanak, akkor tényleg magának az embernek állítják, vagy pedig az eszmének, amit képvisel. És mondjuk a Me Too után vagyunk, vagy közben, és azért ezek a szempontok fölülírhatnak korábbi érveket, hogy miért kell állítani valakinek egy szobrot. Hát nyilván vagy nem nyilván, de most a Szántó Kovács János esetében ez nincs, nem volt egyelőre vita tárgyasén, meg így már elég nehéz is lenne visszafejteni ezt, mert
1: igen, de
3: élnek a rokonai Hódmezővásárhelyen, azért így...
1: De azért jó lenne, vagy nem tudom, erről például János, neked mi a véleményed, mert most egy kicsit hosszabban fogom felvezetni ezt a kérdésemet, hogy amit a Messi felvetett a Szántó Kovács Jánossal kapcsolatban, az is arra felé mutat. Aztán ma vasalás közben néztem az M1, vagy M5, vagy szóval nem tudom, a köztévén egy műsort, aminek az volt a címe, hogy Magyar Nők, és akkor a Zicsi Antóniának a történetet, ugye aki a kivégzett Batthyány Lajosnak a felesége volt, annak a történetét mesélték el, és nagyon vicces volt azt látni, hogy mindent elhallgatnak, ami az ilyen kínosabb része a történetnek, tehát azt, hogy a Batthyány Lajos a saját testvérével, mert mint a Zicsi Antónia testvérével csalta a Zicsi Antóniát, és akkor emiatt azért elég érdekes helyzetek alakultak ki, és amikor kivégezték, akkor utána azért írta azt a búcsú levelében, hogy most, amikor a halálom előtt csak a te képedet őrzöm a szívembe, és aztán utána, amikor felolvasnak egy másik levelet, amiben az van, hogy mindenféle megcsalások ellenére, akkor a szerencsétlen néző, aki erről előtte nem bírt tudomásra, az egyáltalán nem érti, hogyha végig ilyen iszonyatosan jó házasságban éltek, és teljesen egymás válnak, vetve harcoltak a magyar szabadság ügyéért, akkor itt miről van, milyen megcsalásról van szó, stb. Illetve láttam egy színházi előadást Kecskeméten, Kodály Zoltán, ugye akiről elnevezték a Kecskeméti Zenetudományi Intézetet, és akkor a Szemközti Színházban előadják a Kodály Zoltán életét dramatizáló darabot, tiszta Szántó Kovács János performance, azt is ilyen lecture performance-ként egyébként, és ott is az van, hogy így látod, hogy Kecskeméten Kodály Zoltánnal kapcsolatban semmiféle ilyen se vicces, se kicsit olyan, hogy is mondjam, azért ugyan más szempontból nézve a dolgokat, azt nem lehet előadni, úgyhogy te például, hello, sziasztok, megérkezett a TESZ, és megérkezett a vendégünk is. Szóval, hogy te mit gondolsz erről, hogyha mennyire tartozik hozzá valakinek, mondjuk egy művésznek az alakjához, az, hogy a magánéletét, vagyis egyáltalán olyan összetevőket elmagyarázni, amiből esetleg kicsit jobban kirajzolódik, hogy miért azzal foglalkozik, amivel, miért úgy, ahogy, stb.
0: Hát nézd, erről már szinte hogy próbáltunk is a Beke halála kapcsán beszélni, hogy hogyan lehet, mert igazából az a legnagyobb, úgy gondolom, tisztelet, hogyha tényleg valamiképpen egy életmű kérdéseit fölvették, ami nagyon sokféle lehet, tehát ez, és hogy lehessen erről beszélni, tehát ne csak az elnémult tisztelet hangján lehessen, hanem adott esetben játszani is lehet, de mindenképpen fölvetni azokat a kínos vagy nem tárgyalt dolgokat, mert ez végül is nagyon fontos, hogy mert persze le lehet lakozni
1: életműveket. És de hogyha például rólad lesz szó majd, akkor ehhez hogy fogsz viszonyulni? Mert például nekem az a tapasztalatom, hogyha a férfi képzőművészekkel akarok interjút csinálni, akkor a nagyon nagy részük az mondjuk jó, kicsit idősebb korosztály, de hogy nagyon nagy részük az teljességgel elzárkozik attól, hogy bármilyen életrajzi vagy magánéleti dologról szó legyen. Hogy te melyik iskola vagy ebből a szempontból?
0: Hát nézd, én úgy gondolom, hogy minden kérdés az végül is egy pozitív dolog, mert te rád irányult valahogy veled. Itt mindig az a kérdés, hogy

0: ilyen kérdőívek, hogy, vagy ilyen körkérdések, hogy napi rended, meg nem tudom én, mit csinálsz, mit szeretsz, mit csinálsz, hogy dolgozol, hogy ezek addig nem érdekesek, amíg az illetőről nem tudunk semmit. Tehát először szerintem azzal kell foglalkozni, amit úgy publikusan lehet tudni, illetve az illető maga tár elénk. És egyébként
1: vagy ami esetleg a művekből kiderül.
0: Hát vagy pontosan, abban szerintem sokkal több kiderül a művekből. Tehát
1: itt rögtön vitatkozom, a művekből egy csomó minden nem derül ki, azt hiszi a művész, hogy kiderül, de pont itt vannak aztán a vitás, vagy szóval itt van ennek egy ilyen spektruma, hogy mennyi mindent kell tudnod ahhoz, hogy a műből is kiderüljön az, amit te kimutatni, vagy szóval mutatni szerettél volna.
0: Most még a Szentokovácshoz visszatérve, hát egy másik hasonló példa, Velencében áll a Colleoni Zsoldos Özérnek a lovasszobra. Egy klasszikus műemlék, egy nagyon barátságos, kedves szobor. A Colleoni egy zsoldos volt, tehát amellett harcolt, aki megfizette, és jó pénzt is keresett, és ő maga adott pénzt a saját lovasszobrának az elkészítésére. Nyilván ezt azért valahogy jóvá hagyták, tehát nem volt egy gonosztevő, meg...
1: Hát vagy de.
0: Vagy, hát nem hagyta, annyira híres gonosztevő nem volt, tehát csak egy átlagos gonosz zsoldos. Tehát, hogy ez is előfordul, és másrészt, hogy most történetesen és persze, mondjuk a Somogyi József szobrászatát nagyon nem érzem közel magamhoz.
1: Aki a Szántókovács János
0: csinálta. De elvileg, szóval nem elvileg, de egyébként ez a Szántókovács János szobor nem egy rossz szobor, és pontosan az eszmét jeleníti meg, tehát ott a figura szinte semmi, egy kalapot lát az ember, és sokkal dominánsabb a talicska, amin áll. És ez szerintem egy nagyon szellemes megoldás, ez a talicska. És egy picit, mintha így a figura, tehát nincs most nyilván ilyen részletesen előttem, de nem érzem a karakterjegyeit, tehát hogy annyira, hogy egy karaktert volt volna meg. Uh-huh. Ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy egy másiken, hogy a Somogyi Józsefnek volt egy dózsaszobra Cegléden. És ezt még az 50-es években csinálta, és amikor a dózsa image úgy kvázi központilag megváltozott, tehát egy picit a Derkovics mintájára, tehát egy ilyen harcos, erős, izmos, nem tudom én, szikár felkelő paraszt. A Somogyi József akkor, mint már híres művész, elérte, hogy azt a fiatalkori és teljesen semleges dózsa szobrát lecseréljék egy szintén ő által készített, aktuális, tehát egy ilyen marconebb dózsára.
1: De most, várjál, még a Colleonihoz akarom mondani, hogy hát azért igaziból a szoborállítások, és akkor itt lassan a vendégünk felé is haladunk. Tehát, hogy a szoborállítások az mindig összefügg, szóval nagyon kevés jótét léleknek állítottak szobrot, tehát az, hogyha megnézi az ember, hogy mondjuk Pádovába elmész a Capella Scrovegnibe, ahol a Giotto freskók vannak, és a művészettörténetnek egy ilyen, azon túl is egy templom, ahogy maga egy templom, vagy egy kápolna, de hogy, és akkor ott van a Scrovegninek a nagyon szép szobra, aki egy uzsorás volt, és nyilván ő tudta megfizetni azt, hogy egy, illetve az ő fia, hogy egy szuper szobor legyen egy ilyen szuper helyen róla, és akkor itt mehetünk végig a Medicsiktől kezdve, meg a második Gyula pápáig, aki egy igazán nagyon-nagyon kevéssé szent életű ember volt. Tehát azért valahogy ilyenkor, amikor végtekintesz a művészettörténeten, akkor úgy érzed, hogy
0: hát vagy a kronaképek a Henrikről, meg...
1: Igen, hogy igaziból az marad meg,

0: nagyobb eséllyel, aki jó szemét volt.
1: Na? És szerencsém erről volt, mert egy jó
0: gondoltok? Itt van a Galbovi Attila, akinek már sziasztok. Beharangoztuk a kiállítását, ami holnap hatkor fog nyílni. Hogy te mit gondolsz erről, hogy itt most így belecsapjunk? Hát
2: így, nekem most így Jézus jutott az eszembe, hogy mondtad, hogy ilyen jót itt lelkekről nem állítottak szobrokat. Hát róla elég sokat, hogy nem tudom, Butháról. Róluk elég sok szobor van így a világban.
0: Jó.
2: Most nyilván ezek nem köztéri, vagy nem tudom, hogy köztéri szobornak számít-e, de talán róluk van a legtöbb szó.
1: Hát nézd, itt igen, a Buddha esetében is, meg a Jézus esetében is, ugye ott van egy érdekes dolog, hogy ábrázol vannak, de nincs egy, de a beazonosításuk az ikonográfiával működik, tehát nincs egy úgymond szabvány Jézus arc, illetve az a szabvány Jézus arc.
0: Szabvány Jézus arc van, és nincs, és nem tudod, az egyik pápának
1: volt az
0: unokaöccse,
1: akiről ezt a sovány szakállas, de hogy, mert hogy van egy ilyen hát ábrázolási tilalom.
0: Szerintem az a Cezáre Borcsa egyébként, akiről ezt a sovány szakállas.
1: És hát ez a megoldás, tehát hogy Szent Mártont, vagy Szent Józsefet, vagy akárhogy, akármilyen arccal lehet ábrázolni, úgyis az a lényeg, hogy van ott, nem tudom én, Lilium, vagy Dézsa, vagy nem tudom, bármilyen.
0: Igen, én is inkább hogy is mondjam, a hozzánk hasonló emberekre gondolok, hogy akiről megmarad valami, azok általában nem a...
2: De számít az, hogy nézett ki valaki?
0: Szóval, de szerintem nagyon számít. Igen, tehát az, hogy van egy képed, tehát megjelenik előtted egy ember, aki már rég meghalt, és csak az ő arcát ismered, és az összes többit, aki kiszolgálta, akit ő megnyomorított, sőt, esetleg megölt, azok eltűntek a semmibe, és ezeknek az arcát viszed tovább tulajdonképpen, az szerintem az
1: hát irányzó. Akkor itt most nagyon érdekes, hogy például szerintetek van-e jó szobor Leninről? Mert biztos, hogy rengeteg szobor készült Leninről, természetesen van ez a szabvány, tehát az íróasztalra állítható porcelán, mint a Liszt, meg a...
3: Zsolnai.
0: Zsolnai Lenin.
1: De hogy például lehetséges-e jó szobrot készíteni?
2: Hát vagy az a jó szobor Leninről, amelyik a legjobban hasonlít rá?
1: Én úgy gondolom, hogy még egy jó szobor az eltérhet, mert valami mást mutat meg, de én akármilyen, tehát én el tudnék, hát elkezdeni el tudnék mondjuk egy absztrakt portrét is, ami, tehát hogy vannak olyan jó szobrok.
3: Egyébként ez a Szántó Kovács, bocs.
1: Mondjad.
3: Ez a Szántó Kovács darab is, tulajdonképpen erről szólt, hogy egy szobor pályázatot zsűriztek, és annak az előzménye volt, hogy a szobor, a Hódmezővásárhelyen álló szobor eddigi történetét elmondták, és egy szobrot emeltek ki, mint vagy győztes, vagy nem tudom, hogy végülis az lett-e a idézőjelben a győztes, Szabó Ádám szobra, és egy ilyen kb. Két tenyérnyi fából faragott, mint egy kis totem.
0: Így az hát most ilyen... valljuk be őszintén, mint egy kis kolotkó.
3: Mint egy kis kolotkó, igen.
0: Igen.
3: Szerintem
0: egyébként a kolotkóból majd köznév lesz hamarosan, és az ilyen kis kis vicces szobrokat fogják kolotkónak hívni, vagy hát, nekem is javaslom
1: ez. Ez egy másik nagyon érdekes dolog, ez a zsáner szoborvilág. Peter Falk a kutyájával, Ronald Reagan sétál az utcán, kis királylány, ezek mindig valahogy nekem mindig az tehát azért úgy nagyon látszik, hogy ha mondjuk csak egyszer nem is jó, de úgy tűrhető mondjuk egy ilyen szobor, mert ezért ezeknek egy nagy része úgy szobrászilag nem jó.
3: Igen, de szerintem ebben benne volt a kolotkó világ is, de benne volt az, hogy ez kézbefogható, és fölgyújthatod, mert fából volt. Tehát azt csinálhatsz vele, amit akarsz, gyakorlatilag bárhogy viszonyulhatsz hozzá, mert olyan anyagból van, akkora méretű, és emiatt inkább az ilyen törzsi szobrászatra, vagy nem inkább, hanem arra is
0: meg az
3: utalt.
0: Ilyen jávai, meg ilyen marionett bábukra, meg a Vitéz László fabábra, nem? Tehát egy igen. Csomó ilyen...
3: Igen, meg az amatőr szobrászatra is utalt.
0: Igen, igazából. Igen.
2: Szóval Szabó ilyen... Ádám szobra?
3: Igen.
0: Igen, ilyen fafaragásra.
2: Ah, meglep egyébként, én ismerem a munkáit, ezt nem láttam. De hogy ilyen
0: de ez direkt hangzik, erre de... készült, nem?
3: Erre készült,
0: az előadáshoz igen. Készült, mert amíg nem voltál itt, addig arról beszéltünk, hogy a Trafóba volt egy ilyen a Mélyi Józsinak is... az ő általa kitalált egy ilyen színi előadásszerűség, a Szántó Kovács János szobor és egy ilyen szoborbíráló bizottságot valahogy színpadra állító mű volt, és akkor ahhoz készült a
3: pályamű.
1: Nekem van egy MTV fotóm, letöltöttem, megőriztem, Jovánovics György Göncz Árpád portréját mintázza. Hogy csinálnánk egy Göncz Árpád portrét. Egy teljesen rendben lévő, de mondjuk nem jutna eszedbe, hogy egy Jovánovics szobor.
0: Egyébként ez iszonyatosan, nem? Azért ez nagy probléma, hogyha felkérést kap egy szobrász, egy adott alaknak a élethű megmintázására,
2: igen,
0: akkor mit kezd vele?
2: Nem kaptam soha felkérést ilyesmire.
0: De szeretnél ilyet,
2: nem,
0: vagy elvállalnád?
2: Nem az én műfajom. És szerintem nem is lesz.
0: De szerintem néha egy csomószor kapnak olyanok felkérést, akiknek nem műfaja.
2: Lehet.
0: És akkor, lehet, ha megélhetés, és igen,
2: után,
0: hogy csináld meg a Fenyő Miklós szobrot inkább te.
2: Tehát arról róla már készült, nem?
0: Igen, persze, most készült, de még csak egy kicsike készült, és akkor azt mondták, hogy nem hasonlít eléggé, és egy ilyen nagy kavarodás
1: hát
0: volt belőle.
1: Hát
0: megvan
1: a Cseh Tamás szobor, ahol ugye rosszul tartja a gitárt, mert hogy balkezes volt. És...
2: Egyszer egyébként csináltam a Delhusa Jean-ról egy szobrot, ahol a Delhusa Jean tévéadáshoz kellett, és a Dávid szobor volt a teste, és Delhusa Jean volt a feje.
0: Hát ez olyan, mint a Man Raynek az Elsa Schiaparelli fotója, ahol látod a fotón, hogy a Milói Vénusz testé, vagy egy ilyen Milói Vénusz formá mögé beáll az Elsa Schiaparelli, és akkor a feje az a...
2: Ezt így kérték. Szóval nem én találtam ki, hanem ez egy ilyen megrendelés volt tulajdonképpen.
0: És akkor ez megvan valahol, ez elkészült?
2: Nem hiszem, mert Hungarocellből készült, és kb. 20 éve nagyjából, vagy 15.
0: Azért, de azért jó, hogy most ennek valami nyoma van, ha csak az éterbe is.
2: Most már el is felejtettem volna, ha ez így most nem kerül fel.
1: Szóval már az adás első felében a programjállóban ajánlottuk azt a kiállítást az AQB-ba, aminek mi is a pontos címe?
2: Inkubátor.
1: Mert hogy egy más incubation formában is szerepel a...
2: Igen, ez egy elírás, ja. És mondtam is a Kukla Krisztiánnak, a kurátornak, hogy hagyja is úgy, mert tulajdonképpen engem nem zavar, hogyha... Félig inkubátor, félig incubation.
1: Hát igen.
2: Ez szerint akkor nem lett kijavítva.
1: Nem, én két meghívót kaptam, vagy ránéztem, vagy nem tudom, szóval nekem föltűnt, hogy de nem is ez érdekes, hanem azt akarom, arról beszélj valamit, hogy hogy jött létre ez a kiállítás, mert 2016-ig nagyon sok helyen lehetett találkozni szobrászati munkáiddal különböző összefüggésekben, és aztán egy olyan hosszú szünet, vagy legalábbis nem nekem úgy tűnt, és most az utóbbi két évben pedig megjelentél, Tehát csináltál a saját helyeden két kiállítást, és most jött ez a AQB és Project Space-es kiállítás, hogy mi történt, és ez a mostani kiállítás, ez fog-e folytatódni, tehát valahogy, és mi volt ez a szünet, hogy miért, vagy lehet, hogy szünet volt tényleg, mi történt ez alatt?
2: Hát itt az történt, hogy én elkezdtem a filmiparban dolgozni, ilyen céges formában.
1: De hát egyszer még beszélgettünk még a Mária utcában, és akkor is az, tehát ez nem egy új keretű.
2: Ez nem úgy, csak ez egyre, szóval hogy mondjam, ahogy így mondhatom úgy is, hogy így ahogy nőtt a cég, egyre több időt vett az igénybe.
1: Tehát ez most már egy komoly nagy...
2: Hát eddig befele mentem oda, és most már így megpróbálok így kifele jönni valamennyire. Uh-huh. Szóval egy ideig...
3: De mit csináltál?
0: Igen.
2: Hát én ilyen szobrászati díszleteket, hollywoodi, meg mindenféle, főleg ilyen külföldi filmekben.
3: Mi, tudsz néhány példát mondani, mert...
2: Hát a Düne, Szárnyas fejvadász, Alien, ilyenekben.
3: És miket?
2: Hát a Szárnyas fejvadászban például egy nagy fát, egy ilyen 10 méteres, ez a hírófa. Azt csináltam. Az Alienben például a fészket, ahol kikelnek a kis alienek.
3: Ez melyik alien volt a sorozat?
2: Romulus.
3: Romulus?
2: Romulusban van egy ilyen elég nagy díszlet, egy ilyen fekete díszlet, ahol, ami az űrhajóban van, és azt csináltuk mi.
1: És hogy találtak meg téged ezek a munkák? Korábbiak alapján?
2: Hát már 20 éve dolgozom a filmiparban, szóval igazából akkor kezdtem el ezt csinálni, és akkor is szép lassan egy adott ponton ezt már nem lehetett másképp csinálni, csak ilyen céges formában. És az már egy másik működésmód, szóval az már sokkal több időt. Én egyébként a képzőművészeti tevékenységet soha nem hagytam abba, csak szóval én rajzoltam. És ez a kiállítás is, ami most egy kicsit egy erre kanyarodva, ami most az AQB-ben van, ez ennek a gerince azért egy ilyen rajzanyag. Szóval van egy installációs része is, de inkább rajzok.
1: És a sokáig együtt dolgoztatok a Péli Barnával.
2: Igen.
1: És akkor az úgy nagyon erős kép volt ezek a figurák, amik ugye mégiscsak antropomorf alakok, tehát emberi formátra hasonlítanak, de hordoznak magukba tehát ilyen torzításokat, meg csavarásokat, meg furcsaságokat, de mégis valamiképpen egy ilyen emberi alakról van szó. Hogy alakult, hogyha most egyedül dolgozol, vagy dolgoztak-e még együtt, vagy hogy alakult ez a kapcsolat? Mert a mostani munkáidban meg ez az antropomorf dolog egy picit tovább lazul, és már nem, már mindenféle ilyen tudom, furcsa lények lennek meg, de ez az antropomorf jelleg, ez mintha nem lenne benne.
2: Hát annyira van benne, amennyiben én magam ember vagyok. Szóval, hogy külsőleg hogy jelenik meg, szóval milyen formában jelennek meg ezek a lények, ez...
1: Hát hogy tudod, hogy azok olyan figurális dolgok volt, amiket együtt igen, csináltatok, igen, és hogyan, miért hagytátok abba a közös munkát?
2: Hát ez már nagyon rég abba maradt, szóval ez már több mint 10 év. Uh-huh. Hogy miért hagytuk abba? Hát erről egy külön műsort lehet. Igazából, hát egy ide, szóval egy elég sokat, hát szerintem így ki, hogy mondjam így, oké.
0: Okay. Hát most már jobban fogjátok hallani.
2: egyre több energiába került, szóval több energiába került volna fenntartani ezt az együttműködést, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Szóval voltak ilyen... Időközben is, hogy a személyes száról is beszéljek, én családot alapítottam, született két gyerekem, és akkor tulajdonképpen nekem egyre többet kellett foglalkozni, például azzal, hogy ezeket a gyerekeket felnevem, pénzt kellett keressek. És szóval sem mondom, hogy ezért maradt ez abba, de ennek is szerepe volt benne, hogy egyszerűen más irányba terelődött az életem. Szóval azt a fajta életmódot, ami azzal járt, hogy mi, mit tudom én, így... reggeltől estig egy ilyen szoros együttmozgásba dolgozunk, azt nem lehetett már így fenntartani. Szóval annak igazából megvolt a, szóval a művészeti dolgokon kívül volt egy ilyen személyes vonatkozása is, ami azt jelentette, hogy ez egy olyan életforma volt, amit már így nem lehetett csinálni tovább. És az pedig, ahogy például más ilyen alkotópárosok működnek, mint például nem tudom, a Kisfarsó, vagy akiket én tudok, hogy mindenképpen ilyen konceptuálisan tartanak fent egy ilyen együttműködést, az nálunk nem volt járható út, mert hogy nem erről szólt ez a dolog. Szóval ez nem egy ilyen konceptuális történet volt, hanem inkább egy ilyen ösztönös, nem tudom, ilyen mélyre nyúló, tudattalan dolgokat bolygató dolog, amit igazából, amiben elég sok nem intellektuális, hanem inkább ilyen, szóval sok... Hát ehhez társul egyfajta életvitel, amit egyszerűen már nem működött.
0: Ti mikor végezt, vagy szóval, hogy volt a főiskola, vagy egyetem, főiskola?
2: Hát én 97-ben diplomáztam.
0: És kinél? Vagy ki volt aki érdekes volt?
2: Én Segesdi Györgynél diplomáztam, de utána a Jovánovics az jártam még két évig mesterképzőre.
0: És akkor, hogyha visszamegyünk még az időbe, akkor miért lettél szobrász, vagy ez honnan indult?
2: Hát ez jó kérdés, igazából szerintem én azért én magam se tudom, mert én nem, szóval most se tartom magam úgy igazán szobrász, egy kicsit zavarba is volt, amikor itt beszéltetek így ezekről az ilyen szakszobrászati dolgokról, mert én ezzel úgy annyira nem... Én szerintem azért, mert az egyetem volt, hogy én valamiféle művészettel fogok foglalkozni.
0: Kiderült, hogy jó,
2: hát
0: tudsz
2: én
0: vagy
2: irodalom, vagy igen, szóval én igazából ilyen verseket írtam, rajzoltam, így mindig ezzel
0: ez foglalkoztam. Ez hol történt?
2: Erdélybe, Szilágysomjón. És mivel nekem az apám asztalos volt, ezért gondolom, hogy ez vitt abba az irányba, hogy valamiféle anyaggal foglalkozzak, és ami engem mai napig is érdekel, szóval az anyagok érdekelnek, az a fajta ilyen, nem tudom, ilyen klasszikus szobrászat az nem érdekel, meg tulajdonképpen soha nem jutott eszembe például, hogy nem tudom, mondjuk egy lovasszobrot csináljak, vagy nem, ami egy szobrásznak mondjuk a totum factum.
0: És mikor jöttél át?
2: Hányba jöttem át? 91-be.
0: És az 90, egyszerű volt? Vagy
2: 90-be.
0: Vagy az hogy?
2: Hát akkor már egyszerű volt, mert én rendszerváltás után jöttem Magyarországra. Szóval nem kellett átszökni a határon, vagy ilyesmi. Uh-huh. Én amikor volt Romániában a forradalom, akkor voltam katona. Azt pont így elcsíptem még, mint katona, és amikor így leszereltem a katonaságból, akkor utána ki is jöttem ide. És egy darabig dolgoztam.
0: De igaziból már azért jöttél át, hogy itt tanulj? Tehát, hogy itt felvételiz?
2: Azért jöttem át, és felvételiztem is az Iparművészeti Egyetemre, de oda nem vettek fel, és utána felvételiztem Kolozsvárra is, a szobrászatra, oda felvettek, és akkor oda jártam 3 évig. És ott azután iratkoztam át ide a budapesti képzőművészetire, és itt diplomáztam.
0: És az milyen volt egyébként?
2: Kolozsvár?
0: Nem, hanem tehát a Kolozsvár után a budapesti.
2: Hát nekem nagyon furcsa volt. Én arra emlékszem, hogy például nagyon furcsa volt az, hogy így lementem a metróba, és mindenhol óriás plakátok voltak, és ilyen nagyon idegesítettek. Szóval minden akárhova néztem, mindenhol volt valami. És nagyon zavart. De amúgy meg... hát most így azt mondom, hogy zavar, de biztos, hogy volt egy csomó jó dolog is benne.
1: És az, hogy hogy jött ez a kiállítás, mert amire utaltam, hogy volt az elmúlt években két kiállításod, az majdnem ilyen műtermi kiállítás volt, tehát nem volt széles körülön megkérdetve. Viszont tehát ez az AQB, ez egy komoly hely, és mennyit foglalsz el ebből a Project Space-ből?
2: Hát mondjuk a felét, nem a felét.
1: Tehát úgy van, hogy a Project Space-ben van a csoportos is, meg
2: igen,
1: te is.
2: Igen. És a... még a 40%-a szerintem.
0: A Project Space az ahol...
1: Az a nagy, szép nagy, igen, az a nagy vastag fogerendás.
2: Hát ha a bejárattól jobbra eső rész, ahol ki az a kiégett részt, igen. És van még egy ilyen zárt tér, ami nagyjából akkora, mint ez a stúdió, és az egy ilyen igen. Sötét tér, és oda is csináltam valamit.
3: Ez ilyen 150 négyzetméter kb. Összesen, nem?
2: Az egész?
3: Nem, az a te részed.
2: Hát, nem tudom, olyasmi.
3: Kármilyen. Mert,
1: De szóval,
2: hogy ez hogy alakult így?
1: Igen.
2: Hát a filmiparban én szerettem ezt, meg most is szeretem csinálni, egy csomó ilyen kreatív dolog van, de nagyon sokszor ütközik az ember abba, szóval sok kreatív energiát kell beletolni, főleg ilyen technológiákat kell kitalálni, vagy nem tudom, ilyen felületeket, ilyesmiket, de mindig megmondják, hogy kitalálok valamit, és azt rá kell húzni egy meglévő dologra. És akkor valahol az mellett, hogy én mindig is sokat rajzoltam, és nagyon szerettem rajzolni, és most is szeretek rajzolni. Ez mellett azt gondoltam, hogy ezeket a technológiákat, amiket én így kitaláltam 20 év alatt, azokat jó lenne olyan dolgokra ráhúzni, ami jobban illesz, ami a saját elképzelésemre ráhúzni, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak.
0: De ezek milyen technológiák?
2: Hát ezek különböző, szóval itt igazából főleg műanyagokat használnak a filmipari szobrászatban, és azok olyan technológiák, ahogy mit tudom én, mondok egy példát, van mondjuk az Alien Romulus, és akkor itt kitalálja a látványtervező, és megrajzoltatja egy számítógépes grafikussal, hogy ő hogy szeretné, hogy kinézzen ez a fészek. De azt meg kell csinálni mondjuk 500 négyzetméternyi felületbe, és ki kell találni, hogy azt miből lehet megcsinálni, és hogy lehet megcsinálni. Szóval, hogy lehet sokszorosítani, hogy lesz, itt igazából anyagokat kell kitalálni, sokszorosítási technológiákat kell kitalálni, felületeket kell kitalálni, mert nagyon sokszor ők maguk se tudják, hogy milyen felület sejtik, csinálnak valamiféle látványtervet, de hogyha valamit megrajzolsz mondjuk egy A4-es papíron, az mondjuk 500 négyzetméterben már nem ugyanaz.
3: Kicsit más, igen.
2: És ebbe a részében azért elég sok... hát sok... nem tudom, csak így magamat tudom ismételni, hogy sok kreatív energiát kell ebbe beletolni, szerintem, ami igazából a filmiparban ilyen vonalon nincs is megbecsülve.
0: Szóval és mi lesz megvan. Például azokkal a dolgokkal, amik így a filmekhez készülnek?
2: Azok kukába mennek.
0: Utána megsemmisítik őket?
2: Igen. Hát ezek itt ilyen tényleg ilyen... óriási nagy díszletek ezek, vannak ilyen több ezer négyzetméteresek is, és ezek utána pedig így mennek a hát hulladék. Ilyen találgatások vannak, hogy hova. Amit mi csinálunk, azt tudom, hogy hova kerül, de hogy a többi, szóval ezekben például, nem tudom, a Dünébe például, vagy ezekben a nagy filmekben ilyen óriási díszletek vannak, sok díszlet van, és utána pedig ezeket lebontják. Hát ezek tulajdonképpen építmények. Szóval van, amikor szobrászati jellege van, mint például egy fának, egy ilyen hatalmas fának, annak az tud úgy nézni, működni, mint egy szobor, de például a mi munkánkat azt ilyen mérnöki munkának kezelik a filmiparba. Szóval egy kivitelezői mérnöki dolognak.
3: És ennek a fészeknek, ami a Romulusban volt, van köze az inkubátor koncepcióhoz, vagy nem tudom, hogy...
2: Hát annyiban van köze, mint amennyiben, mit tudom én, mondjuk van köze mondjuk egy középkori festményhez. Szóval, hogy van valamiféle, van egy persze van köze, igen.
1: Én a web oldalon a Paprikátor című tavalyi kiállításodnak a képét láttam, ahol érezhetően ezek a furcsa, organikusnak ható technikák, anyagok, eljárások jelennek meg, és egy picit így egy ilyen, ha jól vettem ki a képeken, a világítással is dolgozol.
2: Igen.
1: És tulajdonképpen mihez igazítod, vagy ezeket egy kompozícióként kezeled, vagy tehát, hogy itt még kéne valami, akkor tegyünk oda valamit, vagy hogy alakul ez ki? Mert ezeknek az anyagoknak van egyfajta ilyen öntörvényűsége, tehát abszolút banálisan, hogy nem tudom, hogy csorog ez a műanyag, vagy nem tudom, mit lehet csinálni azzal a másik anyaggal. Tehát, hogy nem, tehát ezeknek van valamilyen sajátosságuk, de hogy te hogyan kezeled ezeket a lehetőségeket?
2: Hát mivel ezek általában ilyen könnyű és nagyon rugalmas anyagok, ezért kicsit olyan ezekkel az anyagokkal dolgozni, most megint visszatérek a rajzhoz, mint hogyha az ember, szóval nagyon gyorsan lehet őket alakítani. És hogyha az ember ismeri őket, szóval kialakul, szóval ismeri ezeket az anyagokat, akkor tulajdonképpen szóval ez nem úgy működik, szóval én nem faragok például. Csak nagyon ritkán, hanem úgy hagyom, hogy ezek az anyagok abba az irányba folyjanak, mint amilyen irányba én szeretném. Szóval egy kicsit úgy működik ez, mintha én egy ilyen pásztor lennék, aki terelgeti ezeket az anyagokat abba az irányba. Van nekik valóban egy ilyen saját törvényük, és mivel én ezt a törvényt már így nagyjából ismerem, tudom, hogy mit kell tennem, hogy ők abba az irányba folyjanak, amilyen irányba én szeretném. Szóval igazából, hogyha úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy én nem teszek erőszakot ezeken az anyagokon, hanem egy kicsit ilyen alkotótársként kezelem őket, vagy nem tudom, ez lehet, hogy ilyen furcsán hangzik, de mintha mi, hogy így egy csomó mindent így rájuk bízok, és én is megyek utánuk.
0: Ezek színesek?
2: Általában igen, és hogy mi lesz a végeredmény, az sokszor, szóval így nagy részt én magam se tudom. Szóval valami engem is meg szokott lepni sokszor. Az például, hogy ami most az AQB-ben van, az ma reggel alakult úgy ki, amilyen lesz. Szóval tegnapig nem olyan volt. Úgyhogy van az egésznek egy erős ilyen improvizatív jellege is.
0: Bocs, itt most folyik egy kis technikai egyeztetés.
1: Itt csak az egyik kedves hallgatónak üzenném, hogy most a telefont ki van kapcsolva egyszerűen praktikus okok miatt, mert nem frissítettem föl, vagy legalábbis a telefonkezelési ismereteimet, és most más megoldás nincs. Amennyiben SMS-ben kérdést kapunk, azt közvetítjük. De hogyha meg nagyon fontos, hogy betelefonálj, kedves ápoló, akkor az ATSZ-t kiugratjuk a technikai stúdióból, és akkor lehet telefonálni. Igen. Szóval bocsánat, egyrészt megszakadt emiatt valamilyen gondolatmenet, nem?
0: De már az a része, az tulajdonképpen ma mennyire lezárult, hogy az anyag az maga is halad valamerre felé. Igaziból, hogy kell elképzelni most azt a teret, amit holnap majd látni fog a...
2: Szóval ez egy nehéz feladatot adsz most nekem, hogy így szavakkal kéne leírnom valami olyasmit, aminek az a lényeg, hogy egy olyan nyelv, ami nem egy ilyen fogalmi nyelv.
0: De csak hogy a falon rajzok vannak, és
2: ja,
0: van...
2: Ja, így technikailag, igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy, nem tudom, ilyen 50 körüli rajz, ilyen kis formátumú figuratív rajzok.
0: Mivel?
2: Tussrajzok, és ezen kívül van kettő ilyen szobrászati installáció.
0: És azok milyen színűek? És mekkorák?
2: Hát az egyik az egy ekkora térben van kb. Mint ez a stúdió, szóval ott vannak ilyen egész kis lények
0: is. Ez mondjuk
2: is.
0: A négyszerni, vagy háromszor-hármas?
1: Négyszer
0: ötös?
1: Ötször hetes, vagy ötször hatos, tehát. Jó. Mindegy, nem, mondjuk létszer ötös.
2: Nagyjából ekkora az alapterület, csak nem ilyen az elrendezés, sokkal kisebb a belmagassága, de hát ismeri, volt
0: igen,
2: ott
0: igen,
2: az
0: igen.
2: Ott van egy ilyen kis, ilyen picike kis szoba.
0: És milyen színű?
2: Hát itt a falak, az pont ma reggel mondta a Krisztián, hogy azt nem tudom, már nagyon rég lefestették, szóval az egy vetítőterem, ott ilyen videókat vetítettek eddig, van egy ilyen fehér felület, ahova vetítik a videót, azon kívül a falak kékek, a padlón pedig egy ilyen, ugyanilyen sötét, fekete színű ilyen padlószőnyeg van, mint itt. És akkor abban a teremben vannak ilyen plexiből formált, belső belülről is világító, ilyen kis ilyen tojásszerű...
0: Csak a fészekre, meg igen, a kis
2: ilyenekre. Igen.
1: És ezek az installációk, mint műtárgyak fixek, vagy időlegesek, hogy látod őket?
2: Hát én ezeket nem kezelem úgy, mint szóval, hogy mondjam, így nem, bennem nincs ilyen műtárgy kép, vagy nem tudom, hogy szóval, hogy mit értünk műtárgy alatt.
0: Amit eladsz.
1: Hát nem, vagy nekem, amit még egyszer ebben a formában hát, mondjuk két év múlva ki tudsz állítani.
2: Erre még nem volt példa. És nem is, nem... Hát az lehet, hogyha sokkal gyakrabban csinálnék ilyesmit, akkor lehet, hogy előbb-utóbb ezeket ugyanabban a formában is. Szóval így...
1: De hát most már gyakrabban csinálsz ilyesmit, mert egy hosszú szünet után, mondom, mert két éve csinálod ezeket a kiállításokat, és ez most egy előrelépés, mert ugye az eddigiek azok, ahogy mondtam, inkább egy ilyen műterem kiállításnak számítanak, hiszen a saját műtermedben állítottad ki.
0: És mert te is mondtad, hogy már kifele lépsz inkább.
2: Igen, itt két dolog van. Az egyik az, hogy pár évvel ezelőtt egy barátomtól, a T. Balitól, akit a Tilos Rádióban is szokott, azt hiszem műsort is csinált régebben, kaptam ajándékba egy könyvet, ami nem tudom mi ennek a neve, amiben nem volt nyomtatva semmi. A Vörös Hadsereg című Gosztonyi Péter történelmi mű, amiben nem volt szöveg. És én azt a könyvet elkezdtem rajzolni ebbe a könyvbe, és nagyon ráéreztem így az ízére, és tulajdonképpen azt így telerajzoltam, és azt az anyagot, egyrészt azt állítottam itt most ki.
1: A rajzokat?
2: Igen. Másrészt meg pár évvel ezelőtt elhatároztam, hogy 5 évig így minden évben fogok valamit csinálni. Ebből most ez a harmadik. És szóval a legutóbb ott nálunk a céges műteremben csináltam egy ilyen kisebb installációt, ahol eljött a Borsos Lőrinc művészpárosból a Janó, és mondta, hogy neki tetszik, és akkor ráírtam, mit tudom, egy fél év után, hogy nem-e tud valami, szóval csináltam egy weboldalt, és hogy nem-e tud valamilyen lehetőséget, ahol lehetne csinálni valami kiállítást, és akkor ő mondta, hogy ott az Ákóbaiba ott végül is lehet. És akkor felvettem velük a kapcsolatot, és akkor így kerültem oda.
0: És egyébként te hol dolgozol? Tehát ezeket a munkákat, most nem a rajzokat nyilván, hanem ezeket hol állítod elő?
2: Zsilip utcában van, a Népszigeten, ott van egy ilyen nagy műhely, ahol dolgozunk. A hajógyár területen.
0: De ott többen is vannak, nem?
2: Ott van egy ilyen
0: kolónia.
2: Hát ott sok művész is van, igen, de vannak ilyen régi ilyen hajó javító műhelyek is még.
1: A weboldaladon, amit említettél, van egy nagyon, vagy számomra nagyon érdekes, izgalmas szakasz, a könyvek. Hát beszél erről, vagy hát én is el tudom mondani, hogy mik ezek, de érdekesen mondani, hogyha ezt te mondanád el. Tehát, hogy ezek a te vázlatkönyveid, és nagyon egységesek, tehát tus, ugye, tussal vannak írva és rajzolva, dominál a kézírásos szöveg, és ehhez tartoznak, vagy ebbe szövődnek néha, nem mindig, rajzok, de egy nagyon szabad felület, és valahogy az egésznek nagyon költői a megjelenése a rajzok miatt, meg a kézírás miatt, meg a szabálytalanságok miatt, és ugyanakkor ezek álomleírások. Ott a weboldalon lehet is látni pár oldalt, ami ki van ezekből reprózva, és ugye a könyvekről magukról is van egy kép, tehát ez 5 vagy 6 kötet, nagyon, vagy több, nagyon egyediek ezek, erről beszélj picit, hogy ez miért fontos? Ezek a vázlatkönyveid, vagy ezek egy bizonyos típusú könyvek, vagy csak ide rajzolsz, vagy mármint, hogy vázlatolsz, és hát, hogy az álmok, tudod ki álmod, ki volt az a művész, aki folyamatosan az álmait csinálta meg, az a Román György festőművész. Tehát ő az összes képe, az összes festménye, az mind álomkép.
0: Vagy volt. A Bonár.
1: Hát jó, most igen. Szóval, hogy a mi, tehát akkor úgy tűnik, mint hogyha valami nagyon komoly viszonyod lenne az alváshoz és az álmodáshoz.
2: Hát az alváshoz mindenkinek nagyon komoly viszonya van, szóval nem vagyok ebbe kivétel. Hát valahogy erre én nem tudom, így ezt ilyen 30 éve csinálom nagyjából, hogy így teleírok ilyen könyveket, amiket én magam csinálok is. Szóval igazából 2-3 év alatt teleírok, meg telerajzolok egy ilyen könyvet, és akkor utána csinálok még egy ilyen könyvet, ilyen A4-es fénymásoló lapokból.
1: Mert igen, azt is akartam kérdezni, mert ezek, hogy mondjam, ilyen szabálytalan, tehát nem szabványú, boltban kapható könyvek. Tehát, hogy csinálsz egy könyvet először üres lapokból, és igen, aztán kezded el telirajzolni.
2: Ja. Ezt könnyítette meg most a Tébali, mert ő adott nekem egy ilyet, ami már
1: igen,
2: nekem kellett megcsinálni. És az azért volt, egyébként azért nem tudom, hogyha mennyire nézted ezeket meg, de ezek a rajzok, amik rajzként vannak ott, ezek más jellegűek azért. Azért, mert hogy ez egy ilyen fényes, vagy nem tudom milyen papír ez, ami szóval a fénymásoló papír az vékony. Szóval ez viszont ilyen, olyan, mint amire az albumokat nyomtatják. Uh-huh. És arra például tussal ilyen festményszerű képeket lehet csinálni, mert hogy vízzel lehet a fénymásoló papíron, azok inkább ilyen ilyen klasszikus ilyen vonalrajzoknak nem lehet elmosni. De ezen a fényes papíron ott el lehet. És ez nekem így nagyon megtetszett, hogy, ezek, hogy, hogy ez ilyen, inkább ilyen festményszerű.
3: És ezek rémálmok, vagy mindenféle álom? Mert amúgy ilyen...
2: De álmoknak a, szerintem a 90%-a az rémálom. Nem csak nálam, hanem úgy általában. Mert általában az ember arra emlékszik, ami pont eléggé rémes ahhoz, hogy így megragadja azt, hogy felébredjen közben. Hogyha nem rémes, akkor valószínűleg nem is ébredsz fel. Legalábbis én. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel.
1: Én azt, igen, a rémálmok kapcsán, hogy hát ugye az érdekes, hogy mindig az történik meg, amitől leginkább fél az ember. Én azt...
0: Nem, mint a rémálmodban?
1: Igen, tehát, hogy mindig...
0: De hogyha én nekem nincsenek rémálmaim, akkor nem félek semmitől.
1: Az álomszituációban, hogy... tehát hogyha belekerülsz mondjuk egy, nem tudom, most egy sötét utcán kell menned álmodba, nyilván nem véletlenül álmodod ezt, de a rémálom az, hogy akkor az történik ott, amitől félsz leginkább abban a helyzetben. Tehát, hogy mit tudom én, egy gödörbe lépsz, vagy valaki megtámad, vagy nem tudom, valami ilyesmi történik. Még az tűnt fel, hogy azért néztem a dátumokat, és nagyon szinte majdnem minden napra jut egy álom.
2: Igen. Tehát most már több is jut egy napra.
1: Hogy érted?
2: Hát, hogy így besűrűsödtek. Nyilván minél többet foglalkozik vele az ember, így annál inkább így aktivizálódik.
1: És a lejegyzésük után foglalkozol vele? Tehát így gondolkozol, hogy mi jött elő, vagy miért jött elő? Vagy...
2: Igen, mi szoktam. Szóval én ezt egy kicsit úgy kezelem, mint egy ilyen, hogy mondjam, így az életemnek egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, nem mondom azt, hogy hát egy ilyen reflexió.
1: Ez egy hihetetlen komoly munka. Hány ilyen köteted van? Mert mondtad, hogy 30 éve csinálod ezt.
2: Hát szerintem ilyen tizenvalamennyi. Most pontosan nem tudom, mert mostanában ilyen két-három évente telik meg egy ilyen kötet nagyjából. Úgyhogy olyasmi lehet ilyen. Mert régebben szerintem ezt én akkor kezdtem el csinálni, amikor felvettek Kolozsvárra az egyetemre, és akkor ilyen vázatokat csináltam, ilyen akkor így 20 évesen így gondolkoztam, hogy milyen szobrokat kéne csináljak, és ezeket ilyen vázatokat csináltam. De már akkor is vannak álmok, csak nagyon kevés. És aztán ez így átalakult egy ilyen vizuális, meg verbális naplóval. Szóval már nem csak egy ilyen szakmai dolog, hanem inkább, szóval én ezt nem ilyen művészeti projektnek kezelem, hanem inkább egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, legalább annyira ilyen, hát ez érdekes, hogy pont itt egy ilyen művészeti műsorban, én nem tudom valahogy ezt így külön venni, szóval vagy legalábbis próbálom a művészetet nem úgy kezelni, mint művészet.
3: Nem is akarjuk különvenni. Vagy nem. Szerintem. Mert mint hogy tökre összefügg az, hogy egy művész mit csinál egyébként azon kívül, hogy végül létrehoz egy műtárgyat, amit közönségnek is bemutat. És mondjuk az álmait az ember nem annyira szokta megosztani, vagy nem is képes rá, nem is emlékszik, nem képes lerajzolni, rögzíteni. Szóval... Szerintem itt ilyen holisztikusan tekintünk.
2: Itt ti is arról beszélgettetek, amikor én ide jöttem, és még meg sem okkantam, hogy mit oszt meg az ember a személyes életéből.
3: Igen.
2: Szóval ez akkor válik szerintem érdekessé, mint szóval nyilván ez is egy ilyen ordas nagy közhely, amikor a személyes élet egy olyan szóval a személyes életen keresztül egy olyan mélységig jutsz el, ami már ilyen általánossá válik. hogy szóval akkor válik érdekessé a személyes élet. Szóval,
3: És egyébként ez a science fiction világ, amiben alkalmazott munkát csinálsz, az közel állt alapból is hozzád, vagy így hogy alakult? Mert ezekhez szerintem közel áll az a Aliennek a világa, meg a Gigernek a, nem tudom, a látványtervei.
2: Hát én nagyon szerettem a science fiction-t, nagyon sok könyvet olvastam. Abban az időben a Szilágycsomjai Városi Könyvtárban ilyen orosz science fiction szerzők voltak csak, szóval nem volt. De azokat elolvastam, és nagyon tetszettek.
0: Asimov vagy?
2: Például Asimovot nem bírtam elolvasni, szóval azt untam. De a science fiction-t azt szeretem. És ez egy nagy mázli ilyen szempontból, így szakmailag, hogy egyre több science fiction film jön ide. És pont ezért, mert hogy az egy olyan látványvilág, amit itt magas minőségben meg tudnak csináltatni a külföldi látványtervezők magyar szakemberekkel.
1: Még egy picit így az álmos könyveid kapcsán. Te hogy nevezed ezeket a könyveket? Csak könyv?
2: Hát, sehogy, igazából.
1: Könyv.
2: Hát, hogy magamnak nem szoktam róluk, hát füzetnek mondom én, de inkább könyv egyébként.
1: Tehát, hogy és van kapcsolat tehát, hogy milyen kapcsolat van az alkotó tevékenységed és ezek a könyvek között? Tehát, hogy a könyvekben szereplő vázlatokból valósítasz meg, vagy a könyvekben leírt álmok, motivumai valamiképpen visszaköszönnek, vagy ezt egy teljesen, vagy ezt elválasztod, és mondjuk az alkotói munkádnak egy ilyen belső mechanizmusa az, ami esetleg direktben nem jelenik meg. Szóval megjelenik, van kapcsolat az álom és a művek között?
2: Van, igen. Hát igazából nem ilyen direkt összefüggés van, hanem inkább ilyen dinamika, szóval, hogy valahogy ugyanúgy ezt én valahogy nem tudom, úgy képzelem el, mint ha valamiből kilógna egy cérna vége, és azt így az ember elkezdi húzni, és hogy mi jön ki, azt nem tudja. Szóval előbb-utóbb így kint lesz valami, lehet, hogy csak egy cérna, egy hosszú cérna lesz, de az is lehet, hogy van a végén valami, szóval, és akkor az. Szóval ezt én se...
0: Hát az egész bele...
2: Tessék, így van, igen. Szóval ugye ezek ilyen kiinduló pontok, amiből aztán így lesz valami. És ez most is volt ilyen probléma, itt vagy nem probléma, hanem így felmerült hogy mi a koncepció. És amikor így mondtam, hogy nincs ilyen. Szóval van kiinduló pont, de nincs úgy koncepció, amit így, szóval mint ahogy egy embert megmintáz, egy szobrász, hogy pont az a koncepció, hogy minél jobban hasonlítson, vagy nem tudom, hogy ilyen nincs.
1: De hát végül is mégis inkubátornak nevezed a kiállítást, az előzőt, amit a Artoid stúdióban csináltál, az paprikátornak.
2: Azt a fiam találta ki, ezt a paprikátort.
0: Hány éves?
2: Hát most 14, de akkor mit tudom, 13 volt.
1: De hát most együtt is dolgozol vele.
2: Ő az idősebbik fiam. Ja. Ezt a kisebbik fiam találta ki, ezt a paprikátort.
1: Na, és akkor majd erre is térünk vissza, hogy mit csinál az idősebbik fiad, vagy hogyan működött közre, de az inkubátor az ebben az összefüggésben mit jelent, vagy miért ezt a címet választottad?
0: A János nem akarja ezt elfogadni, hogy te úgy... Hát rajzolsz, és utána abból, vagy hogy az anyaggal dolgozol.
2: Csak tényleg kell adni valamilyen címet. És hogy miért pont inkubátor? Hát itt az volt az elképzelés, hogy szóval van egy képi világ, és aztán egyszer csak ez a képi világ elkezd valóságossá válni. És az egyfajta, szóval egy kicsit olyan nem tudom, most megint említhetném mondjuk az ilyen középkori ilyen démonológiát, vagy ilyesmit, amikor így egyszer csak azok a lények, amik minden emberben ott vannak, meg a horror filmeket, vagy nem tudom, mert igazából ezeknek nem csak a science fiction, meg a horrorhoz is van köze, hogy egyszerűen van
0: az embernek. Én nem szeretném azt gondolni, hogy én bennem lények vannak.
2: Hát,
0: de most tényleg.
2: Vannak, hát
0: tudom, és vagy szóval tudom, hogy ezt mondják.
2: Hát baktériumok biztos vannak, szóval az, hogy, igen, az, hogy az ember az, hogy jeleníti meg, ami benne van, például a fájdalom is lehet egy lény. Szóval és hogy ezek... Hát, hogy ezek egyszer csak elkezdenek így megtestesülni. És ennek, hogyha egyáltalán van, azon kívül, hogy ez mégiscsak az a művészet is valamilyen szinten az én felfogásom szerint szórakoztató ipar, már amennyire az, persze nem biztos.
1: Szabadidős tevékenység.
2: Igen. De hogy van
0: hát
2: egy olyan része...
0: Hát attól kinek, aki nézi, vagy aki csinálja.
1: Hát a nézőnek is kell, hogy legyen szabadideje. Hogy nézhessen.
0: Hát persze, de hogy tevékenységként...
2: Hát meg miért megy el valaki egy kiállítást megnézni? Szóval azért megy oda, mert hogy ilyen szabad idejét valamiféle szórakoztató tesz, vagy valami jó érzéseket, vagy rossz érz valamit. És szóval bennem lehet, hogy van egy ilyen, lehet, hogy ez egy kicsit ilyen utópisztikus elképzelés, hogyha ezek így megfogalmazódnak, meg nem tudom, ilyen teret nyernek, és testet nyernek, és az ember látja őket, akkor ezáltal meg is szabadulhat tőlük. Mert hogy valahol ennek azért elég nagy ilyen művészettörténeti hagyománya van. Ezeknek az ilyen mindenféle lények, meg nem tudom, ilyen ábrázolásának. És gondolom, hogy annak idején is valami ilyen célra csinálták ezt. Nem tudom igazából, ezt inkább kérdezem, mert ti biztos jobban tudjátok ezt, hogy mondjuk a, nem tudom, a Bosch, vagy bármelyik más ilyen.
0: Hát vagy főleg aztán utána mondjuk így a Odéon Rödom, vagy a szürrealistáknál abszolút biztos.
3: Hogy a Art Brut ott nagyon sokszor tulajdonképpen csak ez történik, hogy a démonokat, vagy a belső, ami belülről feszít egy embert, azt képzőművészeti eszközökkel próbálja így kiadni magából, vagy földolgozni. És
2: de azért, mert aki adja, akkor már nincs bent, nem? Szóval igazából ebben ez valahol
0: hát a... az mondjuk egy ilyen pszichológiai... közhely már szinte, hogy ha meg tudod nevezni, meg így ki tudod tenni, el tudod mondani, akkor utána már könnyebb.
1: Hatalmad van fölötte.
0: Hát nem is az, hogy hatalmad van fölötte, megszabadultál tőle, hogyha nyomasztott.
2: Igen, de ennek a dolognak egyébként van egy olyan része is, szerintem legalábbis, hogy szóval ezáltal így sokszorozódnak is. Szóval az ember minél inkább foglalkozik vele, annál többen lesznek.
1: És úgy érzed, hogy dolgoznak ilyen démonok benned?
2: Hát vannak bennem szennyeződések, igen. Szóval vannak. De remélem, hogy egyre kevesebb.
1: Mert ez a képek alapján nyilván a holnap nyíló kiállításról nem, ezt nem rajtad kívül nem látta még senki, de hogy így egy hihetetlen egy nagyon erősen organikus világ, ami nyilván ez az én interpretációm, tartalmaz valamilyen bizonytalanságot, megfoghatatlanságot, és tulajdonképpen ez a megfoghatatlanság az, ami hogy mondjam, irritál, vagy ijeszt, vagy esetleg ilyen ilyen rossz érzéseket kelt, mert ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés, mit csinál, hogy viselkedik. Nem, az alaktalan lényektől szoktunk általában leginkább félni. És egy ilyen nagyon, nagyon erős hatásuk van. És hát, hogy mondtad, hogy az álmokkal foglalkozol, és az is visszahat, és ezért egyre intenzívebben álmodsz. És ezek a lények, amik tulajdonképpen így a könyv alapján is az álmaid közelébe vannak, de közben az álmaid, hát ugye azokat, amiket közzé tettél, azok közül, hogy párban igyekeztem beleolvasni, azok nagyon, mondjuk azt, ilyen hétköznapi helyzetek, tehát nem katasztrófák, vagy nem az, arról van szó, hogy ilyen E.T.-szerű, nem tudom én, éljenek, elrabolnak, vagy valami,

0: az internet nem felejt meg ilyen.
1: Figyelj, én valahogy azt akartam mondani még, hogy hát ez egy őrült komoly munka, tevékenység, és azt nem értem idézőjelesen, hogy jobban megláthatóvá, vagy valamiképpen egy központibb dolognak érzem, olyan, mint hogy ez lenne a motorja az egésznek, ami aztán megjelenik a szobrokban, vagy az installációkban, és hát ez lenyűgöző, amit mondtál, hogy mit tudom én, 2-3 évente megjelenik egy ilyen könyv, és hát érdemes megnézni, tehát ezt most a hallgatók kedvéért mondom, hogy akik tehetik, keressék fel ezt a weboldalt, mert maguk a könyvtárgyak is, mondjuk ez úgy nagyon nincs ott bemutatva, de azért van egy kép, a nyitókép, ahol ezek a könyvek úgy, mint könyvek egymás mellett látszanak, hogy látszik, hogy ez praktikusan az alatt, amíg használtad, így a tested egy része volt, mert rengeteg jel mutat rá, meg mit tudom én, van egy ilyen barkács jellege, nagyon személyes az egész. Tehát, hogy és ezért érdekes, hogy az álmok azok hát amiket én olvastam, ilyen napi történetek, tehát egy csomó esetben még azt hittem, hogy napló, mert hogy annyira olyasmik voltak, tehát nem, én nem, nyilván az a pár, amit elolvastam, vagy ki tudtam bográszni, azok ilyenek voltak.
0: Hát az álmokban ritkán jelennek meg olyan, előfordul, hogy megjelennek. Most például el is kezdtem egy olyan sorozatot, amiben egy az egyben lerajzolom azokat az álmokat, amiket meg lehet jeleníteni és le lehet rajzolni. Ezek olyanok, mint az illusztrációk. De szerintem az álmok dinamikáját sokkal jobban leképezik azok a rajzok, amik nem konkrétan ábrázolják ezeket az álmokat, hanem inkább ugyanazt a... Szóval ez a motor, ez jó kifejezése erre egyébként, mert hogy szóval egy motornak van valamilyen ritmusa. És ez tulajdonképpen ugyanaz a ritmus, az álmoknak is ugyanaz az, hogyha egy a motor, akkor ugyanaz a ritmusa van az álmoknak is, mint mondjuk a rajzoknak. Szóval nem tudom,
1: csak az álmok nagyon, most a szó teljesen praktikus értelemben hétköznapiak, tehát nincsenek külön spéci helyzetek.
0: Vannak, igen, mondjuk a 70%-uk az hétköznapi, és nem tudom, a 30%-uk az nem.
1: Tehát vannak ilyen egészen furcsa, szürreális...
0: Igen, előfordul. Előfordul olyan is.
2: És egyébként mindig tiszta felületre rajzolsz, vagy van, hogy szóval van egy ilyen állandó rajzkényszered, amint hogy így rajzolnál mindig, vagy pedig az egy rituálé, úgymond, hogy akkor kinyitod a könyvet, és csak oda, vagy egy tiszta lapra.
0: Nem, tiszta lapra. Ezek ilyen több fázison, szóval ezek, amik rajzként vannak kitéve, több fázison mennek át. Szóval elkészül valami, és ha nem jó, ez pont azért jó, ez a fényes papír, mert hogy el lehet mosni, és újra lehet az egészet. Szóval az működik egy kicsit úgy, mint egy festmény. De például, hogyha már itt tartunk, akkor elmesélem nektek, hogy mondjuk ma éjjel mit álmodtam, ezt még le se írtam. Hogy egy építkezésen, szóval volt egy telek, ahol én laktam, és a szomszédban egy ilyen nagyon nagy építkezés zajlott, szóval ilyen több emeletes, ilyen toronyházakat építettek ott, és kb. Annyi földet hordtak a szomszéd telekre, hogy egy méterrel már magasabban is volt az a telek, mint az, ahol én voltam. De egyszer csak úgy tűnt, hogy itt én is belefolytam ezekbe a munkálatokba, mintha nekem is lenne ehhez valami közöm, hogy itt építkezés zajlik. És egyszer csak megjelent a Cserhalmi György, hogy ő jön oda dolgozni. Hogy ő jött oda dolgozni. De nagyon, hogy mondjam, ilyen láttuk rajta, hogy nincs olyan állapotban, hogy ő ott most fizikai munkát

0: végezzen. És akkor mondtuk is neki, hogy, vagy mondtam neki, hogy ez így nem, értem, hogy dolgozni jött, de ez így nem fog menni, és akkor egy ilyen autónak a hátsó részébe oda lefeküdt pihenni. Ennyi. Szóval ez se egy ilyen, szóval, hogy
1: Azt
0: ez
1: mondta, hogy
0: se
1: tök
0: egy ilyen.
1: hasonlítasz a Bodor Ádámra.
0: Nem mondták még
1: Jó,
0: ezt nekem, meg nem is
1: akkor
0: mondják.
1: mondom.
0: De
1: Szóval itt,
0: szeretem a könyveit egyébként.
1: hát,
2: amit az előbb pedzegettem, ahhoz egy másik példát mondanék, hogy van egy rajzsorozatod, aminek azt a címet adtad, hogy Betűk. És valóban a rajzokon szerepelnek plasztikusan ábrázolt betűk, tehát mint egy E betűről egy szóbor, tehát mint hogy ezt meg lehetne fogni, de ugyanakkor körülöttük, meg néha bennük, meg stb. Tehát a rajznak ugyanolyan elemi, vagy domináns, vagy fontos részei, ezek a organikus, csöpögő, csurgó, fluid elemek. És ez nagyon érdekes, mert ugye a betű az többszörösen is hihetetlen konkrét, tehát maga, mint a forma, tehát elválogulag, és te is így rajzolod őket, tehát mint egy ilyen szabályos dobozok lennének, mondjuk úgy egymáson. És akkor ott van mellette ez a teljesen fluid, furcsa, ijesztő, vagy hát nem barátságos, inkább mondjuk így. És ez nagyon hasonlít az álomkönyveknek, az álom leírásai mellett levő rajzokhoz. Ott is ugye az írás, a szöveg, hát abszolút konkrét, azt jelenti, ami oda van írva, szó, hogy az világos mindenkinek. És akkor vannak ezek a hogy mondjam, definiálhatatlan, néha megfoghatatlan, ilyen szabadon búrjánzó figurák, hogy ez egy érdekes kettősség, hogy egy teljesen szabályos és egy konkrét dolog, akár mint a valaminek a leírása, vagy akár mint egy betű, ami a rajzokon szerepel, és akkor mellettük belefolyik, ráfolyik, és együtt él velük ez a nekem néha ilyen belső szervekre is emlékeztet, tehát mint hogyha valami testben járnánk, főleg így a fotók alapján, és gondolom az installációban is, és megvan ez az érzés, hogy gondolkodtál ilyenen, vagy így ezt így utólag idegen szemmel szoktad nézni, hogy tulajdonképpen, mintha nem te magad csináltad, hogy mi is ez, hogy milyen érdekes, hogy itt van egy ugyanolyan erővel, vagy ugyanolyan súllyal szerepel egy konkrét elem, mondjuk azt egy ilyen betű doboz, vagy dobozbetű, és akkor ez a szürreális valami, ami minden csak nem az, mint a másik.
0: Hát ha arra gondolsz, hogy így valami magától alakul, aztán így lesz, ami lesz, akkor ez bennem van a pakliba, igen.
2: De nem, hogy itt az
0: Ja.
2: egy két eléggé
0: Nincs köze egymáshoz a bet, szóval ugye a...
2: nem köze van hozzá, ezt feltételezem, hogy van, mert ez a te műved, és ezek mint rajzok élvezhetőek, tehát nem disszonáns, nem esik szét, nem ugrik le, tehát ez a rajz megindokolja, hogy ez ott van. Csak nagyon érdekes, hogy ez szerepel, hát amit az előbb mondtam, hogy vannak ezek a fogalmilag is hiperkonkrét dolgok, mint a betűk, ráadásul ugye fizikailag is nagyon konkrét módon vannak ábrázolva, tehát teljesen szabályos, perspektívikus. Ezért, és akkor néha ezeket eltakarja, ráfolyik, bele mászik, az a másik világ. Tehát mint egy két világ dolgozna itt.
0: Ez valami olyasmi lehet, mint a mondjuk egy nagyon kisgyerek, aki mondjuk még nem tud szavakat sem mondani, nem hogy mondatokat, és akinek a betűk azok inkább hangok. Szóval igazából ami szerintem van egy olyan, szóval a hang, annak nagyon sok köze van a test belsejéhez, be onnan jön ki. Szóval valamilyen szinten olyan...
2: Hát az egész testünkkel beszélünk, hát rezonálunk.
0: Igen, és... igen, valami ilyesmi, hogy valahogy amikor egy kijön egy... Szóval ezek a betűk, ezek inkább hangok. De nyilván nem vagyok zenész, úgyhogy ezt csak így tudom. De egy kicsit, hogyha ez inkább ilyen zenei dolog lenne leginkább szerintem, hogyha nem ilyesmi lenne. De igazából semmi közöm nincs, szóval nem.
2: És ugye holnap nyílik a kiállítás, akkor gondolom ez egy hónapig nyitva lesz?
0: Vagy? Igen, ez egy hónapig lesz nyitva.
2: És terveztek valamilyen eseményt, tárlatvezetést? Vagy egyáltalán most ez itt nincs előttem, hogy a megnyitó hogy fog zajlani, tehát lesz valami akció, vagy...
0: Ezt én sem tudom.
2: Nem tudom.
0: Azt nem tudom, mert erről nem beszéltünk, ott van egy... Bocsánat. Szóval van egy másik társaság, egy fiatalabb ilyen csoport, akik rajzokat, szóval ők rajzokkal, csak rajzokat tettek ki. És érdekes módon, most nem tudom ez mennyire ilyen véletlen egybeesés, de a tegnap beszélgettem az egyik őjükkel, és valahogy oda lyukadt ki az egész, hogy neki, hogy mint a, bennük is van egy ilyen igény, hogy valami, hogy az alap, szóval, hogy valami elementáris dolog legyen. Mert hogy a rajz is egy olyan műfaj, amivel nagyon gyorsan meg lehet csinálni, szóval az tud ilyen elementáris lenni. Kérhetek én is egy kortyvizet?
2: Hogy nem, persze.
1: Tünde is azért ment.
2: Ja. Akkor meg fog lepődni, hogy...
0: Köszönöm.
2: De mindegy. Gondolatolvasó vagy tűnne.
0: De most ezt nem is tudom, hogy lyukadtam ide, vagy mi...
1: Hogy van egy kapcsolódó program.
0: Köszönöm.
2: Igen, tehát, hogy a kiállítás ideje alatt megadt ezt. Jó, hogy mondtad, mert akartam is kérdezni, hogy hát feltételezem, hogyha a Kukla Krisztián a kurátor, tehát hogy nem rak érzéketlenül két dolgot egymás mellé, tehát hogy valamilyen kapcsolatot lát a csoportos kiállítás tematikája és a te munkásságod között.
0: Kérdeztem a srácokat a tegnap, hogy mondtam nekik, hogy holnap megyek a Tilos Rádióba, és hogy mit mondjak a rajz kiállításról, a Naked Lines az a neve kiállításnak. És azt mondta a Dani, aki ezt a kiállítást szervezte, hogy ezt az ő kiállításokat a düh mozgatja, hogy ne mások mondják meg, hogy mi a jó. Hanem ők hogy így összeálltak, és akkor így ez, amit utólag gondolkoztam, hogy ezt már hallottam már eddig is, hogy vannak a művészek, meg vannak a kurátorok, vagy az elméleti emberek, és jó esetben együttműködnek, de van olyan, amikor így egymás ellen, vagy legalábbis...
1: Kicsit egymásnak feszülnek.
0: Igen, mert sokan például azért nem szeretnek ilyen intézményekbe is menni, mert hogy akkor mindig szembesülni kell egy ilyen kurátori ilyen attitűddel.
2: Ami... Hát ez annyira fura.
1: Képzeljétek. De van egy kollaboráció lesz belőle.
2: Amikor, hát jóval te előtted én jártam a képzőszeret főiskolára, akkor szerveztek ilyen találkozókat hivatalosan, vagy egy vagy két ilyen dolog volt, hogy elhoztak eltés művészettörténész hallgatókat, és hogy találkozzunk velük, és hogy nem kell tőlük félni. És az volt a fura, mert hát én akkor lehet...
1: Miért még most is lehet érzékelni egyébként, hogy van egy ilyen, egyrészt lehet, hogy valamilyen félelemből fakadó ellenségesség, például a Messi meg is tapasztalta pont a mélyi előadáson, amikor a Szabó Ádámtól kérdezett valamit, és akkor ilyen nagyon furcsa választ kapott, ami egyébként nekem tök ismerős volt, aminek kb. Az volt a lényege, hogy rossz vagy nem kérdés. Jól kérdezel, vagy hát ezt neked jobban kéne tudni, vagy nem tudom, tehát abszolút volt.
3: Amúgy pont azt kérdeztem, amit mondtál, hogy nem tipikus ránézve ez a kis szobor, ami fából van faragva, és nem válaszolt rá, hanem végül is ezt mondta, hogy rossz a kérdés.
2: Akkor legalább is ez azért volt furcsa, még nekem aztán végképp, mert még téged nem lehet, hogy akkor még nem ismertelek, de azért voltak, meg szóval még én speciál eszembe jutott, hogy félni kéne, de hogy ezt a tanárok mondták, tehát ez nem a diákok, mert tehát igen, egy picit ilyen gaslighting volt, tehát amikor azt mondják neked, hogy te figyelj, nem kell félned, akkor persze elkezdesz fél, te jó Isten, itt még félhetnék is.
1: Igen, de szerintem ez az idősebb generációban azért volt, mert ott tényleg az életük múlott azon, hogy egy művészettörténész, aki, vagy nevezzük kritikusnak, tök mindegy, de aki olyan pozícióban volt, hogy ő meg fogja írni a Népszabadságba, vagy a mit tudom én hol, hogy milyen az a kiállítás, stb., az tényleg ilyen egzisztenciális tétje volt a dolognak, aztán, hogy utána ez mostanra már nem így van, az nyilvánvaló, de még azért most is szerintem...
2: De még azért, amikor a elméleti szakot indították annó, azért voltak a képzőn is ilyen hangok. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon mély gyökere van ennek anti-intellektualizmusnak, tehát ezt szerintem adásban is mondtam egy csomószor, hogy ne kessenek, hogy a szobrász az a kezével gondolkodik. Érted? És amikor a Víg Tamás nevéket egyrészt egy rendes ember volt, másrészt jó szobrász, de egy fölvetettem, hogy mert érdekelnek a grafikai technikák, áthallgatnék esetleg grafika szakra, és ő azt mondja, hogy János, akkor meg van őrülve maga ilyen vastag szemüveges grafikus akar lenni. Ugye a szobrász az, aki kalapál, üti, farag, meg nem tudom, mindenféle csinál. Ez nagyon meglepett, hogy ilyen erős, és ezt sok más módon is megjelenítették, tehát az államvizsgákon.
1: Hát meg az, hogy régen mennyire volt egy ilyen hierarchia a műfajok között, és akkor most ki a hogy a szobrász az van a tetején, vagy a festő, nem tudom, de a grafikus
2: szobrász ott van a tetején. De figyeljetek, egyrészt zárjuk le azzal, mert itt az adásége van, hogy holnap délután 6-kor nyílik az a kiállítás, aminek az kiállítójával, Galbovi Attilával beszélgettünk egész mostanáig, és a weboldalát, mert ugye a kiállításon a mű és a rajzok, vagy installációs rajzok láthatóak, és mi most sokat beszéltünk, az a könyvek, legalábbis azért nem kevés, jó néhány oldal. Tényleg, tehát például kiállítanád ezeket a könyveket?
0: Úgy, volt már kiállítva.
2: Hogy valaki cérnek esztyűvel lapozgathassa?
0: Volt pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt a Stúdió Galériában egy ilyen művészkönyv, vagy nem tudom, volt egy
2: jegyzetés vázlat.
0: Az egyik ott volt.
2: Mert ezek azért nagyon-nagyon érdekesek, és az érdekes az, hogy nekem az volt a módszerem, hogy én A4-es olyan füzeteket vettem, ami fehér.
0: Én emlékszem a te füzeteidre, de egyszer voltam nálad ott a műtermedben, és akkor mutattad ott a polcon a füzeteket.
2: Mert pont ez ki is volt állítva, pont nézegethető formátumban. Ez egy nagyon... Ja igen, tehát ez Galbovi Attilával beszélgetünk, még továbbra is, de hogy a kiállítás az holnap nyílik 6-kor, viszont egy dolgot még szeretnék kérdezni, mert hogy lesz a metamorfózis kiállítás, és egy percet van, hogy...
1: Köszi, hogy jöttél.
2: Hogy olyasmit mondjál, amit mi nem mondtunk el akkor, amikor beharangoztuk a te leveled alapján.
3: Igen, hát Végül is arra jöttem rá, amikor csináltam, hogy nagyon egy ilyen univerzális téma a metamorfózis, hogy minden változásban van, de az a szerző, Emmanuel Kocsának hívják, egy olasz filozófus, kortárs filozófus, írt most egy könyvet Metamorfózisok címmel, magyarul is most jelent meg múlt héten egyébként, és tulajdonképpen egy ilyen szerintem ilyen buddhista gondolatra vezeti vissza azt, hogy az élet az nem egyénekhöz kötött, vagy élőlényekhöz kötött, hanem egy ilyen nagy massza, és hogy mindannyian ugyanazt az életet éljük, és hogy ez egy körforgás, és szerintem ebben nagyon érdekes belegondolni, mert tehát annyira ilyen individualisták vagyunk, a mi korszakunk az a century of the self, az egyén korszaka, hogy emiatt a halálfélelem is sokkal erőteljesebb szerintem, hogy így nagyon magunkra vagyunk hagyva, és nem tudom, nekem ez egy ilyen gyász időszakban jött, hogy ezen elgondolkodjak, mert egybeesett a kiállítás előkészülésével, és nagyon sok mindenre ilyen jótékony hatással van ez a gondolat, hogy az élet az folytatódik, az egy nem csak egy körforgás, hanem hogy az így mindig is jelen volt, meg jelen van, és hogy ezen mind osztozunk. Úgyhogy a kiállításnak a művei azok tök sokféleképpen a, nem tudom, mikroszkopikus szinten, meg család, az ember szintjén, meg a tájkép szintjén foglalkoznak ezzel.
2: Hát akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek, kedves hallgatók, jövő héten lehet velünk újból találkozni. Addig meg mindenki a programajánlóban ajánlott programokat tekintse meg. Úgyhogy ez volt. És én most itt nézd, Atesz, hallasz engem? Akkor átkopogunk, addig beszélgessetek bármiről.
1: Jaj, köszi János, tényleg megtisztelsz.
2: Nem, jó, akkor már átkapcsolod. Jó, szuper.
4: Out of the dungeon of desperation and despair. Yes. Out of the cold, empty desert of loneliness and separation from your fellow man. Yeah. Out of the quagmire of self-hatred. Loud, loud, loud, loud. The insidious pull of negativism, yes? The power of love can drag you away from these. Yes, it can, yes, it can, yes, it can. Yes, it can. Yeah, yeah. Say love, everybody. Say love. Say love. Now touch somebody. Reach over and touch somebody. Touch the person next to you and say love. Touch somebody and say love. You know, the power of love makes you care. The power of love makes you care. Yes, it does. The power of love makes you care about other folks. The power of love makes you concerned about what happens to them. The power of love makes you feel responsible towards other people. And the power of love makes you responsive to their needs and makes you responsive to their

Poi dosi. Alla prima e poi.

a villamos vezeték szerte fut az országban, úgy lesztek ti is kulturális életünk hálózatának vezetékei.

magatokkal viszitek a zenei műveltséget, a muzsika szeretetét, s munkahelyeiteken, otthonaitokban kigyullad a zenei műveltség.

0: Mit kerestek? Nincs meg a tűfedő. Valahol minden megvan. Olyan nincs, hogy elveszik.
1: Pannonia telep.
0: A dolgok nem vesznek el. Legfeljebb nincsenek meg. Ez viszont itt a Tilos Rádió, hogy azt tanult kollégám is jelezte az imént. És igen, kezdődik az optimál, hiszen csütörtök éjfél van az élő adásban, az archívumban pedig valószínűleg egészen más mutat épp az órátok. A lényeg az, hogy az Optimál című rádióműsor kezdődik, ami a Tilos Rádió vidámzenés afrokínai kertész műsora, a művészetek, a tudomány és a szerelem jegyében. A fentjelzett időpontban hallgatható ez a műsor, illetve hallható élőben, hiszen bármikor hallgatható utólag is, mert ott tart manapság a tudomány, hogy a rádióműsorok tekintetében is ugrálhatunk az időben, legalábbis egyelőre a múltba, de ki tudja, pár éven belül már a jövő műsorait is hallgathatjuk előre adott esetben. Én Papp Dávid vagyok, amúgy Pop Davec és Placid néven szoktam DJ-zni, vagy DJ-ztem valaha, és ez egy zenés műsor. Úgyhogy csak egy pár apróságot beszúrnék itt az elején, például egy programajánlót. Most szombaton, azaz holnap után, hát kinek micsoda, október 3-án a Lumen kávézóban lesz egy nagyon különleges koncert. Egy japán duó fog játszani, az a nevük, hogy Heaven Fetamin. És ők ilyen kis power duó. Nem is tudom, milyen zenét játszanak igazándiból. Ilyen rock, elektronika, kicsit még popos is. De minden esetre nagyon lendületes és nagyon lehengerlő. És nagyon energikus és tök jó. Aki nem hiszi, az járjon utána. Heaven Fetamin a neve a zenekarnak, és szombaton, október 3-án játszanak este 8:30-tól a Lumen kávézóban, a Horánszky utcában, amit mindenkinek ajánlok szíves figyelmébe, a koncertet is, illetve a koncert helyszínt is. Amúgy meg csodálatos ősz van, úgyhogy tessék a nyakatokba venni az erdőt, nagyon érdemes. Én majdnem minden nap járok ki az erdőbe. Ma is voltunk a kis családommal, és csodálatos tényleg a napsütés. Már persze beőszülni kezdenek épp a fák, hogy ilyen szép magyarosan fejezzem ki magam. De ez még igazándiból a vénasszonyok nyara, és nagyon kis lélek melengető elfoglaltság ilyenkor sétálni az erdőben, úgyhogy hajrá, tessék kirándulni. De hát ezt mindig elmondom, mert igazándiból kirándulni és erdőt járni minden időben nagyon jó dolog. Úgyhogy ez volt az életmód tanácsadó rovata a műsornak, és most pedig mindjárt gyorsan keresek egy számot, amivel kezdünk, és utána megkeresem a többit. Úgyhogy csókoltatok mindenkit. Vigyázzatok, az ajtók záródnak. És akkor szól az Optimál egészen hajnali 3-ig itt a Tilos Rádióban. Szevasztok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok.